0: tehát pályázni erre, és tulajdonképpen a gumigyárban, meg a zománzgyárakban, meg kerámia gyárakban megismerkedhettek egy-egy műfajja. Volt, aki már ismert ezt az adott műfajt, de sokszor ott helybe tanulták meg, és volt, hogy a helyi mérnökök, technikusok, illetve akár munkások is segítettek ebben. És ugye a zománzgyár az egy nagyon érdekes dolog, ugye 4 zománzgyár is létezett akkor Magyarországon is működött, sőt egy ilyen központi labor is. Most leegyszerűsítem ezt a 4-et, mert persze volt még más telepe is, de ugye ez a 4 hely egyrészt Budapesten, Kőbányán, Budafokon, tehát mondjuk Budapest együtt, akkor Salgótarján, akit mindenki is tudja, hogy ott a tűzhelyeket gyártották főleg, gáztűzhelyeket, akkor volt a Bonyhádi gyár, ahol ugye elsősorban edényeket gyártottak, ugye mai napig is, és volt még a Kecskeméti, ahol ugye a zománc alapanyaggyártás volt, és hát különösen a kádgyárról volt ismert. Ez a kiállítás tulajdonképpen ezt a zománcgyári előzmény mutatja be, nyilván kiemelten a Kecskemétit, hiszen akkor 1962-ben, mint a forrásokból úgy tudom, hogy azért kérték meg mérnökök tulajdonképpen vezetők, a helyi művészek közül néhányat, például Gór Imrét, Báró Lászlót, hogy segítsenek a piacon megjelenő színes hűtőkádakhoz, különböző zománcok kifejlesztésében, felhasználásában, a színek fejlesztésében, illetve közben a művészek elkezdtek gondolkozni, hogy hogy lehet művészeti célra használni ezeket a zománcanyagokat. Általában alapozó zománcok voltak, mert ugye több réteg zománcot vittek föl a kádokra is, illetve hát akkor ilyen alapszínek, mint például ilyen világosabb kék vagy zöldes színek kezdtek ugye az úgynevezett titánfehér, vagy púder, vagy porcelánfehér mellett akkor megjelenni például a kádok zománcozásában.
1: Maguk a gyárak adtak otthont ezeknek a kísérletezéseknek?
0: 90-valány százalékban nem is a gyáron belül folyt a szószoros értelemben ezek a zománcgyári kísérletezések a művészek részéről, hanem magában a labor részében, ahol volt egy ilyen kis pici kemence, ahol általában ilyen 5-10 cm-es kis, főleg acél vagy öntött vas lapokon, illetve ritkább esetekben például vörös rézlemezeken kísérletezhettek, akár üveganyagokkal is, nem csak zománcanyagokkal.
1: Láthatják ezeket is az érdeklődők?
0: Itt a kiállításon igyekszünk minél több ilyet bemutatni akkori kísérletet, például Túri Endrétől, Gór Imrétől, vagy Báró Lászlótól, és hát sajnos ugye eltelt egy jelentős idő, tehát 60-as, 70-es évekről van szó ugye a kiállításon, tehát sajnos nagyon sokan már meghaltak, mérnökök is, akkori zománzgyári munkások, munkatársak is, de persze igyekeztünk felhívásokkal is kapcsolatot teremteni azokkal, akik még szemtanúi voltak. Egyébként kollégáim, történész kollégáim segítségével rengeteg fotót is sikerült szerezni erről az időszakról, például a zománzgyárból, ahol így be tudjuk mutatni a kiállításon a fotókon, hogy hogy készítették el a zománcokat, sőt ilyen kis mintadarabot is be tudunk mutatni, ami kézbefogható, sőt a múzeum kapott egy egész nagyméretű, viszonylag jó állapotban lévő öntött vas zománcozott kádot is, azt is be tudjuk mutatni. És persze a zománcgyárba készített műalkotásokat, illetve kísérleteket, illetve olyan alkotásokat is, amelyek már 1975 és 77 között, ugye a következő témánkkal, ami a másik nagy egysége ennek a kiállításnak, tehát a Nemzetközi Zománcvészét Alkotóterep első 3 évében születtek alkotások.
1: Azt meg lehet fogalmazni, hogy hogyan vált ki tulajdonképpen maga a zománc művészeti ág?
0: Olyan szempontból meg lehet fogni, hogy eleve a magyar képzési iparművészetben, de ez külföldön is így volt, megjelent egy olyan fajta attitűd vagy változás a korábbiakhoz képest, hogy még korábban valaki mondjuk egy adott szakon végzett, vagy vitt végig, és mondjuk ötvösként végzett, az nem feltétlenül foglalkozott mondjuk más műfajokkal. Viszont itt pont ezt láthatjuk, amelyben egyébként a 60-as, 70-es években még a főiskola is segítette egy zománcművészeti fakultációval Pesten, hogy ugyan valaki mondjuk textilesként végzett, vagy díszítő szobrászként, vagy monumentális festőként végzett, mégis ott Zégás György segítségével, aki a művészeti vonalat képviselte, illetve Albert Péter, aki a vegyész, illetve szilikátipari mérnök vonalat képviselte ott a a Lampart központi részén, ami együtt ütött a művészeti főiskolával, együtt tudtak működni, és néhány ember bevontak, de ettől függetlenül is a különböző helyeken élő festők, például mondjuk Kecskeméten Túri Endre, ugye festőművészként végzett, ugye Por Bertal növendékeként, és amikor itt, ami Kátai Mihály megmutatta neki egyszer egy művésztelep, hogy esetekig érdemes lenne megpróbálni az ománcművészetet, akkor a 60-as évek végén lejött ide Kecskemétre, megismerkedett a gyári mérnökökkel, megmutatták, hogy mit lehet itt csinálni, aztán annyira jól működött a dolog, hogy ma Túri Endrét alig ismerjük, mint festővész, de inkább zománcművészként. Ez történt például Stefánia Edittel, vagy tulajdonképpen már jóval hamarabb Kátai Mihállyal is, vagy Hévíz Éva, ugye a későbbi történéseket nézve, aki textilesből lett lényegében zománcos, és így tovább. Tehát, hogy ezek a úgynevezett műfaji átjárhatóság, a határterületek felfedezése az, hogy ma már egy művész hiába végez egy adott szakon, akár grafikusként, rengeteg fajta műfajjal, technikával foglalkozhat, és ez az egész magyar zománcművészet mai napig is erről szól, hiszen amikor nyaranként itt a Zománc Társaság keretein belül csináljuk az egyhetes ilyen alkotótelepünket a Kecskeméti művésztelepen, az egykori központi műterembérházban, akkor ott gyakran hívunk meg olyanokat, akik még soha nem zománcoztak, és itt is ez történt, ők a zománcjárban is, meg a Kecskeméti művésztelep első időszakában, hogy a többség az olyan volt, vagy legalább a fele, aki nem zománcozott előtte. Tehát a műfajja inkább így tudott megismerkedni, hogy egy másik műfaj felől érkezett. És ennek is köszönhető, hogy széles körben elterjedhetett például a zománcművészet egy időszakban Magyarországon.
1: Kecskeméten számos középületen láthatók zománc művészeti alkotások, nagyjából ugye a 70-es évektől kezdve.
0: Igen, később is voltak, hiszen még a 80-as évek második felében például rengeteg minden készült, ilyen konzolos fali táblák, stb. A üzleteknél is, itt a főtéren és a környékén is. És vannak egészen speciális emlékeink is, mint például az, hogy itt úgy tudtuk megcsinálni ezt a kiállítást, hogy egyrészt bejönnek a látogatók ide a Cifrapalotába, ahol fotókor, meg mindent tudunk hasonló ilyen köztéri munkákat bemutatni, mert valami már teljesen elpusztul, de be tudunk mutatni egy városrészt, tehát egy ilyen külső helyszínként a Széchenyi Városnak az Akadémia körút, Hitel utca környékét, ahol még mai napig is látható a Kótai József, Petrilla István, Kátai Mihály, vagy éppen Morelli Edit alkotásai utcatáblák, utcaszámtáblák, ilyen konzolos, megoldású, figurális utcanévjelző táblák, például a Világ utca, ugye egy madaras megoldással, vagy a Hitel utca, ugye egy ilyen kucsmás figurával Kátaitól, és így tovább. Tehát ezeknek a nagy része szerencsére kint van, csak mondjuk ahogy a Gőzhajó utcán, a Petrilla István művén is látható, hogy sajnos volt, akik megdobálták ezeket az ománcos táblákat. De 1977-ben, amikor ideglenesen oda a Széchenyi városba, itt Kecskeméten elhelyezték a lakótelepen ezeket, akkor nem gondoltuk, hogy ez majd lassan 50 éve ott lesznek, úgy, mint a ideglenesei tállomásozó szovjetek, csak ez egy pozitív dolog volt, hogy a zománcművek itt maradtak ki, nem szedték le, a többsége még ma is látható, ahol nem látható, az természetesen itt a kiállításon majd bemutatjuk, illetve a terveket, vagy maketteket, mert ugye a kiállításon sokszor maketteket mutattak be. Nagyon nagy szerencsénk, hogy például Laborc Lórát, aki 1977-ben itt volt ezen a tájékozódási programon, ami arról szólt, ugye, hogy a nagyon egyforma építésű házak között tudjanak tájékozódni az emberek, ahogy Kátai mondta, hogy egy gyerek is tudjon tájékozódni, és nem valami elvont rendszer legyen, hanem fölismerhető, könnyen beazonosítható rendszer legyen. Ő mondta, hogy kicsit hasonlít a kereszttáblákhoz, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, hol van a Madaras utca, hol van a Hitel utca. Tehát, hogy ezeket jól működtessék, és ezekhez tervrajzok is készültek, illetve makettek is. És például a Labolc Flórának a félig elkészített például makettjei az ilyen tájékozódási plastikákból most tudjuk bemutatni sok-sok évtized után például először. Tehát ilyen szempontból a kiállítás megmutatja, hogy milyen nehéz a a közelmúlt jó pár évtized ezelőtti művészetet is feldolgozni, bizony rengeteg adatunk hiányzik, rengeteg mű pusztul el teljesen fölöslegesen, és tulajdonképpen ez arra is jó ez a kiállítás, hogy hát az, aki nem figyelt föl, eddig hiába próbáltuk bombázni az internetet a felhívásainkkel, de nem jutott el mindenkihez úgy tényleg, de hát akkor majd tudunk később anyagot gyűjteni, hiszen nekem ez az egészen az is a célom, hogy itt a Kecskeméti Múzeumnak a képzőiparművészeti gyűjteményében összeszedjek minél többet a kortárs vagy a zománc művészet korábbi időszakaiból, már eddig is tettem ezt, de még inkább szeretném folytatni, hiszen látom, hogy milyen mennyiségben, részarányban pusztulnak ezek a munkák, és van, amiről tényleg már csak a dokumentumokat, fotókat tudom összegyűjteni, de ez egy nagyon fontos munkája a mindenkori múzeumoknak.
2: Az 50 éve indult Kecskeméti Nemzetközi Zománc Művészeti Alkotótelep címmel nyílik kiállítás május 16-án a Cifra Palotában, a Katona József Múzeumban Kecskeméten. A tárlat június 28-áig látogatható. Gyergyádesz László művészettörténészt, a kiállítás életrehívóját, Tóth Zsófia kérdezte.

0: Ma már sok kutatás a hosszú és egészséges élet elérését célozza. Ennek alapját az egészséges mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás, minőségi alvás, hatékony stresszkezelés és mélytársas kapcsolatok képezik. A longevity mozgalom a méltósággal töltött aktív öregedésre helyezi a hangsúlyt. Ezek a tényezők összehangolt alkalmazásával növelhető az élettartam és az életminőség is. Először a 120 éves terv, a Longevity titka című kötet kiadójával, Szabados Ágnessel beszélgetett Fazekas Gyöngyvér.
1: Nagyon izgalmas kötetbemutatón vagyunk túl, és még halljuk is, hogy mindenki zsibong az Országos Széchenyi Könyvtárban. Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és ennyire érdekes, érdekelte őket ez a bemutató. És most a kötetnek nem a szerzőivel, hanem a kiadójával beszélgetünk, aki talán a szívében hordozza az ilyen és ehhez hasonló

0: És valóban olyan könyveket igyekszünk kiadni, olyan könyvek mellé állni, olyan szerzők mellé állni, amikben hiszünk a csapatommal, és amik valóban jó könyvek, hiszen rettenetesen sok könyv jelenik meg a piacon, ahhoz képest, hogy ugye azt halljuk, hogy milyen kevesen olvasnak. Szerintem egyébként annyira nem szörnyűek a statisztikák, meg azon dolgozunk, hogy minél több ember legyen. A tevékenységem első lépése 9 éve a Nincs időm olvasni kihívás volt, amiben már 160 ezer ember van, tehát azért látszik, hogy ez egy szépen duzzadó közösség, és azt gondolom, hogy az, hogy ezen a könyvemutatón is ennyire sokan voltak, az köszönhető annak, hogy azért egy elég erős közösség áll mögöttünk, aki rendszeresen eljön, ha mondjuk egy könyvet kiadunk és bemutatjuk. Igen, minden könyvünk olyan, amiben abban hiszek, hogy egymáshoz tudunk kapcsolódni, hogy válaszokat adnak olyan kérdésekre, amiben el tudunk akadni, de a könyv olvasása nem ér ott véget igazából, hogy letesszük a könyvet, hanem a könyvkluboknak is nagyon fontos léte van ezeknek az eseményeknek, hogy találkozunk egymással és beszélgetünk, akár a szerzővel, akár csak tényleg olvasóként egymással. Úgyhogy igen, igen, kicsit többről szól ez, mint csak könyvkiadásról, ami egyébként meg nyilván egy gyönyörű szakma.
1: Hát és pontosan egy ilyen kötetről van szó, hiszen ennek a könyvnek igazán nem lehet azt mondani, hogy elolvastam, kivipáltam, kész, ennyi volt, hiszen a kötet arról szól, hogy mégis hogyan tehetnénk jót saját magunkkal, hogyan érhetnénk el azt, hogy egészségesebben, boldogabban, másokhoz jobban kapcsolódva egy ilyen ideálisnak hit mesebeli dolgot megtegyünk, hogy jó sokáig éljünk, méghozzá a kötet szerint akár 120 évet is, hiszen a genetikánk valóban erre van kódolva, és a kötet végestelen végig tele van olyan információkkal, amik pontosan ezt próbálják megtenni, tehát mondhatnánk azt is, hogy tényleg megtettétek azt, amit terveztétek, ami a missziótok.
0: Igen, nagyon-nagyon sok olyan döbbenetes dolog van ebben a könyvben, amire szerintem nem is gondolunk. Számomra talán az egyik legmegdöbbentőbb a kezdetekkor, amikor a Zsolttal elkezdtünk beszélgetni a könyvről, és mesélt róla, akkor az volt, hogy kb. 25% csak, amit a genetikánk határoz meg. Pedig hányszor mondjuk nem, hogy jó, nekem ilyen a genetikám, meg genetikai örökrünk betegségeket, és biztos így van, de azért lássuk be, 75-80%-ban a szokásaink, az életmódunk, a rossz tulajdonságaink, a stressz, az elmagányosodás, na hát kismillió olyan dolog van, és azért szuper a könyv, mert nagyon komplex, tárgyalja a diétákat, a táplálékkiegészítőket, a mentális egészségünket, a közösséghez való tartozásunkat, és úgy egyáltalán nyilván a mozgást, és azt, ami szerintem talán még mindig nem elégszer hangsúlyozott, hogy az izomépítés mennyire fontos, az, hogy daganat, ölő hatása van az izomépítésnek, az, hogy a demenciát tulajdonképpen javítja, és akkor itt bekapcsolódik az olvasás is, ami szintén egy demencia javító vagy elkerülhető dolog. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komplex lent a könyv, és nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy ezt összerakták, mert fontos, hogy azért itt erőnléti edzőkről van szó. Akik szerintem ez miatt nagyon hitelesek, mert hogy ők tényleg ott vannak az edzőteremben, és tényleg tudják, hogy az izomépítés és a mozgás mennyire fontos, és itt nem szabad megijedni, hogy tudom, hogy nagyon sok ember fél attól, hogy jó edzőterem, úristen, majd mekkora leszek. Itt a mikromozgásoknak is nagyon nagy jelentősége van, a pulzus felpörgetésnek, ahogy most hallhattuk a bemutatón, annak, hogy akár tényleg lépcsőzzünk és ne a liftet használjuk, de hogy meg kell tartsuk magunkat idősebb korunkban is, hogy legyen egy vázunk, hogy az izomépítés mennyire elkerülhetetlen. Mondok például egy tényleg megdöbbentő statisztikát, hogy 90 felettieket teszteltek, és 8 hét után eldobták a járóbotot, fel tudtak ülni a székből kéz nélkül, hát mi az, ami nem meggyőző bennél? Tehát, hogy szerintem az, hogy izmot kell építenünk, és akár 50-60-70 év felett is, az szerintem most már kutatások alapján is bebizonyosodott. Szóval nagyon büszke vagyok a srácokra, azért is kezdtünk el együtt dolgozni, meg álltam bele, hogy tetszik ebbe a dologba, mert azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy annyira sok embert érdekel, de muszáj, hogy edukáljunk is, és muszáj, hogy foglalkoznunk ezzel a témával. És hát a legnagyobb megdöbbenésemre igazából most a legeladottabb könyvünk olyan szinten sokan keresik, úgyhogy tényleg ez meg az ő érdemük, mert egy remek könyvet raktak össze. De hozzáteszem, hogy itt volt azért 3 szakmai lektor, volt egy fantasztikus szerkesztő, Ribánszki Ágota, tehát itt azért ez egy nagyon nagy csapatmunka volt, és hát szerintem az eredménye tényleg olyan, amit bárkinek meggyőződéssel ajánlok, és remélem, hogy a szüleim is végre elolvassák, mert hogy nekik is lenne mit fejlődni izomépítésben.
1: Igen, azt hiszem, hogy talán ez az egyik gyenge pontja a magyar lakosságnak, hogy nem vagyunk annyira tudatosak, nem igazán figyelünk arra az egészségkultúrára, ami ugye pedig már az ókor óta tudjuk, hogy épp testben épp lélek. A görögök is és a rómaiak is nagyon odafigyeltek erre, hát akkor

0: mi miért nem, pedig nekik azért még jóval kevesebb mondjuk környezetszennyezéssel kellett szembenézniük, mint nekünk. Ami, hát valljuk be őszintén, szintén saját magunknak csináljuk.
1: Abszolút, igen, igen. Szerintem is el vagyunk egy picit kényelmesedve, úgy vagyunk vele, hogy tehát nagyon átfordult a gyógyszerközpontúságba, hogy majd megoldjuk a problémát gyógyszerrel, meg nem a megelőzés van központban talán, és nyilván ennek a fogyasztói társadalomnak is van erre hatása, hogy gyakorlatilag nagyon sok mindenben eltolódunk oda, hogy majd akkor gyógyszer, és akkor bekapkodjuk. De ez a könyv arról szól, meg ez az egész longevity szemlélet arról szól, hogy szerintem nem a gazdagok kiváltsága, meg nem egy ilyen úri huncutság, hanem szerintem arról szól, hogy hogyan tudjuk megelőzni, akár apróságokkal, amiket módosítunk az életünkben, és tényleg a könyv kitér az alvásra, kitér a légzés technikára, amik szintén ilyen, na hát ahhoz még edzőterembe se kell menni, hogy ezeket gyakoroljuk, vagy megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk jól csinálni, és rengeteg mindent tanulhatunk a könyvben erről is.
0: Hát nem sokára majd megszólítjuk a szerzőket, és ugyanerről fogunk még tovább beszélgetni velük, és mindenféle okosságot igyekszem majd megtudni tőlük is, de nagyon szépen köszönjük egyáltalán azt, hogy születnek ilyen kötetek, és vannak olyan kiadók, akik figyelnek arra, hogy szülessenek ilyen kötetek, és hát Szabadoságival még reméljük, hogy sok hasonló, jó, az embereknek jót adó kötetről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
2: A 120 éves terv, a Longevity titka című mű a hosszú életet elősegítő alapvető tényezőket vizsgálja. A kiadó vezetőjével, Szabados Ágival, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. A zene után a könyv szerző párosával, Pozsonyi Zsolttal és Csillik Árpáddal folytatjuk.

0: Az életmód szabályozása kulcsfontosságú, nem csupán genetikai tényezők, hanem naprakész döntések határozzák meg, milyen mértékig élhetünk hosszú éveket. 120 éves terv a Longevity titka című kötet szerzőpárosát, Pozsonyi Zsoltot és Csillik Árpádot Fazekas Gyöngyvér kérdezte.
1: A kiadóval már megemlítettük ezt, és beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy olyan könyvek is születhetnek, és olyan kiadók is vannak, ahol olyan könyvek születnek, amik az embereknek a, mondjuk így, hogy életét teszik jobbá. Hát ez a kötet pontosan olyan, hiszen azt próbálják meg elmagyarázni nagyon komolyan is, de közben nagyon közel hozva a témát ahhoz, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját magunkért is, de meg egymásért is, és azért is, hogy ezt az életet, amit itt ezen a földön eltöltünk, azt minél hosszabban, minél boldogabban és minél egészségesebben töltsük el, hiszen a hosszú élet az egészséges nélkül azért egy elég súlyos büntetésnek hangzik. És hát mind a ketten pontosan ennek szentelik az egész életüket is, nem csak a könyvet. Hogyan született meg magának a kötetnek az elgondolása? Mert hogy mindkettőjüknek van, én mondhatnám azt, hogy éppen elég baja azzal, hogy egészségesebbé igyekezzenek tenni a körülöttük lévőket. Itt talán egy kicsit bővült ez a kör.
2: Igen, mi a Zsolttal egy több mint 10 éve ismerjük egymást, és egy jó pár évvel ezelőtt újra elkezdtünk együtt dolgozni.
1: Csillik Árpád.
2: És azon kaptuk magunkat, hogy tulajdonképpen folyamatosan erről beszélgetünk, erről osztunk meg egymással kutatásokat, szóval tulajdonképpen megvolt a könyvnek az alapvető magja, csak még nem tudtuk, hogy ebből lesz egy könyv. Úgyhogy ezek tulajdonképpen az olvasó ezt az eszmecserét, ennek a kis gyerekét látja maga előtt, amikor olvassa. Úgyhogy tulajdonképpen innen indult az egész, hogy mi folyamatosan erről beszélgetünk, és végül jött egy lehetőség, hogy ezt összefoglalhassuk, és igen, egész nap azért dolgozunk, hogy akik hozzánk járnak, vagy mi velük foglalkozunk, egyre-egyre jobb életminőségben éljenek, de úgy voltunk vele, hogy a könyvvel azért még több mindenkit el tudunk kérni, és még nagyobb hatást tudunk így gyakorolni.
1: Az embernek sokszor az a benyomása, hogy két különböző buborék van ebből a szempontból. Vannak azok, akik tudatosan figyelnek, igyekeznek megtudni minél többet erről, és vannak azok, akik meg elavult dolgokat hisznek, vagy akár nem is hisznek szinte semmit, hanem jól van az úgy, ahogy megszoktam, nem akarok ebből változtatni, mert eddig is jó volt így. Szóval, hogy az egyik kérdésem az is volna, hogy és mennyire érzik úgy, hogy az emberek valóban tisztában vannak azzal, hogy mit jelent az egészséges életmód. Nem csak egy hangzatos címként, hanem valódi, aktuális, praktikus tudásként. Tudjuk, hogy mi az egészséges életmód, vagy rengeteg félre csúszott információ van?
3: Egyrészt nekünk ugye az is volt a célunk a könyvvel, hogy azokat megmozdítsuk, akik annyira nem élnek egészségesen.
1: Pozsonyi Zsolt.
3: És minimálisra hozzuk az akadályt, amit át kell lépniük ezekkel, lásd mondjuk a mikro edzések, vagy a napi 1-2 perces mozgásokkal, és a legnagyobb probléma szerintem az, hogy nagyon alacsonyra helyezzük az egészségnek a küszöbét, hogy hol mondjuk azt, hogy már nem vagyok egészséges, vagy mi számít már nem egészségesnek, és mi azt akarjuk bemutatni, hogy az a longevity szemlélet az arról szól, amiről mi beszélünk és írunk, mert hogy gondolkodunk, hogy életem végéig próbáljak erőm teljében lenni, vitális lenni, mert itt érdemes megemlíteni azt, hogy van egy élettartam, meg van egy egészséges élettartam, és az orvostudomány a fejlődés által, az AI-jal okosítva még tud éveket adni az életünkhöz, de egészséges éveket csak mi tudunk magunknak adni. És igazából ezt mutattuk meg a könyvbe, hogy ennek van 4 területe, és ebbe például beletartozik a mi egészségfelfogásunkba, a mentális egészség is. Sőt, olyan szinten beletartozik, hogy majdnem, hogy mind a másik 3 területnél még fontosabb, hogy legyen, lásd, életcélom, hogy én meghatározom azt, hogy mi az az egészségminimum, amit nekem el kell érnem, ami azt jelenti, hogy naponta, amiről volt szó, hogy 3-szor megpörgetem a pulzusomat, hogy én a lépcsőt választom a lift helyet. Tehát, hogy ilyen minimumokat meg kellene fogalmazzunk az egészségünkkel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb siker ez a könyvnek, hogy ezt sikerül átadni, és azt halljuk, hogy a nagymamák elindulnak a konditerembe súlyzózni, és egy picit elkezdenek máshogy gondolkodni az egészségükről, meg hogy hol van annak a határa, és kezdik áthúzalozni az agyukat arra, hogy az egészség az valójában nem a betegség hiánya, hanem az, hogy én életerős vagyok, és hogy bármikor elkezdhetem, mert én lehetek 65 évesen is életerős, meg 75 évesen is, bármikor csak neki kell állni.
1: ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy hát ha nem tudom, 10-20 éves koromban nem álltam neki edzeni, és nem építettem fel akkor az egészséges testemet, akkor már veszett fejszenyele. Ez talán az egyik ilyen furcsa tévedés nagyon sokaknak a fejében. A másik pedig az, hogy azt gondoljuk, vagy azt gondolják sokan, hogy az egészséges életmódot azt jelenti, hogy sokat mozgok, meg egészségesen táplálkozom, és pipa, kész, minden, holott valóban ez is beletartozik, hogy akár a mentális egészségemre is figyelek, de a másik, ami nagyon érdekes, amit szintén talán kevesebbet hallunk, hogy mondjuk odafigyelünk akár a légzésünkre, vagy odafigyelünk mondjuk például arra, hogy hogyan és mikor pihenünk.
2: Igen, itt több dolog is eszembe jutott. Az egyik, hogyha már légzés, és ha már katolikus rádió, akkor csináltak egy összefoglaló kutatást, ahol megnézték különböző vallású embereknek az imádságát. És vallástól függetlenül beállt mindenkinek ugyanúgy 6 légzés per percre a légzése az imádkozás során, és ott ugye az egy nagyon-nagyon relaxáló, ilyen gyógyító légzésnek is felfoghatjuk, mellette pedig ott volt a közösségnek az ereje, úgyhogy abszolút a közösségben levés és a légzés az egy nagyon-nagyon elhanyagolt terület, ami pedig az a sosem késő, pedig hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mikor, mennyi időt fogunk milyen életszakaszokban eltölteni, akkor ha minden jól megy azért tovább, tehát a 40 fölött, 50 fölött fogunk azért sokkal több évet eltölteni, mint a 20-as éveinkbe. És ez egy elöregedő társadalom, tehát például Japánban is már minden 5. ember már 60 év felett van, és pont ma láttam egy videót, ahol már tulajdonképpen Tájvánban az edzőteremben mondják az edzőtermi tulajdonosok, hogy most már az átlag életkor 65 év, és pár éve még 40 volt. Szóval sosem késő elkezdeni, és nagyon nagy hatásokat tudunk még egészen magas életkorban is elérni, és ezért is írtuk a 120 évet, ami amúgy egyébként szintén benne van a Bibliában, én ezt nem tudtam, és edzek egy lelkész urat, aki mondta, hogy hát emiatt választottak ezt a címet, és én nem is tudtam róla, úgyhogy ő is ennek így lenerült.
1: Igen, ugye már az ókorban is a Bibliában is súlyt fektetnek ugye erre, de ha gondolunk mondjuk az ókori egyiptomiakra, ők is a tökéletes életkornak a 120-at tartották, tehát már akkor is feltűnt az embereknek, hogy azért ez nem egy lehetetlen dolog, és ha valaki egészségesen jól él, akkor bizony a testét és a lelkét és a szellemét is karban tartja, akkor nem egy mesebeli dolog sokáig élni, és jól élni sokáig. De talán, ami még ennél is érdekesebb vagy fontosabb, hogy nagyon sokszor meg azt tapasztalja az ember, hogy ha valaki igyekszik az egészséges életmód irányában tájékozódni, akkor rengeteg ilyen rosszul értelmezett kutatásokba, vagy túlzásokba tud belefutni. Ebben a kötetben viszont azt lehet érezni, hogy itt azért egyensúly van, van egy jól kiegyensúlyozott, majdnem így mondanám, hogy 25-25, és még 2x25%.
3: Így van, én azt gondolom, hogy az Árpival amellett, hogy a téma felé nagyon szenzitívek vagyunk, és olvassuk a kutatásokat, nagyon szeretünk olvasni is, és szerintem mondhatom mindkettő nevében, hogy nagyon sok olyan könyvet is olvastunk közben, amit nem kellene követni. Tehát, hogy egyszerűen nagyon sokan úgy írnak könyvet, hogy a saját metódusukat azt ilyen kizárólagosként hirdetik, hogy ez fog működni, és valójában azt mindegyikről kiderül, hogy az arany középút működik. Tehát mi pont arra törekedtünk, hogy nem akarunk új csoda módszert, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy az irányítást vissza tudod venni a kezedbe, és nem is annyira nehéz különben. Tehát, hogy itt a 4 terület, ugye aludjál, optimálisan rendezd az alvásodat, táplálkozásnál se divat diétákat kellene követni, hanem törekedni mondjuk a minél természetesebb alapanyagokra, és akkor még belefél egy kis ultrafeldolgozott élelmiszer is természetesen kerül, de mennyire tudod, de az optimumot, legyél szupermédium a mozgásba, tehát állóképesség kiegyensúlyozottan fejleszve, de ha korábban nem edzettél, akkor kezd ezekkel a nap reggel 5 percet mozgok, napközben odafigyelek, legyen meg a 7000 lépés, hát hogy valójában erről szólna történt, hogy legyél egyensúlyba, és mi nem egy ilyen könyvet akartunk írni, ami egy új szupermódszernek a kizárólagosságát hirdeti, mert ezek a szupermódszerek utána mind megbuknak, nem érdekes módon, de hogy fölfutnak velük emberek, ő megtalálta rák ellenszerének hasonlók, de könyörgöm, itt több ezer kutató dolgozik világszinten, évtizedeket áldoz az életre, hogy megtalálja, valaki meg megtalálta, és leírja a könyvébe. Tehát, hogy nem az volna, hogy ezek mind félrevisznek, ezek a hangzatos dolgok, de így lehet eladni dolgokat, valamilyen szinten van benne üzleti logika is, mi azt szerettük volna megmutatni, hogy ez egy működő rendszer, amit nagyon könnyű applikálni az életünkben, és azt szeretném megmutatni, hogy tényleg rajtunk múlik, és vissza lehet venni az irányítást az egészségünk fölött.
1: De hát talán azt hiszem, hogy ez az egyik kulcsmondat, hogy rajtunk múlik, és vissza lehet venni, és bármikor vissza lehet menni. Élhetünk sokáig, és élhetünk sokáig egészségesen és boldogan. Úgyhogy köszönöm szépen Csillik Árpádnak és Pozsonyi Zsoltnak a beszélgetést. Szerintem nagyon sokáig folytathatnánk ezt, de a könyvbemutató után azt hiszem, hogy nekik is szükségük van valamennyi pihenésre, és a hallgatóknak meg azt jól ajánljuk, hogy ha van kedvük akkor, és érdekli őket az egészséges életmód, igyekezzenek bele nézni a könyvbe, megfogadni egy-két tanácsot, mert maguknak tesznek jót vele, és talán tovább is tudják adni ezt a praktikus, jó élet, hosszú élet titkát.
0: A Longevity titka című kötet szerzőpárosát, Pozsonyi Zsoltot és Csillig Árpádot hallották. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
6: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Kedves hallgatóink! A következő percekben James Last és zenekara felvételeiből válogatunk.

0: Az elmúlt percekben James Last Day zenekara muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Embernek maradni.
2: Szeretetek, köszöntöm a Katolikus Rádió nézőit és hallgatóit. Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni. 4. adásnál tartunk, és mai vendégem Barát Éva, aki úgy szereti, a Évének szólítják, feleség, édesanya, nagymama, orvos, mentálhigiénész szakember, lelki vezető. Éva 1969-ben Budapesten született orvos szülők középső gyermekeként. Gimnázium után 1 évet a Bolyai utcai gyermekkórházban dolgozott. 1988-tól 94-ig a Sote általános orvostudományi karán tanult és szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt született 2 lánya, majd az államvizsga után még 3 gyermeknek adott életet. 2012-ig gyakorlatilag főállású anya volt. 12-től a Sote mentálhigiénész szakirányi továbbképzését végezte el. Itt született meg benne, hogy az általános orvos és a mentálhigiénés végzettségét ötvözve a pszichoszomatika területén szeretne dolgozni. A záró dolgozatát is ebben a témában írta. A következő években további módszerspecifikus képzéseken vett részt, ahol középpontban a test volt. Jelenleg olyan főként krónikus betegséggel küzdő klienseket és olyan pácienseket fogad, akiknél központi probléma, hogy testi tünet vagy több testi tünet is jelentkezik, de szervi elváltozás nem diagnosztizálható. Fontos számára a lelkivezetői szolgálat is, amit a test-lélek-psziché 3-as egységében igyekszik végezni. Jelenleg egy lelkivezetői szupervíziós csoportban képzi magát a jezsuita Nagy Bálint atya vezetése alatt. Legfontosabb dolog, amit szeret kiemelni magával kapcsolatban, hogy Isten szeretett leánya, aki 36 éve él házasságban, ahol a mélységek és a magasságok által a férje és a közte lévő egység megerősödését élheti meg, kettejük között egy igazi szövetséget tapasztalhat meg Istennel karöltve. 6 nagykorú gyermeke van, 3 unokája, akikkel számára ajándék együtt lenni. Évi, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és kérdezem így első körben, hogy visszahallgatva így röviden az életedet, az elmúlt évtizedeket, milyen volt ez, milyen érzéseket keltett? Kihagytam-e valamit a tények közül?
3: Kihagyni nem, de sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, meg téged is, Márk. Talán annyi pontosítás, hogy az egyetem alatt született 2 lányom, aztán államvizsgákkor a 3. fiam, és aztán utána még 3 gyermek.
2: Á, igen.
3: És tehát ezzel egészíteném ki. És a pacientúrában pedig, ahogy mondtad, tehát, hogy valóban akik hozzám járnak, az egyik csoport az, ahol ezt úgy is hívják, hogy egészségszorongás, ez az ő területük, hogy nagyon félnek attól, ami épp történik a testi tünetektől, de nincs mögötte szervi ok, illetve hát akkor a krónikus betegségnél meg már ott van a szervi ok.
2: Uh-huh. Tehát ők a te célcsoportod, igen, mint gyógyító. És egyébként, igen, hogy definiálod magad? Itt nagyon sok mindent felolvastam, és ugye azt mondod, és ezt ugye máshol is hangsúlyoztat, hogy a Jóisten szeretett lánya vagy. Ez azt jelenti, hogy nálad ez a központi identitás, ez mindennek az alapja? Jól érzékelem, mert írtál több mindent, ugye mi már beszélgettünk, készültünk erre a műsorra, és nekem ez kapta a legnagyobb hangsúlyt, ezt jól látom?
3: Igen, én azt gondolom, hogy az vagyok, aki Istenben vagyok, hogy ez a kőszikla, és hogy az, hogy ez amikor a fejemből elérkezett a szívembe, hogy én szeretett vagyok, mert kognitíve ezt én sokáig ezt hangoztattam, de ott legbent érzékeltem, hogy van, amikor ez nem kőszikla, és hogy inkább a sebzettségeim által figyelem magamat, és amikor az ott megérkezett a szívembe, hogy én Isten szeretett leánya vagyok, az egy olyan erős kőszikla, hogy bármi történik bennem, körülöttem, nem esek a mélybe, hanem az Isten karjaiban vagyok.
2: Tehát akkor ez egy biztonságot és egy megtartást adó,
3: igen,
2: tudat, és annál több. Ugye azt mondod, hogy megérkezett a szívedbe, ugye sokan, akik foglalkoznak így önismerettel, meg a pszichével és a pszichológiával, ugye ami az elmével is, meg ugye az érzelmekkel is, mindennel is próbál foglalkozni, azt mondják, hogy a leghosszabb út az innen van, hogy a fejtől a szívig.
3: Igen.
2: Ez neked hány év volt, ha lehetek ilyen pimasz, ezeket hány év volt, amíg leért ez a kognitív tudás?
3: Azt hiszem, amikor ez ott, tényleg megérkezett, ott különben egy lelki gyakorlaton történt, ahol az istenképekről volt szó, és ahol magamra ismertem, hogy az Istennel való kapcsolatomban is ott van az, hogy nekem valamit teljesítenem kell azért, hogy megélhessem, hogy én értékes és szerethető vagyok, és ezt hívom én ilyen kegyelmi pillanatnak, amikor ott az egy ilyen pillanat alatt széttört, és rádöbbentem arra, hogy hát ez így nem igaz, mert hogy ez az, hogy én az értékességemet ahhoz kötöm, hogy teljesítek, ez az én sebzettségemből fakad, és akkor úgy ezt úgy szépen felgöngyölítettem, hogy ez a teljesítményhez kötött értékesség, ez nem is annyira kömen a szüleimmel való kapcsolatból jött, hanem abból jött, hogy versenysportoltam, és a sportban azért ez ott nagyon erősen megvolt, hogyha ott le kell tenned az asztalra valamit, és ha leteszed, akkor jó, ha nem teszed le, akkor annak következménye van. És ez volt, ami úgy ahova vissza tudtam ezt vinni, és akkor így ezzel dolgoztam. Meg aztán, ami nekem ezzel kapcsolatban egy nagyon személyes tapasztalat, amiről már sokat beszéltem, meg meséltem, az, amikor én magam is szembesültem azzal, hogy van egy súlyos betegségem, és akkor ebben a betegségben megéltem azt, hogy ott nem tudok teljesíteni, mert épp egy ágyhoz vagyok kötve, és ott azért nagyon gyorsan ez széttörik, és ezt látom kömen a páciensemnél is, hogy amikor jön a daganatos betegség, és az egy teljesen új út, meg létmód, akkor ott ez nagyon gyorsan összetörik, mert egyszerűen átéli azt, hogy attól, hogy ő most kezelésekre jár, attól ő nem értéktelen.
2: És ugye sok minden megjelent itt. Az egyik, ami most így megütötte fülem, az a versenysport, mert hogy itt ezekben a sorokban, amit felolvastam, vagyis az életrajzod, az főleg a szakmai, meg nyilván a családi életedről szól röviden, de ezek szerint akkor te komolyan sportoltál. Erről pár mondatot, igen, ha lehetne tudni, hogy milyen sportot, mennyi ideig, mi volt a célod ezzel, ki vett rá, vagy mi volt a motiváció, hogy egyet sportolj?
3: Hát az apukámnak volt ez nagyon, azt gondolom, hogy meghatározó, tehát az ő életében a sport nagyon fontos volt, és hogy ő is versenysportoló volt, ő kézilabdázott, meg válogatottban játszott, és ő azt mondta, hogy a sport nagyon fontos, és próbáljuk megtalálni azt, hogy mi az én sportom. És akkor én 4 éves korom óta minket ő vitt sportra, tehát ő ebben ott abszolút részt vett, ez az ő feladata, vagy feladata volt, ő vitt minket, és akkor mi először elkezdtünk úszni, így van egy nővérem, meg egy öcsém, és azt is versenysport, tehát jártunk versenyekre, de én őszintén azt az úszást nagyon nem szerettem, mert fáztam. Én nagyon vékony voltam, és akkor, amikor mondta az edző, hogy még 40 hossz, akkor emlékszem rá, hogy én beugrottam, vagy mentem tovább, sírtam, nagyon nem szerettem, és azt a hideg vizet, és akkor aztán így szerintem ezt, amikor az edző mondta, hogy ügyesek vagyunk, menjünk tovább, a papám azért látta, hogy ellenállás van bennem, és akkor elvitt ilyen szertornára, és akkor ott is körülbelül nagyon gyorsan mondták, hogy hú, milyen jó mozgáskultúrája van ennek a kislánynak, és hogy menjen tovább, de azt meg valahogy a papám nem akarta, ő azt mondta, hogy hát abban lehetnek olyan sérülések, ami egy egész életre aztán meghatároz, és akkor így kerültem teniszezni. És akkor a tenisz, ő is kömmel játszott, de hát így a tenisz az nekem egy ilyen nagyon-nagyon nagy örömöt jelentett annak a teniszre való, az edzésekre menni, a csapat, és nagyon sokáig különben ez egy ilyen kis buborék volt, és annyira az edzőmmel így összehangolódtunk, hogy nagyon gyorsan, nagyon magasra kerültem, tehát jött a 2-3 év alatt betörtem ott, hát akkor még gyerek volt a korosztályban, először csak 3., aztán 2., aztán pedig éveken át így abszolút így elsőként voltam, és aztán történt egy egyesületváltás, és abban az egyesületben pedig nem találtam a helyemet, és aki meg az edző volt, az meg végképp nagyon nem tudtunk kapcsolódni, és aztán én, amikor gimnazista lettem, tehát én nagyon intenzíven általános iskolában játszottam, meg gimnáziumnak az első hívében, és akkor aztán úgy megszületett bennem, hogy nincs már az a felszabadultság, az az öröm, ami akkor volt, amikor a legelején, és hogy az edző nagyon át akart engem nevelni egy olyan játék stílusra, amiben én nem voltam otthon.
2: Tehát nem igen. volt rád annyira tekintettel, nem. hogy te ki vagy, meg milyen igen. vagy, milyen, mi igen, illik igen. a te személyiséget teszem. Volt egy koncepció, és akkor azt próbálta rajta
3: igen.
2: átvinni.
3: Igen, igen, és akkor emlékszem, akkor apukámnak mondtam, hogy hát meghoztam a döntést, és hogy én nem szeretnék tovább ilyen szinten tenszezni, és akkor szerintem ott ügyesen csináltam, mert mondta, hogy, és akkor megkérdezte, hogy mi volt a probléma, akkor elmondtam neki, akkor mondta, hogy miért nem szóltam, mert hogy akkor ebben azért segített volna, hogy ő ezt így nem tapasztalta, vagy hogy én itt ebben most így ennyire szenvedek. És akkor egy fél év, én annyira elegem lett, hogy az ütőmet így bedobtam az ágy alá, és akkor mondtam, hogy nem, soha többé nem fogok tenszezni, és akkor egy fél év után mondta, hogy rendben van, hogy nem csinál versenyszerűen, de hogy a sport meg az nagyon fontos, meg egészséges, és mi lenne, hogyha a gimnázium alatt én lemennék ilyen egyetemi csapatba, és csak úgy a saját örömömre játszanék. Csak én végül is egész gimi alatt még jártam, teniszeztem, és akkor ilyen egyetemi csapatokkal hétvégén volt, hogy mentünk csapatbajnokságra, és 18 éves koromig azért játszottam.
2: Te is ki volt ott, amikor nagyon benne volt a teniszbe, ki volt a kedvenc teniszeződ, akár férfi, akár nő, egyet, ha így kapásból.
3: A Christopher Lloyd volt a nagy kedvencem a külföldi mezőnyben.
2: Na, én rá még nem emlékszem, még nem is értem szerintem.
3: Nekem ő
2: a 70-es évek, vagy 80?
3: Hát az inkább 80-as, igen.
2: 80-as igen, lett akkor.
3: Igen, igen, meg a McEnroe, a fiúknál.
2: Hát
3: McEnroe, a hölgyeknél, a Christopher Lloyd, meg a Navratilova játszottak, Navratil. De én a Christophernek a stílusa az voltam én. A Navratilova az a támadó játék, szervába megy, és holizik, a Krisz meg nagyon gyönyörűen játszott az alapvonáról.
2: És most van egyébként még kedvenc játékosod, tehát mostani mezőnyből, tehát azt mondom, hogy Roger Federer, vagy Rafael Nadal, akkor melyikre teszel X-et?
3: Nekem a Federer volt különben nagy kedvencem, a Nadalt is aztán megszerettem, de a Federernek, ahogy a pályán volt, amilyen méltósággal játszott, én azt nagyon szerettem.
2: Nekem az eleganciája, és igen, egyébként az a konzisztens, tehát nyilván ilyen magas szinten mindenki valahol egy következetes teljesítményt hozza, hogy Federernél ez valami olyan szerénységgel, meg eleganciával párosult, hogy az mindig lenyűgözött, úgyhogy na, örülök, hogy találtunk még egy kapcsolódást, de ma nem ezért vagyunk itt pontosan, viszont így hallgattalak, és így hogy elég hosszan meséltél erről, tehát, hogy ez akkor, hát nyilván mindenkinek gyerekkor, meg kamaszkor ban szerzett tapasztalatok, azok fontosak, hogy neked ez akkor így összességében egy jó élmény maradt, hogy ez ilyen így végigmentél, és végig is megtaláltad az öröm sportodat, ha jól értem, vagy ezért ez egy keserédes múltba tekintés, amikor erről beszélsz?
3: Abszolút ez örömforrás, és nekem létforrásom a sport, és külön a mai napig én hát egyszer egy barátnőmmel, akivel együtt csapattársak voltunk, játszunk a saját örömünkre, meg úszom is, meg tornázom is, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom a sportot, és nekem a sport nagyon sok mindent megtanított, tehát azáltal, hogy ott minden nap edzésre mentünk, meg akkor általános iskolában még volt, hogy délután volt iskola, és én reggel is, meg még iskola után is mentem, meg futottunk, megtanított arra, hogy összeszedetten struktúráltan csináljam a napjaimat, segített megtanított abban, hogy hogyan kezeljem azt, hogy most ha nem sikerül, hogyan
2: a kudarc,
3: kezeljem a sikereimet.
2: Igen,
3: szóval nekem egyértelműen az összességében pozitív. Az, amikor egy föltárult pont egy ilyen pszichodráma csoport kapcsán, hogy ott azzal az edzővel bennem elakadások vannak, azt pedig bevittem és feldolgoztam.
2: De szép. És akkor abból indultunk ki, hogy ugye a versenyző, a versenyző Évi. Tehát, hogy az neked az végül is nem egy szülőktől jövő, vagy a teljesítménykényszer, nem tudom, valami ilyesmit mondtál, ugye, mert nagyon méről kezdtük, ugye az identitásod az, hogy Isten szeretett lánya vagy, és hogy ebben az identitásban, vagyis amikor ehhez egyre közelebb kerültél, ha jól értem, ott felfedezted, hogy hát ott van a teljesítménykényszeres éned.
3: Igen.
2: De hogy az pont ebben az élményben, ebben a pillanatban, ami talán egy ilyen, ugye, kairoszi pillanat, tehát nem kronosz, hanem kairosz, hogy ebben a kegyelmi pillanatban, mintha összetört volna a teljesítménykényszeres.
3: Igen.
2: És akkor ennek a gyökere akkor a sport volt, vagy a sportolás élménye?
3: Az is, meg szerintem azért az iskola rendszer is, azért, igen, ha nagyon őszintén akarunk lenni,
2: igen,
3: ez itt van, ez ebben ott van.
2: Igen.
3: Maga a szüleim is azért mind a ketten, amit csináltak, azt szerették jól csinálni, uh-huh, és én gyerekként ezt abszolút onnan is így hozom, csak szerintem a legfőbb forrás nem ott volt. Uh-huh. Tehát azért, uh-huh, otthon nekünk szabadságot adtak abban, hogy most én merre megyek, mit választok. Uh-huh. Itt is, amikor zongorázt meg teniszeztem, akkor papám vagy sportzongora megkérdezte, hogy merre szeretnék menni, tehát azért párbeszéd volt.
2: Volt döntési lehetőség. És akkor azt, igen, érheted meg, hogy te választasz,
3: igen,
2: és hogy arra felé, igen, haladgatsz, amerre szeretnél.
3: Igen.
2: És ugye teljesítménykényszer, hogy tehát, hogy azért ez akkor így szerinted egyébként mennyire? Mert azért valahogy teljesítenünk kell dolgokat. Szóval, most nem lennél itt, ha nem teljesítetted volna az anyai kötelezettségeidet, vagy nem lenne a gyerek, nem lenne három unoka, meg hogy tettél azért, hogy egészséges legyél ebben, majd erről is lehet egy kicsit kérdeznék, hogy nagyon röviden, hogy aki nem ismer még téged, a hallgatók, nézők közül, mi ez a betegség, amit most említettél. De hogy akkor most hogy van itt? Hogy áll ez egyensúlyba? Tehát, hogy teljesítek is, meg nem is, mert a teljesítés az igazából elvihet egy nem jó önértékelési pózba, vagy pozícióba. Hogy mit ajánlasz? Vagy mi a tanulságod most így?
3: Az, ami bennem megszületett, uh-huh, hogy itt amikor ez, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és hogy nekem nem kell bebizonyítanom az értékességemet, mert az létből fakadó forrás, akkor megváltozik a belső motivációm, tehát már nem azért kezdek el teljesíteni, hogy én saját magamnak adjam a plecsnit, vagy kívülről adják a plecsnit, hanem a sokszor félelem alapú, uh-huh, hanem belső szabadsággal, uh-huh, hogy azért szeretnék tenni, csinálni, mert hogy az Isten engem erre hív. Szóval, hogy az egyiknél, mind a kettőnél ott van a teljesítmény, csak az egyik belül nagyon sokszor egy ilyen félelem alapú, meg görcsös, ez pedig én belső szabadsággal, uh-huh, történik, és, uh-huh, ugyanúgy teljesítek, csak ott már nem ez a lényeg, hogy engem dicsőítsenek, meg, uh-huh, hogy, vagy magamat.
2: Meg elnyerjek valami,
3: igen,
2: valami szeretetet.
3: Nem, hanem egyszerűen az, hogy ebből a szeretettségből mindazt, amit kaptam, Isten dicsőségére én ezt továbbadjam.
2: Na most valaki olyan hallgatja ezt, aki nem hívő. És én azt mondom, hogy vegyük ki most az Isten, meg dicsőség, meg ilyen, ezek, aha, nagy szavak, ugye ez így a hívő kontextusban, vagy hittel, keresztény hittel megáldott, uh-huh, kontextusban, ez azért úgy érthető, ugye. Sőt, ugye kognitív szinten valószínűleg mindenki érti, aki ebben van, viszont nem biztos, hogy megérkezett a szívébe, hogy ezt is itt mondtad, és ezt én is tudnám így saját élményből mondani, viszont ha azt mondom, hogy hát önmagamért, mert olyan jól esett az a tenisz, hát választottam ezt a sportot, és folytattam. És csináltam, vagy csinálom. Meg önmagamért, mert annyira jól esik, nem tudom én, a

0: meg, ez tud elvinni a kiégéshez. Mert akkor ez e kapcsán az történik, hogy csinálom, de nem figyelek arra, hogy én most elfáradtam, nem figyelek arra, hogy most szükségem lenne egy kis kikapcsolódásra, és egy pont után pont a lendület fog kiveszni az egészből. Tehát nagyon-nagyon fontos a jó egyensúly, és hogy merjük azt mondani, hogy most ezt elfáradtam, most szükségem van arra, hogy pihenjek, szükségem van arra, hogy feltöltődjek, azért, hogy utána újból tudjak szeretettel, szabadon szolgálni, dolgozni, csinálni azt, amire meg vagyok hívva.
1: Hát örülök, hogy így most kicsit ide kanyarodtunk, mert nem, nagyon régen beszéltünk már, de ugye nekünk van egy ilyen 8 éves ismerettségünk, és azt itt elmondhatom, hogy te sokat segítettél nekem egy fontos életszakaszomon. Ugye akkor már lelki gondozóként, amiért nagyon hálás vagyok neked, és ezzel kapcsolatban még úgy is szeretnék majd egyszer beszélgetni, nem a műsorban. De hogy jó, hogy behoztad ezt a jó egyensúlyt, mert most, ahol dolgozom, ott mi a munkavállalóink, munkatársaink, közel 850-900 ember jól létéért igyekszünk dolgozni, mint HRS szervezetfejlesztők. Tehát mi is így közel vagyunk a pszichéhez és a mentálhigiénéhez. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog. És ugye itt egy kicsit, ha megállnánk, ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol azt keressük, hogy ebben az egyébként nagyon-nagyon felgyorsult, már látjuk, hogy évtizedek óta, nem fél évszázada, vagy még több, túlgyorsult szerintem világban, társadalmi kényszerektől, társadalmi ki nem mondott és ott levő elvárásoktól megterhelve, és valódi mások szükségleteire figyelve, mondjuk egészségügy, ahol rengeteg, te is ugye egészségügyből jössz, abban vagy a magad speciális fókuszával. Szóval ebben hogy látod, mi lehet a titka annak, ha szeretnénk adni az hallgatók kezében, vagy gondolataiba egy-két megoldást, eszközt, akkor mi lehet az a két-három eszköz, ami nagyon alapvető, és talán mélyebbre is viszi a figyelmet, mint hogy nem tudom, én feküdj le időben, meg egyél rendesen, meg nem tudom, mit ne egyél, mit egyél. Ez is abszolút fontos. De mit mondanál így most itt zsigerileg, itt beszélgetés közben?
0: Elsőre az jön különben nekem, hogy bennem Márta is Mária, hogy tud kezet fogni.
1: Ez tehát az evangéliumi jelenet, ugye, igen, a tevékeny Márta
0: és a Mária,
1: és a szemlélődő Mária.
0: Igen, igen. És hogy mindenkinek azért van egy személyiség magja. És van, akinek igazából azt, hogy tevékenykedjen, abban van otthon, és az, hogy megálljon, az a kihívás, és van, aki meg sokkal jobban szeret csak úgy lenni, és az, hogy ha túl sok az inger, abban fárad ki. És az első kömen az, hogy merni közel menni, megismerni önmagamat, és azt mondani, hogy igazából nekem ez a személyiség magom, ezt hívom önismeretnek, és hogy én ez vagyok, viszont hogy tudok elindulni a másik oldal felé. És hogy ha én nekem megyek, csinálom, és ez feltölt, de folyamatosan csak ezt csinálom, és nincs az, hogy megállok, hogy pihenek, hogy olyan dolgokat is csinálok, ami nem munka, és hogy kinek mi a feltöltő forrása, az szintén nagyon egyéni.
1: És tehát meg kell tanulni, nem? Ki kell járni az utakat,
0: igen.
1: Én azt látom.
0: És nagyon egyéni.
1: És felnőtt emberek is már mondják 40-50 évesen, hogy azt se tudom, hogy mit szeretnék, igen, a szabadidőmmel kezdeni.
0: Igen, igen. És hogy és ez életkortól, meg élethelyzettől is nagyon függ. Tehát például, amikor valaki hozzám jön, és krízisben van, a krízis intervencióm, az különben az első az, hogy csinálunk egy órarendet, és hogy ebben az órarendben elkezdek stabilizálni, és különben az alapszükségletekkel a legegyszerűbb. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy az alvás rendben legyen, hogy az étkezés meg legyen, ritmusban legyen, mindenkinek van egy bioritmusa, hogy arra rákapcsolódni. És a harmadik, amivel kezdek, az aktivitás, pihenés jó aránya. És akkor, ha valakinél minden nap sportol, de egyszerűen olyan nincs, hogy csak úgy megáll, hogy csak úgy kifekszik a napra, és akkor látom, hogy neki ez a kihívás, és hogy ebben hogy tud növekedni. Ha valaki pedig abszolút mozgásszegény életmódot folytat, akkor hol tudunk elindulni, ahol abban a mozgásban megtalálja az örömét.

0: ezek az alapok. És akkor utána megnézni azt, hogy az elmúlt időszakban például milyen a kapcsolati rendszere, tehát hogy sok munka miatt lehet, hogy nagyon beszűkültek a kapcsolatai. Régen az meg fontos volt, tehát ez is nagyon-nagyon fontos.
1: A szociális élet.
0: Nagyon. És akkor ezekről, ahogy így beszél, akkor, hogy igazából mi volt, amikor stabilnak érezte magát, és most mi hiányzik, és az, hogy lehet visszaépíteni. És aztán szoktam kérni egy ilyet, hogy írjanak egy olyan listát, ami a jelenben, vagy akár a múltban őket kikapcsolta és feltöltötte. És akkor ezekből is elkezdünk keresgélni. És akkor jön valaki, hogy húj, régen nagyon sokat gitároztam, vagy jártam társas táncra, de hogy most elképzelhetetlen, akkor megkeressük a helyét. Mert hogy ez az ő feltöltő forrása. És aztán van, hogy jövőbe is megyünk, hogy írjon egy bakancslistát, hogy igazából milyen álmai vannak, és bátran szárnyaljon, és megnézzük, hogy ha azt mondja, utaznék, de most nem tud elmenni külföldre, akkor Magyarországon is el lehet menni egy hétvégére, vagy egy napra, és akkor így alkotjuk meg, és ez hívom stabilizálásnak, és ez elképesztően egyéni, hogy ki mitől tud egyensúlyba kerülni.
1: Ez akár egyébként nyilván jó pár ülés is lehet. Tehát,
0: persze.
1: Hogy ez nem az első egy ülés, hanem ez akár lehet, hogy egy-két hetet, vagy
0: akár ez több alkalom, igen. Alkalom. Ez az alap, és miközben ő ezeket csinálja, közben pedig nekem jönnek a témák. Ahogy mesél róla.
1: És mondjuk mi van ezután, a stabilizálás? Ugye ez pont azért, hogy hozzuk vissza az egyensúlyi állapot felé azt, ami kilengett, ki csúszott, elcsúszott. Ezután mi a következő?
0: Attól függ. Tehát, hogyha krónikus betegről van szó, és daganatterápia, arra is van egy módszer, és akkor én azt a módszert csinálom velük, mert ott azért folyamatos krízisintervenció van, hisz folyamatosan szoronganak, hogy most akkor az eredmény, a diagnózis, kezelések azokra, tehát egy ilyesmi van, de közben pedig jönnek ott is a témák, meg jönnek a felismerések, meg van ez amit én különben most így kliensek által jött be, ez a Simonton terápia, nem tudom, hogy erről hallottál egy daganat terápiában.
1: Még egyszer a nevét?
0: Simonton terápia.
1: Simonton.
0: Igen, és ott én azért tartom különben azt a módszert nagyon jónak, mert hogy abban segít a pácienseknek, hogy teljesen váltsanak szemléletet azzal kapcsolatban, akár a kemoterápiával kapcsolatban, akár a betegséggel kapcsolatban, és itt különben ilyen van ilyen lazításos technika is, meg van imagináció is, ezeket kombinálják, és én akiket így kísértem, volt, aki úgy jött már be, hogy egy ilyen programon vett részt, volt, aki megkérte, hogy ebben kísérjem, és hogy tényleg megkeresni azt, hogyha kap egy diagnózist, benne gondolatszintjén milyen. Például, ha rákos vagyok, én meg fogok halni. És akkor ezt hogy tudjuk átkeretezni? Tehát, hogy a narratívákat, a mítoszokat megnézni. Akkor utána maga az, hogy erről az egészről benne képzeletként mi van.
1: Mi van, igen.
0: És akkor abból csinál egy rajzot, és akkor utána az, hogy kezelik a kemó, az engem teljesen ki fog nyírni, vagy pedig az egy külső segítség, ami abban segít, hogy a daganatsejteket pusztítsa. És én nagyon szép kíséréseket látok, meg a saját betegségemet is kömény lerajzoltam, és megcsináltam, meg aztán bevittem imádságba, amit az Úristen aztán kitágított, és tényleg nagyon nem mindegy, hogy mi ebben a küzdelemben hogy vagyunk jelen.
1: Na, igen. Most meg is említetted, meg mondtam is, hogy egy kicsit, ha tudunk visszamenni, hogy mit lehet tudni erről a te betegségedről, mi ez, és hogyan formált téged?
0: Amikor vártam a hatodik gyermekemet, akkor őt elveszítettük, egy ilyen nagy vérzés történt, és akkor voltak az első ilyen szembesítések, hogy nagyon magas a trombocita szám, és hogy akkor a nőgyász mondta, hogy ezt mindenképpen menjek el belgyógyászatra, de közben meg ha szeretnénk babát, akkor most van itt az idő rá, és akkor nyár volt, és mondtuk, hogy jó, majd megyünk, de közben pedig elmentünk így családostól Tezébe, és akkor a Tezében egy imádságban az született bennem, hogy egy kisfiam fog születni, akiért nagyon meg fogok szenvedni. És akkor ezt úgy még nem értettem teljesen, hogy ez miről szól. És aztán rá két hétre rájöttem, hogy valaki kopogtat, ő a legkisebb gyermekem. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy 6 nagykorú gyermekem van szívemben, 7, mert előtte igen, volt egy kis élet, aki 8 hétig volt a pocakomban. És amikor így hazajöttünk, akkor elmentem be egy gyógyászhoz, de ő azt mondta, hogy szerinte csak ez a spontán abortusz miatt szerinte fölborultak itt a dolgok bennem, és viszont tovább kísértek kismamaként, és tovább láttam, hogy itt valami nagyon nincs ebben, tehát nagyon magasok voltak a bizonyos értékek, és akkor elmentem hematológushoz. Mm. És akkor így első körben az volt, hogy ami nekem is ez a sok diagnózisa, hogy van egy vérképző betegségem, de első körre még azt mondták, hogy ez nem annyira komoly, majd 100 évig élek, de azért elkezdik a kezelést, mm. és akkor kismamaként elkezdtem 6 hónapon keresztül kapni egy injekciót, és hát nagyon, nagyon nehéz 6 hónapon volt, mert ez az injekció nagyon nehéz mellékhatásokat okozott, tehát én csontfájdalmakat, fáradtságot, rossz közérzetet lefektettek, tehát egy 6 hónap kőkemény 6 hónapon volt. És amikor megszületett a legkisebb gyermekem, akkor meg a vérképem teljesen fölborult, akkor kórházba kellett menni, akkor olyan vércserék történtek, és akkor mondták, hogy mindenképpen el kell kezdeni egy másik gyógyszeres terápiát, akkor emiatt nem szoptathatok, tehát ilyen hirtelen iszonyú sok minden történt. És akkor csak kikapottam a fejemet, és akkor azt mondtam, jó, ennél nehezebb már nem lehet, és akkor másfél éves volt a kisfiam, és akkor csináltak egy csontvelő biopsziát, és akkor a biopszia eredménye azt mutatta, hogy nem is az a betegségem van, ami ilyen tünetileg kezelik, és nem annyira nagy kihívás, hanem egy nagyon rossz prognózisú vérképző betegségem van, és hogy ilyen 3-4 év az, amíg a csontvelő valahogy működik, de aztán beszűkül, és csontvelő transzplantációra van szükség, és ez volt most már 21 éve. És akkor, az nagyon, nagyon, nagyon sokkoló volt, és akkor volt ez, erről sokat már beszéltem, hogy ott vagyok, nagyon emlékszem az egészre, hogy ott állok az ablaknál, ahogy a kisfiam ott van kint, a homokozóban, hogy játszik, és akkor hogy közel jön ez, hogy van egy olyan betegségem, ami max. 3-4 év, aztán transzplantáció, de ebből betegségben az nem is annyira jó arányjal hozza a gyógyulást. És akkor fölmentem a szobámba, és kinyitottam a Bibliámat, és a 91. Zsoltárnál nyílt ki ez az én Zsoltárom, a fölséges Isten oltalmában, hogy mivel hozzám fordulsz, angyalaimnak parancsolok felőled, kőben ne üss lábadat, hogy hosszú élettel ajándékozol meg, és így olvastam, és mondom, uram, ezt nem értem, de én elhiszem, akkor fogalm sincs, hogy ezt te hogy fogod beteljesíteni, de akkor menjünk erre. Mm. És akkor a férjemhez lementem, elolvastam neki ezt a Zsoltárt, így nézett, hogy minden rendben van. Csak mondtam neki, hogy mondom, figyelj, két út van, az egyik az, hogy ez a diagnózis, és megyünk e felé, és akkor ebbe kezdjük el ásni a síromat, de mondom, én nem az a típus vagyok, vagy ez a Zsoltár van, az Úr ezt mondta, és én erre szerették menni, hogy jössz, vagy nem jössz. És akkor elindultunk erre, és akkor rendkívül sok minden történt, de most már több mint 21 éve történt ez, és igazából az elmúlt időszakban egy nagyon stabil állapotom volt, és most novemberben egy hasi ultrahang kapcsán találtak egy csomót a lépemben, és akkor emiatt most újból volt egy biopszia vizsgálatom, meg újból nézik, hogy most mi van, de most még várom az eredményeket. Mm. Viszont nagyon szabaddá a betegségem kapcsán, szerintem én belül nagyon-nagyon szabad vagyok, mert annyi minden történt, és annyi mindent megéltem az, hogy az Isten hogy van ott jelen, hogy én ezt már tényleg nem szoktam ezeken nagyon lamentálni, hogy most elmegyek, megnézik, azt mondják, hogy stabil, és 2 hónap múlva, 3 hónap múlva majd jön a következő, és én úgy fogom föl, hogy ez nagyon jó, van most 3 újabb hónapom, és ezt hogy tudom minél teljesebben megélni.
1: Most így azt fogalmazódott meg bennem, hallgatva téged, hogy betegségtudattal élsz, de nem betegesen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy olyan, mintha egy sokkal egészségesebb ember ülne itt velem szemben, mint az, aki egyébként így vizsgálatok alapján nincs szervi elváltozás, nincs semmi baja, ugye, ezt így mondjuk, aztán mit is jelent. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem sokkal egészségesebb az életed, ha jól érzékelem. És hogy ez az egész, ahogy kezdted is, ugye a legelején is mondtad, hogy valahogy az a szó jött föl, talán ezt így nem mondtad ki, de az a kép, amit hoztál az életedből, hogy egy tehetetlenség. És ugye ebben a tehetetlenségben aztán ott van az a... Amit én így látok, tényleg a zsoltárok is erre vezetnek, így nézegetve, hogy mit üzen az Isten, hogy az ember a rászorultságában tud, az őszinte rászorultságában, vagy az őszinte megkérdőjelezhetetlen kiszolgáltatottságában tud igazán találkozni az Istennel.
0: Igen.
1: Erről neked mi a véleményed? Mert most így mondtam egy okosságot, ez lehet, hogy csak azért fiatalos éppen ráéreztem valamire, de neked, aki azért hát itt komoly belső és élettapasztalatokkal ülsz, vagy köztünk, hogy neked erről mi a véleményed?
0: Én egyetértek veled, és ahol nekem tényleg, én úgy szoktam mondani, hogy volt egy első megtérésem 14 éves koromban, és ott az nagyon fontos volt, és egy nagyon Isten felé forduló életet a gimnázium alatt, és az alapozta meg az Istennel való kapcsolatomat, aztán jött az egyetem, a gyerekek, a családi élet, tény, hogy sokkal kevesebb időm volt arra, hogy ezt a kapcsolatot építsem, és azt gondolom, hogy a mai fejemmel erre a szükségletemre, erre az igényemre jobban kellett volna figyelnem. Hmm. Mert én ezt így...
1: Vágytál rá, igen, de nem tettél olyan lépéseket, igen, mint igen, amit most már ugye igen, elmúlt igen, évtizedek.
0: És akkor utána, amikor jött ez a második bomba, és a megtérésem, mert nem azt fogalmazódott meg, hogy amikor szokták, miért engedi meg az Isten, meg miért nem akadályozta meg, hogy én azt gondolom, hogy én előtte kaptam jeleket, csak nem vettem komolyan, és sokszor belül azért volt egy csomó mindennel kapcsolatban, hogy nagyon magas intenzitású szorongásom volt, tehát akár mondhatom is, hogy krónikus stressz.
1: Tehát jelzett a tested, de te nem vetted komolyan.
0: Igen, igen, és én különben nem hiszek abban, hogy az Isten büntetésként hozta ezt a betegséget. Abban viszont hiszek, hogy ő szólt, jelzett, én ott süket voltam, és aztán utána nagyon konkrétan jelzett, és elképesztően bízott abban, hogy ez a helyzet nem azt fogja nekem hozni, hogy föllázadok ellene, meg elfordulok, mert egy nagyon bensőséges kapcsolatom volt, van vele, és inkább ez az egész helyzet még inkább ő felé fordított. És az, ami ebben a kapcsolatban nekem, én azt gondolom, hogy sebzett volt, különben az atyával való kapcsolatomban kellett sok mindent helyre raknom. Jézussal nagyon mély és bensőséges kapcsolatom volt 14 éves korom óta, az atyával, a meg Isten képek, ott kellett rendezni magamban dolgokat. Na de ott egyszerűen az, hogy ki ő, és hogy ő, ki ő valójában, ez a kiszolgáltatott helyzet, ezt nagyon megtisztította. És azóta vele is egy nagyon mély és nagyon bensőséges kapcsolatom van, és akkor így az atya-fiú szeretett kapcsolatából már a lélek
1: az már ott. Úgyis ott van.
0: És ez az nem már csak... jön.
1: Igen, igen. Az már jön. De hogy érdekes, hogy akkor neked a... Tehát akkor végül is, amit mondtál a beszélgetésünk kezdetén, hogy volt ez a lelki gyakorlat, ez a pont, ez a pillanat, ahol a fejből végre igen, leérkezett a szíved közepébe, akkor az az atyával való kapcsolódásnak az ilyen igen, gyógyító igen, élménye és igen, gyógyulása, igen, hogy arra kaptál ott egy nagy megerősítés.
0: Igen, és egy annyira nagy megkönnyebbülés.
1: Ez hány éve volt?
0: Az különben nem volt annyira rég.
1: Jó, hát nem kell
0: az most. Atyával, várjál, az olyan, hogy volt ez amikor tényleg ez ott szétrobbant bennem. És
1: Covid előtt, nem?
0: Tehát, hát körülbelül igen.
1: Tehát 10-es évek vége.
0: Igen, én 2018 hát, körül volt, ami ott az itt tényleg szétrobbantotta az egészet.
1: És azt mondhatod, hogy így kimered mondani, nem biztos, hogy kell, de hogy hogy így egészséges az Isten képet, tehát akkor igen. Ez jön le ebből, igen. De hogy ezt így kimondhatjuk, és ezek szerint van nem egészséges Isten kép.
0: Igen.
1: Nagy téma, de most igen. Nem dobom be, mert mármint nagyon szeretnék erről beszélni, csak figyelem az időt, és most azt érzem, hogy kevés ez az 50 perc, majd lesz olyan műsor, remélem, ahol hosszabban is lehet, mert hogy írtál nekem még pár sort azért magadról, nem csak így a szakmai, meg családfejlődési, úgymond önéletrajzi részeket, hanem itt van egy ilyen, hogy 2020-ban megjelent a Létforrás című könyvem, mármint könyved, ahol arra keresed a választ, hogy az értékesség létemből fakadó forrása, ha a forrás felfogad, hogyan hat ez a hétköznapjaimra, az értékességemet be kell bizonyítani, vagy felfedezni kell, hogyan tudom felfedezni, mi segít ebben, és mi akadályoz, hogyan tudom megélni egy kapcsolatban, hogy szeretett vagyok. Ezekről szólt, tehát ez a Létforrás című könyv. Végülis hát érintettük, gondolom, itt már elég sok szempontból. Hogy jött ez az ötlet, hogy te miért írtál könyvet? hogy orvosok azért nem szoktak meg mentáligénések attól függetlenül, hogy rengeteg gondoltuk meg biztos, hogy nagyon nagy bölcsességre tesznek szert. Hogy ez érdekelne, meg azt ne felejtsük el, hogy az is nagyon érdekel, hogy te kifejezetten említed itt, és írtad nekem, hogy te egy emberközpontú embernek tartod magad. Tehát, hogy neked nagyon fontos a humánum, és ugye ezért is örülök, hogy így el tudtál jönni. Meg azért is ezt akartam mondani az elején, hogy május hónapban megy le ez a műsor, és az az anyák napja is. Úgyhogy örülök, hogy egy ízig-vérig édesanyja és nagymama ül itt velünk, vagy hát velem, de sok hallgatóval együtt, mert így nagyon szerettem volna így ezzel a kis beszélgetésre is megajándékozni az anyukákat, hogy előttük legyen egy ilyen példa is, mint te, hogy Létforrás. Mit csináljunk ezzel? Ez hogy jött ez a könyv, Évi?
0: Az úr meghívott arra, hogy lépjek vízre, és na. Az előzményekben az volt, hogy amikor elkezdtem dolgozni, volt egy páciens, és a kezembe adott egy kis pendrive-ot, és azt mondta, hogy hát már ami most így spontán jön és csinálok, nagyon klassz, de hogy szerinte ezt meghallgattam meg a Aviai Teréz belső várkastélyát, elolvasom, akkor szerintem sokaknak fogok tudni segíteni, és ez különben a Renátónak volt a katekézise a belső várkastélyról.
1: Igen, Béli Renátó atya, a karmelita idejében.
0: Igen. És meghallgattam, és ahogy így hallgattam, így azt mondtam, hogy nagyon fontos kulcsokat kaptam a belső várkastélyhoz. És közben pedig én mentem tovább az én saját utamon, és épp Virginia Satirnak a növekedési modelljét tanulmányoztam, meg vittem be a munkámba, és az jött bennem, hogy wow, hogy ez a két hölgy, ez mind a kettő a maga területén zseniális, és hogy az, ami Teréznél a kígyós csúszómászós vidék, és nincs még rá fogalma, az Virginia Satirnak a növekedési modellje. És akkor elkezdtem rajzolni, és így egyszer csak azt láttam, hogy fú, tehát Teréz, amit hoz különben, azt a bibliai emberképet hozza, a teljességet, és én azt használom, hallom így is, úgy is, hogy test, szellem, lélek, de én a Terézit hozom, hogy test és lélek, és a psziché, az meg a kígyós csúszómászos vidék. És akkor a belső várkastély 7 lakása, központi szoba, és akkor ebbe beintegráltam a Virginia Satirnak a növekedési modelljét. És akkor utána, az igazság, hogy én imádkoztam, és akkor az úr mondta, hogy ezt így jó lenne, ha előadnánk, és akkor megszólítottam a Renátót, és csináltunk ebből egy előadás sorozatot, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ez nagyon gazdag, és hogy nagyon-nagyon sok, és újból imádkoztam, és az úr mondta, hogy hát, hogy írjam le, mondom, de uram, én ilyet nem nagyon tudok, mivel se tudom, hogy hogy kell ezt csinálni.
1: Inkább teniszezni mennék, mint írni. Nem,
0: mondom, már a előadásnál is mondtam, hogy én nagyon szeretek a túloldalon ülni, de hogy én előadjak, az uram, nem én vagyok, és azt mondta, hogy nem nem neked kell, megyünk együtt, és majd csináljuk. Nem jó. És akkor tényleg nagyon sokat tanultam ebből is, és akkor én egy évig, minden pénteken, eleve azt tud, hogy az, hogy én gépeljek, az a legnagyobb kihívás, tehát ez, a számítógépen.
1: Igen, ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy ezt hogy csináltad?
0: Hát úgy, hogy, hogy
1: diktáltad.
0: Azt is próbáltam, hogy diktálom, és akkor áttesszük írásba, de nem. Tehát az kellett, hogy csend legyen, és egyszerűen én csak írjak. Uh-huh. És hogy rájöttem, hogy ezt nem tudom megspórolni. Uh-huh. És akkor szeptembertől júniusig én minden pénteken 2-3 órát írtam. És akkor volt a negyedik lakásnál egy mélypontom, mondtam, hogy uram, bedobom a törő között, ez nem megy, ez nem jó. Akkor utána így szépen továbbvitt, és aztán júniusban azt láttam, hogy így összeállt. Uh-huh. És akkor utána jöttek még a könyvben az ábrák, tehát utána még egy évet mi dolgoztunk uh-huh. ezzel, és akkor aztán pont különben, amikor a Covid jött, akkor lett kész, akkor hoztam a nyomdából, és előtte, és akkor rá egy hónapra uh-huh. lett a Covid zárás, tehát így született uh-huh. a könyv.
1: Nagyon jó.
0: És azóta született kömmel hozzá egy munkafizet is, ez két évvel,
1: de jó.
0: Igen, nyáron. Akkor szintén egy hónapot leültem, és minden nap írtam, és az csoda volt, hogy nekem van így egy hónapom, lementem a Balatonra, ilyen azóta se volt, uh-huh. és én egy hónapon keresztül minden nap 3-4 órát így írtam, és csináltam a munkafizetet
1: de
0: hozzá.
1: De jó. Kiknek ajánlod ezt a könyvet? Melyik az a szint, ahol, ahol lenni
0: akiket
1: kell?
0: Akiket érdekel az, hogy az önismeret hogy tud utat nyitni az Istennel való kapcsolatra, uh-huh. és hogyan tudunk az Isten fényében saját magunkra nézni. Tehát ez tulajdonképpen ez az Isten kapcsolat és az önismeretnek az integrációja.
1: Mm. Mennyire látod ezt hiányműnek egyébként így Magyarországon, vagy hiányciknek?
0: A mi szakmánkban egyértelműen.
1: Uh-huh. Mert nekem igen. Burkoltan ez volt a kérdésemben, de hogy ezt te hogy látod?
0: Igen.
1: Tehát, hogy
0: igen.
1: Mit mondanál itt a hasonló művet, ami nem versenyzik, de hogy hasonló témakörben mozog? Mi érinti ezt mondjuk magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok.
0: Tessék.
1: Magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok ilyet.
0: Én sem annyira.
1: De valami tehát David Benner, vagy kijut eszembe a harmadkiadótól, aki uh-huh. az önismeret, mint Isten ajándéka, vagy valami uh-huh. ilyesmi a címe, azt forgatgatom néha.
0: Igazából ez azért szerintem nagyon speciális, mert hogy tehát itt ebben a könyvben a psziché és lélek és psziché kapcsolatát nézem, a munkámban pedig ott a test is, és nekem azért nagy ajándék, mert hogy mivel a pszichoszomatika területén dolgozom, és nagyon sok páciens úgy jön, hogy ő hozhatja az Isten kapcsolatát is, mert hogy ott is az ügyben is ő szeretne gyógyulni. Uh-huh. Ezért így kitágult a tér, tehát test, psziché, lélek mind a három területen otthon vagyok, uh-huh. és ott kezdek el dolgozni, ahol a velem szemben ülő biztonságban érzi magát.
1: Igen,
0: szerintem a specialitása az, hogy itt Avijai Teréz misztikus teológiájáról van szó, ami önmagában, ha valaki csak elolvassa a belső várkastét, az különben nem egy könnyű olvasmány, és ahhoz azért nagyon fontosak a kulcsok.
1: Igen.
0: De ha ezek a kulcsok megvannak, elképesztő mélység van abban a uh-huh. műben, és a szakmán belül meg Virginia Satir növekedési modellje az jobban ismert, de hogy én így próbálom minden lakásban nézem azt, hogy mi van akkor, ha a növekedési modellből indulunk ki, és mi van akkor, hogyha a hétlakásos, a belső várkastély hétlakásos modelljéből, hogy mi akadályoz abban, hogy az Isten kapcsolatban növekedjek, vagy mi akadályoz abban, akár a beteg istenképek kapcsán, hogy akár az rám hogy hat.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy ez oda-vissza uh-huh. is uh-huh. igaz.
1: Uh-huh. Hát most így az előszobába besétáltunk, uh-huh. és most így az időnk vége felé vagyunk, úgyhogy hát remélem egy kis kert csinálónak ez most így nagyon jó volt, és annyit csak itt még praktikusan, hogy mondjuk Tehát valamilyen önismeret, mert oké az érdeklődés, de hogy azért ez nem csak egy intellektuális út, ha készítettél hozzá egy füzetet, egy munkafüzetet.
0: Igen, de azt nem, tehát hogy az, tehát, nem, az csak egyéni használatra. Tehát én
1: értem, azt egyéni használatra, de hogy jaj, a munkafüzetet azt nem lehet megvenni.
0: Azt egyelőre még
1: azt nem. Ja, jó,
0: igen, értem. Csinálok különben ilyen fiataloknak műhely munkát, és akkor ott nekik, velük ezzel dolgozom, meg a praxisban, amikor valakivel spirituális önismeret kapcsán dolgozunk, vagy akár a pszichoszomatika területén ott érkezünk, mert hogy ott jönnek be fontos témák, akkor ott használom.
1: Jó, akkor ez a könyv az elérhető, igen. Ez az más is, ez a Létforrás.
0: Létforrás, és az a magyar szikken, a kármelita.
1: Sarutlan kármelita nővérek adták ki?
0: Nem ők adták ki, hanem ott lehet megvenni.
1: Ott lehet megvenni?
0: Igen, egyedül ott lehet.
1: Ó, igen, ez jó, eldugtad a...
0: Kármelita, igen, egyedül ott lehet.
1: Az ország egyik déli csücskében, akkor Baranya megye magyar, igen. Magyar szék, ugye a kármelita közösség, a női ág. Évi, igazából, hát nagyon sajnálom, hogy itt kérlelhetetlenül halad az idő előre. Azért sajnálom, mert úgy érzem, hogy fú, nagyon jó témákat érintettünk, és most így nem tudunk itt így hivatalosan kifelé tovább menni, de majd akkor mi folytatjuk. Talán így zárásként csak az, hogy te akkor most a praxisod szerint még egyszer ugye olyanokat tudsz fogadni, akik kifejezetten pszichoszomatikus tünetekkel, hogy mondjam, bírnak, vagy ilyen tüneteket hordoznak.
0: Vagy krónikus betegség.
1: De egyébként,
0: tehát, hogy már a diagnózisuk.
1: Egyébként van, meg most valaki egyfajta életelakadásban van, de nem ilyen krónikus fájdalommal, vagy pedig pszichoszomatikus jelenséggel küzd. Az is, ha éppen van fogadókészséged, megtalál téged, ha
0: igen,
1: jól tudom.
0: Igen, tehát én most igazából szeptembertől tudok majd új kíséréseket vállalni, igen. És a prioritásban a pszichoszomatika van, és akkor ami marad helyem, akkor szokott jönni azért, akár spirituális önismeret útra, ha valaki ezzel akar a maradék helyet, azt
1: azzal töltött ki.
0: Azzal töltöm, igen.
1: És jövőben várható-e valami előadássorozat, amit mondtad, hogy nem annyira szerez, de várható-e ilyen, vagy pedig valahol tartasz-e néha egyébként beszélgetésben elérhető, vagy tartasz-e kurzust úgy, ahol itt tanulhatnak az emberek?
0: Úgy, ilyen kurzust azt nem, igazából, ha meghívást kapok, akkor szoktam imádkozni vele, és akkor, ha időm és energiám engedi, akkor megyek. De még így, tehát a munka az nekem annyira betölti, és kitölti az időmet, megmondom, ez a fiatalokkal való műhely munka, meg lelkivezetés, meg annak, hogy így szerintem most a határaimon vagyok.
1: És a család, és
0: igen,
1: az unokák.
0: A család, meg az unokák. Szóval, hogy így. De azért minden szeptemberben azért ezt beviszem imádságba, és ha az Úr valamerre hív, hogy csináljak, akkor arra szokott adni teret is, de most azért elég a határaim vagyok.
1: Akkor azt kívánom, hogy találd meg az egyensúlyt, amiről beszéltünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Örömmel.
1: És köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Ez az Embernek maradni negyedik adása volt. Szeretném megköszönni a technikai munkatársaim, Szekeres Zsombor és Bixa Levente nevében is, hogy velünk tartottak. A műsorvezető szerkesztőt, Müller Márkot hallották. Ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
3: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
5: Varga Robert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
4: Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
5: Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mintha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttal függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
4: Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
5: Van egy kultúrált közlekedésért alapítvány. Ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a Hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
4: Ez egy tematikus program a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5.-6. vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
5: Nem, szoktak jönni idősebbek is. Nyilván egy 7.-8. diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
4: Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bárminek mondom.
5: Hívjuk Kressz Parknak.
4: Kressz Park. Tulajdonképpen ez a Kressz Park olyan, hogy aki bemegy, jó lenne, hogyha ismerné a táblákat, mert táblákat láttam még, biciklit, illetve táblákat. Oda figyelnek a segítők, hogy meg kell állni, mondja annak, aki még nem is ismerheti.
5: Igyekszünk úgy felépíteni ezeket a programokat, hogy először egy szakszóval élve elméleti oktatáson vegyenek részt a résztvevők. Ugye itt is ennek a rendezvénynek is jelenleg 4 állomása van. Az egyik állomáson Kresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni, ezzel ismertetjük meg a gyerekeket szintén. Egy harmadik állomáson pedig ugye végnézzük, hogy milyen táblákkal találkozhatnak, ez tényleg korcsoport függően, tehát ahogy ön is mondta, egy 4 éves gyermek teljesen másra fogékony, mint egy 15 éves. De az a célunk, hogy már a Kressz Parkba úgy menjenek be, hogy legalább a táblák egy részét ismerik, azoknak a jelentését ismerik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha ott bent közlekednek, akkor igyekezzenek már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben, ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor, de igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
4: Hát azért ez fel van építve, tehát jön az elmélet, teszt kérdések is vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel. És tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
5: Hát ez, hogyha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, hogy mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztályjal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről, nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabdapályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nem egy 45 perces tanóra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.

0: eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
1: Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolából, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
0: Nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologba szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyi a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
1: Igen, én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak, vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye össz-európai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
0: Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, bár az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejben. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejbe, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek valószínűleg.
1: Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
0: Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jó. Mert látom, hogy rossz.
1: Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti

0: Közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
1: Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés az pedig társas játék, akárhogy veszük, ha nem is játék, hanem életveszély is lehetséges. Tehát ott kell megfogni szerintem, meg hát mások szerint is az ember, hogy a másikra figyeljen. Ne én legyek az első nyomójak, hanem udvariasan, lehetőség szerint természetesen megpróbálni. Na ezek a gyerekek lehet, hogy egy pár hétig emlékezni fognak rá, de mondta ön is, hogy 50-60 alkalom is kell, vagy még több ahhoz, hogy normál legyen az ő közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre fontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye a környezet kímélés szempontjából is. Nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor nem lesz gond, ugye?
0: Mindenféleképpen mi biztos, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartani ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
1: Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
0: Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről.

0: A folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
1: Balázs Attila.
0: Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
1: Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
0: Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
1: Így van.
0: Hol nevelik ezeket a malacokat?
1: Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen heves megyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránósonkákat, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természet

0: Látjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, azért nem is avasodik.
1: És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedők.
0: Így van, így
1: tehát
0: van.
1: Nem azért jöttek ide ki, hogy nagy hasznot hozzanak.
0: Nem. Promóció jelleggel minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokba a boltokba sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye legfőképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
1: Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
0: Így van, genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
1: Igen, és akkor a dállapályok, meg a többi sertés, vagy így, a húsra menő sertések.
0: És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
1: És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna. Hát minek eszünk szalonnát? Legyünk állandóan vitamin, meg gyógyszereket.
0: Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agy szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták megavasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
1: Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette a zavasz szalonnát, hogy nem bírtam a számba verni. Hát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
0: Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. Ételek alá, a bőrét elmentve, alaplevek főzéséhez, olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrémleveshez, nagyon finom a bőre alaplével felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
1: Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jól látni, szépek. Tehát nagyjából mennyi is? Egy kilós táblákban vannak?
0: Ide a vásárokban, ide mindenféle táblát gyártunk. A fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig, ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt, ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
1: Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a Hortobágyi Forgatagban.

0: Riga Borsod Abaúj Zemplén vármegyei Csincsére.
1: Burkus Imréni Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztestről járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már. Az önkormányzatnál dolgozom, jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a Mezőnyeredi Közös Hivatal a jegyzőjeként dolgozom.
0: Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő, akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, mert a házasság ismeri őket, ugye?
1: Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
0: 94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, hogy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gúnyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
1: Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek, egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
0: Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van keresztes, 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
1: Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van a környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre szerintem. Városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők. Pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
0: Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
1: Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodáskort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
0: Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 11-nehány év, akkor még másképp nézett ki. Teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek. Beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
1: Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szíves részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, bár itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt egymás segítve, szabad idejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.

0: Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert Vatta felé ki lehet menni, meg emelre pedig Keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt, tehát az a óriási csend. Tehát az a óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a satöbbi miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
1: Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogás, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy megjavult az út, azért nagyobb forgalom van, sokkal nagyobb, mint korábban.

0: korábban volt, azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve keresztesről szinte minden nap. Kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
1: Csincse nem régi település, a 20-as években, 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehenészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek, aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halompuszta az itt van Csincsén.
0: Így van. Ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halompusztát mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor mezőkeresztesehez tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. Címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelőhelyet, ha lehetséges, akkor értékként nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbehozni. Megvan még a síremlék, bár egy Szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
1: Tehát az értéktárban benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
0: Igen, persze, hát hogy ne kellene. Elsősorban kell majd anyagi, az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
1: És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
0: Igen, de megszűnt a feltárás a tavalyi évben.
1: Újra megszűnt.
0: Megszüntették, valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
1: Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk, alattunk 100 méterrel biztos, hogy lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
0: Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kívánni valót maga után. Most már teljesen közel,
1: a
0: por miatt, igen. Teljesen közel van, zajhatás is éri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevallt a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település építésére.

Azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit

0: Akkor.
1: Gyerekkoromtól kezdve innen kezdem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatókra találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településré válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kiírásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az odúknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen bajuk, tehát, hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
0: Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezse akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát a gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
1: A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madár eszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az émász vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják, illetve hát nagyon ráhibázott az előbb, agója nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya, aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak, az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén, vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárért, vagy egy pár madárért megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskénkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.

0: 65 darab kötőládva és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. madárnak más fajta kell, énekeseknek kis
1: igen.
0: bemenetű, ABC. És akkor járvény. Jó, hát az jobban tudja, igen, mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
1: Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevérodútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden beletartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság, most Csincsefarm területén istállóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk, figyelemmel tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg C odú, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
0: El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mint arra nem is lenne szükség.
1: De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen a madár fütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
0: Csincse neve a Csincs négy folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély? Nincs, ön már tudná a bejelentésekből?
1: Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. A másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fakirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
0: Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, és megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznó konda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
1: a medve.
0: Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
1: Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznók és előfordul főleg vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
0: Ugye a légnyitványa hamarosan, vagy nem tudom hamarosan, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
1: Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hanem az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
0: Tehát korábban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben lesz is.
1: Lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat, élhető település.
0: Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse aljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal. Szent István rádió összeállítását hallották.

0: Helen Csár Viktória felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Előadásra egybekötött jótékonysági tekerést rendezett az orosházi Májva Virágpont csapata május 9-én a Spring Racing Orosháza edzőtermében. A sport délután apropója az volt, hogy egy nappal korábban pénteken volt a petefészekrák világnapja. A petefészek daganat egyre gyakrabban diagnosztizált betegség, és sajnos a legtöbbször, amikor felismerik, eléggé előre haladott stádiumban van. Ezért is fontos a megelőzés. Világszerte 300 ezer új esetet diagnosztizálnak ezzel a rossz prognózisú betegséggel. Az Egyesült Államokban 50% a túlélési esély, a fejlődő országokban még rosszabb. Tünetei banálisak, későn diagnosztizálható, a műtéti kezelés vagy a kemoterápia, sugárterápia jelentik a megoldást, mondta Farcádi Csilla, a Dr. László Elek Kórház és Rendőri Intézet szülészeti nőgyógyászati osztály dolgozója. Farkas Attiláné a Májva Virág Alapítvány történetét és munkáját mutatta be a jelenlévőknek és legújabb kiadványukat, melyben QR kódok segítségével mindenről felvilágosítást nyerhetnek az érdeklődők. Ezt követően pedig nem maradt más hátra, mint maga a tekerés, melyben nagy lendülettel és elánnal egyben nemes célt szolgálva vetették bele magukat a résztvevők. Egésznapos programsorozattal tisztelgett Bálint Sándor hitvalló néprajztudós emléke előtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A legszegedibb szegedi halálának 46. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéshez több városi oktatási és kulturális intézmény is csatlakozott. A Móra Ferenc Múzeum, a Karolina Iskola, a Napsugaras Tájház, a Szegedi Tudományegyetem néprajzi és kulturális antropológiai tanszéke, valamint a Gál Ferenc Egyetem. A tavaly előtt elhunyt Gyulai Endre püspök egyik legfőbb támogatója volt Bálint Sándor boldoggáavatásának. Megemlékező beszéde elején Serfőző Levente felsővárosi plébános, az egyházmegye oktatási helynöke is tisztelgett a hajdani megyés püspök emléke előtt. Majd rámutatott, hogy 1980. május 10-e nem csak Bálint Sándor halálának, hanem keresztény értelemben égi születésnapjának évfordulója is. Ebben az értelemben az ember kétszer születik. Egyszer a földre és egyszer a mennyországba, mondta a plébános, majd azzal folytatta, hogy ma is magunk mellett érezhetjük Bálint Sándort, akinek életpéldája ma is irányt mutathat. A szó pedig, amely leghívebben összefoglalja hitvalló életét, a hűség. A teremtő és bennünket örök életre hívó Istenhez maradt hűséges. Ezen keresztül értelmezte önmagát, a szeretett földet, az embert, az egész világot. Rádöbbentett bennünket arra, hogy a kultúrának lelke van, átjárja a teremtő lélek, fogalmazott Serfőző Levente, majd azzal zárta gondolatait, hogy Bálint Sándor szolgáló szeretete és evangéliumi hűsége ma is élő erővel szólítja meg az embereket, életpéldája pedig halála után is ugyanúgy irányt mutat. A Bálint Sándor emléknap következő állomása az alsóvárosi Ferences templom volt. Először a legszögedibb szögedi szobrát koszorúzták meg a Karolina iskola diákjainak közreműködésével. Barna Gábor, a Bálint Sándor Városi Kultúra Kutató Központ vezetője arra hívta fel a figyelmet, nem véletlen, hogy a hitvalló néprajztudóst ábrázoló mellszobor tekintete a Havas Boldogasszony templom felé fordul. A ferences lelkület határozta meg egész életét. Nyitott volt minden szépre, jóra, értékre. A másik ember és a teremtett világ tisztelete alakította életét. Rend volt a lelkében, a fejében és a szívében, a szeretet és a tíz parancsolat rendje, fogalmazott a néprajzkutató. Bálint Sándor személyes ismerősei közül Zagykó László ferences szerzetes szólt a megemlékezőkhöz. Arra hívta fel mindenek előtt a másodikos kisdiákok figyelmét, hogy Kalmár Márton szobra mosolyog. Az éjszaka sötétsége a véradatot sürgeti, idézte a hitvalló néprajztudós mélyreható szavait Zagykó testvér. Majd arra buzdította a megjelenteket, ne rejtsék el, hanem sugározzák tovább azt a derűt, amely Bálint Sándor egész életét áthatotta, a megváltás reményének örömét. Majd a megemlékezők boldogávatásáért mondta ki mát az alsóvárosi templomban, ahol tábla jelzi a helyet, ahol Bálint Sándor hajdanán rendszeresen imádkozott. A megemlékezésekkel párhuzamosan immár 6. alkalommal rendezték meg a Bálint Sándor emlékverseny döntőjét is, amely idén a mesélő tárgyak témája köré épült. Az első fordulóra 35 csapat küldött pályamunkát a régió számos településéről,
Gyuláról, Kevermesről, Csongrádról, Békés Csabáról, Orosházáról, Mórahalomról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről. A második fordulóban egy virtuális szabadulószoba várta a diákokat. A május 8-ai szegedi döntőben pedig a város kulturális intézményeibe kellett izgalmas feladatokat megoldaniuk. A kihívás helyszínei között szerepelt a Felsővárosi Szent Miklós templom, a Gál Ferenc Egyetem, a Somogyi Könyvtár, a Szent Györgyi Albert Agóra, a Szent József Jezsuita templom és a Szegedi Dom látogatóközpont is. A döntőben összesen 60 diák vett részt. A Szeged-Sanádi Egyházmegye Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató folyamatosan indít nevelőszülő képzéseket az ország különböző pontjain. A Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkerten már a végéhez közeledik a 60 órás képzés. Szegeden ezen a héten léptek a nevelőszülővé válás útjára azok, akik szívesen kitárnák otthonuk ajtaját a családjukat nélkülöző gyermekek előtt. Miskolcon pedig hamarosan elkezdődik a leendő nevelőszülők két részből álló képzése. A nevelőszülői élet iránt érdeklődők a szentágota.hu oldalon kaphatnak további tájékoztatást. A Szeged-Sanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Szent Dömötör Kórház Lelkészi Szolgálata beteglátó önkéntes csoportot indít. Várják mindazok jelentkezését, akik szívesen meghallgatják, beszélgetnek kórházban fekvő embertársaikkal, szeretetet, figyelmet, elfogadást, nyugalmat közvetítenek a betegek felé. A Békés Csabán, Gyulán, Szentesen, Orosházán, Makón, Hódmezővásárhelyen, Deszken és Szegeden található kórházakban van erre lehetőség. Jelentkezni május 25-éig a kihelyezett plakátokon található elérhetőségeken lehetséges. A felkészítő alkalom május 28-án, csütörtökön 17 és 20 óra között lesz Szegeden a Katolikus Házban. Különleges, hagyományteremtő szándékú ajándékkoncertet rendez a Magyar Honvédség a Dómban május 17-én vasárnap 15 órától. Az eseményt a Magyar Honvédség Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred szervezi, a zenei programot pedig a Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogos dandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara adja elő. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Gyermekek mindenek felett program, írja a HON. A Hajdubihar-Vár megyei rendőrfőkapitányság kezdeményezésére indult a Gyermekek mindenek felett program. Az egyedülálló rendőrségi kampány célja rendkívül fontos, hiszen nem csak a bűncselekmények visszaszorítására irányul, hanem arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a társadalom figyelmét felhívja a gyermekek védtelenségére és a közösségi összefogás szükségességére, számol be róla a rendőrség a Facebook oldalán. A bejegyzésben kiemelik, a program indulása óta a fiatalok helyes érzelmi fejlődésének elősegítése és a jogsértések megelőzése érdekében a rendőrök számos intézményt kerestek fel, egyeztető fórumokat tartottak, valamint különböző ismeretterjesztő foglalkozásokon hívták fel a gyermekek figyelmét a veszélyhelyzetek felismerésére és a segítségkérés fontosságára. A Gyermekek mindenek felett program a napokban újabb mérföldkőhöz érkezett. Szolgálatok, oktatási intézmények, tankerületi központok képviselői, bűnmegelőzési szakemberek és rendőrök tartottak kedden évértékelő gyűlést. A konferencián jelen volt a többi között dr. Hegedűs Judit és dr. Kovács Krisztián is. A rendezvény kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a résztvevők közösen visszatekintsenek az elmúlt időszak eredményeire, levonják a konklúziókat és megerősítsék azt az együttműködést, amely a program egyik legfontosabb alappillére. 11 tagozatban több mint 80 előadás hangzott el a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar tudományos diákköri konferenciáján. A hallgatói tudományos megmérettetés, a tudományos kíváncsiság, az önálló kutatómunka és az egyetemi tehetséggondozás jelentőségére irányítja rá a figyelmet, tudatta az egyetem. A mai nap a tudomány és a tehetségek ünnepe. Azokat a tehetségeket ünnepeljük, akik vállalták, hogy képzésükön túl többletfeladatokat, célokat tűznek ki maguk elé, kutatási eredményeiket pedig bemutatják. Ezek a hallgatók többet tesznek a fejlődésükért és szakmai útjukért, mint amit a képzés minimálisan elvár, ezért pedig nagyon büszkék vagyunk rájuk. A tudományos diákköri konferencia mindig a kíváncsiságról, a felfedezés öröméről és az alkotás csodájáról szól. Ahogy Arisztotelész gondolatát idézve mondhatjuk, minden a csodálkozással kezdődik és azzal is ér véget, emelte ki a tudományos diákköri konferencia megnyitóján Dajnoki Krisztina, a Gazdaságtudományi Kar tudományos dékán helyettese. Az elmúlt egy évben összesen 27 kiváló, a művészetek terén kivételes eredményeket elért hallgató kapta meg a Debreceni Egyetem művészeti ösztöndíját. Közülük 4 a zene, a tánc és a versenytánc kategóriákban maradandót alkotó egyetemista érdemelte ki a Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottságának kiemelt elismerését, írja az Unideb. A Debreceni Egyetem művészeti ösztöndíjára ebben az évben is azok nyújthatták be pályázataikat, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton folytatnak tanulmányokat az egyetem bármely karának bármelyik szakán. A kiemelkedő művészeti teljesítmény nyújtó hallgatók a Debreceni Egyetem rektora által kiírt pályázat alapján részesülhetnek a tanulmányi hozzájárulásban, melyet az arra érdemesek egy fél évre nyerhetnek el. Az ösztöndíjat önköltséges képzésben résztvevő egyetemisták is igényelhették. Az ösztöndíj összege maximum havi 30 ezer forint lehet, a pályázatokat a Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottsága bírálta el. Betegség miatt hátrányos helyzetű családok kaptak élelmiszercsomagot Debrecen egyik üzletében, írja a Dehír. A nagyáruház 300 ezer forint értékben ajánlott fel élelmiszereket, ebből állítottak össze 80 csomagot rászorulóknak. Ők részben a Rákellenes Liga debreceni szervezetének gondozottjai, részben olyan családok, akiket a Debreceni Polgárőr Egyesület támogat. Ez a két szervezet vett részt a csomagok átadásában is, de a polgárőrök több rászorulónak házhoz is viszik az adományt. A város minden területén járőrszolgálatot hajtunk végre, és nem csak a rendvédelmi problémákkal találkozunk, hanem az emberek nehézségeivel is. Mivel szociálisan érzékenyek vagyunk, ezért szeretnénk ebben is segíteni, emelte ki Sziklási Péter, a Debreceni Polgárőr Egyesület, a Civis Városért elnöke. Palánki Ferenc megyés püspök 18 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a debreceni megtestesülés templomban. Beszédében kiemelte püspök atya, hogy ez a szentség nem valaminek a lezárása, hanem valaminek a kezdete.
és a bérmálkozók is olyan lelkesedéssel és felismeréssel éljék mostantól a mindennapjaikat, mint az evangéliumi történetben az Emmauszi tanítványok. Püspök atya nagy szeretettel és lelkesedéssel beszélt a fiatalokhoz, melyben buzdította, bátorította őket, hogy legyenek tanúságtevő keresztények a világban, hiszen most is nagy szükség van rájuk. Debrecenben felfüggesztik a közterületi gyepek kaszálását, értesült a civil hír. A csapadék hiányos tél a gyakorlatilag csapadékmentes március, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisa miatt a debreceni önkormányzat májusban átmenetileg felfüggeszti a közterületi gyep felületek kaszálását, közölte a Városháza sajtóosztálya. Mint írják, az intézkedés csatlakozása a vágatlan május mozgalomhoz, amelyet Gajdos László a Tisza kormány lendő élő környezetért felelős minisztere hirdetett meg a napokban. Debrecen területén április elején az előző évek gyakorlatának megfelelően ütemezetten elkezdődtek a közterületi kaszálási munkák a lakótelepi és kertvárosi parkokban, valamint az útkísérő sávok zöld felületein. A feladatokkal megbízott vállalkozók a növények vegetációs időszaka alatt mintegy 3 millió négyzetméternyi területen nyírják havi rendszerességgel a gyep felületeket. A turisztikailag kiemeltebb részeken és az öntözött felületeken heti, két heti intenzitással valósul meg a kaszálás, így összesen mintegy 5 millió négyzetméteren kezeljük gyepjeinket. Április végéig befejeződött a fenntartott gyep felületek első kaszálása, írja a Városháza. A csapadék hiányra tekintettel a májusi kaszálásokat felfüggesztjük, a gyepalkotó növények kiszáradása elleni védelme, a biodiverzitás, a méhek és egyéb beporzók védelme érdekében. Ez alól kivételt jelentenek a pázsitfélékben gazdag, automata öntözőrendszerrel ellátott, ezáltal naponta öntözött gyep területek, ahol a rendszeres locsolás révén a fűnyírás által közvetve okozott kiszáradás veszélye nem áll fenn, írják. Ingyenes interaktív zenei workshopra vár mindenkit Debrecenben Peter D. Maniac a Stage Underground Music Clubban május 14-én csütörtökön 18 óra 30 perctől, írja a dehir.hu. Teljesen szabad stílusú információ és véleménycserére épülő előadásomon, műfajtól függetlenül, de erősen fokuszálva a rock-metal szénák underground területeire, szinte minden téma szóba jöhet, ami érdekes lehet a zenevilágában. Zeneipari szegmensek, trendek, brandépítés, PR, koncert és fesztivál szervezés, a zenéléssel, zenekarozással kapcsolatos területek és sok egyéb más is, írta a rendezvény szervezője. Nem csak a futásról, hanem az összetartozásról és az elfogadásról is szólt az idei Kronasz Run Debrecenben. Az Immanuel otthon és iskola két tanulója is teljesítette a távot a különleges futóversenyen, adta hírül a Dehír. A debreceni Déli Ipari Parkban megrendezett Kronasz Run az ország egyik legkülönlegesebb futóeseménye, hiszen a pálya egy szakasza a Kronasz Hungary Kft. Gyár területén belül halad. A szombati rendezvény azonban fontos társadalmi üzenetet is hordozott. Az Immanuel otthon és iskola két tanulója, a halmozott fogyatékossággal élő Barta Balázs és a mozgássérült Tóth Tamás is részt vett az eseményen. A fiatalokat Bakóczi Bence és Nádudvari Péter segítette speciális futókocsikkal, amelyek lehetővé teszik, hogy mozgásukban akadályozott emberek is átélhessék a futóversenyek élményét. Az ifjabb Szabó Gábor és felesége Szabó Máriás Sára által a Debrecenben rendezett GSH Summer Cup elnevezésű versenyen kiválóan teljesítettek a Deac lovasai, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem sportklubjának díjugratói közül Herman Zsófia, Szabó Máriás Sára és ifjabb Szabó Gábor állt rajthoz. A versenyzők remek eredményeket értek el, hiszen több első hely is született, írta a Deac.hu. Szabó Máriás Sára a 90 cm-es felkészítő számban aratott győzelmet az első versenyen induló Floriana Freya nyergében, a páros 80-85 cm-en harmadik lett. A Deac másik két díjugratója magasabb kategóriákban mérettette meg magát, Herman Zsófia 125 cm-en a második helyen végzett lovával, míg ifjabb Szabó Gábor Bizarre VDL-lel megnyerte a 130 cm-es, a GSH Summer Camp díjáért kiírt versenyt. A sikerek vasárnap is folytatódtak, ifjabb Szabó Gábor 135 cm-en ismét győzni tudott, emellett Cyrano HH-val a 120 cm-es kategóriában egy második helyezést ért el. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Láposi Terka, a Vojtina Báb Színház vezetője.
1: A múlt évben Szász Zsuzsanna festőművésznek éppen ekkor csináltunk egy kiállítást, aki egy olyan formavilágot, képzőművészeti nyelvezetet tudott számunkra megépíteni a Vojtina Báb Színházban, hisz ő dolgozott is velünk évek óta varrónőként, tervezőként, tehát hogy milyen elképesztő polihisztora világunk, ezt nagyon-nagyon szeretem a képzőművészetben, és a színházművészetben, tehát a határokat, a határmerzséket kerestük, és Zsuzsival ezt megtaláltuk akkor, Szász Zsuzsannával, festőművésznővel. Az idei pedig azért hihetetlen büszkeség számunkra, mert egy Vojtina Báb Színházban, ahol körülbelül 42 000-45 000 látogató gyermek van egy évadon belül, tehát ez egy őrült nagy látogatási lehetőség, látogatottság, a csecsemőkortól egészen az ifjúkorig felnőttig, be tudunk kapcsolódni ebbe oly módon, hogy a Modem egy rezidens programot kurátoroknak, fiatal kortárs képzőművészeknek évről évre kiírt, tavaly a könyvkultúra volt nagyon fókuszba helyezve, és egyszer csak Vizi Katáék a Modemben kitalálták, hogy akkor legyen a kortárs bábművészet is, reflektáljanak rá fiatal képzőművészek, kurátorok a kortárs bábművészetre. És nem túlzok, ha bár én szeretek túlozni, és hisz az, szerintem a színház nyelvébe ez nagyon is beletartozik, de valójában egy olyan új színházi formanyelvet és képzőművészeti formanyelvet talált meg az a három kurátor és három képzőművész fiatal hölgy, hogy merem mondani, hogy az eszem elhagyta, amikor megláttam. Megtalálom az eszemet egyébként, és mindjárt mondom is, hogy kik ezek, mert nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, ahogy ők reflektálnak ma egy Vojtina Báb Színházra, s miért jó ez? Katáék, amikor ezt a programot, pályázatot meghirdették, még nem is sejtették, hogy mi az 50. évfordulónkat ünnepeljük, és hogy ez milyen gyönyörűen reflektál ez a kettő, hogy valaki egy fél évszázadosan visszatekint önmagára, de egyébként jön három kurátor, nagyon fiatal hölgyek, és három képzőművész hölgy, akik egyszer csak kívül belülről végig pásztáznak minket, és hoznak egy nagyon-nagyon szép anyagot. A kurátorok Balkodorottya, Lilla, Bényi Lilla, Szabó Eszter Sára, a művésznők Juhos Kiscsenge, már volt is a Modernbe kiállítás, a Koltai Dorottya Szonya és Víg Violetta. 10-én érkeznek vasárnap mind a hatan, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összetartó hat fiatal kurátor és művésznő, akik átult szettig áttervezték a mi kiállítóterünket, kiállítótér előterünket, kimásznak a épületből, fölmásznak mindenhova, ahova tudnak. Tehát aki ezt a kiállítást, amelynek az a címe, hogy játéktól a világig és vissza, aki ezt meg fogja nézni, érzi, hogy a kortárs képzőművészet és bábművészet na most veszíti el igazából a határát, azaz megnyitja, és újra teremtődik valami nagyon-nagyon szép csoda, mert a játékra fókuszáltak elsősorban a művésznők, a kurátorok vezetésével, Csenge, nagyon-nagyon izgalmas motivumokat fog nekünk hozni, ami érinthető lesz. Minden plasztikus lesz a Csenge világából. Violetta, képzeljék el, kiállítótermünkbe bemegyünk, függönyök, sötét van bent, és a gyerek, ahogy mozog, a videóvetítéssel, ő fogja megmozgatni a képet. Még ilyennel nem dolgoztunk. És van Szonya, aki Hungarocellből kockákat, építő elemeket, könyves kelemet, tornyát épít föl, és vissza lehet majd bontani, mert minden interaktív. Na ez lesz benne számunkra a nagy előhívás és megszólítása a színháznak, hogy itt mindenhez hozzá lehet majd nyúlni, még akkor is, ha műtárgy, és akkor is, ha be van biztosítva, mert a Modem szenzációs, ahogy megcsinálja ezeket a leírásokat, mire kell majd vigyázni egy műtárgynál, és ezt rengetegen fogják látni.
0: Május 14 és 17-e között 18 helyszínen várják az érdeklődőket kiállításokkal, különleges művészeti projektekkel és interaktív programokkal. A teljes program megtalálható a Modem weboldalán, a modemart.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: a Mizár felvételét hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, hogy a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány összes minisztere, és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. A jövő héten hétfőn és pénteken lesz kormányülés. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke, majd felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágóhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnök helyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket! Híreinket hallották!

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar ezzel mondani? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának harmadik tételét hallották. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurélie Nicolé, Edith Picht-Axenfeld és Eberhard Finke. 5 óra 40 perc. A Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
2: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
1: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
2: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
1: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívül élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
2: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
1: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
2: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
1: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
2: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
3: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
4: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szentatya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, hogy a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány összes minisztere, és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdańsk után Bécsbe utazik. A jövő héten hétfőn és pénteken lesz kormányülés. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke, majd felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen. Csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágújhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó- és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnök helyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, híreinket hallották.

0: Andreas Vollenweider muzsikált. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Azt állítják továbbá, hogy az újkor embere egyre inkább elveszíti azt a benső középpontot, amely személyiségének tartást, egész életének pedig irányt ad. Megfigyelhető az is, hogy a mai ember a számonkérés bármely igényénél, vagy az odaadás minden rezzenésénél bizonytalanná válik, és öntudata mögött egyre fenyegetőbb félelem rejtőzik. Az embernek meg kell keresnie azt a benső középpontot, azt a terheket is elviselő biztonságos tartást, azt a biztos alapot, melyből a világba kiléphet, s amelyhez újból visszatérhet. Hogy mindezt megtaláljuk, ehhez nem elég hétvégeken vagy szabadságunk idején a természetbe menekülni. Eltekintve attól, hogy ez a természet egyre inkább elveszíti igazi jellegét az idegenforgalmi létesítmények miatt, maga a tóparton vagy a hegyekben eltöltött idő nem képes kellő mértékben kiegyensúlyozni a fenti hatásokat. Eredményezhet ugyan bizonyos testi-lelki megerősödést, ez azonban hamarosan elhasználódik. Szükség van egy állandóan ható, valódi ellensúlyozó erőre. Ez az ellensúlyozó erő azonban nem lehet csupán szellemi természetű. A költészet, zene, a képzőművészetek épp úgy nem kielégítőek, akár a filozófia, vagy valami hasonló. Ugyanezt állítják többnyire az orvosok is, de arra a kérdésre, hogy mit is tegyünk, nemigen tudnak válaszolni. De hogyha valamit tanácsolnak, az valamiféle vallásos jellegű összeszedettségre, elmélyülésre, elmélkedésre irányul, ami annyit jelent, hogy bizonyos értelemben vett imádságot kell gyakorolni. Ez azonban nehéz, ha hiányzik a meggyőződéses hit. Az imádság ugyanis csak akkor segít, ha nem a hatásai miatt, hanem Istenhez való benső kapcsolatból fakad. Mennyire fontos tehát, hogy akiknek megvan ez a kapcsolatuk, meg is őrizzék. Ami pedig a látszólagos gyengeséget, az életre valóság hiányát illeti, bár a gáncsoskodásra való helyes válaszról még lesz szó, biztos, hogy az igazi imához az alázat is hozzátartozik. Ez azonban nem gyengeség, hanem igazság. Az az erő, amely nem érti a szentségben a fönséget, és nélkülözi az alázatot iránta, az mélyen terméketlen. Az embernek szüksége van az imádságra, hogy lelki egészségét megőrizze. Imádkozni azonban csak élő hitből lehet. Másrészt viszont, és itt zárul a kör, a hit csak akkor marad élő, ha imádság kíséri. Az imádság ugyanis nem olyan tevékenység, amelyet gyakorolunk vagy elhagyunk, és közben hitünk érintetlen marad, hanem épp az imádság hitünknek a legelemibb megnyilvánulása. Maga a kapcsolat Istennel, akire hitünk irányul. Előfordulhat olyan időszak az ember életében, amikor felhagy az imádsággal, de huzamosan lehetetlen megmaradnunk a hitben, imádság nélkül, mint ahogyan nem lehetséges élni sem lélegzés nélkül. Újból a lélegzetvétel gondolata jön elő. Nincs éppen ez ellentétben azzal, amit az előbb állítottunk? Nincs élet légzés nélkül, tehát a légzés szükségképpen megállás nélkül történik. Sem akarni, sem gyakorolni nem kell. De ez is csak félig igaz, hiszen létezik elsatnyult, elhanyagolt, beteg lélegzés is, és könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy erősítenünk, gyógyítanunk kell légzésünket, azaz gyakorolnunk kell. De ne feszegessük tovább a dolgot, maradjunk annyiban, hogy a légzés alapjában véve magától megy akár a szívverésünk. A kép azonban csak akkor lesz teljes, ha meggondoljuk, hogy az előbb említett

Ez az élet minden további nélkül érvényesül, a másik élet azonban el van rejtve, ritkán tapasztalható meg. A hit világába tartozik, ápolni kell. Így komoly mi bennünk annak a veszélye, hogy nem törődünk új életünkkel, s engedjük, hogy a régi felülkerekedjék. S mi alatt a természetes légzés erőteljesebbé válik, addig a rejtett, a Szentlélektől származó egyre gyengébb lesz, még csak teljesen meg nem áll. Az új, belső életet Isten adta a kezünkbe, mint a törékeny gyermeki életet az édesanya kezébe, vagy egy veszélyeztetett életet ápolója kezébe. Így meg kell majd önmagunktól kérdeznünk, vajon mennyire becsüljük ezt az új életet? Mit jelent számunkra, s le kell vonnunk az ebből adódó következtetéseket? Mindent meg kell tennünk, ami ennek az új életnek megőrzéséhez és kibontakoztatásához szükséges. Az őszinte hit és belső bizonyosságainak indításai nem fognak félrevezetni bennünket, hanem megmutatják, amit az igazság ajánl. Isten szavának és az általa megvilágosított és megerősített emberi tapasztalatnak az igazságát.

0: Gabriel Fauré elégiáját Szimonová Jaroszláva és Láng Gabriella játszotta. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. Szerda délután az Opusztaszeli Történelmi Emlékparkban megtartotta első kormányülését az újonnan alakult Magyar Péter által vezetett Tisza kormány. A háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját szerda délután. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett, arra már korábban jelezte, nem költözik be a karmelita kolostorba, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter hozzátette, hogy az Alkotmány utcai épülete néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár, Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti, csak el ne roncsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke ahhoz a videóhoz, amelyet a közösségi oldalán jelentett meg szerdán. Felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Először ülésezett Magyar Péter kormánya szerdán délután. A helyszín az Opusztaszeli Nemzeti Emlékpark. Magyar Péter az első kormányülés meghirdetésekor hangsúlyozta, hogy a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozottak a jelenlegi helyzetről. Az előzetesen bejelentettek szerint a kormányülésen a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroslav Bilecki, katonai kormányzó, a hivatalos közösségi oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Az Ungvári Unió, azaz a görög-katolikus egyház létrejöttének 380. évfordulója alkalmából nemzetközi egyháztörténeti konferenciát szerveztek Beregszászon, az Ortutai Jelenér görög-katolikus központban. A rendezvényen teológusok és tudományos kutatók idézték fel az esemény történelmi jelentőségét és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. Nyíri Kata jelenti.
3: 1646. április 24-én az Ungvári várban 63, más források szerint a Kárpát-medence észak-keleti részén élő 82 görögkatolikus pap az egri érsek jelenlétében hűséget esküdött 11. Ince pápának, és aláírták az egyesülésről szóló dokumentumot a katolikus egyházzal. Marosi István az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
4: Tulajdonképpen minden az 1054-es nagy egyház szakadásból indul ki. Attól kezdve aztán a keresztények, a keresztény egyházak megpróbálták valahogy a közösséget megtalálni, valahogy az egységet megteremteni az egyházak között, és ennek a része volt az, hogy több felekezet, több egyházi közösség közösségre lépett, csatlakozott Rómával, az apostoli szentszékkel. És hát ugye különböző hatások voltak, mert itt nem csak a Kárpátok vidékének az unióiról kell beszélni, hanem az erdélyi románok, a szerbek, a ruszinok, a görögök és más népeknek a közösség keresésére kell gondolnunk az unióval kapcsolatban. Tulajdonképpen az egységkeresésnek egy nagyon-nagyon fontos pillanata volt ez, és hát számunkra itt a Kárpátok vidékén, akik élünk, ez az a pillanat, amikor mi megtaláltuk gyakorlatilag az egységet a katolikus egyházzal, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati világgal.
3: Csatári György, a Rákóczi Egyetem történésze elmondta, a görögkatolikus papok egyenlő jogokat élveztek a római egyház papjaival, de egyházuk, a Munkácsi görögkatolikus püspökség 1771-es felállásáig nem kapott teljes önállóságot. Ezért például II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején több rendeletet adott ki velük kapcsolatban.
5: Ami védte a görögkatolikus egyházat, a papokat védte, azokat a híveket védte, akitől mondjuk a kurucok elvettek nem teljesen törvényesen bizonyos javakat. És erre az egyházatirodalom jegyében próbált választ adni a fejedelem. És ezek a rendeletek megjelennek a mindennapi politikában, az országgyűléseken, azokon a vármegyei gyűléseken, ahol a fejedelem is részt vett, vagy nem is vett részt, de olyan határozatokat hoztak, ami a római katolikus egyháznak, a görög katolikus egyháznak és a protestánsoknak is megfeleljen.
0: Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szentpéter téren tartották, ahol a pápa az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária az egyház mintaképe. A pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Az általános kihallgatáson a Szentpéter téren részt vettek a Magyar Katolikus Iskolarendszer jeles képviselői is, akik május 12-én a Római Magyar Akadémián arra a kérdésre keresték a választ a hazai és európai kihívások tükrében, hogy vajon mi a katolikus oktatás jövője, mi az identitása. Reikling Krisztinát hallják.
6: A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók konferenciája és a Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencián elhangzott, hogy a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök szerint a hagyományos nevelési tér az a magától érthetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennállt, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végig kísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak, és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben, tevékenységük valóban tiszteletet érdemel. Szerinte ma Európa posztkeresztény, missziós terület, ahol meg kell birkózni a változásokkal. Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának frissen kinevezett főtanácsadója, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, előadása a katolikus iskola identitását állította a középpontba abból a felismerésből kiindulva, hogy az európai katolikus oktatás egyik legmélyebb problémája a belső elbizonytalanodás. Összegzése szerint a katolikus iskola az emberre, mint Isten képmására tekint, vallja, hogy a méltóság mindenkit megillet, mindenkinek helye kell, hogy legyen a közegben, és abban kell segítenie a szemét, hogy rátaláljon saját hivatására. Mert minél inkább képes egy iskola ezt az egyediséget tiszteletben tartani, annál hűségesebb a saját evangéliumi alapjaihoz.
0: Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a hiradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Az uniós pénzek felszabadításának feltételei már évekkel ezelőtt ismerté váltak. Elvárás a közelmúltban újra ismertetett 27 feltétel teljesítése a pénzek hazahozatalának. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddig államtitkári rangban lévő Vágójhelyi Ferencnek, a Nemzeti Adó és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit, május 13-ától Tamásné Cinege Csilla elnökhelyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Közvetlenül vezeti a központi irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a NAV vezetőjének feladat és hatáskörébe utal, ismertette az adóhatóság. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Bejelentette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Bizottsági meghallgatásán hétfőn a parlamentben ismertette továbbá, hogy szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, mondta Gajdos László. Csütörtökön nyílik és péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. Pócs Veronika, a tárlat egyik kurátora elmondta, hogy bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, identitásában, képi érzékenységének mély rétegeiben és művészi gondolkodásában mindvégig megőrizte magyarságát. Ezt nem csak művei címadásaiban, hanem azokban a kompozíciós ritmusokban és geometrikus szerkezetekben is nyomon követhető, amelyekben a magyar folklór ornamentális elemei is visszaköszönnek. Tizenhét csapattal tartotta meg első házon belüli robotika versenyét a marosvásárhelyi elektromaros szaklíceum. Gáspár Sándor tudósít.
7: Az elektromaros liceumban házon belüli versenyt hirdetett decemberben Kutasi Tamás tanár úr, amelyre 17 csapat jelentkezett. Marosvásárhely legnagyobb műszaki középiskolájának elektronika laborjában tartották. Tech Challenge a verseny neve, mutatva, hogy kapcsolódnak a világszerte elterjedt hálózathoz. A diákoknak 4 hónap alatt olyan nyomfelismerő járgányt kellett készíteniük, különböző alkatrészekből összerakniuk, amely 7 négyzetméternyi pálya fekete, kanyargós vonalán képes végighaladni. Sejem Zoltán aligazgató helyesnek minősítette, hogy tapsot és dicséretet kapott az a csapat is, amelynek járgánya 25 cm megtétele után kifulladt, vagy az egyenes szakaszon saját tengelye körül kezdett forogni, esetleg megállt, mert lemerült a gombelem. Hangsúlyozza, a verseny nem csak a sikerről szól, hanem a logikai gondolkodásról és a hibákból való tanulásról is. Külön eredménynek tekinti, hogy a magyar tagozat 19 osztályából 17 csapat jelentkezett, és a verseny népszerűsége azt jelzi, hogy szélesíteni is lehet a kereteket. A Tech Challenge nemzetközi versenyeire idén 3 magyarországi csapat is eljutott, de egyelőre a legnagyobb sikert a brailai Monteanum Murgocs liceum csapata érte el. Világbajnoki címet szereztek a román diákok a texasi Houstonban. A repülőtérről hazafelé tartó autóbuszt meg is állították a rendőrök, de nem büntetni akartak, hanem gratuláltak, majd díszkísérettel vezették a liceumhoz a diákokat ünnepelni. Egy hónap múlva, június 4-én Atlantában képviseli Magyarországot a világbajnokságon a csíkszeredai Fabton Lego robotika csapat, amely a First Lego League Magyarország nemzeti döntőjén elért eredménynek köszönhetően készülhet az amerikai döntőre a Georgiai Műszaki Egyetemen, egy intelligens moduláris védődobozzal, amely nem csak fizikailag védi a régészeti leleteket, hanem figyelni tudja a környezeti körülményeket is, páratartalmat, hőmérsékletet. Simon Norbert edző szerint a világbajnokságon már nem csak a technikai tudás számít, hanem az is, hogyan tudják nemzetközi környezetben bemutatni projektjüket a fiatal erdélyi innovátorok.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a Hungária körút Kerepesi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig a forgalmat rendőrök irányítják majd. Délelőtt 9 órától holnap hajnalig a 11. kerületben a Kamara-Erdei úton a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert burkolatot javítanak. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra, lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása fennakadás végéig Kőbánya-Kispestre kerül át. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés Sátoraljaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, holnaptól május 22-éig Diósjenő és Balassagyarmat között, szombaton és vasárnap a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, szombattól hétfőig Zirc és Veszprém között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci és a Veresegyházi vonalon pályakarbantartás miatt. Minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Göt között közlekedik majd. Az S71-es és a Z70-es vonatok, valamint a Jégmadár Expresszek menetrendje pedig pár perccel módosul, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok. Az északnyugati-nyugati szelet élénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Főpilénk még egyszer röviden. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. Szerda délután az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban megtartotta első kormányülését az újonnan alakult Magyar Péter által vezetett Tisza kormány. A háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját szerda délután. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reikling Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
11: 2026. május 14-e csütörtök van. Isten éltesse a ma ünneplő Bonifác és Gyöngyi Kereszt nevű hallgatóinkat. A Bonifác latin eredetű név, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi pedig a régi magyar gyöngy szóból származik. Lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása a Buda halálában. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngy testvér. Ma van áldozó csütörtök, mely a húsvét utáni 40. nap. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. Krisztus után az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját csütörtökön ünnepelték. 1918-ig a húsvéti szentáldozás utolsó napja volt. Ebből ered az egyedülálló magyar név áldozó csütörtök. Urunk mennybe menetelének liturgikus ünnepét több országban, így hazánkban is a következő vasárnapon tartjuk. Ma lenne 101 éves Nemeskürti István, Kossuth nagydíjas, Széchenyi és József Attila díjas, irodalom és filmtörténész, író, a Korvin Lánc kitüntetettje. Nemeskürti első írásai 1947-től a Vigilia című folyóiratban jelentek meg. Egész életében elkötelezett hívő embernek vallotta magát. 1950-től Budapesten tanított, egy ideig Pilinszky Jánossal együtt, 1956-tól a Magvető könyvkiadónál volt szerkesztő. A film világa iránt érdeklődő Nemeskürti 1961-től filmtörténetet oktatott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 63-tól a Magyar Filmgyártóvállalat stúdióvezetője, 72-től a Budapest Filmstúdió, 1984-től a Magyar Filmintézet igazgatója volt, 1987-es nyugdíjba vonulásáig. Majdnem 3 évtizeden át foglalkozott filmgyártással, irányítása alatt csak nem 160 magyar nagyjátékfilm készült el, és több mint 30 első filmes alkotó indulhatott útjára. Munkásságának fő területe a 16. és 17. századi magyar irodalomtörténet, valamint a 20. századi magyar filmtörténet. Termékeny íróként több mint 50 kötet szerzője volt. Ismertségét igazán a hazaszeretet, a nemzeti lelkiismeret és felelősség kérdését boncolgató történelmi, kultúrtörténeti könyveinek köszönhette. Színműveket és filmforgatókönyveket is írt, utóbbira néhány példa, Egri csillagok, Mint oldott kéve, A Mincentiről szóló De Victus Vincit, Szakra korona. 2005-ben jelent meg Mi végre vagyok a világon címmel életinterjúja, amelyben beszélgető társa Koltai Gábor filmrendező volt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, többek között 2002-ben II. János Pál pápától a Nagyszent Gergelyren tiszti keresztje csillaggal kitüntetést vehette át. 2003-ban Prima Primissima díjat, 2004-ben Szent István díjat kapott. A rendszerváltás után először 2011-ben őt tüntették ki a Kossuth nagy díjjal, 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjában részesült. Nemeskürti István, a tanár úr, ahogy a filmes és tudományos világban is emlegették, 90 évesen, 2015. október 8-án hunyt el Budapesten, és utolsó útjára november 3-án kísérték a belvárosi Szent Anna plébánia templomban. 129 évvel ezelőtt e napon avatták orvosdoktorrá, 18 évvel doktorálása után Szent Györgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. A magyarországi törvények 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása következtében már nők is folytathattak egyetemi tanulmányokat hazánkban. Így elfogadták Zürichben szerzett orvosi diplomáját. Hugonnai Vilma addig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. Miután Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, oktatással foglalkozott. Ma van 197 éve, hogy megszületett Kammermayer Károly, akinek nagy érdemei voltak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1896-ig látta el, mert további három terminusban is újra választották. 23 évi polgármestersége alatt indult meg Budapest világvárossá fejlődése. Nevéhez fűződik a magyar nyelvű közigazgatás megteremtése, a kerületi előjáróságok kialakítása. Működése idején épült az Andrássy út, a Nagykörút, a Ferenc József híd, a déli összekötő vasúti híd, a parlament, a Mátyás templom, több kulturális létesítmény, és a nagycsarnok a Fővám téren. Továbbá kiépült az út, víz és csatornahálózat, megvalósult a szemétszállítás is.
10: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
12: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. A gyógyulásokért végzett szentmisében imádkozzunk egyúttal, azokért is, akikre a szentmisét kérők gondoltak, és egyúttal egyházközségünk plébánosáért.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te a megváltás részeseivé tettél minket. Engedd, kérünk, hogy Urunk feltámadását mindenkor örömmel ünnepeljük. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Atént, és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Aquilász nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával. Mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagynia a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton fölszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott, a saját fejetekre szálljon véretek, én ártatlan vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Tícius Justus nevű istenfélő ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Krispus, a zsinagóga elöljárója azonban hitt az Úrnak, egész házanépével együtt, és sok korintusi is megtért, és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő is már nem láttok engem, és ismét egy kis idő is viszont láttok engem. És hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, a mai szentírási olvasmányok alapján szeretném elmondani, hogy a sikerért meg kell dolgozni, nem csak a fizikai sikerért, de a szellemi és a lelki sikerért is. Szent Pál apostol sátorkészítő, vagyis minden tanult ember a Szent Pál korában kellett, hogy ismerjen egy olyan mesterséget, amiből fizikai életét fent tudta tartani. Mit is jelent az, hogy megdolgozni valamiért? Jelent fáradtságos és következetes munkát, és jelenti egyúttal a következetes fáradtságos munka után a jól végzett munka örömét. Kedves jó testvéreim, ez a fizikai munka. A szellemi munka ugyanilyen úton halad előre, fáradtságosan megküzdünk vele, de ugyanakkor tapasztaljuk és örvendezünk a jól végzett munka örömének. Miért gondoljuk ezt úgy, hogy a lelki munkában nem ugyanezeket kell végeznünk? Azzal a különbséggel, hogy a fizikai munkához ad nekünk erőt a Jóisten, és tehetséget a szellemi munkához. A lelki munkához azonban nem csak tehetséget ad, és ismeretet, amiért megdolgoztunk, hanem együttműködést. Merem állítani, hogy a lelki életünkben az oroszlán rész a kihagyhatatlan, hatalmas nagy segítség a mindenható Úristennek velünk együtt való munkálkodása. És aki együtt munkálkodik a mindenható Úristennel, és így rendezi be az életét valamilyen szent cél érdekében, annak az embernek még akkor is lelki öröme van, ha valami nem az ő gondolata szerint alakult. Mert felfedezi menet közben, időközben, hogy Istennek az akarata fontosabb, mint az enyém. Igen, volt életemben egy olyan szakasz, hogy amikor elköszöntem a plébániától, azt mondtam a híveknek, kedves hívek, nekem itt, ebben a közösségben minden sikerült. És nem nekem sikerült, az Isten műve sikerült. Minden, amit elgondoltam, egyházam és közösségem lelki javára. ehhez a hozzáálláshoz valamilyenképpen nagykorúvá kell lenni. Lelki nagykorúság kell ehhez. A szülők megtapasztalják gyermekeiken azt, hogy milyen nehéz valakit elengedni és nagykorúnak tekinteni. Hány és hány fiatal, akár férfi, akár nő attól szenved, hogy nem képesek őt elengedni okos tanácsokkal és állandó noszogatással keserítik meg az életét egyik-másik embernek. Jézus nagykorúvá tette a tanítványait. Halála előtt elmondta, elmegyek és nem láttok. Keserültek és sírtok, de újból viszont látni fogtok engem. Igen, szeretett jó testvérek, a mindenható Úristen mindannyiunkat vezet lelkileg, mindannyiunknak adott alkalmas időt arra, hogy lelki dolgainkat megtanuljuk, szellemileg világosan lássunk kérdéseket, de elvárja, hogy nagykorú módon döntsünk a saját tennivalóinkról. Viszont ha döntöttünk, akkor Jézus megígérte és meg is tartja, nem hagylak árván titeket. El fog jönni a Szentlélek, aki majd eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek. Higgyünk ebben a saját személyes felelősségünkben, és gyakoroljuk keresztény nagykorúságunkat. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörgjünk együtt segítségéért.
1: Add Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk gyógyulásokért, és imádkozzunk Lojzi atya teljes felépüléséért is. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva atyai jóságos szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá letértünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többi, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjunk, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

E hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és akkor nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus. Isten!

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Neveld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla, a nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Megtartotta miniszterelnökként a szerdai kihelyezett kormányülésről első sajtótájékoztatóját Magyar Péter. Hatalmas összegű vízügyi beruházásról számolt be, és 2026-ra vízhiányt hirdetett. Magyar Péter elmondta, hogy a kormányátvétel csütörtök délután történik majd. Ez különleges lesz, hiszen egy helyiségben lesz a leköszönő és a csatasorba álló kormány összes minisztere, és ilyen 16 éve nem történt. Kiemelte, hogy az államtitkárok döntő többsége is bejelentésre kerül. Magyar Péter miniszterelnök a jövő héten Lengyelországba és Ausztriába is ellátogat. Krakkó, Varsó és Gdansk után Bécsbe utazik. A jövő héten hétfőn és pénteken lesz kormányülés. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita kolostorba a miniszterelnök eddigi székhelyére. Orbán Viktor először posztolt a közösségi médiában, amióta nem ő a kormányfő. Elkészült a leltár. Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti, csak el ne roncsák, írta Magyarország korábbi miniszterelnöke, majd felsorolta, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. 1 millióval több magyar dolgozik, mint 2010-ben, és hogy milyen adókedvezményeket, lehetőségeket vezettek be a családosoknak, fiataloknak az utóbbi években. Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek, Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a támadást a magyar lakta területek ellen, csütörtök délelőtre Orbán Anita berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, fogalmazott Magyar Péter. Brüsszeli források szerint jelenleg már reális forgatókönyvnek tartják, hogy Magyarország az összes, vagy legalábbis szinte az összes elérhető támogatáshoz hozzáférhet. Ugyanakkor a korábban elveszített összegek visszaszerzésére nincs jogi lehetőség, írja a híradó.hu. Sajtóértesülésekre hivatkozva a portál azt írja, hogy Brüsszel 34 milliárd eurót szabadíthat fel Magyarország számára pár héten belül. Leköszönt a NAV elnöke. Az eddigi államtitkári rangban lévő Vágújhelyi Ferencnek a Nemzeti Adó és Vámhatóság vezetőjének megbízatása a kormányváltással megszűnt, írja a Telex. Az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit. Május 13-ától Tamás Nécinege Csilla elnök helyettes képviseli a Nemzeti Adóhatóságot. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 37 perc, közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autóúttól a Pünkösfürdő utcáig. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán az Autópiactól. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezeték javítása kezdődött. A Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos korlátozásra kell készülni napközben csatornakarbantartása miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárás nehezíti az áthaladást átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása fennakadás végéig Kőbánya-Kispestre kerül át. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés Sátoraljaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, holnaptól május 22-éig Diós Jenő és Balassa gyarmat között, szombaton és vasárnap a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, szombattól hétfőig Zirc és Veszprém között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci és a Veresegyházi vonalon pályakarbantartás miatt. Minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Gőt között közlekedik majd. Az S71-es és a Z70-es vonatok, valamint a Jégmadár Expresszek menetrendje pedig pár perccel módosul, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: Lapszemle következik. Most már olyan erős a forint, hogy az árt a magyar gazdaságnak, írja az Index. Miközben Magyarországon a választások utáni politikai fordulat látványos bizalmi hullámot indított el a pénzpiacokon, az iráni háború, a lezárt hormuzi szoros és az emiatt megugró energiaárak teljesen átírták a világgazdasági forgatókönyveket. A CIP Bank elemzői szerint a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az új kormány képes lesz-e valódi szerkezeti reformokkal tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot, vagy csak rövid életű piaci eufóriáról van szó. Rámutattak, hogy jelenleg már annyira erős a forint árfolyama, ami negatívan hat az eközben egy helyben álló magyar termelékenységre. A Magyar Hírlap írja, megérkezett az Icarus új generációja Athénba, forgalomba álltak az Icarus 80E Midik. Az elektromos buszok teljes hozban alacsony padlós, akadálymentes kialakítású járművek, amelyek 60 utas szállítására alkalmasak. A kifejezetten városi közlekedésre fejlesztett típus modern utas tájékoztató rendszerrel, hőszivattyús klímaberendezéssel és minden ülésnél elérhető USB töltőponttal biztosít magasabb komfortszintet az utasok számára. A buszok egy feltöltéssel üzemi körülményektől függően akár 250-300 km megtételére is képesek, végsebességük pedig eléri a 70 km per órát. A járművek fejlett vezetés támogató rendszerekkel rendelkeznek, többek között sávelhagyásra, ráfutásos ütközésre, követési távolságra és gyalogosokra figyelmeztető asszisztenssel. A Magyar Nemzet Magyar Péter leendő kormányirodáját mutatja be, ide költözik a Tiszapárt, ez vajon mennyire luxus környezet címmel. Magyar Péter nemrég bejelentette, a Tiszapárt képviselői nem költöznek be a Jászai Mari tér mellett lévő képviselői irodaházba. ehelyett a Kossuth téren található Szabad György irodaházban fognak berendezkedni, amelyet a Fidesz kormányzat nemrég újított fel. A Fidesz kormányok egyik presztízs beruházása volt a Kossuth tér megújítását célzó Steidl Imre program. Ennek részeként újult meg a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, székháza, és vette fel az épület Szabad György nevét. Az irodaház közvetlen alagút összeköttetésben áll az Országházzal, így a képviselők a közterület érintése nélkül is közlekedhetnek, elkerülve a váratlan sajtókérdéseket. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. május 14-e csütörtök van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy a friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása egyre nagyobb szerepet kap az egészségtudatos táplálkozásban. Ugyanakkor a szakemberek szerint a megfelelő előkészítés és tisztítás legalább annyira fontos, mint maga a minőségi alapanyag kiválasztása. A témáról Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével Balázs Zsanett beszélget. Ebből hallanak most egy részletet.
6: Május első hetében széles választékkal találkozhatnak a fogyasztók a boltok, illetve a piacok polcain, szezonális gyümölcsökből, zöldségekből. Ezekről fontos tudni, hogy ezek magas tápértékkel, illetve vitamin tartalommal bírnak. Azonban, hogy ezeket a termékeket gond nélkül fogyasszuk el, fontos élelmiszerbiztonsági szabályokat betartani. Az első és legfontosabb, hogy megvásárlás után, amikor hazavisszük, akkor a hűtőbe helyezzük el, és csak közvetlenül a felhasználás előtt mossuk meg.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táján, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk, 8 óra 45 perckor pedig Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz, az idei csíksomjói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka, emelte ki az zarándokoknak szóló üzenetében Tímár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Felidézte tiszteletre méltó Márton Áron püspök intelmét is, amely így szól: minél nehezebb a kereszt súlya, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét. Elítéli a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki erről hivatalos Facebook oldalán adott hírt szerda este. Az államfő azt írta, hogy az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információ, tette hozzá. Mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen, olvasható Súlyog Tamás bejegyzésében. Berendelte a külügyminiszter a budapesti orosz nagykövetet csütörtök délelőtre a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter szerdán Ópuszta szerem. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett háborút, mondta Magyar Péter. A Szociális és Családügyi Minisztérium költözik Rogán Antal korábbi tárcájának épületébe, közölte Magyar Péter miniszterelnök újságírói kérdésre a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópuszta szerén szerdán. Az MTI beszámolója szerint arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket terveznek, ha a felszólított közjogi méltóságok nem mondanak le, Magyar Péter közölte, erről is tárgyalnak, de megvárják a május végi határidőt. Nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz Tóth Péter, jelentette be szerdán Ópuszta szerem Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját, a területen dolgozó szervezetek hatékony együttműködését segíti elő. Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára. Ezért a Védelmi Szövetségnek újabb szintre kell lépnie, egy erősebb Európára van szükség, egy erősebb NATO-n belül, hangoztatta a Védelmi Szövetség főtitkára szerdán a román fővárosban, a bukaresti kilencek és az északi szövetségesek csúcs találkozóján, ahol a NATO keleti és északi tagállamai megállapodtak a közös biztonságot szolgáló beruházások növeléséről. Mark Rutte szerint egy erős Ukrajna az egyetlen módja az orosz agresszió féken tartásának, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. A friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása egyre nagyobb szerepet kap az egészségtudatos táplálkozásban. Ugyanakkor a szakemberek szerint a megfelelő előkészítés és tisztítás legalább annyira fontos, mint maga a minőségi alapanyag kiválasztása. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erre hívja fel a figyelmet legújabb tájékoztatójában. A témáról Helik Ferenccel, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével Balázs Zsanett beszélget.
1: Május első hetében széles választékkal találkozhatnak a fogyasztók a boltok, illetve a piacok polcain, szezonális gyümölcsökből, zöldségekből. Ezekről fontos tudni, hogy ezek magas tápértékkel, illetve vitamin tartalommal bírnak. Azonban, hogy ezeket a termékeket gond nélkül fogyasszuk el, fontos élelmiszerbiztonsági szabályokat betartani. Az első és legfontosabb, hogy megvásárlás után, amikor hazavisszük, akkor a hűtőbe helyezzük el, és csak közvetlenül a felhasználás előtt mossuk meg. Vannak olyan termékek, amiket azt szoktuk mondani, hogy alapos bővízzel, folyóvízzel mossunk, és vannak olyan termékek, amiknél azt javasoljuk, hogy áztassuk be egy 5-10 percre. A leveles termékeket, például a spenót vagy a saláta, mindenképpen szedjük szét levelekre, és úgy mossuk bővízzel, hogy ha az esetleges rovarszennyeződés vagy földdarabok benne vannak, akkor azokat mindenképpen el tudjuk távolítani. Vannak olyan termékek, aminek keményebb a héja, például az uborka, retek. Ezeket célszerű egy erre szolgáló szivacsal vagy kefével jó alaposan átdörzsölni, és folyóvíz alatt szintén megmosni, és így akkor biztonsággal a héjukkal együtt tudjuk elfogyasztani. A bogyós gyümölcsök esetében, például az eper, málna, szedernél, ott nem tanácsos azt, hogy ezeket dörzsöljük, vagy áztassuk, mert ez mindenképpen minőségi érzékszervi romlást okozhat a termékekbe, hanem itt is bő vízzel öblítsük át, bő hideg vízzel, vagy langyos vízzel, és az esetlegesen meglévő puhább felületeket, penészes felületeket viszont távolítsuk el, ne fogyasszuk el. Ha ezeket az alapvető szabályokat a fogyasztók betartják, akkor nagy valószínűséggel minden gond nélkül élvezhetik a kiváló hazai termékeket és a tavasz első ízeit.
2: Köszönöm, hogy ezeket a szempontokat említette, és többször is említette a bővízben történő áztatás fontosságát. Amikor készültem erre a beszélgetésre, elég sok házi praktika terjed, akár az ecetes áztatásról, akár pedig a szódabikarbónában történő áztatásról. Mennyire ajánlja ezeket a NÉBIH?
1: Ezeket semmiképpen nem ajánlanánk, mert egyrészt érzékszervi elváltozásokat okozhatnak a termékben. Most csak gondoljunk bele, hogy egy epret mondjuk ecetes vízbe, vagy akár szódabikarbónába áztatnánk. Ezeknél a termékeknél, a szezonális termékeknél, amit elmondtam az elején, felhasználási javaslatokat, a NÉBIH-nek a hivatalos álláspontja ez, hogy bőven elegendő. Ha ezeket megtesszük, akkor biztonsággal fogyaszthatjuk ezeket a termékeket.
2: Jó, hogy mindig lehet biztonsággal kérni a NÉBIH szakembereinek iránymutatását, annál is inkább, hiszen nagyon sokan akár a piacokon, akár pedig áruházakban vásárolnak különböző termékeket, és ezen termékek között is lehetnek különbségek. Van-e eltérés abban, hogyan érdemes tisztítani a hazai, illetve az importból származó termékeket?
1: Alapvetően nincs, ebből a szempontból nem különböztetjük meg, hogy akár hazai termelésű-e, akár külföldi, azt azonban mindenképpen el szoktuk mondani, hogy amennyiben hazait vásárolunk, és ezt támogatja a NÉBIH is, akkor azért nagyobb biztonságban vannak a fogyasztók, mert itt megvalósulhat az az elv, hogy a termőföldtől egészen a fogyasztó asztaláig való eljutásig van egy hatósági ellenőrzés, hisz a NÉBIH, a kormányhivatalok, járási hivatalok szakemberei nem csak a végterméket ellenőrzik, hanem a termőföldet is, a szaporítóanyagokat, magát a permetezést és a termékeknek a vásárlókig való eljuttatását. Tehát úgymond a teljes élelmiszerlánc kontroll alatt van, míg a külföldi termékeknél úgymond megbízunk a beszállítóban, illetve az ottani hatóságokban. És ez a kettő között a különbség.
2: Mi pedig megbízunk a NÉBIH szakembereiben is, és Itt nagyon fontos kérdés, ha már az áruházakról beszéltünk, akkor beszéljünk egy picit mikroszinten, hiszen a konyhai higiénia legalább olyan fontos lehet akár, mint az alapanyag tisztítása. Milyen gyakori hibákat tapasztalnak a háztartásokban?
1: Nagyon fontos az, hogy amikor ezeket a termékeket előveszünk a hűtőből, akkor maga a konyhapult, a felület tiszta legyen, a felhasznált eszközök, szűrőedény, kések szintén tiszták legyenek, tehát véletlenül se forduljon elő az, hogy egy zöldséget mondjuk egy olyan késsel pucolunk meg, amivel előzőleg mondjuk csirkét daraboltunk. Nagyon fontos az is, hogy szemrevételezzük a terméket, ha bármilyen romlás jelét látjuk, elszíneződött, nem a termékre jellemző színe van, penészes felületű, akkor ezeket mindenképpen ne használjuk föl, lehetőség szerint vágjuk vissza odáig ezeket a termékeket, hogy ne legyen rajta elváltozás. És az is fontos, hogy a hűtőszekrénybe való tárolásnál, ha nem csomagoltak a zöldséggyümölcsök, akkor a többi élelmiszer védelme érdekében vagy rakjuk be egy fóliába, vagy pedig az arra célszolgáló hűtőszekrény alsó dobozaiba tároljuk. És ugye, ha földes a termék, akkor az szennyezheti a hűtőben lévő felvágottakat, sajtokat vagy húsokat. Úgyhogy ezek az alapszabályokat, ha betartjuk, akkor nem lehet gond.
2: Egyre többen termesztenek otthon, balkonon, vagy akár kiskertben az otthon termesztett terményeket is szükséges ugyanolyan elővigyázatossággal figyelni, vagy alaposan megtisztítani?
1: Természetesen, hisz ezek a termékek is ugye földben nőnek, és a földdel való kontaktus, a földes szennyezettség az okozhat problémákat. Ugyanúgy fontos, és ugyanúgy a terméknek megfelelően fontos a tisztítás, mosás. Az ilyen hazai vagy otthon termesztett, mondjuk egy balkonon termesztett zöldségnél, vagy esetleg gyümölcsnél egy előny van, hogy valószínűleg nem permetezték, nem kezelték növényvédőszerrel, így emiatt még biztonságosabban fogyasztható.
2: Ez pedig nagyon fontos, a biztonság nagyon fontos, hiszen a nyár közelettével nagyon sok család fogyaszt majd friss zöldséget, gyümölcsöt. Mi lenne az a három legfontosabb tanács, amit a Nébih minden fogyasztónak üzenne?
1: Az első és legfontosabb az, hogy fogyasszunk minél több zöldséggyümölcsöt, hiszen ezeknek a tápértéke, vitamin tartalma magas, és ez hozzájárul az egészséges élet megőrzéséhez, hogyha sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. A második az lenne, hogy igyekezzünk hazai terméket vásárolni, ez legyen akár piacon vesszük, vagy akár egy nagy kereskedelmi üzletbe, ott is minden esetben föl van tüntetve, vagy föl kell tüntetni a terméknek a származását. És a harmadik legfontosabb, hogy az eddig említett kezelési, felhasználási dolgokat minden esetben tartsuk be, és akkor biztonságos lesz ezeknek a termékeknek az elfogyasztása.
2: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
0: Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 9 óra után kezdődik majd a házunk táján, amelynek szerkesztője Szabó Csilla itt ül mellettem a stúdióban. Szervusz, mivel várod a hallgatókat ezúttal?
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és neked is. Ma a globális és a lokális környezetünkről fogunk beszélgetni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan érezzük azt, amikor ilyen szörnyű híreket hallunk a gyermekmunkáról, vagy arról, hogy különböző országokban, iparágakban, hogy zsákmányolja ki a munkásokat, hogy milyen hatalmas környezeti szennyezések vannak, hogy a bányászattal hogyan teszik tönkre bizonyos vidékeknek a természeti kincseit, akkor hát ezt szörnyűnek érezzük, és azt gondoljuk, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban, pedig nem teljesen. Erről lesz szó a mai beszélgetésünkben. Tehát egy olyan természetvédelmi vagy gazdasági kérdésről fogunk most beszélgetni a Magyar Természetvédők Szövetsége két munkatársával, amely megmutatja nekünk azt, hogy ezek a globális folyamatok, ezek hogy érnek el bennünket, és hogy mi hogy hatunk rájuk, vagy hogy hathatunk rájuk. Az, hogy ne csak egy beszélgetés legyen, egy rádiós beszélgetés, ez úgy kapcsolódik egy programhoz, hogy bemutatjuk, hogy mindezt hogyan tanulhatják meg az iskolások, sőt már az óvodások is, milyen lehetőségek vannak arra, hogy számukra érdekes módon, érthető módon mutassuk be ezt a helyzetet nekik is, és a pedagógusoknak nyilván, akiknek a mindennapi kommunikációjába, különböző tanóráknak az anyagába becsúsztathatók ezek az információk, hogy valóban mindenütt ott lehessenek a mi gondolatainkban is, és hát a gyerekek gondolataiban is ezek a témák, mert mi is hathatunk ezekre a folyamatokra, és az is a mi felelősségünk, hogy tudjunk erről, hogy hatunk, mert mindannyian hatunk, minden választásunkkal hatunk, és az is, hogy tudunk tenni, hogy ne legyen ilyen, és egyre rosszabb ez a gazdasági környezet, amely globálisan körbevesz minket.
0: Kik lesznek a vendégek, még a nevüket mondjuk el, illetve esetleg azt, hogy ezek az ő programjaik, tehát az egyesületnek a szervezésében zajlanak ezek a pedagógiai programok?
1: Ez a Magyar Természetvédők Szövetségének a koordinálásával zajlik ez a program, de sok más szervezet is részt vesz benne, önkormányzatok is, közösségi házak is, pedagógiai szervezetek, tehát pedagógusokat tömörítő szervezetek és más karitatív szervezetek is. Vendégeim pedig Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság programvezetője, aki majd a tudás hátteret biztosítja nekünk, tehát hogy valóban tudjuk meg azokat a tényeket, amelyek befolyásolják a döntéseinket, és Ladányi Benedikt Ildikó, aki kommunikációs vezetőnként a pedagógusokkal, a gyerekekkel kapcsolatos programoknak a kidolgozását vezette, és arról fog tudni beszélni, hogy mindez hogyan adható nagyon jól át.
0: Akkor a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy hallgassák a rádiónkat, 9 óra 4 perctől kezdődik a házunk táján, amelyben tehát erről a nagyon fontos témáról lesz szó.

0: Fly, let it sway. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó reggelt kívánok! Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz, az idei csíksomjói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A búcsú mottója így szól: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka, emelte ki a zarándokoknak szóló üzenetében Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Felidézte tiszteletreméltó Márton Áron püspök intelmét is, amely így szól: minél nehezebb a kereszt súlya, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét. Elítéli a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki erről a hivatalos Facebook oldalán adott hírt szerdán este. Az államfő azt írta, hogy az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információ, tette hozzá. Mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen, olvasható Súlyog Tamás bejegyzésében. Berendelte a külügyminiszter a budapesti orosz nagykövetet csütörtök délelőtre a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter szerdán Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára, ezért erősebb Európára van szükség egy erősebb NATO-n belül, hangoztatta Mark Rutte, a Védelmi Szövetség főtitkára szerdán a román fővárosban. A bukaresti 9-ek és az északi szövetségesek csúcs találkozóján, ahol a NATO keleti és északi tagállamai megállapodtak a közös biztonságot szolgáló beruházások növeléséről. Végül az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli és szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban lassú az előrejutása a budai alsó rakparton, a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól dél felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchidig, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton pedig a Baross tértől befelé. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Soroksári úton a Rákóczitól szakaszonként, illetve tovább a Közraktár utcában a pesti alsó rakpart felé. Erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében mától a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, itt felújítják a járdát. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Lapszemle következik. Most már olyan erős a forint, hogy az árt a magyar gazdaságnak, írja az Index. Miközben Magyarországon a választások utáni politikai fordulat látványos bizalmi hullámot indított el a pénzpiacokon, az iráni háború, a lezárt hormuzi szoros és az emiatt megugró energiaárak teljesen átírták a világgazdasági forgatókönyveket. A CIP Bank elemzői szerint a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az új kormány képes lesz-e valódi szerkezeti reformokkal tartós növekedési pályára állítani a gazdaságot, vagy csak rövid életű piaci eufóriáról van szó. Rámutattak, hogy jelenleg már annyira erős a forint árfolyama, ami negatívan hat az eközben egy helyben álló magyar termelékenységre. A Magyar Hírlap írja, megérkezett az Icarus új generációja Athénba, forgalomba álltak az Icarus 80E Midik. Az elektromos buszok teljes hozban alacsony padlós, akadálymentes kialakítású járművek, amelyek 60 utas szállítására alkalmasak. A kifejezetten városi közlekedésre fejlesztett típus modern utas tájékoztató rendszerrel, hőszivattyús klímaberendezéssel és minden ülésnél elérhető USB töltőponttal biztosít magasabb komfortszintet az utasok számára. A buszok egy feltöltéssel üzemi körülményektől függően akár 250-300 km megtételére is képesek, végsebességük pedig eléri a 70 km per órát. A járművek fejlett vezetés támogató rendszerekkel rendelkeznek, többek között sávelhagyásra, ráfutásos ütközésre, követési távolságra és gyalogosokra figyelmeztető asszisztenssel. A Magyar Nemzet Magyar Péter leendő kormányirodáját mutatja be, ide költözik a Tiszapárt, ez vajon mennyire luxus környezet címmel. Magyar Péter nemrég bejelentette, a Tiszapárt képviselői nem költöznek be a Jászai Mari tér mellett lévő képviselői irodaházba, ehelyett a Kossuth téren található Szabad György irodaházban fognak berendezkedni, amelyet a Fidesz kormányzat nemrég újított fel. A Fidesz kormányok egyik presztízs beruházása volt a Kossuth tér megújítását célzó Steidl Imre program. Ennek részeként újult meg a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, székháza, és vette fel az épület Szabad György nevét. Az irodaház közvetlen alagút összeköttetésben áll az országházzal, így a képviselők a közterület érintése nélkül is közlekedhetnek, elkerülve a váratlan sajtókérdéseket. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
6: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 40 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben egy délutáni műsorunkat ajánljuk. 15 órakor kezdődik az Akvarell, amelynek mai szerkesztője Nagy György András. Miről lesz szó a műsorban?
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. És hát a délutáni műsor egyik szereplőjét úgy hívják, hogy Ungvár Ildit, bármennyire is furcsa, és most nem mint bemondó, vagy hírolvasó, és nem is mint interjú készítő lesz, hanem mert Fésős Éva versét hallják majd tőled a hallgatók. Ez a Ha című költemény. Mégpedig azért, mert ugye 1926 májusában született Fésős Éva, abban az esztendőben egyébként, amikor kitört a frankhamisítási botrány. És hát őt nagyon sokáig úgy tartották számon, és szerintem sok ember fejében még most is úgy él, mint meseíró, mesekönyv, szerző. Dolgozott ő a Magyar Rádiónál, és szerintem nagyjából 30 kötete, és nagyjából ugyanannyi mesejátéka készült el. Rengeteg híres alkotás köthető hozzá. Nekem a Palacsintás király az mai napig a televíziós feldolgozásból Harsányi Gábor.
0: Sokaknak kedvenc. Egyébként,
1: igen, tehát, hogy akit később egy egészen más szerepkörben is láthattunk, mint görög diplomatát, és akkor engem ez nagyon meglepett, mint akkor már nem gyermeket, hanem fiatal embert. No, de lényeg a lényeg, hogy Temesi Balázssal beszélget Tóth János András, Temesi Balázs Fésős Évának a fia, aki a verseket képekkel párosította össze saját fotóival, és hát ebből egy nagyon érdekes könyvkötet született, és maga a beszélgetés is szerintem izgalmas. A másik téma, és tulajdonképpen a két másik téma, mind a kettő Debrecenhez köthető. Az egyik az egy eléggé szokatlan, vagy talán mégiscsak nem annyira megszokott koncert. Rossini Stabat Materét adják elő, és hát ugye ez a szerző 37 éves koráig 38 színpadi művet letett az asztalra, gyakorlatilag ő volt a legsikeresebb, és ő saját magát is úgy állította, hogy ő vígoperákat készít.
0: Igen, nem. Na erről most, az oldaláról
1: nem erről az oldaláról ismeri, és később, miután már befejezte a színpadi szerzőséget, kezdett talán ehhez a vallásos témához fordulni, és bádolják is azzal ezt a művet, hogy talán egy kicsit túl könnyű,
0: populáris,
1: vagy hedonista, vagy szóval, hogy maga a zene nem teljesen azt fejezi ki, amit a szöveg, Stabat Mater Dolorosa, tehát ugye állt az anya keservében, Babits fordításában. De Rossini maga azt mondta, hogy ő nem szó szerint akart, nem szavak szintjén akarta a zenéjét megírni, hanem egyfajta erkölcsi szellemiséget akart ezzel a művel kifejezni, úgyhogy szerintem mindenki eldöntheti, hogy neki ez a fajta megoldás tetszik, vagy nem tetszik. Ugye Verdi requiemjét szokták még hasonló módon emlegetni, egyébként párban, tehát ezt a két művet általában együtt emlegetik, és most is majd így jelenik meg a debreceni közönség előtt. És hát a modem. Mert hogy 20 éves lett ez a egykor galéria, ma már múzeum, és ez bármilyen is furcsa, hát ugye ez a modern és kortárs műveket bemutató kiállító helyről van szó, hogy megkapta ezt a kategóriát, és erre nagyon büszkék, és ez ugye az a külső szemlélő számára igazából így nem feltétlenül mond valamit, igen. De ugye ez azt jelenti, hogy a gyűjtemény már közgyűjteménynek számít. Uh-huh. És ami ebbe belekerül, ugye elég speciális módon lehetett építeni ezt a gyűjteményt sokáig, mert a debreceni művésztáborba érkező alkotók ajándékozták oda a modernnek egy-egy elkészült művüket, de most már tudnak vásárolni, és tehát ugye ez egy fontos, hogy egy tudatos építkezés legyen. Viszont szeretnék megmutatni a sokszínűséget is, úgyhogy a kiállítás válogatási szempontja az volt, ezzel viccelődünk is egy kicsit, hogy önök kérték, mi teljesítjük, felkérték Debrecen közéletének, művészi életének egy-egy szereplőjét, hogy válasszanak egy alkotást, ami nekik valamiért tetszik a szívükhöz közel álló, a modem meglévő 300 valamennyi művéből.
0: És akkor ezeket lehet látni.
1: Ezeket lehet látni ezen a kiállításon, és szerintem nagyon izgalmas, mert ugye pont arról van szó, hogy nem anyag, meg téma, meg ilyesmi mentén választottak ki, és meg is...
0: Ami sikeres, vagy népszerű, így is lehet mondani.
1: Így van, és próbálják is röviden közölni azt, hogy miért ez az alkotás. Kellett mindenkinek egyébként írni egy...
0: Ugye laudáció féleséget.
1: Valami hasonlót, igen. Tehát ugye ezt a kiállítótérben nem lehet egy az egyben leközölni, de hogy azért kiderül mindenki számára, hogy kit... Aki nyilván ismeri de a debrecenieket, azt tudja, aki meg nem, lehet, hogy jobban megismeri nem csak a műalkotásokat, hanem a debreceni művészeti meg közélet szereplőit is. Úgyhogy ez lesz.
0: Hát három igen izgalmas témával várjuk Önöket tehát 15 óra után az Akvarelben.

0: Verite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámari Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! A Franciszkusz Alapítvány zenés szentségimádás szervez cserkész és regnumi együttműködés keretében havonta egyszer csütörtökönként fiataloknak. A legközelebbi alkalmat ma este 7 és 8 óra között tartják a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom altemplomában. A szentségimádás alatt gyónási lehetőség is lesz. Cím: Budapest 5. kerület, március 15-e tér.
2: Ma, a régi áldozó csütörtök napján a Székesfehérvári Egyházmegye minden templomában 17 és 19 óra között szentségimádást tartanak az egyházmegye lelki megújulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért és a világ békéjéért.
1: Jó példával élni két keréken, mottóval rendezik meg holnap és holnap után a 20. kerékpáros és motoros zarándoklatot a Heves megyei Ecséden. Pénteken este 17:30 kezdődik a program litániával és fáklyás körmenettel, majd az Ecsédi Motoros Egyesület felajánlásával, vacsorával várják az érkezőket. Szombaton délelőtt 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd beszélgetés kezdődik Koszó András zászlókészítővel és fotóssal. Ezután Porpáci Rihárd mentőorvos előadását hallhatják 11 órától. 12:30 pedig Hidán Csaba László régész történész, harcművészet oktató. Két magyar győzelem, Vértes egység, Kertlés című bemutatóját láthatják. A 3:45 kezdődő pódium beszélgetésen pedig Reggő Dániel, balatoni származású és libri talent felfedezett írót ismerhetik meg közelebbről. A 14 órakor kezdődő ünnepi szentmisében a motorosokat is megáldja Novák József felvidéki plébános. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.
2: Szombaton a Sárszent Ágotai Szent Ágota templomban délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise az emlőbetegek védőszentje Szent Ágota tiszteletére. A Magyar Rákellenes Liga Sárszent Ágotai alapszervezete felkérésére. A szentmisét bemutatja Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök.
1: A Veszprémi Főegyház megye területén Zala megyében fekszik. Egyetlen olyan kegyhelyünk, mely a nevében is őrzi a búcsú megjelölést. Búcsú Szent Lászlón vasárnap május 17-én lesz a mennybe menetel búcsú bérmálással egybekötve. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Takács István érseki általános helynök mutatja be. A szentmisén közreműködik a kegytemplom kórusa és a Zalabrasz fúvós együttes.
2: Május 17-én, vasárnap 10 órakor a könnyező szűzanya tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise keretében ad hálát pappá szentelésének 60. évfordulóján Lőrinc Béla nyugalmazott plébános és Smatovics János kanonok nyugalmazott emeritus professzor a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Veres András megyés főpásztor. A szentmise végén, a kegyoltár előtt mondott Mária köszöntő után, az ünnepeltek gyémántmisés áldásban részesítik a híveket. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre az alkalomra.
1: Kormányozt hajómat címmel zenetábort szerveznek a szaléziak augusztus 3-a és 9-e között Péliföld Szentkereszten 12-30 éves fiatalok számára. A tábor célja, hogy elmélyítsék a fiatalokban a szentmise szolgálat iránti elköteleződésüket, s hogy zenei fejlődést biztosítsanak, miközben közösséget is formálnak. A további információkat és a jelentkezési űrlapot a www.szalézizenetábor.hu oldalon találják.
2: Pünkösdváró örömkoncerttel vár mindenkit szeretettel a Lélekhang Együttes és a Lélekhang Kórus vasárnap a 18 órai szentmise után körülbelül 3:45 Újpestre az Egek királynéja templomba. A Lélekhang Együttes és a Kórus közös ünnepi koncertjén Pünkösd öröméhez illő dalokat hallhatnak, egy lélekemelő, hitet és reményt adó műsorban. A belépés ingyenes, a templom a 3-as metró Újpest központ végállomásánál található.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk vár Judit. Jó napot kívánok! Az égbolt szemlélése arra hív, hogy félelmeinket Isten mérhetetlenségének fényében lássuk, hangsúlyozta Leó pápa május 11-én hétfőn délben, amikor a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány 30 tagját fogadta. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Szentatya emlékeztetett, 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa alapította újra a Castel Gandolfóban működő Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igaz és szilárd tudományt. Hitoktatóknak, valamint magyar és biológia tanároknak tartott szakmai továbbképzést a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Debrecenben, írta a Magyar Kurír. A képzésen résztvevők arról hallhattak, hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak óráin is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében. A kormányfő tájékoztatása szerint csütörtökön délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. Felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait Magyar Péter, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. A miniszterelnök szerdán ópusztaszerűen közölte, a jogszabály alapján az állami vezetőknek juttatás jár, amikor megszűnik a megbízatásuk. Azt mondta, szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, tette hozzá, mert ehhez a miniszterelnöki aláírás és miniszteri ellenjegyzés kell. Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője Facebook oldalán szerdán. Rétvári Bence kiemelte, Súlyog Tamást legitim módon választotta meg az országgyűlés, és nem lehet csak azért lemondatni, mert Magyar Péternek valamiért útjában van. Európában mindenhol tisztelettel működnek együtt egymással a ciklusokon átívelően választott közjogi tisztségviselők, hangsúlyozta a KDNP frakció vezetője. Megerősítette elkötelezettségét Bosznia-Hercegovina biztonsága és stabilitása mellett az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója, valamint a NATO és az EU képviselője. Hangzott el a Szarajevó melletti Butmiri bázison tartott nagyköveti kerekasztal beszélgetésen, számolt be egy bosnyák hírportál nyomán az MTI. Luigi Soreca, az EU bosznia-hercegovinai nagykövete és különleges képviselője szerint Bosznia-Hercegovina biztonságának legjobb garanciája az uniós integráció előmozdítása. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A délies szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Gyermekmunka, globális környezetszennyezés, hatalmas gyárak és bányák olyan problémákat okoznak mindezek, amelyeket úgy érezzük, hogy mi nem tudunk irányítani itt a mindennapjainkba. Sokszor halljuk a globális környezeti felelősség kifejezést, de azt azért nem érezzük, hogy valóban hatással lennénk ezekre a folyamatokra. Pedig vagyunk, ugye? Vagyunk. Ezt a kérdést most először is Friedrich Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság programvezetőjének teszem fel, mert szakmailag azt hiszem, hogy a legjobban te tudod elmondani, hogy tudunk-e hatni mindarra, amire úgy érezzük, hogy egyébként nem vagyunk hatással.
1: Hát igen, szóval benne, ha az életünket helyben éljük itt Magyarországon, Budakeszin, Budapesten, Monoron, stb., de mégsem lehet a mindennapjainkat elvonatkoztatni a globális hatásoktól, és ez fordítva is igaz. Tehát a mindennapi cselekvéseink egyenként talán jelentéktelennek tűnhetnek, de összességében mégis globális következménnyel járnak, és hát ez mind az éghajlatváltozáson keresztül, mind a különféle egyéb globális környezeti problémákon keresztül ma már egyre inkább megjelenik. Ugye, ha jól emlékszem, hogy nagyjából 15 évvel ezelőtt jelent meg talán a Nature tudományos folyóiratban a Rockström és munkatársainak az a tanulmánya, amelyben arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy ma már egyre inkább elérjük a globális fenntarthatósági határokat különféle területeken, nem csak az éghajlatváltozás területén, hanem a talajpusztulás, a nitrátosodás, a levegőszennyezés és mindenféle egyéb ilyen területeken. Ezt egy ilyen ábrán mutatták, és ma már ott tartunk, ha jól tudom, körülbelül ma már vagy 7 ilyen területen, amelyet ők 15 évvel ezelőtt ábrázoltak először a Nature-ben, ma már 7 olyan terület van, ahol átléptük a globális fenntarthatósági határokat. Tehát nagyjából elértük már a plafont.
0: Ez azt jelenti, hogy olyan visszafordíthatatlan károkat okoztunk. Ez a határ azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan kár, amelyen már akármit csinálunk most, nem tudunk segíteni. Ezt hát jelenti ugye, ez a határ?
1: Ez azt jelenti, hogy túlléptük azt a határt, ami hosszú távon fenntartható lenne, ezért mindenképpen vissza kellene magunkat egy kicsit fogni, vissza kellene fognunk a fogyasztást, a termelést, át kéne alakítani a különféle globális termelés és fogyasztási mintázatokat, az ipari szerkezetet, stb. És ugye pont ebből kiindulva indult el néhány évvel ezelőtt, vagy kezdődött egy olyan elmélet, amit mondjuk Funk elméletnek hívnak. Ugye ebben a Rockströmék által készített ábrában ilyen különféle területeken már túlnyúlunk. Tehát egy ilyen kördiagramon, hogy ábrázolják, bizonyos területeken kinyúlnak már a tortából, mert átléptük a fenntarthatósági határt, és ebben a Funk elméletben pedig azt mondják, hogy vissza kéne jönni ezen a tortán belülre, minthogyha egy Funknak a belső részét érnénk el nagyjából. Tehát mindenképpen csökkenteni kellene különféle területeken is a globális környezeti lábnyomunkat.
0: Na most, amiről beszélsz, az egy természetvédelmi, vagy egy tudományos magazinban megjelent cikk. És amikről beszélsz, ezek a túllépések, ezek azért nem itt minket, Magyarországot, vagy a jóléti világot érintik nagy részt. Tehát Európa, Észak-Amerika, az kevésbé érzi ezeket a hatásokat, amelyek most hozzánk még csak tudományos eredményeken keresztül, meg mondjuk ilyen nagyon megdöbbentő felvételeken keresztül, amely a világ más részén tapasztalható környezeti hatásokat mutatja, így jutnak el. Hát, igaz? Tehát, hogy az is gond, hogy mi nem érezzük, pedig nagy részt mi okozzuk, a mi fogyasztásunk okozza mindezt.
1: Igen, alapvetően tényleg ez a helyzet. Nagy részt ezt itt Magyarországon viszonylag kevésbé érezzük, de mondjuk például az éghajlatváltozás kapcsán azért látszik, hogy már Magyarországon is, Közép-Európában is sokkal nagyobb mértékű a felmelegedés, mint a globális átlag, és ugye pont az elmúlt napokban egyre többen hívták fel a figyelmet, hogy hát az idei tavaszon alig volt például csapadék, és az elmúlt évek során folyamatosan tapasztalt tavaszi, meg nyári, nyárközepi aszály egyre súlyosabb, és ebből a szempontból mi már valamilyen mértékben mi is tapasztaljuk ezeket a hatásokat, de ez sokkal nagyobb mértékben jelentkezik az úgynevezett globális délen, tehát mondjuk a fejlődő országok, Afrika, Dél-Amerika, Dél-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia területén. Ugye például, hogyha csak azt nézzük, hogy az éghajlatváltozás miatt leginkább érintett országok, azok tényleg úgy nagyjából Afrika közepén, illetve India, Pakisztán, Afganisztán és néhány dél-amerikai ország az, ahol egyértelműen jelentkezik, hogy náluk sokkal nagyobb a fenyegetettség például az éghajlatváltozás miatt.
0: Másik vendégem Ladányi Benedikt Ildikó, kommunikációs vezető. Azt a programot is irányítja, megtervezte, amely bemutatja gyerekeknek, iskoláknak, és hát felnőtteknek is egyébként, csak most hangsúlyt a gyerekek felvilágosítására tesszük. Tehát, hogy hatnak ezek a globális folyamatok. Hát ezt meg lehet magyarázni, vagy be lehet mutatni úgy egy iskolásnak, hogy megértse azt, hogy ő is hat erre a folyamatra, és egyébként meg ne ijedjen meg, mert nyilván meg kell mutatni, hogy milyen katasztrófák vannak, milyen a gyerekmunka, vagy milyen ez, amikor olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak a munkások, nem csak gyerekek, hogy a mindennapi létbizonytalanság, vagy a testi biztonságuk kerül veszélybe.
2: Igen, a Magyar Természetvédők Szövetsége globális környezeti nevelési programja erre a problémára hívja fel a figyelmet. Nagyon sok iskolába járunk előadást tartani, van róla kiállításunk, oktatóanyagunk, kapcsolódó játékunk. Először így a gyerekeknek mi arra próbáljuk felhívni a figyelmét, hogy az éghajlatváltozás hatásait valóban mi is érezzük a saját bőrünkön, a saját életükből szoktunk példákat kérni arra, hogy tapasztalta a hőséget, az aszályt, hogy esetleg árvíz volt, ezekre emlékszik, és megmutatjuk azt, hogy ezt nem csak elszenvedni lehet, hanem valóban tehetünk is ellene, hogy jobb legyen, és ebben próbálunk segítséget nyújtani a gyerekeknek, hogy ilyen különböző szinteken mit tehet otthon azért, hogy ezt a klímaváltozást csökkentse, mit tehetünk helyi közösségként, és mit tehetnek akár a döntéshozók is. Jó, hogyha a gyerek egy ilyen átfogó képet lát erről a programról.
0: Ildikó, te mész ilyen programokat tartani, vagy ilyen előadásokat tartani, de például az iskolai programheteken a pedagógusok is a ti segítségetekkel átadhatnak ilyen információkat. Te tapasztalod-e a gyerekeknél a klímaszorongást? Ez a fogalom, ez már úgy benne van azért a mindennapjainkban. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon félünk attól, hogy mi lesz, hogy fog minket érinteni, vagy a Földet, hogy érinti mindez, annyira, hogy ez mondjuk befolyásolja a mindennapi jólétünket, de ezzel keveredik egy ilyen tehetetlenségérzést. Tehát a gyerekekben, kisgyerekekben, általános iskolásokban van-e ilyen klímaszorongás?
2: A gyerekek ebben még talán kevésbé nőttek bele, legutóbb egy általános iskolában voltam, ott még egy kicsit ilyen pozitív, jókedvűen állnak hozzá, de a munkánk során, amikor középiskolásokkal vagy egyetemista fiatalokkal dolgozunk, nagyon sokat tapasztaljuk, hogy a fiatalok szoronganak, és ezért tartjuk egyébként fontosnak azt, hogy megtanítsuk, hogy van lehetősége tenni ellene, hogy azt próbáljuk a programjainkon keresztül véghez vinni, hogy a cselekvéssel oldjuk ezt a szorongást, hogy nyilván nem tudja egymaga ezt a helyzetet megváltoztatni, de egy ilyen pozitív hozzáállással a sok-sok kicsi majd előre viheti ezt a cselekvést, hogy már valódi hatása legyen és érződjön.
0: Most bocsánat, akkor lehet, hogy én is egy klímaszorongó vagyok, de én azt gondolom, hogy azért a nagy folyamatokat nem mi irányítjuk, hiszen olyan országokon, kontinenseken átnyúló vállalatok diktálják a gazdasági erőt, ami akár a törvényhozást, az Európai Uniós politikát irányítja abban, hogy milyen döntések születnek arról, hogy például milyen szennyezőanyagokat bocsáthatnak ki, mekkora területet bányászhatnak, vagy milyen gazdasági döntéseket hoznak országokban vagy kontinenseken ezekkel a környezetszennyező tevékenységekkel kapcsolatban, hogy hát itt én mit tudok tenni? Itt ember mit tehet egyáltalán egy ilyen hatalmas multinacionális vállalattal, vagy sok vállalattal szemben?
1: Hát alapvetően itt az a lehetőség, amikor nem egyedül akarunk szembeszállni ezzel a problémával, hanem közösségeket hozunk létre, és megpróbálunk a döntéshozókra is hatni, megpróbálunk akár petíciókhoz csatlakozni, meg egyebek, és amikor látják a döntéshozók, hogy hát sok ember tartja fontosnak egy adott problémát, akkor van rá esély, hogy igenis hatást érjünk.
0: Tehát érezted, vagy neked már volt ilyen
1: Én szerencsés vagyok, mert én a Magyar Természetvédők Szövetségénél pont olyan témákkal foglalkozhatok, ahol viszonylag gyakran vannak siker élményeink. Ugye talán az egyik legutóbbi ilyen eset az volt, amikor az EU és a dél-amerikai közös piac között tervezett úgynevezett EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezménynél elértük azt, hogy az Európai Parlament ne bólincson rá, hanem kikérje például az Európai Unió bíróságának a véleményét, és sikerült elérnünk azt, hogy szinte kivétel nélkül majdnem minden magyar európai parlamenti képviselő megszavazza az ezzel kapcsolatos határozatot, de hát ott van mondjuk a másik kedvenc...
0: Várjál, és ez mit jelent a gyakorlatban? Ez jó hangzott, így csak milyen hatása van
1: hát
0: ennek?
1: Ugye időt tudunk nyerni, és akár van rá esély, hogy ezt az egyezményt megakadályozzuk.
0: Ami miért lenne rossz ez az egyezménynek, hogyha megvalósulna?
1: Hát ez alapvetően még inkább felgyorsítaná a Dél-Amerikából az Európai Unióba irányuló mezőgazdasági termékeknek az áramlását. Ez még nagyobb mértékben felgyorsítani az esőerdőirtást Dél-Amerikában, és ennek következtében jelentős mértékben megnőne az üvegházhatású gázok kibocsátása is, plusz ugye a szállítás miatt, meg egyebek. Ráadásul ez még tulajdonképpen veszélybe sodorná az európai mezőgazdaságot is. Tehát ez egyrészt a dél-amerikaiaknak is rossz, globális szinten is rossz, és akár még az éghajlatváltozás miatt, még Afrika is emiatt rosszul járna. Egy másik kedvenc példám az meg mondjuk az, amikor nagyjából az elmúlt évtizednek a közepén hosszú kampányolás során sikerült megakadályoznunk az EU és az Egyesült Államok között tervezett hasonló szabadkereskedelmi egyezményt, azt végül sikerült teljesen megakadályozni. Értve a másik kedvencem az, amikor erdélyi, verespataki, romániai barátainkkal közösen körülbelül 2 évtizeden át küzdöttünk a Verespatakra tervezett cianidos technológiai aranybánya beruházás ellen, és a végén sikerült elérnünk azt, hogy ne kapjon engedélyt a kanadai cég, Románia beterjessze az UNESCO-hoz a világörökség listára Verespatakot, mert ugye itt 2000 éves római kori tárnák vannak a földmélyén, ami nagyon fontos kulturális örökség, és miután a román kormány beperelte a kanadai cég, végül a nemzetközi úgymond választott bíróság nagy meglepetésre elutasította a kanadai cégnek a kérvényét, és nem kellett Romániának több milliárd dollár kártérítést fizetnie. Tehát
0: és itt mind arról volt szó egyébként, hogy ugye ezek a természetvédelmi szervezetek, a Magyar Természetvédők Szövetsége is olyan összefogást tudtak elérni, és olyan kommunikációt, hogy mindenki szerintem hallott erről, minden ember mögétek állt ebben, tehát akkora volt a vízhangja, hogy nem tették meg, hogy csak úgy a föld alatt bekúsznak ezekbe.
1: Igen, igen, és hát ugye ebben a témában volt olyan időszak, amikor szinte napi kapcsolatban voltunk éveken át a verespataki barátainkkal. Volt úgy, hogy tüntetéseket szerveztünk minden hétvégén szinte hasonlóan, ahogy Romániában volt, nagyon sok nagyvárosban minden hétvégén tüntetés, és mindenféle hasonló. Tehát de hát még egy... hosszasan lehetne sorolni a globális problémákat, amelyekkel
0: nem felhívjuk. Tehát itt egy lehetőségünk, hogy igen, nem egyedül szorongunk, hanem hogy csatlakozunk ezekhez a kezdeményezésekhez.
1: Én ugye általánosságban már szerintem egy 25-30 éve is mindig azt mondtam, hogy én amikor környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni, akkor én a Gája sajtószemlében nagyon sok hírt olvastam mindenféle környezetpusztító tevékenységről, meg globalizációról, meg egyebek, és ez engem, hogy akkor még a klímaszorongás kifejezést nem ismertük, de engem nem, nálam ez nem úgy csapódott le, hogy kardomba döltem, hanem sokkal inkább tetre sarkalt, hogy hát itt vannak ezek a problémák, és ezek ellen fel kell lépni, és csináljunk valamit. Hát így lettem végül környezetvédő aktivista.
2: És én itt egy picit visszakanyarodnék a neveléshez. A Magyar Természetvédők Szövetsége az elmúlt években fiataloknak segít abban, hogy felkészítsük őket, és eljuthassuk a véleményüket, a fiatalok hangját kihangosítsuk a döntéshozók felé, és így például példát mutatva, vagy felkészítés segítséget nyújtva nekik. Tavaly 15 fős fiatalból álló csoport készült egy hosszú tréningeken, workshopokon, felkészítő alkalmakon keresztül arra, hogy találkozott végül az Energiaügyi Minisztérium döntéshozóival, a klímapolitikáért felelős államtitkárral, vagy Magyarország utazó nagykövetével, és megtanulhatták azt a fiatalok, hogy számít

0: a mi ifi csapatunk tagjai fiatalok is becsatlakoztak, és kvázi ilyen, mint érintett a jövő generáció tagjaiként, hogy őket aztán kifejezetten érinteni fogja az éghajlatváltozás, illetve az éghajlatváltozás elleni fellépésnek a költségei még inkább őket fogják érinteni, hogyha a jelen kormány nem tesz elegendő lépéseket, és ezzel is hozzájárultak ahhoz, hogy végül az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy elégtelen ez a klímatörvény, és felszólította a döntéshozókat, hogy idén június végéig alkossanak meg egy új klímatörvényt, amelyben aztán a Magyar Természetvédők Szövetsége is egy alapvető kezdeményezője volt, annak a civil összefogásnak, amely most kvázi már odáig eljutott, hogy elindult a társadalmi vitája a klímatörvény koncepciónak és a tervezett normaszövegnek, és ebbe is, ha jól tudom, becsatlakoztak a fiatalok is.
1: Ezzel a gondolattal fogjuk folytatni a zene után.

0: vagy mégsem, bocsánat, a zene lemarad, úgyhogy akkor ezzel a gondolattal folytatjuk a zene helyett a szünet után. Ugye a Természetvédők Szövetségének két munkatársával, Friedrich Róberttel és Ladányi Benedek Ildikóval a globális, lokális hatások, folyamatokról beszélgetünk. A mindennapi döntéseinkről mondjunk néhány konkrétumot, hogy mit tehetünk mi, mondjuk fogyasztóként, vagy mit tehetünk mi a saját életünk döntései során azért, hogy ne legyen rosszabb, vagy jobb legyen az a környezeti terhelés, például kevesebb legyen, amely meghatározza a globális környezeti átalakulást. Konkrét példákat kérek szépen, mind a ketten most dobáljatok ilyen ötleteket.
1: Például így az élelmiszereink kapcsán a vásárlásunk egyfajta szavazat is. Nagyon fontos, hogy milyen termékeket vásárolunk, és így ösztönöznénk az embereket arra, hogy helyi évszaknak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket vásároljanak például.
0: Na, akkor gondolom a csomagolás az egyik probléma, hogyha valami messziről érkezik, csomagolják.
2: Igen.
0: Szállítani kell.
2: Igen.
0: Különböző vegyszereket használnak, hogy idáig elérjen épségben az a gyümölcs, és nem a helyi termelőt támogatjuk ezzel a döntésünkkel. De például az miért rossz így globális szempontból, hogy mondjuk nem a dél-amerikai, nem tudom, marha tenyésztőt támogatom azzal a döntésemmel, hogy egy onnan érkező szépen becsomagolt sztéket veszek meg.
2: Hát ugye alapvetően, ha megnézzük, hogyha nem fair trade termékkel találkozunk, már pedig az alapvetően azért Magyarországon még nem igazán terjedt el széles körben a mindenféle élelmiszerek esetén a fair trade termékeknek a vásárlása.
0: Várjál, magyarázd meg, hogy mi a fair trade?
2: Tehát ugye a fair trade a tisztességes kereskedelemnek az angol elnevezése, amely arról szól, hogy ellentétben a ma globálisan elterjedt módszerekkel, ahol elsősorban a multinacionális cégek és a kereskedők teszik zsebre a termékek árán van megjelenő haszon túlnyomó részét. Eközben a termelők, a helyi gazdák vagy a összeszerelő üzemekben dolgozó fiatal hölgyek vagy akár gyermekek nagyon kevés pénzt kapnak a munkájukért, szinte éhbérért dolgoznak, sokszor szinte rabszolga körülmények között, de
0: tehát, hogyha nem fair trade,
2: igen,
0: ez a marhas felett, akkor
2: ez az általános,
0: kizsákmányolják
2: és óriási mértékben kizsákmányolják, és ráadásul még nagyon sokszor egészségtelen körülmények között is állítják elő a különféle termékeket, és ezzel szemben a fair trade, a tisztességes kereskedelemből származó mozgalmak ne nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen munkakörülmények között, lehetőleg mondjuk az élelmiszerek esetén vegyszermentesen,

0: történjen a termelés, ráadásul megfelelő bért is kapjanak, megfelelő javadalmazást kapjanak a munkájuk, vagy az általuk előállított termékek ellenérteként a gazdák, vagy a mezőgazdasági munkások, vagy hogyha mondjuk feltrét pólóról beszélünk, akkor pedig a textil üzemekben dolgozó munkások, vagy mondjuk az okostelefonok esetén pedig az összeszerelő üzemekben dolgozó munkások.
1: Jó, a marhaszelet kapcsán akkor még egyet behoznék, hogy ahhoz, hogy egy dél-amerikai marha fölnőhessen, ahhoz ugye legelő kell, ehhez viszont eserdőt írtanak.
0: Egyrészt, másrészt pedig, ha nem is Dél-Amerikából származó marhahúst eszünk, de az Európában megtermelt hústermékeknek és a túlnyoma részén, mondjuk, ha a szarvasmarhát nézzük, akkor sok esetben Dél-Amerikában termesztett génmódosított szójával, szójatakarmánnyal etetik az állatokat, tehát itt is mindenképpen környezeti problémákat, éghajlatváltozást, esőerdőirtást és egyebeket okozunk.
1: Úgyhogy a magyar marhánál ez biztos, hogy nincs meg? Tehát itt Magyarországon a magyar marhákat nem etethetik ilyen génmódosíthatott növényekkel?
0: Sajnos nem ez a helyzet, tehát az Európai Unióban csak a termesztésre van lehetőség, hogy korlátozzák a tagállamok, de a takarmányok esetén nincsen tiltva, illetve nem kötelező még jelölni sem, hogyha az adott hústermék, tejtermék vagy tojás olyan állatból származik, amelyet génmódosított takarmánnyal etettek. Ezért itt alapvetően a pozitív példa az, ami lehetséges, a pozitív jelölés, tehát hogyha GMO-mentes hús, tojás, tejtermék jelölésű termékkel találkozunk, ott van arra esélyünk, hogy abban nem génmódosított dél-amerikai szójával találkozunk, hanem mondjuk Európában megtermelt nem génmódosított szóját, illetve hát lehetne a szójá helyett más Európában megtermelhető fehérje tartalmú növényeket, takarmány növényeket is felhasználni, vannak a alternatívák. Ha már szóba hoztuk a dél-amerikai marhát, akkor pedig megemlíteném a Magyar Természetvédők Szövetségének már évek óta folyó kezdeményezését, heti egy húsmentes nap kezdeményezést, amelynek keretében elsősorban a közintézményekre fókuszálva próbáljuk azt elérni, hogy egyrészt az oktatási intézményekben, óvodákban a gyerekek, vagy akár különféle nyugdíjas otthonokban, stb. Legalább hetente egyszer húsmentes ételt kapjanak az emberek, és ilyen módon, közvetett módon csökkentsük a hústermékek előállításából származó környezeti terheket, stb. És hát ennek kapcsán is különféle szemléletformáló tevékenységeket is végeztünk, illetve együtt dolgozunk néhány olyan nagyobb intézménnyel, akik sok esetben több ezer vagy több százezer ember közétkeztetését végzik, és vannak olyanok, akik csatlakoztak ehhez a heti egy húsmentes nap kezdeményezésünkhöz.
1: Ehhez család is csatlakozhat, tehát mi is elhatározhatjuk ezt. Akkor egy ilyen vásárlással, de az élelmiszer vásárlással kapcsolatos témát már említettetek. Most mondjatok mondjuk még kettőt, ami nem élelmiszer. És a mi döntésünk abban, a mi felelősségünk abban, hogy a globális jó.
0: Hát ugye említettem már a telefonokat, de úgy általában a különféle elektronikai, műszaki, stb. Cikkek esetén ugye pár hónappal ezelőtt már beszélgettünk erről a kérdésről. Ott ugye az, amit általában javasolni szoktunk, hogy lehetőleg minél inkább meghosszabbítsuk ezeknek a termékeknek az élettartamát, lehetőleg, ha elromlik, akkor inkább javítassuk meg, vagy pedig, ha lehetőségünk van rá, akkor hosszabb élettartamú, könnyen javítható telefont vegyünk, amikor már erre még sincs lehetőség, mert ezzel tudjuk leginkább csökkenteni elektronikai eszközeink környezeti terhelését, környezeti lábnyomát, illetve ugye manapság már egyre inkább elterjedt az, hogy hát az okostelefonokat nem csak telefonozásra használjuk, hanem különféle médiafogyasztásra, és ugye az elmúlt pár évben pedig még a mesterséges intelligencia használata is elterjedt. Márpedig ezzel kapcsolatban azért nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligenciának óriási energiaigénye van, és ennek következtében még inkább megnő a digitális iparágnak a környezeti lábnyoma. Tehát azért, hogyha lehetséges, akkor próbáljuk minél inkább minimalizálni például az ilyen irányú eszközhasználatunkat.
2: Én a ruhavásárlást hoznám be így egy konkrét mindennapi példának. Ez a gyorsan cserélődő fast fashion termékekből származó mérhetetlen mennyiségi ruha, amit megvásárolunk. Valójában sokszor ezekben is távoli tájakon gyermekmunka bújik, illetve olyan kizsákmányoló körülmények, amit például itt a telefonok vagy az élelmiszerek kapcsán is érintettünk. Mit tehetünk mi? Biztos, hogy kell az a tizedik póló. Érdekes, erre szoktuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy lehet, hogy a kevesebb is elég. Emellett ruhacserékre buzdítjuk őket, vagy ilyen turkálóból, másodkézből való ruhavásárra, ruhacserével is nagyon sokat könnyíthetünk, hogy kevesebb terméket kelljen előállítani a mérhetetlen fogyasztásunk miatt.
0: Hát a másik pedig nem csak a termékekre figyelünk, hanem mondjuk az életmódunknak, például a közlekedés. Tehát, hogy ha figyelembe vesszük azt, hogy nekem most például több mint egy órába telt, míg Budakeszről ideértem, mert akkor a dugó volt a Budakeszi úton, meg Budakeszi főutcáján, és ennek részben az az oka, hogy átlagosan, hogy nagyjából 1,2 belül egy autóban. Tehát, hogyha úgy oldanánk meg mondjuk az életünket, hogy nem ülünk fölöslegesen autóba, ne adj Isten, nem repkedünk évente több alkalommal, mondjuk nyaralás vagy egyéb céllal a világ különféle országaiba, hanem mondjuk vonatra szállunk, ha szükséges egyáltalán külföldre menni, vagy inkább Magyarországon helyi turista célpontokat látogatunk meg, mert azért Magyarországon is bőven van látnivaló, és nem muszáj mondjuk Bali szigetére, vagy a Seychelles szigetekre, vagy nem tudom hova utazni nyaralási célra. Már ezzel is jelentősen csökkenthetjük a környezeti lábnyomunkat, és mondjuk üljünk fel inkább biciklire. Én például a kisfiamat általában biciklivel szoktam elvinni óvodába, és szinte egyedül vagyok olyan, aki mielőtt megvettük az utánfutós biciklit, azelőtt meg busszal vittük az óvodába. Egyedül voltunk szinte a buszon. Ez nem kéne mindig autóval menni óvodába vagy iskolába a gyerekekkel.
2: Évek óta a partnerünkkel, az Éghajlatvédelmi Szövetséggel megrendezzük az iskoláknak ezt a Mozdulj a klímáért programot, és ebben is próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az autózás helyett az iskolába például tömegközlekedve, gyalog vagy biciklivel érkezzenek, hogy nagyon fontos, hogy ez a szemléletformálás már kisgyerekkorban is elkezdődjön, és meglássa azt, hogy ez egy követhető jó példa. Szerintem a szülőnek nagyon nagy felelőssége van a példamutatásban, hogy mi ki tudunk-e szállni ebből a kényelmes életünkből egy pillanatra.
1: Nem tudom, hogy ez a program, az a program-e, amit én most a lányomnak az iskolájában látok, hogy pontokat gyűjthetnek, akik biciklivel vagy rollerrel érkeznek meg a munkahelyre, az iskolába.
2: Igen, ez a program? Ősszel szokott zajlani, és igen, ez az a program, amikor a gyerekek ilyen zöld pontokat gyűjthetnek, de nem csak az utazás és az iskolába érkezés az egyetlen témája ennek a programnak, hanem például próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az élelmiszerfogyasztásban is, hogy például gyógynövényekből, a saját iskolakertjükből miket állíthatnak elő, például szörpver, versenyt is tartottak a gyerekeknek, hogy hogyan lehet természetes anyagokból szörpöt előállítani. Szóval az életnek ez a sok-sok területére koncentrál, csak egyik a közlekedés, de valójában fontos, hogy már gyerekkortól ezt tanulják, hogy igenis tehetünk.
1: Akkor most tényleg fogunk zenét hallgatni egy kicsit, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallgatják, melyben ma a Magyar Természetvédők Szövetsége két munkatársával, Fridrich Róberttel és Ladányi Benedek Ildikóval a globális és lokális felelősségről beszélgetünk. És ugye már elmondtunk sok olyan tényezőt, amely meghatározza, hogy milyen mondjuk a globális éghajlat, hogy változik az éghajlat, milyen igazságtalanságok vannak a nagy ipari vállalatoknál, vagy azoknál a nagy termelőknél, amelyek egyébként a környezetszennyezésben is felelősek nagyban, és arról is, hogy mi, hogy tehetünk akár azzal, már hogy nem ülünk kocsiba azért, hogy jobb legyen egy kicsit a helyzet. Vajon ezeknek az ismereteknek az átadására az iskola a megfelelő hely? Tehát nyilván például azzal, hogy nem ültök kocsiban, nem biciklivel viszed a gyermekedet, már otthon is tanítasz, de miért gondoljátok úgy, hogy nagyon fontos az, hogy az iskolákba eljussatok ezekkel az információkkal?
1: Azt tapasztaljuk, hogy bár a családoknak is nagyon nagy a felelőssége ebben, hogy hogyan élünk és mit teszünk a mindennapokban, a gyerekek rengeteg időt töltenek el az oktatási intézményekbe, és könnyen el tudjuk elkötelezett pedagógusokon keresztül érni őket, és nagyon-nagyon fontos, hogy halljanak ők is ezekről a problémákról. A Magyar Természetvédők Szövetsége az oktatási intézmények számára létrehozott egy ökoháló programot, amelyhez ilyen oktatási intézmények csatlakozását várjuk, amelyhez ingyenesen lehet csatlakozni. Nagyon sok kiállítást, programot ajánlunk a csatlakozó intézményeknek, segítséget nyújtunk nekik a témahetek megszervezésében.
0: Ami egyébként egy kötelező iskolai feladat, tehát egyébként is kell ilyen program.
1: Igen, csak nem mindegy, hogy egy tartalmas és jó programmal találkozik a gyerek, vagy egy kötelezően letudott lemenedzselt téma hétnek a részese, és hiszünk benne, hogy ez az élmény alapú tanulás nagyon fontos, és azért vannak, hogy kiállításainkunk, az játékok kapcsolódnak, nagyon sok lehetőségre hívjuk fel a pedagógusok figyelmét, hogy akár minket meghívva, de akár önállóan is megtarthassák ezeket a programokat.
0: Most, hogyha mondjuk az iskolában egy ilyennel találkozik a gyerek, akkor utána ő ezt hazaviszi. Tehát, hogy nem csak a család vagy a szülők kell, hogy mindig tudják, hogy minden részletét az életnek hogyan adják át, vagy hogyan tanítsák meg, hogy hogy lehetünk mi tudatosabbak, hanem hogy egy gyerek hazahoz, és azt mondja, nem tudom, az anyunak, hogy hát ne ezt a kakaót vegyük meg, mondjuk, mert láttam, hogy ott van az a kis jel a másik kakaón, ami pont a fair trade-nek a jele, és akkor olyannak a kakaóját vegyük, aki meg is kapta, a termelő is megkapta a megfelelő fizetséget azért, hogy ő dolgozott.
1: És például a múltkori alkalommal, amikor az iskolában jártam a gyerekeknek előadást tartani, megdöbbentek a gyerekek, mert nem csak, hogy nem ismerték ezt a logót, de azt gondolták, hogy ezt a terméket ők nem tudják megvásárolni, és amikor szembesültek vele, hogy ezt a környékbeli boltokban vásároltuk, és utána megnézték, akkor rájöttek, hogy igen, nem biztos, hogy messze kell mennünk a lakóhelyünktől, és tudunk ilyen terméket vásárolni, hogy egy kis odafigyeléssel akár a változás is fontos.
2: Igen, a másik szerintem ebből a témakörben az, hogy Nem csak az iskolákat célozzuk, tehát mondjuk az ökohálóhoz is csatlakozhatnak másféle intézmények, akár kulturális művelődési házak, stb. Tehát mindenki, aki valamilyen módon érdekelt lehet a szemléletformálásban, tehát ugye a kiállításainkat máshova is, vagy akár vidéki helyi civil szervezeteknek is szívesen kölcsönadjuk, és elsősorban nem csak a kiállításokat, hanem mondjuk például az elfigyelő programunk keretében is, de más program keretében is készítettünk különféle játékokat. Például egy nagy másfél méteres kigyok és létrák típusú elfigyelő asztali társasjátékot egy hatalmas dobókockával, és mondjuk így ilyen játékos formában ismerhetik meg a gyerekek például a mobiltelefonokhoz és más elektronikai eszközökhöz kapcsolódó környezeti és társadalmi problémákat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket mondjuk ők megtehetnének pozitív lépésként, ettől függően tudnak felmászni a létrán, vagy lecsúszni.
0: Mi volt ez az elfigyelő?
2: Hát az elfigyelő az az informatikai és mobiltelefonokkal, elektronikai eszközökkel kapcsolatos programunknak a neve, de ezzel kapcsolatban például egy vetélkedőt is csináltunk a gyerekeknek, és talán az a legjobb, amikor egy ilyen vetélkedőn keresztül a gyerekek saját maguk kell, hogy utána nézzenek ezeknek a problémáknak, utána olvassanak, és akkor rádöbbennek, hogy jé, hát én ezt nem is tudtam, hogy mondjuk az okostelefonhoz ilyen gondok is kapcsolódnak. És ez az, amikor ténylegesen hatást lehet elérni.
0: Tehát az iskolákban így jelen vagytok, hogyha mondjuk családban szeretnénk mi ezt a mindennapjaink részévé tenni, akkor hogy tudatosítsuk ezt a gyerekekben, mondjuk a döntéseinknél? Mondjam azt, hogy most azért vesszük ezt, mert nem tudom én, akkor ez fairtrade termék, vagy most nem veszünk ezt meg azt, most amikor vásárolunk, akkor nem veszem meg neked mondjuk azt az édességet azért, mert ha túl sokat veszünk, vagy külföldről behozott árut veszünk, akkor azzal a környezetünket károsítjuk. Hogy oldjuk meg ezt a mindennapokban?
1: Én inkább a pozitív oldalról példaadással közelíteném meg. Nem hiszek benne, hogy a megvonás vagy a hiányérzet kialakítása az segítene, hogy én inkább úgy közelítenék, hogy ezt azért vesszük, mert hogyha ezt a terméket vásároljuk, akkor az jó még másoknak is, és a környezeti problémákon is segít, és hogyha a gyerek megtapasztalja, hogy mondjuk ez a kakaó finom, akkor nem hiányérzete lesz, hanem ez a pozitív jó érzése, és én ugyanígy ilyen pozitív jó példának mondanám, hogy jó, akkor a piacon vásároltuk a helyi termelőtől ezt a finom cseresznyét. Emlékszel, hogy milyen finom volt akkor? Akkor máskor is itt vásárolunk, hogy én ezzel a pozitív mintaadásban hiszek. Nagyon-nagyon sok kiadványunk van egyébként a családok számára is, és szerte itt az országban nagyon sok rendezvényen, fesztiválon veszünk részt, ahol ezekkel a szemléletformáló sátrainkban találkozhatnak az emberek.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megpróbáljunk egy picit hátrébb lépni, és picit kiszakadni ebből a reklámok és mindenféle egyéb ilyen agymosás által történő befolyástól, és egyrészt mi magunk is elgondolkozni, meg a gyerekekkel is elbeszélgetni arról, hogy biztos, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy mindig minél több tárgyat, minél több játékunk, tárgyi játékunk legyen, stb. És minél többet fogyasszunk, és gondolkozunk el azon, hogy ezeknek milyen hatásai vannak, és hogy tényleg szükségünk van erre, és tényleg szükségünk van arra, hogy mindenből egyre többet és többet fogyasztunk, és vásároljunk, és esetleg mennyivel jobb az, hogyha mondjuk mi magunk megyünk el, mondjuk fáramászunk, és mondjuk leszedjük a fáról a cseresznyét, stb. Persze, lehet, hogy egyszerűbb és kényelmesebb levenni a boltok polcairól, de egy teljesen másfajta élményt, és másfajta tudást és tapasztalatot ad az, amikor a gyerek saját maga tesz erőfeszítést, elgondolkozik, vagy elbeszélgetünk vele a problémákról, és saját maga tapasztalja meg azt, hogy mivel függ össze, és milyen élményeket ad az, amikor mondjuk nem csak egy terméket, meg egy tárgy, nem csak egy termékkel és egy tárgyal találkozik, hanem egy valódi élménnyel.
0: Most a globális környezeti felelősségünkről szóló beszélgetést ezt itt lezárnám, azért, mert még a műsor vége előtt szeretném, hogyha a vágatlan májusról egy picit beszélhetnénk, a Magyar Természetvédők Szövetsége egy másik programjáról. Még május van, és sokfelé látjuk szerintem a városba is ezeket a kis táblákat, hogy méhlegelő. És akkor néha azért hajlamosak vagyunk azért arra is gondolni, hogy most itt azért rakták ezt a táblát, mert akkor nem kell-e kaszálni azt a területet, nem lesz szép rendezett, hanem ott maradhat nyugodtan a dzsumbúj, és mondjuk a száradó különböző gazokfüvek.
2: Igen, hát annyit pontosítanak, ez nem a mi programunk a Vágatlan Május, ez egy Angliából indult kezdeményezés, ha jól emlékszem, 2019-ben indult. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy globális szinten óriási mértékben pusztulnak a rovarok, ezen felül a természetpusztítás is jelentős, és azzal, hogy orvaszájba akár hetente levágják a kis kertekbe, vagy akár az önkormányzati területeken a füvet, ezzel nagyon sok esetben egyrészt a beporzók elől veszik el a lehetőséget, mert nem lesznek akkor virágzó vadvirágok a területen. Másrészt, ami az idei nagyon aszályos tavaszon még inkább jelentkezik, hogy hát ha levágjuk a füvet, akkor utána teljesen ki fog száradni, hogyha főleg, hogyha még a következő másfél-két hónapban nagyon kevés csapadék lesz. Tehát, hogyha meghagyjuk nőni, legalább foltokat meghagyunk nőni a kertjeinkben, vagy a közterületeken, akkor ezzel, ahol nagyobb mértékben megnő a különféle vadvirágok, füveknek, stb. A mérete, ott van esély arra, hogy mondjuk hajnalban kicsapódjon a harmat, és sokkal hűvösebb, kevésbé forróság. Tehát az éghajlatunkat, a klímánkat is ezzel tudjuk mérsékelni, és még a beporzó rovaroknak is jót teszünk. És hát ugye idén az új környezetvédelmi miniszter is beállt mögé a kezdeményezés mögé, és valószínűleg ennek is hatására ma már, hát hogy jól nézem, több tucat település csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Budapest, Székesfehérvár, Balassagyarmat, Zalaegerszeg, Szeged, Debrecen, Fehérvár, Csurgó, stb. Hosszasan lehetne sorolni, és hát bízunk benne, hogy a következő hetekben, hónapokban minél több ember próbálja majd egy kicsit pihentetni a kaszát, a fűnyírót, vagy a damilos kaszát és egyebeket, és egy pici lélegzetvételnyi pihenést hagy esetleg a vadvirágjainknak.
0: És hogyha most nem vágjuk le a füvet, vagy a vadvirágokat a kertünkben, mert akkor most szűkítsünk arra, hogy a mi felelősségünk, meg a mi kertünk milyen, akkor egyszer csak ott lesz egy csomó száraz, meg száradó gaz. Mikor vágjuk akkor le? Amikor már térdig ér a minden, és
2: hát ugye,
0: nem látunk ki belőle, az jó nekünk
2: hát egyébként? Ha jól megnézzük, ahol nem vágjuk le, ott sokkal üdébb, zöldebb a kertünk. Ahol levágtuk, ott lesz, ott viszont mindenki ég, és ott lesz nagy szárazság. Természetesen, hogyha nagyon nagy mértékben folytatódik az idei tavaszon tapasztalt aszály, akkor talán ez is megváltozhat. De alapvetően úgy kéne talán arra figyelni, hogy ha tudjuk, hogy jön mondjuk a következő néhány napban eső, akkor esetleg akkor érdemes picit levágni akkor, de évente egy-két kaszálás bőven elegendő egyébként. Tehát nem kell nem kell azonnal kaszához nyúlni abban az esetben, hogyha már 3 mm-nél vagy 3 cm-nél magasabb a fű. Érdemes legalább 10 cm-re meghagyni, de hogyha hagyunk egy néhány foltot legalább, ahol mondjuk derék magasságilag megnő, ott tényleg van rá esély, hogy különféle virágzó növényeink is lesznek, főleg, hogyha még különféle lehetőleg a helyi körülményeknek megfelelő vadvirágkeveréket is elszórunk.
1: Aki így bizonytalankodik, vagy szívesen tenne, és nincs ötlete, hogy milyen lépésekkel indulhat el a fenntartható kertművelésbe, annak jó szívvel ajánljuk a Mi Sokszínű Kertünk programunk kiadványait. Itt lépésről lépésre kaphatnak ötleteket arra az emberek, hogy mit csinálhatnak a saját kertjükben, és pici magyarázatot is azért, hogy ez miért fontos, miért teszünk vele jót, mi az a következő lépés, amit még tudunk vállalni mi is a biológusokat. ökológiai sokféleség megőrzéséért, és május van, tele vagyunk jeles nappal, ami a természetvédelemhez kapcsolódik. Május 22-én ünnepeljük a biológiai sokféleség napját, ez egyben a magyar természet napja is, hogy jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy ilyen közös cselekedetekkel tovább tudunk tenni környezetünk védelméért.
0: Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor most a vágatlan május kapcsán és a környezeti sokszínűség kapcsán arra is utaltunk, hogy a kertekben mit tehetünk. Egyetlen sor még ide, azt kérem Ildikótól, hogyha nincs kertünk, akkor hogy csatlakozhatunk, vagy mit tehetünk a vágatlan májusért, meg a sokszínűségért?
1: A programunknak egyik pontja, hogy akár a balkonon egy tenyérnyi földdarab is elég ahhoz, hogy néhány növényt, virágot ültessünk, és a saját közérzetünk és a környezetünknek is jobb lesz.
2: Hát ha pedig a vágatlan május témához akarunk közvetlenül hozzászólni, akkor pedig írjunk mondjuk levelet a döntéshozóknak, vagy vegyük fel a telefont, és hívjuk fel a polgármestert, vagy a jegyzőt, hogyha látjuk, hogy mondjuk a mi településünk még nem csatlakozott ehhez a vágatlan május kezdeményezéshez, akkor az önkormányzati képviselők, vagy a polgármester hozzanak egy olyan döntést, hogy mondjuk Budakesz is csatlakozzon a vágatlan májushoz, vagy más települések.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám. Ladányi Benedikt Ildikó, a Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság, kommunikációs vezetője, Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság programvezetője. Jó hosszú a titulusod, de köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és nem csak a globális és lokális felelősségünkről beszéltetek, hanem akkor erről a nagyon konkrét lehetőségről is. A mai műsort készítették Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Köszönöm figyelmüket!

0: elhangzott a házunk táján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Máriában az egyház saját misztériumát szemléli, hangsúlyozta a vatikáni beszámolók szerint 14. Leó pápa április 13-án szerdán az általános kihallgatáson, amit a Szent Péter téren tartottak, és ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Boldogságos Szűz Máriában Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg, fogalmazott a pápa. Az általános kihallgatáson a Szent Péter téren részt vettek a Magyar Katolikus Iskola rendszer képviselői is, köztük Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának frissen kinevezett főtanácsadója. A Pázmány jogi kara és a Piarista Diákszövetség is gratulált Magyarország új kormányfőjének, olvasható a Magyar Kurírban. Magyar Péter középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista gimnáziumban végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karán szerzett diplomát. A Magyar Piarista Diákszövetség május 9-én éjjel a Pázmány jogi kara az új kormány május 12-i megalakulását követően kívánt eredményes munkát az új miniszterelnöknek. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter ópuszta szerem. A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese a Tisza kormány első ülésének szünetében szerdán ópuszta szerem. Gacsáji József azt mondta, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban. Kisebb, 2,4-es magnitúdójú földrengés volt az Alavár megyei Nagykanizsa térségében szerda este 4:08-kor, közölte a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook oldalán. Mint írták, eddig 2 bejelentés érkezett, de károkról nem számoltak be. Ellopták Lembergi Zdislava népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely már vizsgálja az ügyet, és egyben felkérte a lakosságot is az együttműködésre. A lopás kedden este 18 óra körül történt, amikor a bazilikában az esti misére készülöttek, és ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva. Váratlanul egy sötét ruházatú ismeretlen férfi jelent meg, aki betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt. Lembergi Zdislava 13. században élő cseh nemesasszony volt, akit 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánított. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli és szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: Keressük a helyünket a világban, s közben felmerül bennünk, mi az, ami megtart, hogy keresztényként megmaradjunk. Hogy van Isten jelen a mindennapjainkban, döntéseinkben, kapcsolatainkban, és mitől lesz a hit korlát helyett iránytű az életünkben? Ezekre a kérdésekre kaphat választ, aki szombaton, május 16-án ellátogat Nagymarosra az ifjúsági találkozóra, melynek idei témájáról az egyik szervezőtől, Dobszai Benedek ferences szerzetestől Hámori Kinga érdeklődött.
1: Az idei tavaszi nagymarosi találkozó azzal a mottóval szerveződik, hogy mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ez ugye az apostolok cselekedeteiből származó idézet, és olyan nagyon jól kihozza azt is, amit úgy szeretünk mondani fiatalok, hogy benne vagy-e, vagy benne vagy, ezt a szólást is úgy kicsit magában hordozza. Egyrésztről nyilván akartuk azt, hogy egy ilyen dinamikus megszólítása legyen a fiataloknak, hogy miben vagytok benne, mi az, ami mozgat benneteket, mi az, ami visz előre titeket, de ugyanakkor nyilván ez egy katolikus találkozó, ezt rögtön szeretnénk oda csatolni ahhoz a tapasztalathoz, meg meghíváshoz, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy igazából a kereszténység az nem csak egy értékrendnek a követése, hanem egy életközösség Krisztussal. És ezt akartuk nagyon közel hozni a fiatalokhoz, hogy vallásosnak lenni, hinni, az elsősorban egy ilyen nagyon szoros, személyes kapcsolat benne lét Krisztusban, Istenben. Ez egyik nagyon fontos, és hát önmagában mindenképp akartunk valahogy a hitre rávezetni, erről gondolkodni, mit jelent hinni, nem csak abban a szempontból, hogy mennyire jó, hanem akár ennek a nehézségeit, kétségeit is behozni a gondolkodásba.
2: És hogyan segítik a résztvevők számára, hogy hallható legyen ez az üzenet? Tehát mind az előadó, gondolom a fő előadás és előadója, de vajon lesznek akkor fiatalok, akik tanúságot tesznek, vagy már régóta fiatalok, akik tanúságot tesznek erről, hogy jó benne lenni, élni és mozogni?
1: A nagymarosi találkozót úgy szoktuk meghatározni, hogy egy olyan nap, amikor ki lehet szakadni, ugye nagyon sokszor más honnan jönnek Budapestről, vidéki városokból, akár felvidékről, és úgy odaadni az időt. Ez nagyon jó, mert ilyenkor tényleg van lehetőség arra, hogy megmozgassunk, megszólítsunk. A konkrét program szempontjából ugye az egyik az, hogy lesznek tanítások, ugye maga a főleadás Fábri Kornél püspökatyával, aztán lesz nagyon sok imádságra lehetőség, közbenjárással egybe kötött szentségimádás rögtön a főleadás után, és aztán ott vannak a fakultációk délután, amelyekben egyrészt az Emmanuel közösség vezet majd fakultációt, Simon Dávid atya, aki egy nagyon-nagyon szuggesztív előadó, ő kicsit így a keresők szempontjából nézi ezt az egész témakört. Azután fontos nagyon, hogy lesz lehetőség személyes beszélgetésekre, oázis munkatársaival, azután az is egy nagyon jó dolog, hogy lesz lehetőség liturgikus táncot tanulni. Szóval tényleg sokféle módon a szöveg, a zene, az ének, a beszélgetés, a találkozás, ezek mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy így megmozduljanak a fiatalok. És egyébként konkrétan délután a Szentmise előtt akkor lesz tanúságtétel, ezt most már néhány éve bevezettük, az Új Jeruzsálem közösségnek három fiatalja fog majd tanúságot tenni az ő saját tapasztalatukról.
2: Tehát több lelkiségi mozgalommal is lehet ilyenkor találkozni, hogy most az Emmanuel közösség lesz az a közösség, aki zenei szolgálatot is tesz. Ez egy ilyen koncepció lesz majd, hogy mindig egy-egy közösség bemutatkozhat?
1: Ugye általában úgy szerveződik a találkozó, hogy egyrészt kitaláljuk, hogy milyen téma lenne jó, ez sokszor ugye próbál kapcsolódni a világegyház fontos témáihoz, ha például olyan esztendő van, amikor eleve mondjuk a Szent Atya meghatároz egy témát, akkor azt próbáljuk. Nyilván a másik, amin mindig gondolkodunk, ki legyen a fő előadó, illetve ki legyen aztán a zárómisének a fő celebránsa. Ezek ilyen fontos pontok, és az utóbbinál mindig fontos, hogy valaki főpásztor legyen, hogy ezzel is az egyháznak az egységét szimbolizáljuk. És valóban korábban ugye úgy volt, hogy síjenőjék és csapata, vagy aztán az abból kinövő zenei közösségek vitték a zenei szolgálatot. Lehetőség volt arra is, hogy igen, egy-egy akár olyan zenekart, énekart, közösséget megismerni, akik nem annyira vannak előtérben. És most az utóbbi 2-3-4 alkalommal jutottunk el oda, hogy nagyon szerencsés, hogyha van egy olyan helyzet, hogy van egy fő előadó, aki mögött van egy közösség, ami akár zenei szolgálatot is tud adni, de akár egy fakultációt el tud vinni, akár egyszerűen jelen van az egész napon. És így valóban most ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy Fábri Kornél atya, aki maga is tagja az Emmanuel közösségnek, ő maga jön és hozza azt a közösséget is, akik a háttérszolgálatot, akár a közbenjáró imádsághoz, a közbenjárókat hozzák. És valóban ez részünkről is egyébként egy könnyebbség is, hogy egy közösséget kell megszólítani, de egyfajta lehetőség arra is, hogy ilyen sokszínűen mutatkozzon be egy csapat. Kicsit hasonló lesz majd az őszi helyzetben, és ott a Koretlumen Kriszti közösség lesz majd úgy, hogy egyben a tanítást és a zenei szolgálatot is ők adják.
2: A nagymarosi ifjúsági találkozó 2 évvel ezelőtt ünnepelte, ugye egy fél évszázados jubileumát, tehát óriási tapasztalata van már a fiatalok megszólításában. De mennyire tud ő is dinamikus lenni, ha már a mottót használjuk fel, mert ugye azért a társadalom is olyan sokat változott ez alatt az 50 év alatt, a fiatalokhoz való szólásnak a stílusa is olyan sokat változott, hogy ezt mennyire tudja követni a találkozó a szervezéskor?
1: Ez egy állandó kérdés, és közben nagyon sokat változott az egyház is, abból a szempontból is például, hogy régen ez a találkozó az egyetlen ifjúsági találkozója volt a katolikus egyháznak, mint ilyen egy országos találkozó volt. Most is országos, de mégis azzal, hogy nagyon sok helyen regionális találkozók vannak, ifjúsági mozgalmaknak vannak, például a majálisai májusban. Nyilván nagyon meg is oszlott a keresztény közösség szó nem rossz értelmében, de mégis ebből a szempontból is sok minden változott. Állandó kérdés a megújulás a Nagymarosban, amiben benne van az is, hogy nagyon sokan ugye szeretnek visszajárni, hiszen az ifjúságuknak az emlékeit is hozza, és ez mindig egy kérdés, hogy közben nekünk meg a mai fiatalokat kellene elsősorban megszólítani, még akkor is, hogyha szívesen látjuk azokat, akik régebb óta fiatalok. Sok minden változott, a leginkább, amit látok, hogy a napszerkezetnek a különböző alakításai tudtak alakítani abban, hogy fiatalosabbá váljon. Én, amióta benne vagyok 20 éve a Nagymaros szervezésébe, azt látom, hogy legalább 2 olyan alkalom volt, amikor nagyon erősen megváltoztattuk a napnak a szerkezetét. Aztán az előadók megválasztása is sokat jelent. De az is egy fontos pont volt, amikor mi magunk kimondtuk azt, hogy ez a találkozó, ez nem egy ilyen széles vásznú, színes, szagos, tűzijátékos találkozó akar lenni, annak is van értelme, és szerintem kell olyan is, hanem ez inkább egy ilyen elmélyítőbb jellegű találkozó, tehát ahol a találkozások, a beszélgetések egy-egy programra hosszabb idő, talán ez az, ami az irány lehet. És nagyon érdekes, hogy erre is vannak vevők, tehát hogy most az utóbbi 1-2 évben nagyon-nagyon sok fiatal kezdett el újra jönni. Tehát mi, akik látjuk az arcokat, akik jönnek, látjuk, hogy egy komoly fiatalodás történt. Ebben talán még annak is szerepe van, hogy talán sikerült megnyerni 1-2 olyan szemét, akár atyát, akár más szemét, aki el tudja mondani, hogy miért fontos ez a találkozó, és vele sokan jönnek fiatalok.
2: Azt gondolom, azt is látják, hogy honnan jönnek, és hogy honnan kellene még, hogy jöjjenek fiatalok. Tehát, hogy akkor mi az üzenet, és mi a cél, ha a meghívót szét kellene küldeni, akkor igazán merre felé kellene indulni, és kiknek?
1: Hát ez mindig egy nagy kérdés a találkozónak, hogy a már egyházon belülieket hívjuk, vagy ennél szélesebb merítésbe akarunk elindulni, és mondjuk nagyon a misszió felé nyitunk. Talán a találkozónak a hagyománya inkább az előbbi volt, tehát hogy inkább a egyébként is sokszor már jól pasztorált fiataloknak a megerősítése, de egyébként fontos őket megerősíteni pont azért, hogy aztán a hétköznapokban ki tudjanak lépni. Biztos, hogy megmarad, hogy elsősorban most itt a meglévő hívőket szólítjuk meg, de azzal a nyitottsággal, hogy szívesen várunk olyat, aki 2 helyekkel van, vagy távolabbról indul, és azért erről is vannak szép tapasztalatok, hogy azért nagy megtérés élmények is kötődnek, akár a közelmúltból is Nagymaroshoz. És hogy nagyon ilyen felkínáló módon tegyük mindezt, hogy hát, hogy minden jó szándékú ember, aki akar jó szót hallani, jót imádkozni és jókat találkozni, beszélgetni, azt szívesen látjuk.
2: Igen, és lehetőség van az új kapcsolatok építésére is mindig, szóval nem egy zárt világba csöppen, aki ugrik egy nagyot Nagymarosra.
1: Abszolút így van, hogy a találkozások nagyon fontosak. A programfüzetben benne is van, hogy idő a találkozásra. Az ebéd az nem csak ebéd, hanem mindig idő a találkozásra. Van próbálkozás arra is, hogy akár ugye a Sapientia főiskolának a hallgatói szoktak például kis csoportos programot csinálni, kis csoportos beszélgetést vezetni, hogy oda akár nagyon távolról jövők is beüljenek. Volt olyan, hogy például a főadás vagy a szentségadás után azt kértük, hogy pár percre fordulj oda egy másik emberhez, nem azzal, akivel jöttél, és pár szót oszd meg vele, hogy benned most így mi mozog. Ez a találkozás, találkoztatás, ez nagyon fontos része a találkozónak, és hát azért tudjuk, hogy nagyon sok házasság született az elmúlt 50 évben ezekből a találkozókból. Nagyon sok élet fordult meg, és nagyon sok hivatás született Nagymaroson. Úgyhogy ez egészen biztos, hogy ebben a találkozás Istennel, a találkozás a másik emberrel, ennek nagy-nagy szerepe van.
0: Szombaton 10 órakor kezdődik Nagymaroson az ifjúsági találkozó, melynek idei témájáról az egyik szervezővel, Dobszai Benedek Ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélgetett. A nap részletes programját a Nagymarosi Találkozó Facebook oldalán, illetve a nagymaros.katolikus.hu oldalon találják.

0: 10 óra 26 perc. Kedves hallgatóink, a 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről beszél Szabó Tamás tudományos kutató helytörténész.
1: Az a szegedi rendőr, aki Klembala ellen nyomozott Szegeden, az azt mondja, hogy nagy valószínűséggel, sőt meggyőződése, hogy a Varga, a kis Varga Péter, a Varga Péter és Klembala egy és ugyanaz a személy. Itt megy az adok-kapok az ügyészség és a rendőrség között, minden esetben azon, hogy az ügyész szeretné, hogyha elindul a nyomozás, de nincs értelme, mert szökésben van, és a szegedi tapasztalatokra alapozva a budapesti rendőrségen, főként egészen pontosan Kispesten nem indítanak eljárást, nehogy az legyen, ami Szegeden, hogy nincsen Klembala, van egy eljárás, és megszűnik. Nem, itt végigviszik, végigerőltetik, és a vége az lesz, hogy 2,5 év szabadságvesztésre ítélik, de hogyan távolétében. Nincs védője, ő magát megvédeni nem tudja, mert nincs ott. De miért? Ezt majd egy picit később szeretném mondani, mert ez az ítélet, ez izgatás vágyával történik, meghozatalra, és mint tudjuk, ez az igazán, azt lehet mondani, hogy bármire, ami a kommunista államnak nem tetszett, az ebbe a témakörbe húzzák bele, és ez azt lehet mondani, hogy gumiparagrafus, amit használnak, ami eredetileg 2 év és 10 év közötti börtönbüntetést indítványoz elő. Most ő ebből 2,5 évet kapott.
0: A 17 órai hírek után arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből, egyháztörténeti sorozatunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről beszélt Szabó Tamás tudományos kutató.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
4: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
5: A kristály hegy lovagja. Hegyi népmese. Fordította Füzesiné Szél Szilvia.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hős lovag. Tudjátok, milyenek a hősök? Bátrak, büszkék, tekintélyesek. A mi hősünk kiköpött középkori lovag volt. Tetőtől talpig vaspáncélban járt. Mikor az utcán végigvonult, mintha valami vaskereskedés haladt volna el a házak között, akkor a zajt csapott a páncélja, hogy a falak is remegtek belé. Képzeljétek csak el! Több mázsányi súlyt hordott magán. Ennyit tett ki összesen a sisakja, a sisakrostéja, a mellvértje, a páncélzata, a vaskesztyűje, a lábvértje, meg a sarkantyúja. Gondoljatok csak bele, ha netán eszébe jut ebben a felszerelésben odasózni valakinek egyet. Hőslovagunknak volt egy lova is. Ez a ló is épp úgy fel volt szerszámozva, s felöltöztetve, mint ő maga. Tetőtől talpig acélban és vasban járt. Pompás egy vitéz volt ez a lovag, én mondom nektek. A szép lovag nevét senki sem tudta, de mivel pajzsába belevésve ez állt, nem félek semmitől, mindenki csak úgy nevezte, rettenthetetlen lovag. Épp megfelelő név egy lovagnak, igaz-e? És akkor a múltjáról még nem is beszéltem. Összeszámolni sem lehet, mennyi háborút vívott, hány ellenséget ölt meg fiatal korában. Minthogy aztán megöregedett, egy kis házban éldegélt csendesen, a Kristályhegy tetején, ahonnan az egész völgyet belátta, s ha kellett, az elnyomottak segítségére sietett. Néha, mikor teljes páncélzatban megjelent a faluban, a még nála is több vasba bújtatott lova hátán ülve, a gyerekek szaladtak a kapukhoz, hogy megbámulják. Csodálattal nézték, ahogy elhaladt előttük, és arra gondoltak, hogy rettenthetetlen lovagnak lenni sokkal szebb mesterség, mint nyájat őrizni vagy tejet árulni. Láthatjátok, hogy ezek a gyerekek milyen oktalanok voltak még, hiszen hogy valakiből hős lehessen, ahhoz bizony rátermettség is szükségeltetik. A mi hősünk természetesen nem volt híján a rátermettségnek sem. Egy nap a bátor lovag gondolt egyet. De mit is beszélek, hiszen az ember sorsa a teremtő kezében van, s lova hátán ülve elindult a falu templom tere felé. Ahogy azonban a lejtőre ráfordult volna, a ló megbotlott. Öreg volt már szegény pára, meg aztán az a rengeteg vas is szörnyen nyomtas gyengítette a hátát, lebukfencezett a mezőre, és kilehelte a lelkét. A mi lovagunk méltatlankodni kezdett. A kutya fáját, zihált. Micsoda illetlenség ez, uram, hogy itt hagysz az út közepén hátasló nélkül. Most ugyan mihez kezdjek? A lovag ló nélkül olyan, mint a király korona nélkül. Ekkor odalépett hozzá egy parasztember, aki a mezőn állva végignézte az egész jelenetet, s így szólt. Ha óhajtja kegyelmed, megveheti az enyémet. A szegény ember lova nem volt más, csak egy kehes, erősen lesoványodott gebe, de a lovag azt gondolta magában, hogy a díszes acéllótakaró alatt senki sem veszi majd észre az állat kilógó bordáit s egyéb hiányosságait. Így aztán elhatározta, hogy megveszi a gebét, s szépen ráaggatta halott lovának minden felszerelését. Szerencsétlen ló, majd meghalt a lovag meg a vasruha súlya alatt. Így aztán nem gondolkodott sokáig. Nagyot rúgott hátrafelé, s a levegőbe repítette lovagunkat. Ahogy a lovag repült, a lándzsa belefúródott a fejébe, s a lovag egy bokorba bukfencezett. A lándzsa így nyílegyenesen repítette őt a más világra.

Szegény lovag! Biztosan nem gondolta, hogy reggeli lovaglása ilyen tragikus véget ér. De, mint tudjuk, az ember élete egy hajszálon függ. Ha ez a hajszál elszakad, akkor bizony vége mindennek. Miután hősünk feleszmélt a döbbenetéből, körbenézett. De nem látott más, csak sötétséget. De olyan mély sötétséget látott, hogy abba belenézni, vagy nem nézni is félelmetes volt. No, most aztán hol a csodában van? Megdörzsölte a szemét, de még mindig semmi. Olybá tűnt neki, mintha valami embersereg zajongását hallaná a közelből. Az emberek csak meneteltek fölfelé, mintha valami hegy tetejére tartanának. Na, szép, mormogta. Próbálta volna tapogatni a homlokát, de nem érzett semmit. Majdnem meghaltam. Micsoda felfedezés, nevetgélt mellette valaki. Meghaltál, és nem csak majdnem. A lovag fintorgott. Meghalni sosem túl kellemes. És te ki vagy? Kérdezte a láthatatlan embertől. Simone vagyok, válaszolt az előbbi hang. A Cortina tér rongyszedője. Egy rongyszedő, te jó ég, gondolta magában a lovag, s arrébb akart húzódni, nehogy bármiféle köze legyen egy ilyen jöttmenthez, de bárhogy igyekezett, sehogy sem sikerült távolabb kerülnie. Gyerünk, kiáltotta egy hang. A többiek után indulás! S a lovag egyszerűen egy láthatatlan felvonóban találta magát, bezsúfolódva a tömegbe. Hiába kereste maga körül a lándzsáját, meg a páncélkesztyűjét. Nem találta a holmiát sehol. Mesztelen volt. S ha bár vaksötétség vette körül, mégis igen kellemetlenül érezte magát. Arra gondolt, hogy meglehetősen illetlen dolog így páncélzat nélkül pőrén megjelenni a teremtő színe előtt. Meg aztán, hogy ismeri majd így fel őt a mindenható? Ne aggódj, mormogta mellette egy hang, fel fog ismerni. Remélem is, dünnyögte a lovag kissé megnyugodva, s lélekben felkészült az úrral való találkozásra. Sosem lehet tudni, szükség lesz a szolgálataira az égben is. Viszálykodás, versengés, vita ott is előfordulhat. Majd ő elrendez mindent. Nem, nem, szólalt meg ismét a továbbra is láthatatlan személy. Nem lesz szükséged a munkádra odafenn. Ki az, aki veszi a bátorságot magának, hogy ilyen hangnemben beszéljen velem? Kiáltott a lovag ingerülten. Amikor én beszélek, remeg a föld! De nem az égben, csak odalent. Ekkor megállt a felvonó, s a lovag kiszállt. Végre fényesség gyúlt előtte, s ebben a fényben megpillantott egy aranyajtót. Kop-kop, bekopogtak. Megérkezett Szent Péter a kulcscsomójával, s kinyitotta az ajtót. Tudjátok, ugye kicsoda Szent Péter? Az a kedves kis őszöregember, piros színű köntösben és kék bársonysapkában. Jó napot, jó napot! Kellemesen utaztatok? Na, gyertek csak beljebb, de csendesen. Majd én bevezetlek benneteket sorban. Egy kicsit várni kell, mert ma már nagyon sokan jöttek, és az úr, mégiscsak az úr, nem lehet sürgetni. Remélem, szólalt meg hősünk, rettenthetetlen lovagot nem várakoztatja sokáig. Rettenthetetlen lovagot? No, lám csak, még sosem hallottam ezt a nevet. Sok harcos megfordult már itt, s rengeteg uralkodó, de eddig bizony mindegyiknek ki kellett várnia a sorát. A lovag zsörtölődött egy keveset, de végül csak belenyugodott a sorsába. Mikor aztán végre az úr színe elé járulhatott, térdre ereszkedett, s bemutatkozott.
Isten mellett az őrangyala állt kissé sápatagon, reszketőn, két hatalmas szemében könnyek csillogtak. A lovag látta, hogy egy hatalmas mérleg áll az úr előtt. Te következel, áldott lélek, szólt az Isten. Milyen jó cselekedeteket vittél véghez azokban az években, amelyek megadattak neked földi életed során. Uram, minden cselekedetemet a nemes lelkűség és a jó akarat vezérelte, feleld a lovag büszkén. A mindenható elmosolyodott. Igaz, hogy én vagyok a királyok királya, de jobb szeretem, ha atyámnak szólítanak. Milyen tettekről beszélsz? Ennél többet kell mondanod. Megvívtam, és megnyertem vagy 100 csatát. Ezrével írtottam az ellenséget, és megvédtem a gyöngéket a zsarnokoktól, sorolta a lovag a tetteit. Az Isten állát a kezébe téve hallgatta. Ez minden? Ez minden. Nézd csak oda, szólt az úr, s a mérlegre mutatott, amely elbillent az egyik oldalra. Rossz, olvasta a lovag rémülten és dühösen. Fiam, mondta az úr, biztos vagy benne, hogy a zsarnok valóban zsarnok volt, s az elnyomott pedig elnyomott? Biztos vagy benne, hogy jobb háborúskodni, mint békét keresni? És biztos vagy benne, hogy nem a dicsőség, a hírnév és a haszonkedvéért cselekedtél jót, már ha egyáltalán valóban jónak lehet nevezni, amit műveltél? Nem játszott közre olykor a hiúság és a bosszúvágy is a tetteidben? A lovag lehajtotta a fejét. Én nem látok itt egyetlen jó cselekedetet, de még csak jó szándékot sem. Mit tudsz még elmondani? Gyorsan, gyorsan, súgta a fülébe ijetten az őrangyal. Mesélj valamelyik jó tettedről, valamelyik irgalmas cselekedetedről. A hőslovag behunyta a szemét, de nem jutott eszébe semmi. Az Isten mosolygott. Gyerünk, fiam, gyorsan. Az őrangyal ekkor felállt, és megszólalt. Uram, beszélek én helyette. Néhány éve történt, hogy a lovag egy hatalmas folyóban gázolt az ellenségei felé, akik a túloldalon barikádozták el magukat. Már majdnem odaért hozzájuk, mikor észrevette, hogy egy kiszáradt kavicsos ártérben 4 halacska vergődik. Nem törődve az ellenségeivel, akik már célba is vették nyilaikkal, megállította a lovát, leszállt a nyeregből, s oda sietett a halakhoz, hogy visszadobja őket a vízbe. A mérleg ekkor átbillent a másik oldalra. Látod? Szólt az úr a meghökkent lovakhoz. Látod, hogy milyen kevéske jó cselekedet elegendő ahhoz, hogy megsemmisítsen egy halom rosszat. Látod az irgalmasságomat? Ezért az egyetlen jó tettért nyitva áll előtted a paradicsom kapuja. Rettenthetetlen lovag, aki hirtelen haragú volt, s egy kissé talán különc is, felkiáltott. Azt hiszitek, azért mentettem meg azokat a halakat, mert megsajnáltam őket? Csak is azért tettem, hogy megmutassam az ellenségeimnek, milyen nevetségesnek találom őket a nyilaikkal együtt. Azzal fogta magát, kilépett az ajtón, s visszatért a világba, a kristályhegy tetején álló házacskájába. Szelleme azóta is ott él. A hegyi emberek gyakran látják holttalan éjszakákon, amint komoran és csendesen lovagol szellem lova hátán.

A kristály hegy lovagja. A hegyi népmesét Borbás Gabi olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

aki megcsókolt, s noha biztosra vettem, hogy kacér támadunk, csak a szél lehet, a bolond áprilisi szél. Hátra néztem, s mert az a csók olyan élő volt igazán, csöppet se lepett volna meg.

0: A Kaláka együttes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyerekek idei Szent Damján táborába, írta a Magyar Kurír. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő, görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, amelyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron, enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. Az idei Szent Damján tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják a bodajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban, július 27-én érkeznek. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára szerda este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. Tar Zoltán azt mondta, aggodalommal követik az eseményeket, kapcsolatban vannak a konzulokkal, és ha olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fog. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata szerdán az MT-vel. Azt írták, a helyhatósági vezető május 8-ai hatállyal közös megegyezéssel szüntette meg az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Élén országgyűlési képviselővé választása miatt. Pap Endrét határozatlan időtartamra nevezték ki. Nagyszabású kiállítás nyílik csütörtökön a Neo Kortárs művészeti térben Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából. A szeptember 19-éig látogatható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az Opárt világhírű mestere Viktor Vasarely hatástörténetét. Újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti régi összeköttetést a Wizz Air május 28-ától a biztonsági helyzet javulása miatt, közölte a légitársaság az MT-vel szerdán. Azt írták, a Wizz Air döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, de továbbra is figyelemmel kísérik a fejleményeket és ha szükséges, módosítanak. A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. Mintegy 7 évvel csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma az Egyesült Államokban 2025-ben, derül ki a Szövetségi Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ szerdán megjelent éves jelentéséből. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt, tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1998. május 14-én hunyt el Frank Sinatra többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes színész. A hangulóban most az ő felvételeiből válogat a szerkesztő, Bögös Herjetta.

Frank Sinatra felvételeiből hallottak válogatást. 1955. május 14-én született Busa Tamás bariton operaénekes. A hanguló folytatásában Leoncavallo és Verdi áriáiból hallhatnak néhányat.

Busa Tamás énekelt Leon Cavallo és Verdi áriáiból. A hangolót az 1962. május 14-én született Báthy Anna operaénekesnő felvételeivel folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, a hangulót az 1962. május 11-én született Báthi Anna operaénekesnő felvételeivel zártuk. A szerkesztő Bögös Henrietta volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária. Alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr. Alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, aki egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. A NAV azt ajánlja, érdemes regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu Pluszra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A bevallásokat május 20-áig lehet javítani. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született veszélyhelyzetre hivatkozva. A választás után Magyar Péter először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Luis Marín de San Martín érsek, pápai alamizsnamester az MTI-nek, azonnal rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen szerdán este. A magyar ételekből álló vacsorát Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével valósították meg. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szentegyet közösség tartja fenn. A kétoldalú béketárgyalások elkezdéséhez Volodymyr Zelenszkij elnöknek parancsot kell adnia az ukrán fegyveres erőknek a tűz beszüntetésére és arra, hogy vonuljanak ki az Oroszország által elcsatoltnak nyilvánított régiókból, Zaporizsia és Herszon megyékből. Hangoztatta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában. Peszkov szerint a teljes körű orosz-ukrán béketárgyalások nagyon bonyolultak lesznek. A rendezés ügyében Oroszország folyamatosan kapcsolatban áll a közvetítő szerepet betöltő Egyesült Államokkal. 2026 történelmi jelentőségű mérföldkő lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban, jelentette csütörtökön Xi Jinping kínai elnök szavaira hivatkozva a kínai állami média, Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva. A kínai és az amerikai elnök csütörtökön kezdett kétnapos csúcs találkozójának középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések állnak, valamint Tajvan és Irán ügyét is tárgyalják. Végül az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli és szelet nagy területen élénk, néhol erős rökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak, mit akar ezzel mondani? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 16. fejezetéből a 16-tól a 20. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
2: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
1: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
2: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
1: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
2: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
1: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
2: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
1: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
2: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
3: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután 3 rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
4: Leó pápa üzenete a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika

0: kötődik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa Ex Corde Ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a bolíviai katolikus egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közben járására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Méta felvételeit hallhatják.

0: A Méta felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka, tájékoztatotta a Magyar Kurír. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka, emelte ki a zarándokoknak szóló üzenetében Tímár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Felidézte tiszteletre méltó Márton Áron püspök intelmét is, amely így szól: minél nehezebb a kereszt súlya, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét. Megjelent a rendelet, amely részletesen ismerteti az új kormány tagjainak feladat és hatásköreit, írta a híradó.hu. A 62 oldalas rendeletből kiderült, mely miniszterek felelnek majd többek között az önkormányzatokért, a lakáspolitikáért, az adópolitikáért és az uniós ügyekért. A szerdai kormányülés további döntéseit várhatóan egy újabb közlönyben teszik közzé csütörtökön. Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések, ez vár ránk a kulturális élet területén is, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon, azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgynevezett statútumrendelet. A Tisza kormány az új saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később fog rendelkezni, tette hozzá a miniszter. Üdvözli a Magyar Művészeti Akadémia a kormány rendeletét, amelynek értelmében a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért, közölte a köztestület csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, az MMA javaslataival és észrevételeivel kész segíteni a kormány munkáját. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. Azt írták, a kínálati átlagár több mint 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágábbá váltak, mintegy 11,5 millió forintos átlagárral. Éves összevetésben a legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal. Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését, jelentette szerdán a Wall Street Journal Pentagon forrásokra hivatkozva. Az értesülések szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy 9 hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli és szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. És most röviden arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallják, utána pedig a kapcsolat következik, és ebben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi község új tájházát mutatjuk be, valamint szó lesz még Miskolc új turisztikai programjáról is. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Krisztus kereszt az erdőn.
3: A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre!

0: Élet a határon címmel jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról. Sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő. Többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
1: Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami szomszédfalu volt, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ebbe a két faluba, annyira különleges népél, hogy ott a kommunisták még TS-t se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszent Jakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekére, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TS-eknek már volt, csak hát ez a TS világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzett, két történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
0: Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
1: Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva a templomon, legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve van, hogy hol volt, hiszen nem a barokk, meg később átépítették barokk stílusban, megtoldották, de megvan az régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség, ugye az volt a régi bejárat a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki lerombolja.
0: És a kápolnák kettő van?
1: Két római katolikus kápolna a falu szélén. Általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik. 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, határőrség is volt ugye Hidvégardóban, Hidvégardós Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy altiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlajak is, és akkor ott a kápolna előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, kimert egy tisztnek ugye ellen van, egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg, tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azon az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőr kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás statuál, hogy húzza a ló után a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászok, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte vagy meghalt, de ezek után Jakabiak még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
0: És ezt a történetet honnan tudod?
1: Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszent Jakabon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszent Jakabon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
0: Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákban láttál bele, hanem a vallási életben,
1: ahogy, a búcsúban. Hát természetesen, hát nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentcsaponnal a római katolikus templomba mentem, Viszlóma az tiszta görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletes, és már mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentcsapon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondozott. Annak nem tudok ilyen történetét, de azt csak az említettem meg, hogy ez annyira buzgó katolikus falu volt, hogy két kápolnájuk is van.

0: Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
1: Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem, mert épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt, rakatsza felé. És buzgó görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
0: Ők maguk?
1: A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túléltek, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, mert egy keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Tehát ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából valamicskét, vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig oroszok mondjuk, rakatsza felül, a Cseres felül, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia, meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség, mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a pléklisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a pléklisztus, akkor találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött, a golyónyom ott volt, még gyerekkoromban is ott volt mindig a pléklisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom, ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyám még élnek a nagyszüleimnek a portáján, és vagy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
0: De ez nem csak legenda volt.
1: Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de... Történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megértem megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú. A lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, hogy egyik falunál Magyarország, másik fal Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldalán esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadában, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalált, hogy ő neki meg kell csinálni a DNS-ét, megcsátotta a DNS-ét Amerikában, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokon, akkor nekem is ős magyar az ősöm. Ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim, legalábbis 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereckei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
0: Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsodabó-Üzemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből 2 említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt.

0: Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
1: Mária Pócson rengeteg kereszt van, azt lehet mondani, hogy szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ, és az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Czapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Czapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora. Amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszárítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, hogy én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Czapár név az egy Mária Pócsi név.
0: És akkor ezért Illéskereszt, már az ő nevét ragasztották.
1: Igen, a fiút a Czapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
0: És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
1: Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petr irányába, nem tudok mást mondani, körülbelül Pócs Petr irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
0: Hát, telefonján van a képe, ugye?
1: Igen. Hát itt van ez a tipikus régi kereszt. A felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen. Tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Czapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére. És ezért az a neve, hogy Illéskereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértói úton úgynevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Mária Pócson.
0: A Mária Pócsi Illéskereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel.

0: Befejező riportunk a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Filkeházán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
1: Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoralja újhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését. És Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
2: bírót. Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
1: Igen, igen, igen, igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is. Meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
2: És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
1: Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak és elolvassák a feliratot.
0: Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukac szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
3: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
0: A most következő műsorban a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Máji község új tájházát mutatjuk be, valamint szó lesz még Miskolc új turisztikai programjáról is. Hivatalosan is megnyitotta kapuit Máji község új tájháza. A község fő utcáján álló jellegzetes tornácos parasztház nem csupán az építészeti örökség része maradt, hanem teljes körű felújítását követően új élettel.

0: tölt meg. A Nagyportán elhelyezkedő műemléképület rekonstrukciója során kiemelt figyelmet fordítottak az eredeti stílusjegyek megőrzésére, így a látogatók valódi időutazáson vehetnek részt a falak között. Azonban a projekt több, mint egy egyszerű múzeum. A tágas udvar és a megújult belső terek kiváló helyszínt biztosítanak a hagyományőrző programoknak, kézműves foglalkozásoknak és helyi közösségi rendezvényeknek is. A részletekről Mecser Norbert, a tájház tulajdonosa adott tájékoztatást. Grunda János műsorát hallják.
1: Egy iroda épületet szerettünk volna a cégünknek, és többfelé nézelődtünk, Budapesten is megfordultunk ez ügyben, de végül praktikussági szempontból, illetve hát lokálpatrióta lévén úgy döntöttünk, hogy az volna az igazi, ha itt a lakóhelyünkön májba keresnénk egy ilyen ingatlant, és végül is itt találtunk májba egy nagy telket, aminek éppen történetesen a szomszédságában állt egy ilyen kis aranyos parasztház, ami ugyanakkor még eléggé romos volt, de ugye egyből láttuk benne a lehetőséget, és sajnáltuk, hogy ilyen állapotban kell látni ezt az épületet, de ugye elsősorban az irodára fókuszáltunk, és ahogy elkezdődtek a tervezések, akkor ugye a szomszédok jöttek ki füvet nyírni a házikúhoz, és rákérdeztünk, hogy nem-e áll szándékukban eladni az ingatlant, és ők mondták, hogy hát igazából szívesen megválnak tőle, hiszen nekik ez az állandó fűnyírás, ilyesmi, ez teher csak. Úgyhogy meg is tudtunk egyezni az árban, illetve ugye azt közölték, hogy helyi védelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem lehet elbontani, modernizálni olyan mértékben, hogy elveszítse ezt a műemlék jellegét, és én ezt nem láttam nagyon hátránynak, hiszen nekem amúgy is az volt vele a szándékom, hogy akkor ezt úgy szépen rendbe hozzuk, és valóban egy ünneplőbe terveztem hozni, hogy szépen fehérrel elmeszelni, kívülről tornácát szépen megcsinálni, de ugye hát ezt nem azonnal, hiszen még mindig az iroda volt a fontos, hanem majd szépen évek alatt, az évek során ezt elvégezzük. Még nem, egy ismerősünk szólt, hogy van egy úgynevezett népi építészeti program, ami keretén belül lehet pályázni helyi védelem alatt álló, vagy más műemlék jellegű épületek felújítására, amin indultunk pályázaton, és 80%-os támogatottságot kaptunk erre a pályázatra, és ugye ez felmérték az ingatlan állapotát, milyen teendők vannak rajta, és akkor hát ugye vályokház lévén ezek speciális felújítási dolgokat igényeltek, tehát aki nem tudott modern anyagokkal nekiesni, illetve nekem volt egy elképzelésem, hogy ugye ha nyerünk is a pályázaton, nem szerettem volna új tetőcserepet, új csatornát, hiszen megvolt az épületnek ez a antik bája, és ezt nem szerettem volna, hogyha elvész a felújítás alkalmával, és így nagyon jól összetudtunk dolgozni az alapítvánnyal, akitől a támogatást kaptuk, hiszen nekik is az volt az érdekük, tehát egy közös cél lebegett a szemünk előtt. Ugye nem akartunk vizes blokkot beletenni a házba, hiszen a ház történetéből adódóan itt az 50-es években volt az utolsó modernizáció, ahogy bevezették az áramot az épületbe, és vizes blokk utána nem lett kialakítva, mert hogy lakatlanná vált. Az utolsó hőtulajdonos, aki benne lakott még, az ugye Kistokajba ment férhez, és ezáltal csak a telket használták, a kertet művelték, de a ház az le lett zárva, mint egy időkapszula. Benne maradtak a régi tárgyak, fényképek, egy-két ruhadarab, és gyakorlatilag várta a csipkarúzsika álmából, hogy valaki felébreszte ezt a házikót. Én alapvetően a 2000-es évektől gyűjtő, illetve kereskedőként kezdtem el működni. Akkor kezdtem el a pályafutásomat, én 2003-tól már nemzetközi bőrzéken is megfordultam, és hát tulajdonképpen ugye nem úgy indult az iroda építése, hogy itt látogatóközpontot fogunk kialakítani, vagy tájház lesz. Ez így menet közben adódott, olyannyira, hogy még a tervezést, mikor már a tervező elküldte a tervezőket, akkor kellett gyorsan hozzá rajzolni, illetve engedélyeztetni külön a tárgyaló részt, amiben most a numizmatikai kiállítás látható, mert hogy akkor sikerült megegyezni ugye a parasztház tulajdonosaival, és akkor a birtokunkba került, és akkor mondtuk, hogy hát ha már esetleg itt valami ilyen tájházszerűség lesz, akkor kéne egy előadóterem, vizes blokk, ahova a látogatók be tudnak térni. Úgyhogy így folyamatában alakultak ki ezek a dolgok.

0: új élményprogram sorozatot indít Miskolc turisztikai irodája, amely 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi Bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ide érkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájtlat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdély Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyerte el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdély Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program. Ami megragadhatja az érdeklődőket, egyrészt az, hogy ez élményt kínál, ez egy élményfaktor, másrészt ugye a gasztronómia, a harmadrészt pedig, amit az edukáció találkozása, tehát ez a hármas kombó, tehát ez az élmény, edukáció, gasztronómia találkozása itt Miskolcon, ugye a Bükkben. Ugye a program az úgy néz ki, hogy elindulunk kis vonattal a miskolci Dorottya utcai végállomásról. Körülbelül egy 20 perc, 25 percet zakatolunk be, megyünk a Bükk mélyére, ugye ott nem a menetrend szerinti vonalon, tehát nem a Lilafüredi ágon, hanem a zárt szárnyon, a Maholcai vonalon közlekedik ilyenkor a kisvonat, és szó szerint a városi környezetből pillanatok alatt tényleg az erdősűrű mélyére érkezünk meg, és már önmagában ez a váltás, tehát amikor felszállunk erre a kisvonatra, és ez már magában is azt gondolom, hogy ilyen nosztalgikus gyerekkori emlékeket idéz mindenkiben, tehát ez már önmagában egy élményfaktor. Az, hogy megérkezünk pillanatok alatt az erdő mélyére, az, hogy Miskolcnak ilyen kivételes adottsága van például, hogy ugye a területének egy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, az teszi lehetővé számunkra ezt a különleges programot, ami ilyen élménnyel bír ugye a városlakók számára, és aztán leszállunk ugye az erdőben a vonatról, és ott teszünk egy körülbelül másfél kilométer túrát. Ez egy abszolút átlagos fizikai adottságokkal is teljesíthető program, tehát itt nem kell különösebb hegymászásra vagy külön kihívásra gondolni. Nyilván az nem árt, hogyha bakancsba érkezik az ember az erdőbe, de egyébként ez egy átlagos fizikumú ember számára is, vagy akár gyerekek számára is teljesíthető kihívás, és ez alatt a másfél kilométeres túra alatt, ez körülbelül egy másfél óráig tart, valóban egy olyan szemléletformáló stand-up szakvezetéssel találkozunk, amiből tanulva a tanulságokat akár magunkkal is hazavihetjük, megismerjük azokat az erdei alapanyagokat, amiket akár a mindennapi gasztronómiában mi is felhasználhatunk, hallunk arról, hogy miért különösen érdekes ez a mai korban, a mai világban, és mik ezek az ételek, amiket el tudunk készíteni ezekből az alapanyagokból, és aztán visszafele, amikor visszaszállunk a kisvonatra, akkor már ott a kisvonaton is kapunk kóstolót ezekből az erdei alapanyagokból, majd amikor visszaérkezünk a kiindulási helyre, akkor ugye ott bemegyünk a Michelin ajánlott végállomás étterembe, ahol meg is kóstolhatjuk azokat az ételeket, amiket a séf ezekből az erdei alapanyagokból frissen készített el. Tehát ez egy olyan komplex élményt ad így, tehát ez a kirándulás, élményfaktor, edukáció, és a végén meg is kóstolhatjuk ugye fine dining minőségben ezeket az erdei alapanyagokból készült ételeket, hogy ez, hát azt gondolom, hogy ez mindenki számára hívó szó, tehát valószínűleg azért is érdeklődnek ennyien ez iránt a program iránt, illetve hát még valami, hogy ez a program ebben a komplexitásban itt született meg Miskolcon, a Bükklábánál, és gyönyörűen bemutatja azt, hogy egy nagyváros a természettel hogy tud szimbiózisban együtt élni, és ez Miskolcnak egy olyan unikális turisztikai kínálata, amivel azt gondolom, hogy nem csak belföldi, hanem akár nemzetközi piacokon is bízvást szerepelhetünk, tehát nem véletlen, hogy megnyertük ezt a nagy örömömre nyilván ezt a nemzetközi pályázatot, mert a külföldi ítélő bírák is úgy ítélték meg, hogy ezzel Miskolc tulajdonképpen felérdemesült arra, hogy nemzetközi színpadra, nemzetközi porondra lépjen a turisztikai kínálat tekintetében. Úgyhogy ez az első programunk, aztán ami a következő tematikánk, ugye a színházi tematika, mégiscsak Miskolc az a város, amelyik Magyarország első épített magyar nyelven játszó kőszínházával büszkélkedhet. Ugye nincsen még egy olyan város Magyarországon, ahol el tudnák azt mondani, hogy a mi színházunk az idén a 203. évadát bonyolítja, hiszen 1823-ban nyílt meg eredetileg a Miskolci Nemzeti Színház. És a színháznak azt gondolom, hogy egy különleges helye van a miskolciak szívében, és egy különleges jelentősége van a város életében. Szoktam úgy is fogalmazni, hogy a Miskolci Nemzeti Színház a város szívcsakrája, illetve azt is meg szoktam említeni, hogy ugyan Miskolcot sokszor az ipari múlttal azonosítják, amit természetesen nem szeretnénk letagadni, de fontos azt megjegyezni, hogy itt, amikor az ipari múltról beszélünk, akkor a legtöbben az elmúlt 80 év ipari múltjára gondolnak, holott egyébként az ipari múlt is az 1700-as évekre tekint vissza, illetve hát ugye 1870 körül alapították a Diósgyőr rivasgyárat. Viszont én azt szoktam mondani, hogy nekünk miskolciaknak sokkal inkább a kultúra van az ereinkbe kódolva, a vérünkbe kódolva, mint az ipari múlt, hiszen generációk óta ez a mi mindennapi kultúránk része, a mindennapi életünk része, hogy itt színházba járhatunk, és magyar nyelvű előadásokat nézhetünk, én már több mint 200 éve. Tehát ez egy olyan kulturális érték, és megint csak egy olyan unikális, rendkívüli adottsága Miskolcnak, amire azt gondolom, hogy minden miskolci egyrészt nagyon büszke, másrészt, amit tudatosítani szeretnénk a mindennapokban, nem csak a miskolciak számára, hanem az országban élők számára is. Úgyhogy itt akkor, amikor ezről a színházi tematikájú élményprogramról beszélek, itt is egy körülbelül 3-3 és fél órás programra kell gondolni, és itt a Dériné egykori lakóházától indulunk el a Hunyadi utca 52 szám alól, ami ugye a belváros közelében található, és onnan sétálunk végig a belvároson, ugye egészen a színház épületéig, és ezzel a belvárosi sétán egy várostörténeti, illetve egy színháztörténeti bemutatót tartunk, tehát kicsit a város történetével, történelmével is meg lehet ismerkedni, de azokkal a legendákkal és azokkal a sztorikkal is, amik ugye a 200 év alatt nyilván itt azért volt alkalom arra, hogy a színházon keresztül különböző sztorik lássanak napvilágot, úgyhogy ezekkel fogunk megismerkedni. Aztán, amikor megérkezünk a színházba, akkor ott már nagyon várnak minket, ugyanis egy kifejezetten erre a kis csoportra, az adott dátum tematikájára szabva kapunk egy kis mini előadást, egy kis mini performance, ami megint egy exkluzív lehetőség ezen részt venni a miskolci színészek tolmácsolásában. Ezt követően bejárjuk a színházat, benézünk a színfalak mögé, végigjárjuk ugye Magyarország tulajdonképpen a legnagyobb vidéki színház komplexumának, megismerjük a különböző színjátszó tereit, ráléphetünk a világot jelentő deszkákra, tehát megint csak egy olyan kuriózum programban lesz részünk, amikor ugye elmegyünk a színházba, akkor a nézőtéren ülünk, és onnan nézzük végig az előadást, itt pedig betekintést nyerünk a színfalak mögé, amire hát azért ritkán adódik az átlagembernek alkalma. Úgyhogy ezt követően pedig átmegyünk a Színészmúzeumba, amivel szintén nem dicsekedhet más vidéki város Magyarországon, ebben is unikális Miskolc, hogy ennek a 203 éves színház történetnek ilyen tartalmasan tiszteleg, és akkor lehetőség van végignézni ugye a Színészmúzeum tárlatát, de ott akár jelmezekbe is beöltözhetünk, tehát akár mi magunk is lehetünk rómaiak, vagy akár júliák, és szelfizhetünk ott is a világot jelentő deszkákon, ott is van egy kis miniszínpad. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy megint egy ilyen nagyon tartalmas 3-3 és fél órás program lesz, és akik ezen részt vesznek, egy teljesen más szemüvegen keresztül kaphatnak betekintést a kulisszák mögé, és egy rendkívüli lehetőség. Aztán, amit szintén nagyon szerettünk volna már évek óta bemutatni kicsit alaposabban, ami megint csak egy következő büszkeségünk, és Miskolcnak egy rejtett, vagy egy kicsit mondjuk úgy, hogy titokzatos vonzereje, az meg nem más, mint az avasi pincesor, avasi bornegyed a városnak. Ezt sem mondhatja magáról más magyarországi város, de még Európában sem nagyon, hogy a belvárostól pár lépésre, tehát akár a színház épületétől egy 5 perc sétával egy teljesen más hangulatba érkezhetünk a belvároson belül, hiszen egy saját önálló bornegyede van a városnak, ugye több mint 800 borospincével a város belvárosától pár percre, és hát ez gyönyörűen szimbolizálja ugye Miskolc egykori borkereskedő és bortermelő múltját, ami megint csak kicsit valahol ugye a múlt homályába visz, és most már ugye vannak fesztiválok, rendezvények a városban, illetve az avason, amelyeknek a fókuszában ugye kifejezetten az avasi bornegyed áll, ilyen legfőképpen ugye a avasi borangolás, ami idén május 14 és 16-a között kerül megrendezésre, vagy akár az avasi kvaterka programok, amik ugye március és október-november között most már havonta megrendezésre kerülnek, de szerettünk volna egy olyan alkalmat biztosítani, amikor nem csak egy ilyen kicsit felfokozott fesztivál hangulatban lehet találkozni ezekkel a borospincékkel, hanem meglátjuk azt, hogy itt már élet van a szimpla hétvégéken is, amikor nem történik nagy esemény, és hogy érdemes fölmenni az avasra, és lenézni a pincék mélyére, és firtatni az avasi pincék titkait egy úgynevezett szimpla szombaton is. Nem szerettünk volna azért szakítani teljesen a városnéző hagyománnyal, úgyhogy a belvárosból, a Turinform irodától indítjuk ezt a programot, és ugye a Nemzeti Színház és a színvaterasz érintésével tulajdonképpen a várostörténet is bemutatásra kerül, tehát a program első egyharmadában megint csak Miskolc történelmével, történeteivel ismerkedhetünk, de utána egy pár perc sétával ugye hangulatot váltunk, helyszínt váltunk, és megérkezünk a avasi bornegyedbe, ahol három pincét keresünk föl, és ott a borászok vezetésével ugye pincet látogatáson veszünk részt, és egyúttal bükki borokat kóstolunk különböző falatok kíséretében, úgyhogy lesz egy kis kulináris, gasztronómiai és borélmény is ebben a programban, és a program végén megérkezünk az avasi kilátóba, ott pedig egy finom házi süteménnyel és desszertborral zárjuk majd a kóstolósort, úgyhogy így a avas ugye mélyvölgy részén keresztül megérkezünk majd a Nagyavasra, és egy elég szép keresztmetszetet kapunk majd az avas történeteiből, történetéből, titkaiból, úgyhogy erre is nagyon várjuk a látogatókat.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi község új tájházát mutattuk be, valamint szó volt még Miskolc új turisztikai programjáról is. Ezzel összeállításunk már a véget ért. Búcsúzom készítői Grunda János, valamint a magam nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép napot, jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Ritmo Allegria felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Távozik Magyarország apostoli nunciusa. 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Velez Benecs memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érseket még Ferenc pápa nevezte ki a Szentszék nagykövetének 2022-ben. Tevékenységében az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Magyarország apostoli nunciusa szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szent Atya tanítását és üzenetét. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János pál pápát 2 lövedék találta el. A merénylő a török Mehmet Ali Akça volt. Azon a helyen most a macskakövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet évfordulóján május 13-án az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott. 14. Leó pápa az audiencián is beszélt arról a napról, amikor éppen 45 évvel ezelőtt a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján merényletet követtek el II. János pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte a szűzanyához, és a merénylet után meggyőződéssel hangsúlyozta, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti, olvasható a Magyar Kurírban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Vár megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház valamennyi fekvő beteg szakellátást végző szervezeti egységénél május 13-ától, jelentette be a kórház. Közleményükből az is kiderül, a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont a súlyos állapotú betegek esetében biztosítják a kapcsolattartási lehetőséget. A kórház hangsúlyozta, a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A légúti járványra való tekintettel azonban minden belépőnek kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Megjelent a rendelet, amely részletesen ismerteti az új kormány tagjainak feladat és hatásköreit, írja a híradó.hu. A 62 oldalas rendeletből kiderült, mely miniszterek felelnek majd többek között az önkormányzatokért, a lakáspolitikáért, az adópolitikáért és az uniós ügyekért. A szerdai kormányülés további döntéseit várhatóan egy újabb közlönyben teszik közzé csütörtökön. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: Tizennégy óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és kedves vendégemet, a kiváló jazzgitárost, gitárművészt, aki több stílusban is otthon van és ötcsillagosan muzsikál és szerez zenéket, vezeti a zenekarait. Halper Lászlóról van szó, a kiváló gitárművészről, a több száz éves zenész dinasztia tagjáról. Szervusz, Lacikám!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást!
0: Parádés koncert előtt állunk, ezért is szakítottunk időt a beszélgetésre és a különleges zene anyag bemutatására. Nyilván tőled várjuk az esemény beharangozását, de azért azt minden hallgató, tehát egy új szülöttnek minden vicc új szokták mondani, és ugye sokan, akik most élnek abban a szakaszukban, most lépnek abba az életszakaszba, hogy egyszer csak megismerik Halper László nevét és zenéjét, hiszen mindannyian így voltunk ezzel. Legyen a Sirius, vagy Bartók, vagy Liszt. Tehát ugye tudni kell, hogy több száz évre visszamenőleg édesanyád családjában ugye 300 évig lett keresve, hogy minden férfi zenész volt. Ugye hát a nagyapa is, Mágó Károly már 32-ben ugye Görögországban, Kolumbia kiadónál adta ki a lemezeit, dédapa is tárogató zenész volt, állami operaházban játszott, úgyhogy ezt mindent érdemes rólad elolvasni, de közben leginkább mielőtt átadom a szót, arra szeretnék kitérni egy mondat erejéig, hogy ami a te különlegességed, túl azon, hogy saját jogodon és zenéddel is csodálatos quintetben vagy formációkban muzsikálsz, sőt komponálsz, ugye van egy olyan jó értelembe vett mániád, hogy Jimi Hendrix és Beatles, ugye két mérföldkő óhatatlanul forradalmárok és progresszív művészek voltak, pályájával foglalkozol, és itt most a mai műsornál, ugye, ahogy hallhattuk is a nyitó tapasztalt vagy dalból, a Hendrixhez való viszonyulásod és az ő munkásságának a Parád és Halperféle jazzbe feldolgozása van terítéken, és lesz is a közeljövőben, úgyhogy elhallgattam, tiéd a szó.
1: Igen, hát ugye több formációm van, melyel ugye Jimi Hendrix számait jazzes feldolgozásban játszottam. Ennek ugye az egyik csúcspontja volt, amikor a MIPA-ba Hendrix 70. születésnapja alkalmából Steve Gadd és Eddie Gomez-zel, valamint Fekete Pisti barátommal játszottunk a MIPA-ban. Ez a formáció, ez a Halper Hendrix World, ez azért kapta ezt a nevet, hogy World, mert hogy ebbe egy kicsit a világzenei hatásokat is beleültetjük, vagy átültetjük. Ugye május 20-án lesz egy olyan koncert a Budapest Jazz Clubból, hál' Isten ezzel a formációval már nem első alkalommal játszunk, ahol még egy plusz vendégünk is lesz, egy világot járó világsztár, tulajdonképpen Robi Lakatos, de hát a zenekarban is fantasztikus emberek játszanak velünk, ugye Lisztes Jenő cimbalmozik, aki szintén a legnagyobb színpadain muzsikál a világ különböző pontján, Szokolai Dongó Balázs, akire ez ugyanennyire igaz, és a népi fúvós hangszerek nagy mágusa, tehát az 86 fajta furuján, dudán, mindenfélén játszik ebben a formációban. A ritmus szekció két nagyon jó barátom, Kosztyus Zsolt basszusgitározik és Hajas László dobol. Amit hallottunk felvételt, hogy ezzel a zenekarral már készítettünk egy lemezt, Voodoo Child címmel, ugye van a Jimi Hendrixnek a Voodoo Child című kompozíciója, ami ugye slangbe azt jelenti, hogy voodoo srác, és hát mi srácok vagyunk, ezért több számba tettem, ott a Kossuth Díjas Balogh Kálmán cimbalmozik, és néhány felvételen vendégként Solti János dobol, nagyon szeretem ezt a lemezt. Részben ennek a lemeznek az anyaga lesz hallható egyébként május 20-án a Budapest Jazz Clubban is.
0: Most, hogy említetted ezt a Halper Hendrix World, hogy nem véletlen az elnevezését, talán én is belegondoltam, hogy már több évtizede hallgatjuk és szeretjük és gyűjtjük természetesen a Hendrix lemezeit, zenéjét, de hogy tényleg, ahogy te mondtad egyszer, az is megragadt bennem, hogy azért emeltél kalapot, mert annyira egyedi, univerzális és nagy formátumú és szerteágazó és szabolátlan a szó legjobb értelmében, hogy simán a world musicos elemekkel is ötvözhető, mint ahogy a jazzzel is. Igen. És ugye a Beatles csodálatos melódiái is, főleg az utolsó éveikben, amikor már ugye a művészi szinten, hát az Abbey Roadot mai napig csodálatosan őrzöm, vagy a Let It Be utolsó két lemez, de már az előtte levő is, ugye Borzsor. Tehát nem véletlen, hogy Ella Fitzgeraldtól kezdve ugye a Big Bandekig, ugye a Can't Buy Me Love, tehát akkora kincs és olyan szellemi műhely, hogy bármilyen stílus stílussal gyönyörűen és hamar ízlésesen tud passzolni. Gondolom, te is ezt érezted.
1: Abszolút, és ugye ennek valahol talán az a titka, akár a Beatlesről, vagy most Jimi Hendrixről beszélünk, hogy hihetetlen erős komponisták voltak. Tehát Jimi Hendrix nyilván azt emeli ki az ember elsőként, vagy az jut róla eszünkbe elsőként, hogy forradalmasította a gitárjátékot. Tehát ő tulajdonképpen, hogy Jaco Pastorius megalkotta a modern basszusgitározás stílusát, ő tulajdonképpen megmutatta, hogy az elektromos gitár igazán mire van. Mert addig inkább az volt a jelentőség, hogy hangosabb volt, mint az akusztikus gitár, de ugye a lehetőségeit kiaknázta, tehát a visszagerjedéssel művészi módon játszott, stb. Stb. Tehát mindig ez jut róla eszünkbe, természetesen, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az ő pályafutásán, de az, hogy hihetetlen erős komponista volt, és nagyon erős szövegíró. Tehát ezt ritkában emeljük ki, amiatt, hogy annyira jó gitáros volt. És ez azt hiszem, hogy akár most Beatlesről beszélhetünk, vagy bármi olyan zeneszerzőről, aki nagyon erős kompozíciókat hozott létre, az erős szerzeményekhez nagyon sokféleképpen lehet hozzányúlni, mert maga az alapanyag már annyira zseniális, hogy nagyon inspiráló és nagyon jól belepasszol mindenféle zenei közegbe.
0: Azért ettől függetlenül vagány gyerek vagy, hogy te úgy gondoltad, hogy hát akkor ezt most egy kicsit jazzbe áttesszük. Mert az nyilvánvaló volt, hogy úgy csinálni föl teljesen fölösleges, mert még ha sikerül is, akkor is azt mert mondja az ember, hogy hát csak akkor mi van, ott megcsinálta 100 évvel persze. Ezelőtt, most miért túl sok munka van vele, és nem hálátlan. De így, amikor mindig mindenre ezt mondtam, a Pink Floydos magyar gyerekeknek is mondtam, hogy nipoén van abban, hogy vért, verítéket, izzadságot nem kímélve lejátszátok közelítőleg ugyanúgy, még a verseket sem magyarítjátok. Ne haragudjatok, hát aranypofák vagytok, csodálatos a Pink Floyd, de ez nem igazán értem. Úgyhogy a te esetedben teljesen nyilvánvaló. Főleg, hogy a kis hegedülni tanuló Halper Lacika pont fekete bluesgitáros kapcsán dobta le a svájci sapkát 13 évesen, és könyörgött gitárért, vagy kapott, vagy talált, vagy vett, vagy nem is, és elindult a másik vonal, az igazi, ugye, úgymond?
1: Igen, az az igazság, hogy számomra bármit csinálok életemben, az mindig nagyon fontos a kreativitást. Engem az izgat. Tehát én belőlem nagyon rossz klasszikus zenész lett, hogy én azt kezdtem el tanulni a hegedűnk. A család, ugye az unokatestvére mind kiváló klasszikus zenészek, mind zeneakadémiát végeztek. Az unokad nővérem, az ráadásul ilyen 100-ból 1 volt, hogy olyan diplomát kapott a zeneakadémiai, nem az volt bérve, hogy művész tanár, hanem hogy művész. Ez az volt, hogy valaki olyan szinten játszott a diplomakoncertjén, akkor nem 5-öst kapott, hanem egy lehetőséget, hogy egy zongora versenyt egy szimfonikus zenekarral eljátszon, és ott már nem osztályzat volt. Tehát, hogy csak ezt arra mondom, hogy kikkel voltam körülvéve. Én nagyon rossz klasszikus zenész lettem volna annak ellen, hogy a hegedülés nagyon jó ment, hála Istennek, mert engem az érdekel, hogy valamiből valamit csinálni. Tehát én a blues-zal, a jazz-zel találtam meg azt a zenei közeget, amiben én élvezettel működöm, és valóban így, hogy szerintem, aki nálam Jimi Hendrixet jobban szereti, az festi magát, de soha nem akartam olyan zenekart csinálni, hogy én Jimi Hendrix számokat úgy játszam, hogy van. Természetesen más emberek zenekaraiban játszottam Hendrixeket, ez egy más kérdés, de a saját produkcióimban soha nem akartam így. Engem ez izgatott, amikor olvastam, hogy a Miles Davis-szel készültek egy közös lemezre, és ez a zene történet tragédiája, hogy ez szegény Jimi Hendrix fiatalkori halála miatt nem jött össze. Engem ez érdekelt, hogy a jazzzel és más műfajokkal hogy nyilván azt nem tudom kitalálni, hogy ő mit csinált volna, mert ő zseni volt, én meg nem vagyok az, de ettől függetlenül azért eljátszhatunk a gondolattal, és a kreativitásunkat kihasználva azért szabad ezzel játszani, hogy ezt a zenei közeget máshova helyezni.
0: És jól is tetted, nem sokan teszik a világon, én téged tudlak egyedül, de hát ez nem jelenti azt, ugye nem tudhatunk mindent, de az biztos, hogy nagy érzés, hogy egy magyar kiváló barátunknak jutott ilyesmi eszébe, és ilyen szinten műveli, ahová ugrottak ilyen világcsillagok, mint Eddie Gomez vagy Steve Gadd, hát kimondani is csoda.
1: Hát, hogy Randy Brecker, ugye, aki tulajdonképpen hát az egészet igen. Elindította, hogy ebbe az irányba tudjak menni, hogy ilyen nagy nevekkel játszani, játssza, mert őt kerestem meg az első Hendrix jazz lemezemmel ismeretlenül az interneten, hogy van egy ilyen produkció, és neki annyira megtetszett, ami demoanyagot küldtem, hogy az e-mailbe az volt a válaszban az első mondat, hogy I like your music a lot, hogy nagyon tetszik a zenéd. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkő volt.
0: Hát akkor már indul is a következő Purple Haze, és nyilván majd pár nap múlva élőben is élvezhetjük, ahogy a Halper, Hendrix, World és a zenekar ugye ezekkel a csodálatos művészekkel elénk tárja.
1: Május 20 Budapest Jazz Club.
0: Élő tüzes valójában. Köszönjük szépen, Halper.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Arany János, Buda halála, Hunrege.

hullatja levelét az idő vén fája, terítve hatalmas rétegben alája. Én ez avart jártam, tűnődve megálltam, egy régi levélen ezt írva találtam. Már keveházába Bendegúz megtére, Rof is odaszállott, jó Buda testvére, most Buda országol, mert ő vala közbül, atya örökségén három fia közül. Tisza Duna síkján, Zagyva folyó mellett, sátora egy dombon kék égre szökellett. Ez vala a város, ez Buda királyi lakhelye, faművű sátorpalotái. Nem szorul e város tetemes falakra, nagy henyekövekből nincs együvé rakva, az erőnek szolgál kirepítő fészkül, nem a pulyaságnak biztos menedékül. Tündérpalotának bizonyára hinnéd, melyet a fuvó szél tova lehel innét. Mintha csak a földből kelne egy-egy ága, tornyosan áll s cifrán a puszta virága. Onnan Buda nyáját őrzi vala békén, szeliden országol húnok erős népén, lát egyenes törvényt, mint apa mindennek, ül lakomát vígan, áldozik Istennek. Egy nap is udvarhoz rendelte a főket, áldozni tanácsba összehívá őket. Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban, a nagyok, a bölcsek telepedtek sorban. Ott vala ím öccse Etele királyfi, Bendegúz atyoknak éltes daliái, régi szalárd, bulcsú, torda öregtáltos, szömöre a kádár és a gyula álmos. Ott sunnyog a hátul az idegen detre, nem üle jobbágyként fő-fő kerevetre, tisztessége vagyon, de magát alázza, hódoló mosolynak arcát lepimázza. Hogy mind begyűlének, ezek és a többi, hún ágak apái, hún seregek főbbi, fényével a homlok mind szegül Budára, ő pedig így szókat vészen ajakára. Az öreg Istennek adassék tisztelet, ki hadszekerén jár magas felhők felett, megőzi a rosszat lángtollú nyilával, jókra viszont jót át két teli markával. Tanácsot az ember bízva miképp lejjen, kivált maga ülvén fejedelmi helyen. Ide-oda lelkét úgy verdesi baj, gond, mint hegy tetején fa szélmentibe hajlong. Ki meri mondani, ezt teszem, ez jó lesz, községre, magamra tisztelethozó lesz, nyilat is ellőjük, mindennapi példa, szélveri útjából nem jut soha célba. Gonosz egy ló a tett, fölveszi gazdáját, hagyja előbb fékkel igazítni száját, de neki bogárzik minden kicsiségre, viszi tűznek, víznek, lehajítja végre. Egyet tudok, ami emberi dologban, hogy sükere légyen, teheti legjobban. Józan, okos mérték. Ez folyamok partja, mely rohanó tettek árját visszatartja. Mértékre a kalmár javait emelvén, ott ül az igazság rúdja középnyelvén. Mértékkel a bíró feleket juháztat, közöli a vágást, engedve hibáztat. Ott az egyenesség, ott pihen a béke, hol lebegő súlynak más súly nehezéke. Két összefolyó víz háborogva indul, míg színbe verődik, ám csöndes azon túl. Emberem az ember, ki midőn vendégem, sem eszik, sem iszik túl rendes elégen, ami nem árt éli, ami fölös hagyja. Tisztes öregségben az lész neme atya. Engem is oly szózat, Isten szava inte, nem most, de szünetlen, és már eleinte. Királyi hatalmam választani ketté.
A régi tanács ím most serdületetté. Miért nekem egy szájjal dús lakomán laknom, azt ki velem egy vér onnan kitagadnom? Bíró, ha ítélnék, Kalmár, noha mérnék, ilyen igazságot tenni bizony félnék. Nem csökken azáltal húnok birodalma, hogy kétfelé oszlik tetején hatalma. Még terebélyesebb a fa, ha két ágú, noha egy sudartán nagyobb magasságú. Hatalmom teliét imhát ma kiöntöm, Etele öcsémet királyul köszöntöm. Két víz rokonárja így lészen egyenlő, így tartani egymást két súly elegendő. Nem gondolom azzal fénynek apadását, egy fátya tüzéről ha gyújtani mását. Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal, sőt ragyog a kettő még teljesbb világgal. Én a sokaságot bírni tudom békén, te, mint hadiménló kürtre riad fékén, légy te, öcsém, a kard, én leszek a pálca, Isten a jó tettet jóval koronázza. Így szólva felállott, s derekáról Buda nyújtá dali kardját Etelének oda. Helyben hagyják ott mind bölcs szavait tettét, mivel öccsét nála jobban is szerették. Akkoron áldozni véres küre mentek Buda, Etel és a többi tanácsrendek. Álvala udvarban megrakva nagy oltár, feltűzve a szent kard legtetején volt már. Onnan imás szókkal ősztorda levette, előbb Buda karján erejét pedzette, aztán Etelének szögzé hegye fényét, vére ugyan verte a gyula edényét. Majd tiszta fehérményt, kin nem valaszeplő, kantár soha nem tört, nem nyűgöz egy eplő, ilyen lovat ólból pányván kivezettek, onnan, hol az oltár szent állati ettek. Kardját az öreg pap késmódra fonákul markolva döfé, hol rengőszügyi tágul, messze kirántotta szabjával a vérét, bíbor szalag osztán tarkázta fehérét. Összerogyott a ló. Most a garaboncok, mint kesejű had gyűl taglani új koncot, bőrét lefeszíték, johait fölmetszék, nézni a nézőknek oltárra helyezték. Akkor sem a táltos, sem más jelek őre Isten igazságát nem látta előre. Nem látta, hogy e nap véres napok atya, még a maradék is gyászolva siratja. Örömmel a mágját a gyula meggyújtá, láng lobogó nyelvét nagy egekre nyújtá, körben karikában zendült magas ének, gerjedve hatalmas tülkök felelének. Színborral edényét szömöre oszlatta, ízlelni előbb is Buda hősnek adta. Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén, ő pedig így kezdé, poharát emelvén. Hadd, ura, ím hajsz szót, kinek neved Isten. Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem, hogy a mai szertől soha el nem állok, Etele öcsémmel visszát nem csinálok. Serleg teliéből most oltárra önte, lendítve kicsinyég társára köszönte, s ivott valamicskét. Öccse azonképpen a nagy örök esküt imádkozta szépen. Hadak, ura, Isten, az enyém is halljad. Soha te ne segélj, ha cselekszem olyat, hogy e mai szertől valaha elállok. Jó Buda bátyámmal visszát, ha csinálok. Erre ivott ő is. Azzal kavarintá, mind a maradékot oltárra zuhintá, sercegve a zsarát füstöt vete tőle, vészharagos lángok csaptak ki belőle. Megdöbbene torda. Hanem aztán másra fordultak az elmék, vidor áldomásra. Éjfélig örömmel ittanak és ettek, hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.

Második ének. Detre tanácsa. Másnap az esztendő tavaszi reggele jó húndaliákra mámorosan kele. Künn ragyogott égföld fénye, vidámsága, benn küzd vala köddel az elme világa. Künn már az aranynap sugarát elönti, mint páva, ha büszkén toluit berzenti. Szőke fodorfelhők hattyúi az égnek, úsznak vala tükrén a mennyei kéknek. Tiszta az allég is, mintha üveg lenne, messzire a látás föl nem akad benne, reggeli szellőcske mosdatja hűs árral, csillan imit amott repeső bogárral. Ám jó Buda mindezt a sátor eresztül látja, miként felhőn, nagy poron keresztül. Az arany idő is neki halott sárga, visszás neki Isten gyönyörű világa. Benn pedig elméjét friss gond veri hajtja, marcon a józanság hidegen csúsz rajta. Vád neki, amit tett, bánja, amit nem tett, úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett. Ím most jöve hozzá Berni vitéz Detre, reggeli szokásból kora üdvözletre. Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét, okosan kérdezte ura egészségét. Azután elkezdi szót szóra felelvén. Terem a bölcs ige koros ember nyelvén, de ki állandóan be is váltja tettel, azt fogom én hívni nagy bölcs nevezettel. Tegnap a mérséket ételben, italban, bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban. De ma fejed bánja, csikorogsz utánas, ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna. Megkövetem arról királyi személyed, szabadon szólásom gonoszra nevéjed. Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak, harmadik öltő már, hogy a hunok látnak. Mert hogy Keveházán, tárnok vize mentén a nagy csata megvolt, Cezumornál szintén. Elborított minket tetemes nyíl kopja, Bendeguz atyádnak lettem hadifogja. Szolgállak azóta. Azelőtt megvallom, gyűlöltem a hunnak, ha nevét is hallom. Tűz, víz e világon nem oly esküdt ellen, mint vala hún és gót egymás faja ellen. Legelébb tárnoknál vittuk a főharcot, völgyében ledönténk sok barna hún arcot. Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla, még egyre világolt száz Detre acéla. Akkor megütének újfent Cezumornál. Bendeguz alátört Humbérc ködös ormán, nyila itt van most is csontomba temetve. Azóta nevem lőn vashomlokú Detre. Birkoztam atyáddal ereim fogytáig, vérem apadtáig, inam szakadtáig. Végre kezét nyújtá, ő, az acélmarku. Tetszett én nekem a becsületes alku. Nem adott el rabbá hadiszolgaképen, kótyára hunok közt nem ereszté népem. Udvara közzévőn, fejedelmi sorral, szolgálni tanáccsal engede és karral. S a honnya veszett nép, régi szabad gótok, na hisz az is megvan, na hisz az is boldog. Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek, nem töri a járom, jól vannak szegények. Én hát ennyi jóért ne fizetnék jóval, míg bírtam erővel, míg lehelek szóval. Bendeguz is gyakran, Rof is bekívánta vén Detre tanácsát, soha meg se bánta. Néked is azt mondom, terhedre ne essék. Bolond szeren indult amaz új bölcsesség, mert valamint józan szavait eletted, olyan vala tegnap az a másik tetted. Mértékre imbolygott a beszéded rudja, de amit cselekvél, dőre, hebehurgya,
Nyilad is ellőtted, vaktába sebessen, paripádra ültél, vigyázz, lenevessen. Micsoda tanács ez, ember ilyet halljon, az egy birodalom két főt, hogy uraljon? Féked egyik szárát, hogy kibocsást kézből, soha, soha nem költ józan, okos észből. Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e? Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte? Két törnek is, ugye nem elég egy hüvely? Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot művelj! Tagot is embernek párjával, az Isten ad a csupán egy főt, urrá egész testen. Egy darú ég csúcsán a falka vezére, méra is indul csak egy anya röptére. Ez a világ sorja. De te, bölcsebb, mint az, te a dolgok rendén egyet csavarintasz. Neked írott könyv is hazudik rovásra, hiú mesemondó az üdők tanácsa. Nem szegte hatalmát hunor ősöd ketté, utána fia bor, ilyen osztályt tetté, Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána. Egy helyet egyenként megültek utána. Így apos, így zombors, valamennyi előd zengőszavú dalban forog a nép előtt, így bendegúz és rof, kit te nyomon váltasz. Egyedül bírá mind hunok országát az. De te, bölcsebb, mint ők, visszafelé véjed, megfelezéd tegnap királyi személyed. Boldogtalan, ebből nagy leszen akár még, hús vér az öcsédé, te maradsz az árnyék. Nem vádlom öcsédet, szíve hozzád hajló, de nyugtalan, ádáz, mint harci szilajló. Az is megural, ha bátran töri féked, de ha kezed gyönge, neki vadul, s véged. Örülsz, hogy ez osztály atyafiúságból, ne hidd, mivel esett hülye gyarlóságból, mint a hajós, mondják, ha támad a vihar, engeszteli önként becses marháival. Megfogyatád önként hatalmad egészét, hogy a fele árán megváltsd fele részét. Boldogtalan, itt nincs feles osztályban mód, feljött az erős nap, halványodik a hold. Ne adja, hogy érjem Isten e baj végét, de vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt, ne adja tanulnod a te magad kárán, de ha áldozat kell, te leszesz a bárány. Engem a nagy vénség tart egyedül búra, nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja, mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög, de ami veszendő, nem fordíthatom meg. Így zárta beszédét fejedelmi Detre. Soká Buda nem lelt épp szót feleletre. Mint sas fész kibe, ha idegen sas szállna, verte vadul szívét az ijegység szárnya. Végre süket hangon, mely két fele vásott. Mit tegyek? Ím késő, mondotta, tanácsod. Sok is a bánatra, de kevés a tetre. Most közelébb hajlott Berni okos Detre. Őrizd magad, úgymond Etele hírétül, azzal Buda romlék, ha Etele épül, s mely röpülő szárnyát terjeszti nevének, lészen neked úgy tudd, halottas az ének. Őrizd magad attól, gyenge szíved lássa. Félelem a gőgnek itató forrása, azzal veri szomját, növeli ártalmát, míg bátor eszesség letöri a szarvát. Ketten uralkodtok, ő annyi, miként te. No hát, ne legyen több, vigyázz elején te. Szénig ugyan tartja folyamot is partja, de ha nő egy újnyit, messze kicsap rajta. Két férfi birokban egyenlőn vetekszik,
nehezen kél, aki egyszer alul fekszik. És hegytetejéről a kő, ha megindul, le az aljig aztán nem áll meg azon túl. No hát, eleinte szemesen ügyeljed, hogy el ne szorítsa közös ülőhelyed, mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen, s visszakapaszkodni földre bukó félen. Atya fiúságból, puha békességből, oda ne is engedj semmit a tiédből, mert mikor az íjnak enged egyik szarva, félre rúg a másik, noha nem akarja. Nem mondom, öcséd is gonosz akarattal, de bizony rád nő, ha gyengének tapasztal. Viszi saját kénye rohanó dagája, mintha szelet fogván megered a gája. Ím, eleget mondék, te fogadd tanácsom, tartok, nehogy itten Etele meglásson, szeretem én őt is, de Budát meg féltem, mert messzire látó öreg időt éltem. Így szóval az agghős elmene dolgára, hagyván Buda lelkét hánykódni magára. S hánykódik vala ez, mint habon a csónak, forgatván elejét és végét a szónak.

Arany János Buda halála. Az első rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella, hangmester Biksa Levente, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sárospataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Eszterházy Pál Táncok, snóták című sorozatának 6. és 7. részét a Vagantes együttes előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A leköszönő kormány tagjai kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket, jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kormányzati átadás átvételi folyamatról tartott sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt Navracsics Tibor, Lantos Csaba, valamint Bóka János is. Gulyás Gergely hosszan sorolta az Orbán kormány eredményeit, köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek az zökkenőmentes átadás átvétel érdekében, majd bejelentette, hogy a volt kormánytagok a nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Végül a frakcióvezető leszögezte, a Fidesz-KDNP minden olyan javaslatot támogat majd, ami Magyarország érdekében áll. Hitoktatóknak, valamint magyar és biológia tanároknak tartott szakmai továbbképzést a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Debrecenben, írja a Magyar Kurír. A képzésen résztvevők arról hallhattak, hogyan lehet a Szentírásban megtalálható teremtés és ős történeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben, más tantárgyak óráin is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. A Pázmány jogi kara és a Piarista Diák Szövetség is gratulált Magyarország új kormányfőjének, olvasható a Magyar Kurírban. Magyar Péter középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karán szerzett diplomát. A Magyar Piarista Diák Szövetség május 9-én éjjel a Pázmány jogi kara az új kormány május 12-i megalakulását követően kívánt eredményes munkát az új miniszterelnöknek. 2026 történelmi jelentőségű mérföldkő lehet, amely új szakaszt nyithat a kínai-amerikai kapcsolatokban, jelentette csütörtökön Xi Jinping kínai elnök szavaira hivatkozva a kínai állami média, Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva. A kínai és az amerikai elnök csütörtökön kezdett kétnapos csúcstalálkozójának középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok, a globális biztonsági kérdések állnak, valamint Tajvan és Irán ügyét is tárgyalják. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által kezdeményezett olajblokád következtében, közölte szerdán a kubai energiaügyi és bányászati minisztérium. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áramszünetei alakultak ki. A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer, üzemanyag és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamos energiarendszer jelenleg kizárólag hazai termelésű nyers olajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz.
3: 15 óra 4 perc.

Itt az Akvarell, a 21. század hagyománya, Modem Debrecen. Egy mese szerző, aki költő. Stabat Mater, Rossini módra. Ezeket a témákat kínálja ma kulturális ajánló műsorunk, a szerkesztő Nagy György András.

0: Mitől modern a modem? Mitől múzeum, ha kortárs? A Debreceni Intézmény megalapításának 20. évfordulója előtt most egy kiállítást tiszteleg, de talán az utóbbi szó túlzás is, hiszen a tárlat célja pont az, hogy bemutassa, mennyire a civilis város szellemi életének szerves részévé vált a kiállítóhely. Vizi Katalin igazgatóval Nagy György András beszélgetett.
1: Nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy jó lenne, hogyha létrejönne a modem baráti köre. Nem tudom, hogy ez azóta sikerült-e.
2: A modem baráti körét itt a 20. évforduló kapcsán terveztük. Főleg majd a valódi születésnap dátumához, a szeptemberi fordulóhoz kötjük, úgyhogy most még az előkészítési fázisban van a történet.
1: Azért ez a kiállítás talán egy kicsit már is megelőlegezi ezt a baráti kört, hiszen a művek kiválasztásának a koncepciója az egy ilyen, bár bocsásson meg, nekem az jutott eszembe a régi televíziós műsor címe, hogy önök kérték, mi teljesítjük.
2: Igen, ezzel mi is viccelődtünk a felkészülés során. Igen, a koncepció az a jubileumra épült, tehát az elmúlt 20 évre. Legfontosabb partnereinket hívtuk meg, hogy válogassanak a gyűjteményből. Egyrészt megszólítva és bevonva őket ebbe az évfordulós ünneplésbe, másrészt pedig egy olyan hátsó szándékkal is, hogy egyébként aki a modemen keresztül ismeri Debrecen kulturális életét, az még inkább betekintést nyerjen ennek intézményi sokszínűségébe.
1: Mennyire lett ön, amióta megérkezett Debrecenbe, civis?
2: Erre azt kell mondanom, hogy semennyire, mert én nagyon gyütment vagyok, azáltal, hogy még csak 4 éve élek ott, tehát a civisek biztos, hogy nem örülnének neki, hogyha magamat civisként határoznám meg. Viszont nagyon szeretek Debrecenben élni, ezt elmondhatom, és nagyon szeretem a debrecenieket, úgyhogy maradjunk ennyiben itt.
1: Gyakorlatilag egy nagyon izgalmas váltás vagy folytatás volt az ön életében ez a megbízatás.
2: Így van. Mindig is a művészethez kötődött a szakmai életem egyetem elvégzése óta, de én még kezdetben a for-profit szektorhoz kötődtem, hiszen galériákban dolgoztam asszisztensként, aztán később galéria vezetőként. Ez a non-profit irányba fordulat, már ez is egy váltás volt 2018-ban, és utána pedig ugye 21-ben kerültem a modem élére, és 22-től élek életvitelszerűen Debrecenben, ez pedig igen egy következő váltásnak is tekinthető. Ez egy hatalmas szakmai kihívás és lehetőség is volt ott 21-ben, és nyilván egy hosszas mérlegelés egyébként. Volt ez számomra, hogy elfogadjam vagy sem, nagyon örülök neki, hogy belevágtam, és most jár le egyébként ez az 5 éves ciklus, ugye megbízatásom 5 évre szólt, és mivel úgy érzem, hogy sok mindent elértünk, de még ezer a dolog, ezért pályázatban fogalmaztam meg a következő 5 évre vonatkozó terveimet, és hát bízom benne, hogy majd Debrecen város közgyűlése elfogadja azt, úgyhogy izgalmas időszakban vagyunk éppen.
1: Pont erre akartam egy kicsit kitérni, hiszen önnek folytatnia kellett egy már megkezdett irányt, és egyben meg kellett azt mutatnia, hogy miért éppen Vizi Katalin került ennek az intézménynek az élére, hogyha érti, hogy mire gondolok.
2: A megkezdett irány, ha most itt az intézmény stratégia oldaláról nézzük, az akkor még galériaként működő múzeum 18-ig a Déri Múzeum egy filiáléja volt, és utána az előző ügyvezető hadhatós munkájának köszönhetően lett ismét önálló intézmény. Ennek pedig, ha így vesszük, folytatása és következő nagyon fontos mérföldköve volt, hogy múzeummá avanzsálódott a modem, ami sok előkészítést igényelt még így is, pedig egyébként, ahogy tapasztalom, a közönség úgy tekintett már a modemre kezdetektől kezdve, hogy ez egy múzeum, de egyébként működési engedélyét tekintve 2023 óta muzeális intézmény, és ez pedig azt jelentette, hogy többek között, vagy például a gyűjteménye az már nem csak egy KFT tulajdona, hanem a közösségi ez a műkincsbázis, tehát közgyűjteményi státuszba került. Ezért is van az, hogy állandó kiállítás formájában egyébként törvényi kötelezettség, hogy időről időre bemutassuk a közönségnek, de persze ezt mi örömmel tesszük, mert büszkék vagyunk rá.
1: De ugye bizonyos értelemben ez a múzeum nem teljesen az már, ami ehhez a szóhoz kötődik sokak képzetében, tehát nem egy ilyen idézőjelbetetve hagyományőrző intézmény, hiszen a nevében is benne van a modern.
2: Ez egy múzeumként funkcionáló intézmény abban az értelemben, ami a múzeum definícióját jelenti, tehát hogy megőriz és kontextualizál és kanonizál. ezt tesszük a gyűjteményünkkel, tehát ugye meg kellett alkotnunk egy gyűjteményezési stratégiát a múzeumi engedélyre várva, és annak megfelelően folytatjuk, építjük a gyűjteményünket. Az, hogy ez egy modern és kortárs fókuszú intézmény, ez pedig a múzeumnak a tematikáját vagy a fókuszát jelenti, tehát igen, a statementünkben, a vállalásunkban az szerepel, hogy a friss tendenciákat igyekszünk Debrecenben a modern falai között bemutatni időről időre, és ennek vannak ékes példái jelenleg is a kiállító terekben.
1: Ez egyszerre könnyebbség, meg egyszerre nehézség is, hiszen a kánont meg kell teremteni, viszont nincs egy támasz, olyan alapvetés, ami ezt segíteni. Ugyanakkor meg azt lehet mondani, hogy hát bizony esetleg még a tévedéseket is föl lehet vállalni, hiszen ez a jelen, ez a most.
2: Így van. Igen, ezt nagyon jól látja a szerkesztő úr, hogy ebben van könnyebbség is, viszont van óriási felelősség is, hiszen amit például a gyűjteményünkbe beemelünk, azonnan nem nagyon kerülhet már ki, tehát az azt jelenti, hogy egyszer valamikor a modem aktuális szakértő csoportja, szakember gárdája erre a művészre vagy alkotásra azt mondta, hogy igenis ez egy olyan pillanatfelvétele az adott kornak, mondjuk 2026-nak, amit érdemes egy gyűjteménybe venni és megőrizni, és majd 50 meg 100 év múlva a közönség elé tárni, hogy lám-lám 2026-ban ilyen léptékű, vagy mértékű, vagy minőségű munkák születtek ilyen és ilyen témákat feldolgozva. És ebben nagyon fontos ugye a kortárs kontextus, tehát hogy vagy a téma, vagy a megfogalmazása, vagy az anyag használata a 100 év múlva is valahogy detektálható legyen, hogy ez olyan 2020-as évek művészete lehet.
1: Pont erre akartam egyébként kitérni, hogy nyilván ennek a kiállításnak egy picikét az is a feladata, hogy az előző 20 éved bemutassa, noha ugye, vagy beszéltük, nem ez volt a válogatásnak az alapvetése.
2: Így van, ugye a gyűjteményünk az egy nagyon fiatal gyűjtemény, 370 művet számlál nagyjából, ami a közgyűjtemény részhez tartozik, és itt a gyűjtés mikéntje is egyébként egy érdekes dolog, hiszen a modem alapvetően nem vásárlások révén jutott a gyűjteményének nagy részéhez, hanem a Debreceni Nemzetközi Művésztelepre meghívott alkotók a részvételért cserébe műtárgyat hagytak a modem raktáraiban. Ez 2006 óta, amikor ahogyan lehetősége volt az intézménynek megrendezni a művésztelepet, tulajdonképpen ez jelentette, vagy jelenti a műtárgy bázist, ami ugye alapvetően ad egy furcsa egyveleget, vagy kavalkádot itt a gyűjtemény tematikai meghatározásánál, hiszen nem egy téma, vagy egy korstílus, vagy egy anyag mentén zajlott a gyűjtés, hanem igazából egy művésztelepre meghívott alkotók, teljesen sokféle alkotói stílusa ötvöződik most éppen a kiállítótérben, hiszen a kiállításban nagyon sokan megjelennek, de azért nem csak ez jelenti a gyűjteményt, hiszen az elmúlt években, amióta múzeummá váltunk, lehetőségünk nyílt pályázati forrásokat is találni vagy szerezni, amiből a vásárlásainkat most már is sokkal tudatosabban a stratégia mentén kezeltük, és hát a modern növekvő presztízsét jelzi, hogy minden évben nagyon-nagyon sok képzőművész ajánlja fel egy-egy művét alkotását, hogy a gyűjteménybe kerüljön, hiszen nyilván ez az alkotónak is jó, hogyha egy jó nevű vagy jól hangzó intézmény gyűjteményébe egy szakmai csapat beválogatja, úgyhogy most az elmúlt 4-5 évben tényleg abszolút tendencia, hogy évente 20-30 mű ilyen felajánlások révén is a gyűjteménybe tud kerülni.
1: Ez a sokszínűség legalábbis a vállalásban megjelenik abban is, hogy kiket céloznak meg önök, hiszen ahogy olvasom, mondjuk ugye az óvodáskortól az egyetemistán keresztül szinte minden korosztálynak próbálnak meg kínálni, nyilván az ő neki megfelelő tárlatvezetéseket.
2: Igen, erre most már jó ide, és tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektet az intézmény. Egyrészt csoportos foglalkozásokat is szervezünk, akár bejelentkezéssel, tehát hogy egy-egy konkrét csoport számára, de két hetente bárki részt vehet ezeken a hétvégi napokon előre meghirdetett időpontban, illetve amivel tulajdonképpen egy ilyen passzív edukációs formát biztosítunk, az a kis kártyajátékunk, amit minden kiállításhoz a művészetpedagógusunk alkot meg, és játékos formában vezeti végig, főleg a gyerekeket ilyen 10 és 15-20 éves kor között kérdésfelvetésekkel, bizonyos formák kisebbek számára játékos forma feladvánnyal biztosítja azt, hogy a műveket ne csak ilyen nagyon passzívan elsétálva előtte és üveges tekintettel tovább haladva szemléljék, hanem a kártyák segítségével bizonyos műveket sokkal részletesebben kell felfedezniük, mert hogy az fogja majd segíteni a kérdések megválaszolásában őket. És ez egy nagyon népszerű dolog, ezt nem a modem találta ki, de nem sok múzeum alkalmazza, pedig egy nagyon könnyen kezelhető és játékos módja a kiállítások felfedezésének, anélkül, hogy akár szakembert meg kellene szólítani, vagy alkalmazkodni kellene a múzeum művészetpedagógusainak foglalkozásaihoz.
1: Igazság szerint a fiatalok abból a szempontból is jó tesztalanyok, hogy elég őszintén szoktak visszajelezni. Hát, hogyha valami tetszik, vagy nem tetszik, az kiderül.
2: Igen, és ez főleg a posztokból derül ki. Vannak nagyon kedvelt művek, amik az Instagramon visszatérnek, vagy gyakran szerepelnek. Jönnek a fiatalok, befotózzák, betegelik a modemet, azt mi látjuk. Szóval abszolút leszűrhető, hogy mi az, ami kedvelt, és mi az, ami közömbös. Igen, elég éles a kritika.
1: Ebben a kiállításban, amiről most beszélünk, meg is kellett indokolni, hogy miért javasol valaki egy-egy művet. 1500 karakteres indoklásokról van szó, szóval itt a rádióban nehezen férne bele, de hogy legalább egy picit így rámutatni, hogy vajon milyen szempontok érvényesültek.
2: Általában nagyon személyes szempontok érvényesültek, csak hogy egy-két példát mondjak. Balogh Kristóf Józsefnek volt nálunk a Project Space-ben egy szuper kis kiállítása, és bekerült a gyűjteményünkbe az egyik műve, amit én nagyon szeretek, az Individuum című festménye, és ezt a festményt választotta ki László János, aki a Medgyessy Ferenc Gimnáziumnak a főigazgató helyettese, és számomra is ott a kiállító térben ezt a kis táblácskát, vagy hát az indoklást olvasva derült ki, hogy László János oktatója volt Balogh Kristófnak, és tehát váratlanul érte, de nagyon-nagyon örült neki, hogy amikor mi felkínáltunk műveket válogatásra, akkor találkozott egy volt tanítványának is a művével. Ő se tudta, hogy ez most már a modern gyűjteményének a része, úgyhogy van egy ilyen kis kedves, személyes mestertanítvány viszony a kiállítótérben. Illetve általam is nagyon szeretett és látogatott Campus Fesztivál egyik főszervezőjének, szellemi atyának, Suli Andrásnak is megkérdeztük a véleményét, hogy ő mit tart a gyűjteményből a legfontosabbnak, vagy a számára a legközelibbnek, és ő pedig Petendi Szabó Péter egy fotóját választotta ki 1990-ből, a Lábfej című fotót, ami egy már nem létező, de Debrecenben emblematikus, lerombolt emlékmű volt, és indoklásában ilyen gyerekkori érzéseket és élményeket elevenített fel, amiket válogatás közben ugye számára hirtelen a semmiből előbukkanó régi látvány felhozott benne, úgyhogy ez is egy ilyen abszolút személyes történet.
1: Nyilván a múzeum igazgatójának összeférhetetlen lett volna, hogyha ő maga is választ egy alkotást, de hogyha bemegy a kiállító térbe, akkor van-e ahova oda téved a szeme?
2: Valóban erre inkább nem válaszolnék, én így a gyűjteményt összességében nagyon szeretem, illetve amit nagyon szeretek benne, hogy borzasztó sok potenciál van a fejlesztésében, és ami a kiállításnak ugye egy erre vonatkozó fontos pontja, az a második szekció, vagy hát tulajdonképpen a külön terem, amiben olyan műveket sorakoztattunk fel, amelyek nem a gyűjteményünkben szerepelnek, viszont mi nagyon boldogok lennénk, hogyha majd a gyűjteményünk részévé válnának. Például a Vince Ottónak ott van egy alkotás, amit nagyon szeretek, egy hűtőszekrény központú installáció, és ez például csak csatlakozva a baráti vagy támogatókörhöz, amit majd életre fogunk hívni. Például ez már célzottan egy olyan projekt, amit be szeretnénk megszólítani és bevonni a későbbi modern támogatókat, mert a művészek felajánlása az egy nagyon nagyvonalú gesztus a művészek részéről, de ahhoz, hogy ez egy intézmény stratégikusan tudjon gyűjteményt fejleszteni és építeni, ahhoz vásárlások révén tud leginkább hozzájutni azokhoz a darabokhoz, amiket kiszemel, amikről tudja, hogy igen, ez gap, ez hiánya gyűjtemény egészét tekintve, úgyhogy erre a közös lehetőségre szeretnénk majd meghívni a támogatóinkat a későbbiekben.
1: Akkor azzal is zárhatjuk a beszélgetést, hogy a távlati cél az a 25. Mármint a 25. évforduló.
2: Távlati cél a 25, meg a 30, meg az 55, meg a 125. Igen.
0: A modem évfordulós tárlata mellett a figyelmükbe ajánljuk a Dali kiállítást is. A szürrealizmus emblematikus képviselőjének divat víziói még május 24-ig tekinthetők meg Debrecenben.

0: 1926-ban, vagyis abban az esztendőben született május 14-én, amikor Magyarországon bevezették a pengőt, mint fizetőeszközt. Fésűs Évát, a Kossuth és Stefánusz díjas szerzőt a legtöbben meseíróként ismerik. Hozzá kötődik például a Palacsintás király története, de jóval kevesebben tudják, hogy kitűnő költő is volt. Verseiből most kötetet jelentetett meg a Szent István Társulat. A szerkesztővel, Temesi Balázzsal, a szerző fiával, Tóth János András ült le beszélgetni.
1: Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta, melyben az ég magára lel. Lehetne ez a vers részlet Temesi Balázzsal folytatott beszélgetésünknek a mottója, akinek édesanyja most május 14-én töltené be a 100. életévét. Fésűs Éva állatmeséin generációk nőttek föl, ki ne ismerné Tüskebökit vagy Kajlatapsit, készült belőle több mint 100 tévés, illetve rádiós feldolgozás is, nálunk a Katolikus Rádióban is több meséje van, de talán költőként kevésbé ismert.
2: Pedig az anyu gyakorlatilag egész életében írt, és előbb írt verseket, mint meséket. Az egész életét végigkísérték a versek, csak ez nem volt annyira nyilvános, mint a mesék.
1: Ami igazán érdekes lehet, és megkerülhetetlen, az a családi vonatkozás. Milyen volt Fésűs Éva fiának lenni?
2: Anyu és apu is komoly katolikusok voltak, azért is kerültem én Pannonhalmára. És rengeteg olyan este volt, amikor a húgaimmal ott ültünk az íróasztal előtt, és hallgattuk a legújabb mesét. Mert az anyu mindig nekünk mondta el először, amik megjelent, vagy elhangzottak óvodás műsorokban, és mi voltunk, hogy úgy mondjam, az első kritikusok. És akkor mindig megkérdezte, hogy tetszik-e. Mindig tetszett.
1: Ha jól tudom, ő neki a pályája már az 50-es években indult, sőt, 55-ben már a Magyar Rádióban feldolgozták a meséjét.
2: Volt egy olyan pályázat, hogy meséket keresett a Magyar Rádió, és az anyu beküldött egy mesét. Az egy verses mese volt, ha jól tudom, valami mackós mese, és azt elfogadták. És aztán 57 körül, ugye sok minden hang

0: Somogy folyóiratban.
1: Hiszen Kaposváron élt.
0: Igen, 1950-től Kaposváron élt, egész haláláig. A 2000-es években jelentek meg először versei Somogyi folyóiratokban, és 2015 körül én mondtam azt, hogy most már kellene csinálni egy verses könyvet. Tehát ez tulajdonképpen egy kicsit az én szívügyem volt, hogy az ő versei jelenjenek meg nyomtatásban is. És ennek az eredménye a Cseppvízválogatás, amit hát nem is válogatás, inkább összegyűjtött versek az a címe, amiben, ha nem is az összes általa írt vers, de egy nagyon jelentős része benne van, tehát ezt együtt válogattuk. Akkor ő még élt.
1: Akkor vagy egy kicsit később kapott Kossuth díjat.
0: Igen, 2017-ben vehette át a Kossuth díjat. A Cseppvíz az 16-ban jelent meg, hogyha jól emlékszem. De már kamasz korában rengeteg verset írt. Ebben a könyvben is van olyan, amit 10 éves korában írt.
1: Ez a kötet, amit Temesi Balázs említett, egy egészen friss, igényesen kivitelezett kötet most jött ki a Szent István társulat gondozásában, a 33. Szent István könyvhétre jelent meg, és egy versválogatás. Ha jól tudom, akkor a Cseppvíz című kötetnek egy tovább gondolt változata ez, ugye azt is a Szent István társulat jelentette meg.
0: Igen, és ezt a könyvet is én raktam össze az anyu verseiből és az én fotóimból. És ez a válogatás most egy ilyen jubileumi válogatás tulajdonképpen a születésének 100. évfordulójára.
1: El is fog hangzani a beszélgetésünk végén egy vers Fésűs Évától, de a kötetről most néhány nappal a bemutatója előtt beszélgetünk. Milyen szempontok alapján készült ez a válogatás?
0: Hát ez az én ízlésemnek megfelelően készült, azok, ami nekem legjobban tetszenek, azok vannak benne. Körülbelül 100 vers, most lehet, hogy nem pont 100, illetve ez úgy működött, hogy fotózok is, és van, amikor egy kép szólít meg egy verset, és van, amikor egy vers szólít meg egy képet. Ez a kötet így állt össze.
1: Tehát egy-egy oldalon egy-egy vers, illetve egy-egy fotó alkot dialógust. Ha csak egy példát mondhatok, a Lényeg című vers és egy gyönyörű rózsa fotója látható a túloldalon.
0: Igen, egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy a képek nem illusztrációk, hanem asszociációk. Mert valamelyik megszólítja a másikat, vagy a kép a verset, vagy a vers a képet. Most ez a vers a lényegnek a vége, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik. Így fejeződik be a vers, és itt van mellette ez a rózsa, ha valaki figyelmesen megnézi, hány közepe van ennek a rózsának.
1: 3, mint a Szent Háromság.
0: Ez egy gyönyörű asszociáció. Tehát kerestem ehhez a vershez képet, és a feleségem véletlenül a vidéki nyaralunkban levágott egy rózsát, és megnézte, és ennek 3 közepe van. És aznap mentem le, és akkor mutatja nekem, hogy mit szólsz hozzá. És akkor egyből tudtam, hogy ez a kép ehhez a vershez van, ezt úgy kaptam hozzá. Alkonyodott, hasonfekve fényképeztem, mert már nem volt rendes nap, de mégiscsak sikerült megcsinálni, másnapra elhervadt volna. Tehát ezt a képet tulajdonképpen én az Úristentől kaptam ehhez a vershez, mert pontosan a vers végének a kicsengéséhez passzol ez a kép, ez a 3 közepű rózsa.
1: Ha még egy képről szót ejthetünk, akkor az a kötet borítóján látható ablak, az Akkor majd színről színre látunk című kötetnek a borítóképe. Hol van ez az ablak, mi a jelentősége? Hogy jutott erre Temesi Balázs, hogy ez kerüljön ide?
0: Ez az ablak a Pannonhalmi diákevédlő legutolsó ablaka, amikor a lenyugvó nap besüt rajta. És ezen az látszik, hogy valami nagyon szép van a túloldalon. De mi itt állunk a sötét oldalon. És innen adódott óhatatlanul ez a cím a korintusi levélből, hogy akkor majd színről színre látunk, hogy most még nem tudjuk, hogy mi van ott, de hogy valami nagyon szép, az biztos.
1: A könyvhéten mikor lehet Temesi Balázzsal találkozni, dedikálja-e a kötetet, lesz-e külön bemutatója ennek?
0: Május 19-én kedden, délután 4 és 5 között.

0: Öt azért kértek meg arra, hogy üljek oda és dedikáljak, mivel ez részben a fotóim miatt az én alkotásom is.
1: Nyilván ugye a korábbi válogatás kötet az már elfogyott, tehát akinek nem jutott, az most egy újabb lehetőséget is kap.
0: Igen, én javasoltam azt, hogy most ne a cseppvizet adjuk ki újra, hanem csináljunk egy másmilyen kötetet, tehát egy kicsit különbözőt, bár a versek azok a cseppvizből vannak alapvetően. Raktam bele egy-két olyan verset is, ami a cseppvizben nincs, olyan korai verse, ami nagyon illett a képbe, sőt van két olyan verse is, ami gyerekvers kötetbe jelent meg, de annyira jók, hogy muszáj volt ide beletenni.
1: Köszönöm szépen Temessy Balázsnak a beszélgetést. Azt hiszem minden vers lüktet és zenéje van ezeknek a soroknak. Végezetül már csak egyetlen egy kérdésem van. Melyik vers csendüljön fel?
0: Hát nagyon nehéz választani, de van itt a Ha című vers. Például ezt javasolnám.
2: Fésűs Éva, Ha. Ha visszavarnád a letépet gombot, és összeöltenéd, ami szakadni kezdett, ha belátnád, hogy ideje levetned hamis gyöngyökkel díszített ruhádat, s a büszke léptő cipőt is lerúgnád, amiben eltitkoltan fáj a lábad, ha nem panaszkodnál újra meg újra, hogy napról napra kevesebbre futja, mert jóságodból hitvány emberekre áldoztál könnyelműen túl sokat, ha csípéseid nyomát kenegetve kihúznád a saját fullánkodat, ha nem mindig a hegy csúcsát csodálnád, amit a nap vakító fénybe vont, de észrevennéd a riad bogárkát a lábad előtt, nehogy eltapost. Ha ékes tollú madarak helyett a tenyeredből egyszer megetetnél egy ázott verebet, ha időnként a füled is befognád, hogy annyi bolondító zaj után meghallgasd a csend mondani valóját, ha egyszer végigálmodnál egy álmot, és elhinnéd a hihetetlent, ha arra nevetnél, aki veled van, és nem azután néznél, aki elment. Ha elfogadnád tövissel a rózsát, és feltétel nélkül szeretni mernél, milyen boldog lehetnél.
3: Fésűs Éva Ha című versét Ungvári Judit olvasta fel. A gyűjteményes kötet címe magáért beszél, amikor majd színről színre látunk.

0: Rossini Stabat Materét és Verdi Requiemjét nem véletlenül szokták egymás mellé állítani. A bírálók szerint a zene talán túlzottan is élettel teli, mint egy felülírva azt, amiről a szöveg szól. A szerzők viszont tudatos koncepciót emlegetnek, hiszen a halál mellett mindig ott a feltámadás. A művek előadására most épp Debrecenben készülnek. A Kodály Kórus karigazgatóját, Kocsis Holper Zoltánt Mikos Ákos kérdezte.
1: Közel vagyunk húsvéthoz, a Stabat Materhez, vagy távol vagyunk?
2: Jó kérdés, hogy amikor az ember egy műsort összeállít, akkor mennyire tudja figyelembe venni mondjuk a keresztény kultúrkörnek az ünnepeit, meg amúgy a magyar ünnepeknek a sorát. Azt kell mondjam, hogy törekszünk rá mindig, és szerintem azért azt tudom mondani, hogy Magyarországon, ahogy nézem a műsorok összeállítását, azért 80%-ban igyekszünk a karácsonyi műsorokat karácsony közelettével, és valóban, ahogy mondta, ezt a Stabat Matert, vagy a kicsit a nagy héthez köthető, vagy a húsvéthoz köthető műveket húsvét környékén. Szerintem ez most egy kivétel, mert azért vannak olyan zenealkotások, hogy nagyon szomorúak lennénk, ha mindig csak egy adott héten lehetne előadni, mert örökérvényűek, és máskor is szívesen előadjuk, mert maga a mondani való az ünnepkörtől függetlenül mindig egy adekvát tartalmat hordoz. És szerintem most itt egyszerűen az van, hogy Jirzsi Habárt Csehországból lesz a vendégkarmester, akit úgy ismerhettünk meg, hogy a Kodály Zoltán karmester versenyen itt Debrecenben külön díjat kapott több részről is, és többek között a zenekar részéről is, és hát nyugodtan mondhatom, hogy a kórus is nagyon kedvelt vele dolgozni, hogy tulajdonképpen egy ilyen külön díj szerinti visszahívás ez most, és az is elképzelhető, hogy egyszerűen most ért rá, de ezt a darabot nagyon szerette volna előadni. A másik egyébként, hogy a darab olyan értelemben nagyon érdekes, hogy ha bár egy Stabat Mater szöveg, tehát a kereszten szenvedő Krisztusért érzett anyai fájdalmat mutatja ez a Jacopo da Todi által írt himnusz szöveg. A Rossini zenéje az egyébként nagyon sok kérdőjelet felvetett mindig is az elmúlt évtizedekben, évszázadokban keletkezése volt. Ez a darab, most puskázok, de 1842-ben hangzott el. És azért érdekes, mert a Verdi Requiemjéhez szokták hasonlítani, két kiváló olasz operaszerzőről beszélünk. És Rossini önmagát egyébként víg operaszerzőnek apostrofálta. Na, így állunk neki egy Stabat Mater szövegnek. És a Verdi Requiemet is, meg ezt a Stabat Matert is szokták úgy jelezni, hogy nem igazán szakrális zene. Tehát megkapta azt a, hát a vád talán erős szó, de kérdőjeleket kapott mind a két mű, hogy talán egy szakrális szöveghez nem biztos, hogy ezek a túlzottan operai gesztusok néhol, és ezt majd ebben a Rossini darabban hallani is lehet, hogy tényleg ilyen vígoperai gesztusok hogyan passzolnak hozzá. Azt tudom mondani, hogy ha belegondolunk, tulajdonképpen a romantikus zeneszerzőkben kialakult egy nagyon erős vágy, hogy kifejezzék a saját érzelmeiket. És maga Rossini is azt mondja, hogy nem feltétlen arra törekedett ennél a darabnál, hogy minden pillanatban az adott szövegnek a pontos visszaadását hallhassuk, hanem inkább egy-egy szövegrészletnek egy atmoszféráját akarja megjeleníteni, tehát sokkal inkább akarja megmutatni a fájdalmat, az anyai fájdalmat, a kereszthalálon való gyötrődést, de ugyanakkor meg akarja mutatni aztán ennek a megváltásnak az örömét, a darab vége nagyon pompázatos, tehát hogy igazából ilyen érzelmi kavalkádot akar felvonultatni, ami ennek a történetnek a kapcsán eszébe jut. Ezért fordulhat elő, hogy jönnek majd olyan áriák, amik kifejezetten vidámnak fognak tűnni. A szöveg alaptartalmához képest, ha alaposan belenézünk, akkor lehet, hogy éppen azt énekli a szólista, hogy az édes fiam, és akkor ő úgy döntött a Rossini, hogy neki ez a kapcsolat most ebben a pillanatban az anyai szeretet sokkal fontosabb, mint az, hogy a dráma végigmenjen az egész darabon keresztül. Egyrészt nagyon hosszú a szöveg, és túl sok ilyen drámai fájdalmon kívül túl sok szín nincs benne, tehát azért van néhány ilyen szöveg, a krédó, a hitvallás szövege hasonló fejtörést szokott okozni a zeneszerzőknek. Például a bécsi klasszikában nem egyszer a Haydn meg a Mozart azt csinálta, hogy rövid misét kértek tőlük, és akkor a Hiszek egynek a szöveget a négy szólam négy különböző helyről kezdte el, és így gyakorlatilag 10 ütem után eljutottunk a lényeghez, amit már egy zeneszerző könnyen megszínezett, hogy keresztre feszítették, meghalt és eltemették, és akkor a következő szöveget megint torlasztotta. Úgyhogy ez nem ritkaság, hogy egy ilyen nagyon hosszú szövegnél valamilyen zeneszerzői és dramaturgiai trükkel élnek, De ez mind azért van, hogy a végén az ember egy feltöltődésen állhasson föl. Úgyhogy tulajdonképpen Rossini Stabat Mater lesz, de aki ellátogat, az egyértelműen egy operazenét fog hallani annak minden színél.
3: Nem csak Stabat Mater lesz azon a napon, hanem egy Haydn is dukál ehhez az alkalomhoz. Akkor hogyan kapcsolhatjuk össze a kettőt?
2: A London Szimfónia fog elhangozni, és hát azt gondolom, hogy a maga nemében mindegyik egy lenyomata, egy kézjegye ennek a két zseniális zeneszerzőnek. Mm-hmm. Szóval Joseph Haydn, aki egész életét ennek szentelte, és hát ugye a szimfóniák atyának is hívjuk, ez a 104. számot viselő London Szimfónia, ezt tökéletesen be fog mutatni egy portrét Haydnről, és azt kell mondjam, hogy ha bár 42-ben született a Stabat Mater, tehát még jócskán Rossini él ezután, mégis ebben ez már minden operája után született, ez is egy tökéletes portrét fest magáról a szerzőről is, úgyhogy a két darab kapcsolása ilyen értelemben lehet olyan, egy képeskönyv, egy zenei Facebook tulajdonképpen, egy arckép, hogy látunk két zsenit, aki megmutatja azt, amit ő kapott, képességet és tehetséget, hogy miként tudja ezt a zenébe átültetni.
3: A repertoárt a vendégkar nagy hozzá-e? Azaz ő jelöli ki, hogy mondjuk mi lesz ezen az előadáson, vagy azon az előadáson, ahol például ön is lesz. És ilyenkor figyelembe kell-e, vagy érdemes-e venni azt a kórust, akivel dolgozni fog, hogy nekik meddig terjed a, nem tudom, tudásuk, tapasztalatuk, bármiük.
2: Nekem volt mindegyikre példa az életemben, de a legszerencsésebb megoldás, és egyébként, hogyha én tudok kontaktálni a vendégeket, tehát a vendégkarnagyok esetében már a felkérés és a szakmai oldalról így megy ki, akkor én mindig küldök nekik felvételt az együttesről, és nagyjából leírom, hogy hány fős együttes, milyen szólamarányokkal, miket szoktunk énekelni, mi az erőssége az együttesnek, és én szeretem, ha ők javasolnak repertoárt, hiszen általában azért hívunk vendéget, hogy ha mi nem tudunk elutazni, vagy nincs rá lehetőségünk, vagy anyagi, vagy bármilyen, akkor ez egy tökéletes alkalom arra, hogy mégis valamiféle vérfrissülés a mindennapokba jöhessen. Ebből mindannyian nagyon épülünk. Én nagyon szeretem nézni akkor a próba folyamatokat, egy más kultúrából érkező ember hogyan nyúl ugyanahhoz az együtteshez, amivel én mondjuk minden nap dolgozom. És akkor ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ő mondjon egy repertoárt, amiben ő maga biztosan mozog, meg reményeink szerint ilyenkor meg lehet vele beszélni, hogy milyen tematikát hoz szívesen. Mondom, mindegyikre van példa, de szerintem az a legjobb, hogyha egyrészt figyelembe veszük az együttes képességeit, és ezt próbáljuk közelíteni a vendégnek a szeretet repertoáriához.
3: Van-e esetleg olyan más előny, ami mondjuk egy ilyen vendégeskedésnél a kórus oldaláról jelentkezhet? Itt ugye a fejlődés lehetőségét már felvillantottuk, vagy a határ kitolását. Esetleg kihívás is, ami ilyenkor extra kihívást jelent. Kicsit hebben szívesen belehelyezkednénk a kórus helyzetébe.
2: Szerintem a kórus ugyanígy van ebben. Nyilván ahány karnagy karmester, annyiféle habitus, egyéniség. Azt is nagyon érdekes látni, hogy ki az, aki rögtön megtalálja a hangot az együttessel, van, akinek sokkal jobban meg kell dolgozni, és bizony olyan is előfordul, hogy ez a nagy szakmai összekapcsolódás, ez nagyon kemény munka árán jön létre mind a két oldalról. Úgyhogy szerintem egyrészt az újdonságnak a varázs az mindenképp itt van, másrészt ugyanúgy a kórustagoknak is nagyon jó, hogyha egy picit a mindennapokból kap egy új szint, mert kicsit máshogy kell énekelni, mások az elvárások, önmagát is tudja frissíteni, megismer egy másfajta repertoárt, egy másfajta habitust, és ezt be tudja építeni a saját mindennapjaiba.
0: A különleges előadás időpontja tehát május 19-e, helyszíne pedig a Debreceni Kölcsei Központ.

0: Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. A 17 órakor kezdődő hírek után egyház történeti sorozatunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről beszél Szabó Tamás, tudományos kutató, helytörténész.
1: Az a szegedi rendőr, aki Klembala ellen nyomozott Szegeden, az azt mondja, hogy nagy valószínűséggel, sőt meggyőződése, hogy a Varga, a kis Varga, Péter, a Varga Péter és Klembala egy és ugyanaz a személy. Itt megy az adok-kapok az ügyészség és a rendőrség között, minden esetben azon, hogy az ügyész szeretné, hogyha elindul a nyomozás, de nincs értelme, mert szökésben van, és a szegedi tapasztalatokra alapozva a budapesti rendőrségen, főként egészen pontosan Kispesten nem indítanak eljárást, nehogy az legyen, ami Szegeden, hogy nincsen Klembala, van egy eljárás, és megszűnik. Nem, itt végigviszik, végigerőltetik, és a vége az lesz, hogy 2,5 év szabadságvesztésre ítélik, de hogyan távolítében. Nincs védője, ő magát megvédeni nem tudja, mert nincs ott. De miért? Ezt majd egy picit később szeretném mondani, mert ez az ítélet, ez izgatás vágyával történik, meghozatalra, és mint tudjuk, ez az igazán, azt lehet mondani, hogy bármire, ami a kommunista államnak nem tetszett, azt ebbe a témakörbe húzzák bele, és ez azt lehet mondani, hogy gumiparagrafus, amit használnak, ami eredetileg 2 év és 10 év közötti börtönbüntetést indítványoz elő. Most ő ebből 2,5 évet kapott.
0: A 17 órakor kezdődő hírek után Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyház történeti sorozatunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről beszél tehát Szabó Tamás tudományos kutató.

0: Colombe Gamba versenyének részletét hallották Hill Pearl és Andrew Lawrence King előadásában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született veszélyhelyzetre hivatkozva. A választás után Magyar Péter először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. Orbán Anita külügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. A magyar diplomácia vezetője azt mondta Oroszország budapesti nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Orbán Anita úgy fogalmazott: a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi lezárásáért. Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések, ez vár ránk a kulturális élet területén is, írta Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon, azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák teendőit felsoroló úgynevezett statútumrendelet. A Tisza kormány az új, saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később fog rendelkezni, tette hozzá a miniszter. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú fő celebrása és szónoka, tájékoztatott a Magyar Kurír. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sors közösség bizonyítéka, emelte ki a zarándokoknak szóló üzenetében Tímár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Felidézte tiszteletreméltó Márton Áron püspök intelmét is, amely így szól: minél nehezebb a kereszt súlya, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét. A magyar mezőgazdaság csak együttműködésre építve maradhat versenyképes. Erről beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. A tárca vezető szerint az ágazat szereplőinek közösen kell felelősséget vállalniuk a magyar élelmiszer biztonságért és az agrárium jövőjéért. Bóna Szabolcs a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján rámutatott. Az Agrárminisztérium amellett, hogy az ágazatból élő 170-200 ezer ember sorsát meghatározza, 9,5 millió magyar élelmiszeréről és élelmiszerbiztonságáról is kell, hogy gondoskodjon. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet hídon Pestre, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, illetve a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Mától a 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet, a Dunántúlon elszórtan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

0: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és technikai munkatársunk Bújás János nevében is köszöntöm Önöket, Fazekas Gyöngyvér vagyok.
1: Koppány Zsolttal beszélgetünk, aki most 2026-ban vehette át március 15-én a József Attila díját, és ez egyrészt egy nagyon régóta megérdemelt pillanat, díj, kitüntetés. Gratulálunk a díjhoz.
2: Hát én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Egy kicsit visszagondolok arra, hogy mi már azért ugye régóta ismerjük egymást, sokat beszélgetünk. Nagyon jellemző rád az, hogy nem a részletekre görcsölsz rá, hogy így mondjam, és azt teszed a középpontba, hanem a nagy egészet fogod meg, és a nagy egésztől aztán eljutsz végül az aktuális éppen tárgyalandó pontig, de mindig a nagy egész az, amit megtalálunk az írásaidban, és engem az érdekel, hogy miért, vagy hogy, vagy mi lehet az, ami miatt neked ez a univerzalista látásmódod van.
2: Azért univerzális, mert hogy katolikus vagyok, és a katolikus azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát az túllép Magyarországon, viszont itt valaki kitalált egy olyat, hogy van a magyar író, és van a magyarul író, hiszen a nyelv, magyar nyelven mindent ki lehet fejezni, és ezért aztán a posztmodernek épp úgy használták, mint a nyugatosok, vagy az újholdasok, és hát az egyetemesség az túllép a határainkon, és túllép a nemzeten is. Ezért aztán a Pilinszky nagyon sokáig nem találta helyét, mert teljes, szóval abszolút nem a magyar költői hagyományok mentén haladt ő tovább, hanem az egyetemesség felé nyitott. Ezt nagyon kevesen tudják, de a katolikus stílus irányzat franciáknál alakult ki. Hogy miért pont ott, ez csak egy Franciaországgal foglalkozó tudós tudná megmondani, de az a neve, hogy neokatolikus. Tehát ez ilyenkor azt mondják, hogy a neo az új. De mi volt az eredeti katolikus költészet? Tehát keresztes Szent János például. És ezt óhajtották megújulni. Ennek a csoportosulásnak az atyamestere az Paul Claudel volt, akit ma már nem nagyon olvasnak, bár egy-két színdarabja megy itt-ott, főleg akik ilyen katolikus szemszögből figyelik a dolgokat, de hát azért rendkívüli költő volt, azt hozzá kell tennem, de inkább a testvéret Camille Claudelt ismerik, mert hát a Rodinnek volt a tanítványa, és szeretője. Hát egy kicsit elborult elmével halt meg, tehát őt pécézik ki. Na de hát ilyen tagjai voltak ennek a csoportosulásnak, mint például a Nobel-díjas François Mauriac, akkor a nagyon sötéten író, nagyon rímel a Pilinszky sötét mennyországára, hát mennyországgal kapcsolatban a sötétség sose jut eszénkbe, hanem valami rózsaszín köd. Ez a bizonyos Bernanos, ez egyszerűen már Dosztojevszkijhez hasonlították őt, hogy micsoda sötét mélységekbe hatol le. Például hát két könyve ismert, vagy nagyon ismert, és hát magyarul is olvasható mai napig. Az egyik az egy falusi plébános naplója, az abban viszont autentikus, azt szokták mondani, hogy regényben nem lehet normális játékfilmet csinálni, mert a regény az egészen más, mint a film, de autentikus filmet csinált, az szintén katolikus Bresson. És Bresson egy az egybe, persze fekete-fehérben, ezt a nyomasztó, a papnak a belső küzdelmeit kifejező filmével a filmművészet egyik csúcspontja mellesleg. A másik pedig a Sátán árnyékában, ezek nem baskos könyvek, de az meg talán még sötétebb, amit az olvasó nem mindig kedvel. Ma, ha nézem a képzőművészetet, van ez a műsor, hogy valaki behoz régi tárgyakat, és akkor azt a kereskedők nem veszik meg. Főleg, hogyha vallásos téma, a szakrális, akkor attól elájulnak, mert embereket ez nem érdekel. A másik meg, látok egy festményt, akkor azt mondják, hogy olyan nyomasztó. Hát az igazán nagy művek azok nem a boldogságról szólnak, valljuk be. Schubert a zenetörténet egyik leghatalmasabb szerzője volt, mindössze 31 évet élt, és furcsa módon azt nyilatkozta, írta le, hogy még senki nem írt örömében zenét, hiszen ez kizárt. Hát az ember mindig, amikor lem van, akkor jön föl igazán, mert ki kell mászni abból a gödörből. És még a csoportosulásról annyit, hogy ide tartozik Julien Green, vagy Green, mert amerikai francia író volt, és hát egy zsidó származású, és ez nekem az észvesztőbb boldogságot okozott a Max Jacob, aki 60-on fölül írt, már nagyon kivonult az irodalmi életből, talán Szent Jeromoshoz tudnám hasonlítani, és írta a dolgait, elég nagy költő volt, és hát mikor a nácik megszállták Franciaországot, akkor előkerítették, és én úgy tudom, hogy már a vagonban meghalt, de lehet, hogy valamelyik haláltáborban. És itt jön be aztán, hogy a származás, a genealógia származástan, annak semmi köze ahhoz, hogy valaki hova jut el, és ezt Csesztáv Milos mondta, Nobel-díjas lengyel költő, hogy Simon Weil, 20. század legnagyobb keresztény misztikusa, holott nagypolgári zsidó családból született. Viszont az École de Normale-on járt egyetemre, fölvett órákat a Sorbonne-on is, és amikor jöttek a németek, akkor Angliába távozott. És az Ashfordi temetőben nyugszik, és amikor a Pilinszkit megkérdeztem, hogy muszáj magyar írónak idegen nyelvet tudni, azt mondja, nem. Kitűnő fordítóink vannak, viszont ha valakit nagyon meg akarsz ismerni a műveit, hát akkor igen. Például azt mondja én, és akkor már közelített a 60. évéhez, hallottam, hogy Simon Weil miket írt, hát akkor azonnal, és most már nekiállunk a fordítással, a Reisinger Jánossal együtt, mert ez ilyetten még nem hallott. És mondott nekem 4 mondatot, amit én, mivel csepeli vagyok, magoltam, hogy nehogy elfelejtsem, mert ilyent életemben nem hallottam. És ez a nő 34 évet élt mindössze, de valami olyan szint, ami megközelíthetetlen. Tehát mindenki felejtse el a származástant, egy a lényeg, hogy hogy a homo sapiens sapiens, mert azok vagyunk, egyetlen emberfaj a Földön, hogy mit tesz le az asztalra. Én már nagyon régen így gondolkodom, hogyha semmit, akkor ne beszéljen, akkor hallgasson, mert igenis mindenki tegye le az asztalra a legjobb tudását és a legjobbat.
1: Egy olyan embernek ismertelek én meg, akivel én azt éreztem, hogy bármikor tudok irodalomról beszélni, és bármikor irodalomról beszélek, akkor úgy jövök el, hogy egy olyan emberrel beszéltem, akinek a gondolataival azonosulni is tudok, meg együtt érezni is tudok, meg együtt rezonálni is tudok. Hát részben ugye az esszéid miatt ez tulajdonképpen mondhatnánk így, hogy el is várható, és hogy őszintén mondhatom, hogy az írásaiddal is ugyanezt az érzést kapom meg, mint amikor itt beszélgetünk mondjuk egy teraszon, és éppen nem tudom én, megisszuk a kávénkat.
2: Amit mondtál, az esszé, ez az 22. az az utolsó kötetem, ez idáig, Tünékeny törékenység címmel. Hát ezek régi írások, van benne egy-két új, de mondom, ezt érdemes lenne kiadni, hiszen tárlatmegnyitók, van, aki már is ér közülük, például Gyurkovics Tibor is benne van, és olyan költők, akiket nem nagyon tudják, hogy kicsoda. Én meg nagyon szeretek életbe tartani olyan embereket, akik bizony nagyon sokat letesznek az asztalra, és ebben a kötetben, amit a Napkut kiadó adott ki, hát igyekeztem beletenni mindent, amit tárlatmegnyitótól kezdve mindenféle dolgot. Ez esszé, és hát képzőművészet leginkább, de van benne zene is. Na most itt van ez a szó, hogy esszé. Egyetemisták között készült felmérés nem a régen, hogy tudják-e, mi az esszé. És azt mondták, hogy hát az esszé ugyanolyan, mint a tanulmány, csak nincs benne lábjegyzet. Hát nem ez. Egyáltalán nem ezt jelenti. Eleve az eredeti jelentés az egy francia-angol szó, ez az eszé, de meg lehet nézni az idegen szavak szótánába, és itt most hangsúlyosan mondom, művészi módon megírt tanulmány. És ez egész más, mint a normál tanulmány, hiszen az tudomány. Az irodalom tudomány, vagy a művészet történet, és a zene történet, de az, hogy én íróként mit látok bele, mit érzek, és ráadásul úgy kezdek bele valakinek az, hát az túlzás, hogy analizálásába, mert én igyekszem a legjobbak, tehát a legszebb sorokat. Ha nyilván a szakmai hiba van, azt megjegyzem, de ha nincsen, akkor megpróbálok olyan sorokat kihozni, ami icipicikét marad csak el mondjuk József Attilától. De nyilván ebből hármat találok egy új könyvbe, de én ezeket szeretem kiemelni. Sokat idézek, azért idézek sokat, hogy ne puszira kelljen elhinni, amit én mondok. Tehát ezért megpróbálom az igazamat bizonyítani avval, amit idézek. És olyan vagyok, mint régen a Ceylon szigete, Sri Lanka. Lementek a gyöngyhalászok, akiket kb. 4-5 percig kibírták légvétel nélkül, és a szétnyitott kagylót, az algát, a szemetet, azt ott hagyták. Egy dolgot hoztak föl, és az az igaz gyöngy. Még akkor is, ha nem volt elég méretes. Mert kicsi is kell, hiszen egy szép nyakékbe kicsivel kezdjük, és a legnagyobbak egy hölgy nyakában úgy mutatnak. És ez a lényege, hogy én a gyöngyöket hozzam föl, és ehhez igencsak nagy tüdővel alá kell merülni. Sőt, mint a színész, bele kell bújnom a másik bőrébe. Attól függ, hogy kiről van szó, ha valaki nagyon kemény, mint például Utasi József, szegény, nagyon nagy költő volt, hát akkor ott sokkal keményebb szavakkal, szavaimba ágyazom bele az ő idézeteit, de a Szondai Szandra, aki hát borzalmas betegségekben él, most már elmúlt 40 éves, akkor az meg finomabban, hiszen ő nem olyan karakter, nem olyan valaki, aki tenni mondjuk durva szavaknak. És ezt igyekszem én, emiatt aztán apologétának neveztek, hogy én egyszerűen a mennybe emelek mindenkit, különösebb meggondolás nélkül. Hát erről szó sincs, ezért idézek sokat.
1: Talán amit a leginkább kiemelnék, és ami itt a hosszú-hosszú eszmefuttatás alatt folyamatosan kikibukkan, mint egy-egy kis sziklaszírt a tengerből, az az, hogy mennyi mindent fog át ez az univerzalista katolikus szemlélet, mennyire sok fér bele ebbe a művészetből is. Mert nem csak irodalom, hanem művészettörténet, hanem film, hanem zene. Tulajdonképpen minden, ami az emberi, nem csak elmének, hanem talán szívnek is a terméke. És akkor megint egy másik képet hozok be, ami a mélységből szól, a mélységhez, ugye? Egy bibliai idézettel, a mélység hívja a mélységet, és az emberi szív mélysége is hívja azt a fajta mélységet, ami aztán a művészetbe valahogy beszivárog. Akár tudatában van az alkotó, akár nem, akár átengedi magán ezt a mélységet, akár nem akarja átengedni magán, és valahogy az a mélység mégis belekerül.
2: Hát igen, ez a lényege az egésznek, hogy szóval szerintem a minden tudás a legfontosabb. Tehát az lemerülni, vagy éppen fölemelkedni. Én a vertikál, tehát amikor megrajzoltuk az iskolában, és nagyon utáltuk természetesen a koordináta rendszert, az van egy egyenlő szárú kereszt. Középen az origóval. Na most Pilinszky János azt írta, hogy a Jákob lajtorján a fölfelé szálló angyalok ugyanazok, mint akik lefele szállnak. És akkor jöttem rá, hogy vertikálisban kell gondolkodni, és az érinti meg igazán. A horizontalitás az nem annyira lényeges. Ráadásul húzzunk függőleges vonalat bármilyen vékony filztollal, ceruzával, teljesen mindegy, akkor is annak van egyfajta kiterjedése, és az a horizontális. Mert szélessége is van. És minél keskenyebb ez a vonal, annál inkább jutunk el, vagy próbálunk eljutni a valóságig. Ezt megint csak mindig a Pilinszky sajnos ezért utálnak engem, mert hogy mindig ő rá hivatkozok. Hát nem kell itt mindjárt Arisztotelészhez, vagy Schopenhauerhez, vagy Nietzschehez nyúlni, mert a Pilinszky mindent leírt, amit egyáltalán tudni érdemes, mert túl azon, hogy a 45 utáni költészet legnagyobb alakja, a legnagyobb gondolkodója is volt egyben. Se nem poéta doctus, se nem poéta natus, hanem aki a kettő között van. És ő maga azt csinálta, hogy a 19. századból elmondta, hogy ki az atya és ki a fiú. Hát nyilvánvalóan Arany János volt az atya és a fiú Petőfi. De elfelejtette a Szent Lelket. Ezt már én írtam hozzá, hát egyértelműen Vörös Marti Mihály, mert ő sem atyatípus, sem fiútípus nem volt, 55 évet élt. Igen, ám, de az esszéista ilyenkor azt mondja, na és a 20. század, mert arról senki nem szólt egy szót se. Hát az meg nálam, ha csak 42 évet élt Ady Endre, mert ő aztán az igazi atya, aki alaposan odavágott, úgy a verseiben, mint a vezércikkeiben, tehát nagyon mélyen beleásott a politikába. A fiú egyértelműen József Attila, hiszen ki más lehetne, mint József Attila, aki csak 32 évet élt, és akkor a Szentlélek Pilinszky, aki meg 60 évet élt. Tehát ő mutat rám mindenre, ami lényeges, és kiszórja, ami lényegtelen. A kozmoszba kell eljutni. És hát el kell emelkedni a földtől, tehát nem, mint persze, hogy sétálunk a járdán, ez egy képletes dolog, hogy egy pár centivel fölötte járunk. És minél magasabban száll el az adott művész, vagy filozófus a földtől, annál érdekesebb és annál nagyobb. És ő, neki köszönhetünk egy Rilke mondatot, hogy ő tudott németül, valószínűleg ő fordította le, és ez nagyon meghatározta az én egész gondolkodásomat, főleg a szemléletemet, hogy Rilke azt mondta, hogy az a tragédia, hogy a tények miatt sohasem ismerjük meg a valóságot. Na de hát mi az a valóság? Hát ez a valóság maga az Isten. Na maga Jézus is azt mondta, hogy csak általam juthattok el az atyához. Na most oda eljutni, az még eddig senkinek nem sikerült, és nem sikerülhet. Viszont a külső burkáig azért el lehet jutni. Amikor már nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos maghoz, ez akár olyan, mint egy fizikai kísérlet, amikor az atommagba is behatolnak, és akkor tudjuk meg, hogy hoppá, ez a valóság. Tehát amit most mi itt ülünk, ez a realitás. De nem biztos, hogy a valóság. Ezt mi nem tudhatjuk. És ez a metafizika, ontológia, transzcendencia vonal, amiben én mozgok már egész kezdőkorom óta. Megint csak Pilinszky mondta, hogy az ember kétszer tér meg. Hát egyszer eleve ahova születik. Ugyanakkor jönnek az iskolák, jönnek a haverok, jön ez, ilyen kaland, olyan kaland, és az ember úgy elmászik ettől, eltávolodik tőle. Én, amikor az Eklézsia szövetkezetben, Budapest Ferenciek tere, én oda mentem eladónak, és ott megint, na ott értem meg újra, ott érintett meg megint Jézus szelleme, mert 1976-ban azért még keményen tartott a jó megszokott szocializmus, és hát igazi grófnőt láttam közelről. Volt apácákat, akik oda jártak be, és a segéd az úrnak és hölgynek, úrhölgynek szólított mindenkit, úgyhogy visszacsöppentem abba a világba, ahol én mindig jól érzem magam, ez a nyugat első, másik, harmadik nemzedékének a világa, amikor még itt Budapesten mondjuk Kosztolányi Dezső sétált az utcán, vagy éppen József Attila, és ült a Japánban Nagy Lajossal, és Lechner Ödön, aki ezt elképe, ő a magyar Gaudi nálam, aki 15 évig nem kapott megbízást, ezért az olcsóbb japán kávéházba járt. Nekem csak egy szakközépiskolai érettségim van. Az egyetemre, én most hülyeskedni fogok, de régen volt ilyen, aki disznót tartott, tehát én még moslékért sem jártam az egyetemre, mert nem ezen múlik. Tehát ott megtanul valaki valamit 5 év alatt, aztán csináljon vele, amit akar. De én örökké tanulok. Nincs olyan nap, hogy ne tanulnék valamit, és kikötöttem magamnak, hogy naponta egy órát olvasok általában irodalmi lapok, amiben kiállítás megnyitókat, és akkor elmegyek, vagy zenei összejövetel, tájékozódom a mában is. Egy nagy hátrányom van, de most már ezen nem változtatok. Egyszerűen nem tudok mit kezdeni a számítógéppel, be se tudom kapcsolni, írógéppel írok, amit a hátam mögött nyilván összenevetnek.
1: No, hát ez azt is mondhatnám, hogy békebeli gondolat írógéppel írni, de van benne valami, így mondanám, hogy vissza is tekintő, de előre is tekintő, szóval ugye ezt a világosságot megőrizni, akár a technológiában, akár a művészetben, akár a hétköznapokban, és akár erről gondolkodni is, ezért érdemes esetleg valóban ezt a tünékeny-törékenység kötetet kézbe venni, és más köteteit is Kopány Zsoltnak, aki ugye nem régiben átvehette a József Attila díjat, és ezúton is még egyszer gratulálunk neki ezért, és reméljük, hogy azért, még hogyha ez most az utolsó 22. kötet is volt, a tünékeny-törékenység, de talán még beleférhet egy-kettő más is.
0: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Pögös Henrietta és technikai munkatársunk Bójás János nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő riporter Fazekas Gyöngyvér.

0: Elhangzott a legkedvesebb könyveim.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Zenekari műhely. Mendelssohn bemutatók nyomában magyar szimfonikus zenekarok koncert felvételeiről. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

Mendelssohn örökzöld hebridák nyitányával köszöntöm a hallgatóinkat. Ez alkalommal a német romantika szerzőjének úti élményei ihlette remek műveit idézzük bemutató évfordulói alkalmából. A hebridák nyitánya a budafoki Dohnányi Zenekar Klauzál házban készült hangverseny felvételéről szól, amely 2021. április 23-án volt látható az együttes YouTube csatornáján. A hangverseny érdekessége volt, hogy a világhírű hegedű művész Kelement Barnabás nem csak hegedű játékát csillogtatta meg a közönség előtt, hanem karmesterként is a zenekar élére állt.

Mendelssohn Hebridák nyitányát a szerző örökzöld hegedű versenye követte, majd Schubert 5. szimfóniája zárta a koncertet. A Hebridák nyitány Mendelssohn 1829 és 31 között tett európai utazásai első állomását megörökítő zenekari műveinek egyike. 1829. augusztus 7-én kelt levelében számolt be a skót partok menti szigeteken tett kirándulásáról. Már itt elküldött 21 ütemnyi vázlatot, amelyben benyomásait foglalta zenébe. Minden benne van a fenti kotta sorokban, írta. És hogy mennyire komolyan gondolta, igazolja, hogy hangról hangra bekerült a partitúrába. Ősbemutatójára következő angliai útján 1832. május 14-én került sor Londonban a filharmonikusok hangversenyén Thomas Atwood vezényletével.

A budafoki Dohnányi zenekar előadásában elhangzott Hebridák nyitány után Mendelssohn másik emblematikus remek művét, negyedik olasz szimfóniáját idézzük premierjére emlékezve. Mint alcíméből is nyilvánvaló, itáliai utazásának élményeit örökítette meg, nem csak zenéjében, hanem családja tagjainak naplószerűen hazaírt leveleiben. Ez itt Olaszország, írta édesapjának Abraham Mendelssohnnak Velencéből 1830. október 10-én. És most elkezdődött az, amit mindig is az élet legnagyobb örömének gondoltam. És imádom. A mai nap olyan gazdag volt, hogy most este egy kicsit összeszedem magam, ezért írok nektek, kedves szülők, hogy megköszönjem ezt a boldogságot. Néhány hét múlva pedig Rómából nővérének Fanninak üzent. Az olasz szimfónia remekül halad. Ez lesz a legvidábbabb darab, amit valaha alkottam, különösen az utolsó tétel. A lassú tételhez még nem találtam semmit, és azt hiszem, azt Nápolyra tartogatom. Az űrbemutatót maga vezényelte Londonban 1833. május 13-án a londoni Filharmonikus Társaság koncertjén. A zenekari műhely hátralévő perceiben a Pannon Filharmonikusok 2021. május 15-én a pécsi Kodály Központban készült koncert felvételéről idézzük Bogányi Tibor vezényletével.

A zenekari műhely a negyedik olasz szimfóniával véget ért. Mendelssohn bemutatók nyomában magyar szimfonikus zenekarok koncert felvételeiről. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél a Budafoki Dohnányi Zenekar 2021 áprilisi hangversenyéről idézte az 1832. május 14-én bemutatott Hebridák nyitányt Kelemen Barnabás vezényletével, majd az 1833. május 13-án bemutatott olasz szimfóniát a Pannon Filharmonikusok Pogányi Tibor dirigálta 2021. májusi estjéről.

0: Nemes Katalin Mendelssohn D-dur gyermekdarabját zongorázta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Csütörtökön találkoztak a leköszönt és a hivatalba lépett kormány miniszterei, hogy véglegesítsék az átadás-átvétel folyamatát. Magyar Péter a találkozó után sajtótájékoztatót tart. Ezen bejelentette, hogy a leköszönő kormány összes minisztere megjelent. A miniszterelnök elárulta, hogy nem volt túl jó a hangulat. Azt is elmondta, hogy Pintér Sándor önmaga ellen kért azonnali és teljes vizsgálatot, ami meg fog történni. A vízhiány elleni feladatok koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölték csütörtökön az MTI-vel. Az intézkedés oka, hogy Magyarországon az elmúlt 5 év csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tisza-völgy több térségben a 900 mm-t is meghaladja, vagyis ennyi víz hiányzik a földekről. A talajvíz készletek továbbra is az átlagos szintek alatt vannak, az Alföld jelentős részén 1 és 2 méter közötti. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszály káros hatásainak enyhítésére, olvasható a közleményben. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében. A kormányfő tájékoztatása szerint csütörtökön délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője Facebook oldalán szerdán. Rétvári Bence kiemelte, Sólyog Tamást legitim módon választotta meg az országgyűlés, és nem lehet csak azért lemondatni, mert Magyar Péternek valamiért útjában van. Európában mindenhol tisztelettel működnek együtt egymással a ciklusokon átívelően választott közjogi tisztviselők, hangsúlyozta a KDNP frakció vezetője. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyerekek idei Szent Damián táborába, írja a Magyar Kurír. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. A Szent Damián tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, amelyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron, enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. Az idei Szent Damián tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják a Bodajki falutáborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal, július 27-én érkeznek. Közlekedési hírek következnek. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszosan feltorlódtak a járművek, és 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon is. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 3-as kilométernél. A torlódás 3 kilométeres, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat-észak-nyugat felül megvastagszik a felhőzet. A Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A délies szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás, tudományos kutató, helytörténész. Induljunk egy kicsit messzebbről, mielőtt megismernénk a megpróbáltatásait Klembala Ernőnek, hogy ki is volt ő, milyen közegből származott, és hogyan lépett be a Jézus társaságába, és hogyan alakult az ő élete a rendi keretek között.
1: Klembala Ernő 1915-ben született Gölnicbányán. Ez a Nagy Magyarország területen lévő szepesség egyik bányavidéke. Ő ott született, ahol azt lehet mondani, hogy nem volt könnyű az élet. Édesapja az ő főművezetőként dolgozott, ő volt Klembala Ferenc. Édesanyja háztartásbeli, öten voltak testvérek, majd amikor 1920-ban megtörtént a nagy trianoni megpróbáltatás, a család átköltözött Miskolcra. Édesapja ott is ugyanazt a tevékenységet folytatta, mint Gölnicbányán. Egész pontosan a főművezetői állása az ipariskolában volt, vagyis ő ott tanított. Ugyanezt végezte Miskolcon is, majd, amikor az első 4 évet elvégezte Miskolcon, utána Budapestre költöznek, ahol szintén édesapja ugyanilyen beosztásban dolgozott, de Pesten már az Újpesti Magyar Királyi Állami Könyveskálmány Reálgimnáziumban fejezte be tanulmányait, és ott is érettségizett 1933-ban. Ezt követően rögtön az érettségi után jelentkezik a jezsuitákhoz felvételre a Manrézébe. Ez a Labanc utca 57 szám alatt található épület, ma már sajnos nem a jezsuita rendé. Itt 2,5 évet töltött el, egészségügyi okokból elbocsájtották. Ezt tudni kell róla, hogy az egészségi állapota gyerekkora óta, ami végigkísérte egész életét, nem volt kicsapongóan jó egészségi állapot. Az, hogy sajnos milyen állapotok voltak azok, amik miatt az egészségére nem lehetett azt mondani, hogy tökéletes, azt törvényileg nem mondhatom el. De az tény, hogy nagyon sok megpróbáltatása volt ebből, ez miatt. A rendben az első 2,5 év után, mikor elbocsátják, 3 éven keresztül magánúton tanul tovább. Ebbe beleértem azt, hogy a hitbeli tanulmányokat, vagyis a papságra való felkészítés, amit ott már a jezsuitáknál elkezdtek, azt ő folytatja filozófiai tanulmányaival egyaránt, vagyis teológia, filozófia és a nyelvek. Több nyelven beszél, mire a jezsuita rendben levizsgázik, és a rendes tagságot megszerzi. De hogy ne szaladjunk ennyi előre, 939. augusztus 14-én kap újra felvételt a rendben, és ekkor Pécsre kerül. A novíciátust 2 évét ott végzi, mint konviktusi prefektus. Majd 44 ősze itt éri, innen abból az épületből, ahol ő tanul, ahol van. Ez már Szeged, 44 ősze Szegeden éri. A diákok ellátását, élelmezését már nem bírják ellátni, ezért mindenkit hazaengednek. És itt kezdődik az a fajta ismerettség ebben az épületben, a szegedi épületben, a későbbi, mondhatom azt, hogy nem csak segítője, hanem valamilyen szinten barátja is, akivel elhagyja a rendházat, és szüleihez megy Budapestre, magával viszi ezt a rendtársát, aki munkát szerez Pesten, és önfenntartó életmódra rendezkednek be, folytatják mellette a tanulást. Azért az nem kis dolog munka mellett tanulni. Majd amikor 45 áprilisában visszatér Szegedre a tanulmányai folytatásának céljából, harmadik teológiai évet követően 46. június 26-án szentelték pappá. Eközben megtanult latinul, németül, olaszul. Később még hozzájön a francia nyelv is.
0: Hogyan alakult Klembala Ernő élete, hivatása, pappá szentelése után?
1: Miután pappá szentelték 46-47-ben a Szeged környéki tanyákon, és annak vonzás körzetében misézési feladatokat lát el, amivel megbízza őt a rend. Ezt nem csak úgy kell érteni, hogy templomban vannak olyan helyek, ahol közintézményben egy termet kijelölnek, és a misézés ott zajlik. Ezt azért emelem ki, mert az első szembekerülése az állammal itt fog történni, egy ilyen épületben. Úgynevezett Ruhitanyán, méghozzá 46. szeptember 29-én. Mi történik itt? Misézésre készül, ahol ott van egy kántor is, és nem akarom megítélni a kántort, hogy milyen beállítottságú, de szerintem a hallgatók le fogják szűrni saját maguk véleményét erről az emberről. A lényeg, hogy a misén is elhangzik valami, és a mise maga sem teljesen mondható szabályosnak, amit Klembala szóvá tesz. Mind a két esetben ő az, akinek a megnyilvánulása nem tetszést kelt, vagy a részletvőkben, vagy pedig a kántor számára. Maga a kántor misézés szempontjából olyan személyért kéri a misét, aki öngyilkos lett. Most azt tudjuk, mai napig így van, bár kicsit enyhébbek a szabályok, elnézőbbek az atyák, az egyház öngyilkosért misét sosem mond. Ez benne van a kódexben, nem mondható. Vagyis Klembala megtagadja, hogy ezért a személyért misét mondjon. A másik, ami nagyon nem tetszett Klembalának, ez is az egyházi misézési, liturgiai leírásokban van benne, hogy misét csak borral lehet. A kántor viszont mustot hozott. Ezzel nem volt hajlandó misét bemutatni Klembala, borért küldött, amire a kántor nem volt hajlandó. De a kántor még azt is mondta, hogy majd mondja el a misén a elhunytnak a nevét, és majd ő kiénekli. Teljes mértékben elzárkozott ez ellen Klembala. Ennek ellenére elkezdődik a mise, majd tesz egy megjegyzést Klembala, mégpedig én nem tartom háborús bűncselekménynek, amire megpróbálták ráhúzni, hogy az, hogy egy istentelen népet felváltott egy másik istentelen nép. Erre a német, majd a szovjet népre gondol, akik leigázták Magyarországot, és ő így is fogalmaz, egy istentelen nép igázott le, stb. Voltak, akik erre elkezdtek mosolyogni, ezt Klembala észrevette. És erre megjegyzést is tesz, hogy ezek a parasztok, mert gondolom azok cselédek, meg napszámosok voltak, akik jelen voltak ezen a misén, jelen lettek volna ezen a misén, felálltak, kivonultak. Lényeg az, hogy Klembala ezek után összepakolt, elment és máshol tartotta meg a misét. Felháborodott a kántor, és elment a rendőrségre feljelenteni Klembalát, ahol izgatás és háborús bűncselekmény miatt indítottak ellene eljárást. Ez 1946 novemberében történik meg, amikor is elindítják a nyomozást Klembala ügyében. De amikor megkapná az idézést, nincs a rendházban. A házfőnök veszi át az idézést, majd átadja Klembalának. Mellette újságcikk jelenik meg a szegedi helyi lapokban, amin érezhető a politikai rendőrségnek az akarata, hogy mi jelenjen meg az újságban, és mindenről értesülve, lelombozva kéri a házfőnököt, hogy innen bocsássa el, mert nem szeretné, hogyha az ügye kompromitálná a rendházat. Aztán a házfőnök ezt tudomásul veszi, és segítőkezet nyújt neki. De hogyan történik meg az ő kivonulása az épületből? Az egy kicsit kémregénybe illő. A rendőrségi nyomozati anyagokból olvasva, azokat, akik kihallgattak ezekkel kapcsolatosan, azokból a kihallgatási jegyzőkönyvekből érződik, hogy fedezik. rendtársukat és egymást is. Mindenki azt mondja, hogy ő nem vett részt abban, hogy Klem Bala hajnalban, mint a kámfor eltűnt az épületből, mert hogy hajnal 5-kor volt az ébresztő a rendházban abban az időben, és a szemben lévő cellából kijövő testvére nem látta, hogy fel lenne kapcsolva a villany az ő szobájában, ezért azt gondolta, hogy engedélyt kapott arra, hogy tovább maradhasson ágyban. A reggelinél nem jelenik meg. Majd reggel 7 órakor kellett volna, hogy misézzen Klem Bala. Arra napra ő volt beosztva. Akkor sem jelent meg, így a mise elmaradt, és ezt követően a rendtársak egyike megy és jelenti a házfőnöknek, hogy Klem Bala eltűnt. Sem a reggelinél, sem a misén, mit neki kellett volna tartania, nem jelent meg. A szobájában minden érintetlen. A házfőnök bement és meggyőződött arról, hogy a szobája semmilyen kirívó dolgot nem tartalmaz, az ablakok be van csukva, és ez nagyon fontos, hogy be van csukva, mert a jelentések azok, meg az elképzelések a rendőrség szempontjából elég érdekesek, és ezt követően maga a házfőnök, amikor a rendőrség kérdezi őt, hogy mit tapasztalt, mit gondol, hogy hogyan menekült el Klem Bala Ernő, segítő kéz, vagy pedig saját maga mászott ki az ablakon, ugrott le több mint 2 méter magasról az udvarra, majd egy ugyancsak egészen magas kerítésen átmászik, majd a másik oldalon kiugrik, ami zajjal jár, és egyéb dolgok. Ezek megmosolyogtatóak, mert, mint ahogy mondtam az elején is, Klem Balának az egészségi állapota törékeny. Alkalmatlan lenne ilyen akrobatikus mutatványokra, viszont egy biztos, a kapus az nem látta. Mármint az, aki a kapuban teljesített szolgálatot, ez azt jelenti, hogy ő fogadta a vendégeket, odairányította, ahová kell, vagy a testvérek kibemozgását tudta irányítani, segíteni. Ő nem látta Klem Balát. A házfőnök sem tudott arról a jegyzőkönyv szerint, hogy elhagyta volna a házat, vagy engedélyt kért volna a ház elhagyására, viszont azt tudjuk későbbről az Egerben történt letartóztatása után elhangzott jegyzőkönyvekből, mármint ott felvett jegyzőkönyvekből, hogy igenis a házfőnök tudott, sőt segítette az ő szökését. Sőt, ő maga engedte ki az épületből. Ő volt az, aki megmondta, hogy hová menjen, kit keresen, egyebek. A másik állomás helyére így kerül, ez ugye Kalocsa.
0: Még ne menjünk Kalocsára, nézzük meg, hogy mi történt vele Szegeden, hogy alakult a sorsa. Mi történt a nyomozás során, milyen eljárások zajlottak Klem Bala Ernő ellen?
1: Szegeden a népügyészség 47, ugye 46-ról beszéltem, 47 végén indítják el a nyomozást. De a nyomozást, mivel nem találják Klem Balát, hiába az újságcikk, hiába a széleskörű országosság kiterjesztett nyomozást, nem találják. Ezért mindenfélét megpróbálnak bevetni, hogy valamilyen nyomást tudjanak magára, a rendre is, és Klem Balára is gyakorolni, nem jön össze. És eljutnak arra a pontra 47. december 20-án, hogy bűncselekmény hiányában az eljárást vele szemben megszüntetik, vagyis nem izgatott, és háborús bűncselekményt nem követett el. Ez az egyetlen egy olyan eljárás a háromból, ami ilyen eredménnyel végződik. Ezt követően ugye Kalocsán tanul magánúton tovább, mert még a tanulmányait szerette volna folytatni, és ezt magasabb szintre emelni, ami azért meg is látszott a későbbi élete során, hogy milyen nagy segítséget nyújtott neki az elhelyezkedésekben. Majd ezt követően Budapestre kerül, ahol le is vizsgázik 47-ben. Ugye magánúton folytatott a tanulmányai után jön a nagy vizsga, és ez 47-ben sikeresen meg is teszi. De az alatt, az idő alatt, amit Budapesten, mint próba év tölt, történik valami a rendházban, azok a fölötte járó rendtársak, akik szintén tanonc éveiket töltik ott, felfedeznek azonosságot az ő előtte 2 évvel ugyanott tanuló rendtárs és Klembola között. Ezért elkezdi Kisvargának nevezni, de miért? Klembola nem mondja, még ott sem a házfőnöknek, sem a rendfőnöknek, hogy ő ellene Szegeden volt eljárás. Őt keresték, lapult, nem beszélt hangosan semmiről, mindenről hallgatott, ő inkább a figyelő pozíciót vette fel. Mikor a Kisvarga elnevezéstől meghallotta, hagyta, hogy a rendtársai így nevezzék, de innentől kezdve Varga Péter néven mutatkozik be bárhol van, bármilyen tevékenységet folytat. 48-ban kerül Kispestre, ahol Mária kongregációt vezet. Ezt a kongregációt jezsuita szerzetes atyák hozzák létre, és adják egymásnak, mikor az egyik elhagyja az állomáshelyét, akkor jön a következő, és így kerül összetűzésbe egy újabb esettel a hatóságok, újabb nyomozást rendelnek majd el, de mi is volt ez? Hát itt is a szovjetek elnyomását mondhatni, hogy kifogásolta, és ez neki nagyon nem tetszett. De nem is ez volt a legfőbb ok, hanem volt egy beépített ember. Én úgy gondolom, hogy beépített ember ebbe a kongregációba, és feltett egy kérdést, ami utólag ki lett forgatva. A ráadott válasz legalábbis mindenképp. Mégpedig lehet-e jogos egy háború, és lehet-e ölni? Ezt a kérdést föltette Klembolának az egyik hallgató, és a kérdés ugye érezhető, hogy abban az időben, hogyha vagyunk, akkor ez nagyon provokatív. Klembola erre az erkölcs tankönyv ide vonatkozó szakaszát szóról szóra elmondja. Ezt a kérdést föltette volna egy erkölcs tantanár is, mégpedig azt a választ adja, hogy igen, lehet. Lehet jogos a háború, és lehet ölni abban az esetben, hogyha védekezés másképp nem hárítható el. Vagyis az élete vagy a nemzet fennmaradása másképp nem biztosítható, csak is önvédelemből történhet mindez. Ezt kiforgatták, és úgy gondolták, hogy a kommunista rendszerben szolgáló rendőr meggyilkolását nem ítélte el, hanem pártolta Klembola. Erről szó sem volt. Ezt már később a rendszer adta hozzá. A politikai rendőrség egy újabb újságcikket hozott létre. Egy egész terjedelmes cikk jelenik meg az egyik újságban, és itt elindul gyorsan megint egy eljárás, de aztán ez az eljárás le is áll. Mert Szegedről jön az értesülés a budapesti rendőrségre, ahol a nyomozást folytatják, hogy az a szegedi rendőr, aki Klembola ellen nyomozott Szegeden, az azt mondja, hogy nagy valószínűséggel, sőt meggyőződése, hogy a Varga, a kis Varga Péter, a Varga Péter és Klembola egy és ugyanaz a személy. Itt megy az adókapok az ügyészség és a rendőrség között, minden esetben azon, hogy az ügyész szeretné, hogyha elindul a nyomozás, de nincs értelme, mert szökésben van, és a szegedi tapasztalatokra alapozva a budapesti rendőrségen, főként egészen pontosan Kispesten nem indítanak eljárást, nehogy az legyen, ami Szegeden, hogy nincsen Klembola, van egy eljárás, és megszűnik. Nem, itt végigviszik, végigerőltetik, és a vége az lesz, hogy 2,5 év szabadságvesztésre ítélik, de hogyan távolétében. Nincs védője, ő magát megvédeni nem tudja, mert nincs ott. De miért? Ezt majd egy picit később szeretném mondani, mert ez az ítélet, ez izgatás vágyával történik, meghozatalra, és mint tudjuk, ez az igazán, azt lehet mondani, hogy bármire, ami a kommunista államnak nem tetszett, az ebbe a témakörbe húzzák bele, és ez azt lehet mondani, hogy gumiparagrafus, amit használnak, ami eredetileg 2 év és 10 év közötti börtönbüntetést indítványoz elő. Most ő ebből 2,5 évet kapott. Aztán Borbély István tartományfőnök az, aki végül, mikor itt Budapesten, mikor ezek a dolgok kiderülnek, Klembola ugyanazt játssz el, mint Szegeden, hogy kéri a tartományfőnököt, mert a házfőnök egy és ugyanaz a tartományfőnökkel, aki nem más, mint Borbély István, hogy engedj el innen, hogy ne kompromitálja a rendházat és a rendet, amire itt is sor kerül. Ő itt azt mondja neki, hogy menjen Egerbe, keresse meg az ottani jezsuita rendtársát, Rozmás Jánost, aki az Egri szeminárium lelki igazgatója, és a szemináriumi magánkápolnába kérje meg, hogy alkalmazza őt. Ez meg is történik, mikor megérkezik Egerben, Takács találkozik Rozmánnal, és nem mondja, hogy ellene Szegeden, Kispesten eljárás indult, keresi a rendőrség, és hogy miféle tevékenységek miatt voltak vele szemben eljárások. 1950-ig jutunk el, ahol Recsken kellene bejelentkeznie. 1950, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy bár egészségileg nem jó állapotú, nem igazán erős egészségi állapota van, de lelkileg mindenképpen erős. 1950-ben tudjuk jól, hogy Recsk egészen pontos 50 nyara, amikor a recski internáló tábor beindul, de már előtte is vannak ott AVH-sok, vannak ott politikai rendőrök, vannak ott büntetésvégrehajtási emberek, és a többi, és a többi, szóval elég nagy a mozgás. Klembala mégis ide kell bemenjen a rendőrségre, bejelentkeznie. Nem tud bejelentkezni, mert nincsenek papírjai. A tartományfőnök adott neki ugyan Takács Sándor névvel egy anyakönyvi kivonatot, és személyigazolványt,

0: nagyban elősegítette, támogatta hamis iratokkal. Gyártja, ontja magából azokat az iratokat, amik ebben segítik rendtársait. Na, Klem Balával is ez történik. A saját anyagát, születési papírjait és életrajzát adja oda, azért, hogy minden egyes alkalommal, mikor szükséges, tudja használni, és a rendőrségen be tudjon jelentkezni, sőt, tovább megyek. Ő maga jelentkezik be a rendőrségen. Nem Klem Bala jelentkezik be, mint Takács Sándor, hanem Takács Sándor jelentkezik be Recskre úgy, hogy előtte ő kijelentkezett Pesten. És ő visszajelentkezik, Takács Sándor, a testvére nevén Pestre. Így elég kuszává válik a történet. Egerben már Czapik Gyula, mint Takács Sándor alkalmazza. Vélhetően ő tudott arról, hogy ő nem Takács Sándor, hanem Klem Bala Ernő.
1: Klem Bala Ernő jezsuita szerzetes megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést, vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató volt.

0: Arcok és sorsok. Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.

0: Egy éve kancellár Friedrich Merz. A május 6-ai évforduló kapcsán adott interjúkban úgy nyilatkozott, hogy az első éve sikeres volt. A németek azonban távolról sem osztják ezt a véleményét. A felmérések szerint Merz jelenleg minden idők legnépszerűtlenebb kancellárja. Pedig hivatalba lépésekor ambiciózus célt fogalmazott meg, Németországot újra Európa vezető hatalmává teszi. Fellendíti a gazdaságot, visszaszorítja a migrációt, megreformálja az egészségügyi, szociális és nyugdíjrendszert. Mit sikerült teljesítenie, mit és miért nem tud megvalósítani? Milyen helyzetben van most a német gazdaság, és hogyan hat mindez Magyarországra? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával, akitől azt is megkérdezem, hogyan befolyásolja a magyar kormányváltás a két ország kapcsolatát. Köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Az interjút zajos helyen tudtuk rögzíteni, a hangminőségért elnézésüket kérem. Friedrich Merz egy éve van kancellári pozícióban. Nagyon fontos ígéretekkel indította el egy évvel ezelőtt a mandátumát. A legfontosabb ígérete a gazdaság fejlesztése, a második a migráció visszaszorítása, a harmadik pedig a szociális reformok, egészségügyi terület, nyugdíjrendszer reformja. Vegyük sorra, a legfontosabb ígérete a gazdasági fejlesztés volt. Azt mondta, hogy Németország világreformáló képessége a gazdasági erejétől függ. Mit sikerült teljesítenie ezen a területen?
1: Friedrich Merz kormánya 2025. május 6-án lépett hivatalba, és valóban hangzatos ígéreteket tett, de ennél több ígéret is hangzott ugye el. A kampánynak az egyik középpontjában az állt, hogy felelősen gazdálkodik az állam, az állampolgárok pénzével.

0: Azaz a hitelfelvételt ugye 0,35%-ban maximalizálják. Ez egy régi szabály, amit a régi kormány nem tudott sose betartani, és emiatt bukott meg, de sajnos ebből nem lett semmi, hisz pont még kormányba lépése előtt egy alkotmánymódosítással ezt a szabályt megszüntették, és egy nagy adósság kezdésbe kezdett a német kormány, még nem is volt hivatalba, azaz etéren már nem működtek a dolgok, és a gazdaság élénkítés és a szociális kiadások megnyírbálása tekintetében is inkább csak felismerés van a CDU-CSU részéről. Friedrich Merz okosan jól megfogalmazza a problémákat, de politikai cselekvés nem következik, hisz a CDU-CSU pártszövetség a szociáldemokratákkal van egy koalícióban, és ez a koalíció nem teszi lehetővé, hogy ilyen téren előrelépéseket tudjanak elérni, hisz a szociáldemokraták sok téren rálépnek a fékre, és nem engedik ezeket a reformokat. És említette ugye a migrációt, a migráció területén inkább csak látszatintézkedésekre került sor, hisz a határellenőrzések nagy mennyiségű migráns már nem tartóztatnak fel, a kitoloncolások számát minimálisan növelték, de még mindig nem ért el azt a kívánt szintet, ahol már tényleg egy fordulatról beszélhetnénk. Azaz itt is inkább azt mondhatjuk, hogy a problémát felismerték, látják, hogy mit kell tenni, de óriási előrelépés nem tapasztalható etéren sem.
1: Visszatérve még egy pillanatra a gazdaságra, nem is egy pillanatra, hiszen a német gazdaságtól mi magyarok is eléggé erősen függünk, úgyhogy ez bennünket is érint most. Milyen a német gazdaság helyzete? Ugye az ipar is sokáig akadozott, ellátási láncok problémái miatt, energetikai gondok miatt. Az okokat is kérem, hogy mondja el, de hogy hogyan áll a német gazdaság, és mit éreznek ebből a német emberek?
0: A német gazdaság természetesen még mindig egy nagyon erős gazdaság, Európának a legerősebb gazdaság, és világszínvonalat képvisel, de sajnos stagnál. Évek óta nem történt előrelépés, és 0,3%-os GDP növekedés gyakorlatilag egy stagnációt jelent.
1: Bocsánat, ez az európai átlaghoz képest, ami 1,5%, nagyon alacsonyan van.
0: Igen, ez egy nagyon alacsony érték, az egyik legrosszabb az Európai Unióban, és nagyon rossz hír ez nekünk, hisz mi a német gazdasághoz ezzel szállal köthetőek vagyunk. A járműipar nagyon nehéz helyzetben van. A 2016-os, 17-es legmagasabb értékhez képest a produkált járművek száma 30%-kal visszaesett manapság. Az elektromobilitásra nem találták meg a választ, és ez csak kis részlete a sokszínű problémáknak, amit a német gazdaság összehozott. Beszéltünk az energiaválságról, ugye a zöld átállás nagyon forszírozta még a régi kormány, de a jelenlegi is. Atomenergiaműveket kikapcsolták, orosz energiát nem importálnak, nagyon megbízhatatlan az energiaellátás már Németországban, és drága, és ez is együtt a sok strukturális kérdéssel egy hátrány a német piaci versenyképesség tekintetében. Sok német cég úckodik a magas bérkiadásoktól, ez Németországban már régóta egy probléma, most már magas energiakiadások vannak, sőt, a strukturális, infrastruktúrális problémák is ott vannak, mi több, magas bürokrácia, magas adók, mindez nem teszi lehetővé azt, hogy a német cégek tényleg tudjanak jól prosperálni. Sok gazdasági szereplő úgy gondolja, hogy legalább az attitűdben a gazdaság ellenes környezet a német kormányzat részéről már megváltozott, de ugye nem csak attitűdbeli változások kellenek, hanem konkrét politikai cselekvés, és sajnos Németországban lassú a döntéshozatal, lassan jutunk áról bére, míg elköltődnek tényleg pénzek, míg egy változást implementálnak, míg egy új törvény megszületik, az általában éveken át történő folyamat, és így Németország nem felkészült arra, hogy egy rapidan változó világpolitika helyzetre jól és gyorsan, hathatásosan tudjon reagálni.
1: A hallgatóknak elmondom, hogy egy nagyon zajos helyen, egy kávézóban vagyunk kénytelenek beszélgetni, hiszen Bauer Bence rendkívül elfoglalt, és utazás előtt áll közvetlenül, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy így is elfogadta a felkérést, hiszen másképp nem tudtuk volna elkészíteni ezt az interjút. Mit éreznek a német emberek a gazdasági helyzetből? Azért a németek gazdagok. Ők még nem érzik ezt, vagy most már igen elégedetlenek kezdenek lenni?
0: Németország egy magas színvonalon van, és egy magas színvonalon panaszkodnak az emberek, úgy ezt el kell mondanunk, hogy mi mindig nagyon jó a helyzete a német embereknek, és Angela Merkel maga úgy fogalmazta egyszer meg, hogy még mindig az individuális élethelyzet nagyon jó, nagyon magas az életminőség, így nagyon sok ember nem igazán látja annak szükségességét, hogy reformokra lenne szükség a gazdaságszerkezetben, a foglalkoztatáspolitikában, a szociális ellátórendszerekben. Adok erre egy példát, ami egyébként szépen illusztrálja, hogy van ez. Németországban dolgozzák Európa szinte majdnem a leg kevesebb munkaórát, 1350 munkaórát dolgoznak. Németországban majdnem a legmagasabb a home office arány, 83 munkanap, és csak ott egy hónapot a németek betegeskednek. Friedrich Merz ezt joggal kritizálta, hisz a német rendszer lehetővé teszi azt, hogy csak telefonon felhívjam az orvost, és egyből kiír engem, táppénzre helyez. Friedrich Merz ezt kritizálta a home office, szóval sokan nem akarnak igazán már 40 órában dolgozni, mert elkényelmesedtek. Szerintem erről a magas színvonalról a németeknek engedniük kell, és meg kell érteni azt, hogy ezt a magas jólétet munkával kell elérni. Most az utolsó évek generációja ezt a munkát előállította, de akik már most fiatalon lépnek a munkaerőpiacra, vagy úgy az élet közepén vannak, már nagyon nem látják úgy, hogy nekik miért kéne többet dolgozni. Ők úgy gondolják, hogy eddig is minden szép, minden nagyon jó, amíg évente kétszer el lehet menni nyaralni, 5 évenként ott az új autó ház előtt, addig így minden rendben van, de azért a strukturális kérdések látszanak. Egy német fiatalnak már gyakorlatilag lehetetlen saját ingatlanhoz jutnia, még ha akár 2 jó kereső is van, nehéz lakáshoz jutnia, magasak az adók, és sokan úgy gondolják, hogy dolgoznak, de valamilyen módon a szociális ellátórendszerek behoznak egy csomó embert az országba, évente 50 milliárd ugye a polgári juttatás, akik nem serkentik őket arra, hogy dolgozzanak, hanem a semmittevést finanszíroz, az még a kevés ember, aki dolgozik.
1: A migrációt már említette, mik a számuk?
0: A migráció számai ténylegesen csökkennek, most már nagyjából felére ment vissza az újonnan beérkezők száma, de az a helyzet, hogy minden egyes beérkező már túl sok, és minden egyes az országban illegálisan tartózkodó már túl sok, ebből is van ugye több százezer. Maga a migráció már nem jelentős. Sokkal nagyobb probléma a már beérkezett emberek. Az utolsó 10 évben bejött 6-8-10 millió ember, attól függ, hogy számítjuk ezt.
1: És bocsánat, de ők már német állampolgárok.
0: 3 év után lehetett német állampolgárságért folyamodni, ezt az új kormánykoalíció 5 évre módosította, ez a CDU-nak egy nagy kampányigérete volt. Sokan már német állampolgárok, de azért sokan még nem, és a meglévő emberek, akik bejöttek, azoknak az integrációja, a munkaerő piacra történő beemelése, a bűnözés csökkentése, a szociális ellátórendszer rendbetétele, az oktatással történő foglalkozásnál jelenik most már meg ez a kérdés, azaz, ha senki nem jön be az országba, minden illegális embert kitoloncolnak, akkor is még vannak problémák a már ott lévőkkel, hisz jogos elvárása a német társadalomnak, ezek az emberek váljanak részesévé a német társadalomnak, ennek semmi gond nincsen, de gyakran ellenkező tendencia figyelhető meg, ők inkább a szociális ellátórendszerekbe jöttek be, munkával nem nagyon töltik az életüket, és integrációs nehézségekkel küzdenek ők és gyerekeik. Ez megjelenik az oktatásnál, hogy a német diákoknak a 35-40%-a már migrációs hátterű. Ez nagyon nehéz egy nagyvárosban, ahol ez az arány még magasabb, egy normális oktatást szavatolni. Nagyon nehéz akár egy tanárnőnek érvényt szerezni agresszív fiatal muzulmán férfiakkal szemben, akik megjelennek az iskolákban, akik már nem is tudnak jól németül, de viszont nagyon erősen egy patriarchális muzulmán dominanciájú társadalomból érkeztek. És folyamatosak ezek az együttélési problémák, azaz én már ott látom igazán, hogy a migráció bejött a társadalomba, és megjelenik mindenféle problémaként, amit a német politikának kezelnie kellene.
1: Tudják kezelni, vagy egyszerűen csak kommunikációsan lefolytják a problémát, hogy az emberek ne lássák, amit látnak, vagy ne higgyenek a szemüknek?
0: Éles különbséget látok a két kormánypárt között, míg a CDU-CSU köreiben látják ezt a problémát, és tudják, hogy erről beszélni kell. Ugye a szociáldemokrata párt komplett tagadásban van, bár a szavazói látják, hogy van itt némi gond, de például Bärbel Bász, szociális ellátásokért felelős miniszter, pont a minap tett egy nagyon kérdéses kijelentést, ugyanis kijelentette, hogy senki nem jön ide be a szociális ellátórendszerekben. Ezt már ugye a helyben dolgozók azonnal cáfolták, nagyon sok ékes példát bemutatva. Az a szociáldemokrata párt még a probléma komplett tagadásában van, a CDU-CSU viszont már felismerte. A németek viszont nem hülyék, minden nap tapasztalják ezeket a problémákat, akár a tekintetben nagyon sokan vannak, akik nem dolgoznak, viszont csomó pénzt kapnak az államtól. Akár a tekintetben az iskolai színvonal folyamatosan csökken, pont emiatt, akár a tekintetben, hogy rossz a közbiztonság, nők nem mernek este kimenni már sötétben az utcára, romlanak a közszolgáltatások, a vonat, az igazgatás, sok minden. Az államnak a kapacitásait leköti a migráció, nem tudja jól kezelni, és most már 73% vélekedik úgy, hogy az állam nem képes ellátni a feladatait. Ez egy pocsékért érték, és ilyen értékkel gyakorlatilag megkérdőjelezik a mindennapoknak a léte, és megkérdőjeleződik az, hogy az állam egyáltalán a helyzet magaslatán áll-e még Németországban.
1: És akkor megérkeztünk a szociális területhez, a nyugdíjreform, az egészségügy megreformálható, rendbe tehető-e, mit a probléma, előregedő társadalom, de ugye van egy másik, ahogy ön is mondta, alternatív társadalom, amelyik erősödik és fölnövekszik, és a fiatalok erősödnek. Tehát hogyan lehet ezt összehozni?
0: Döntő szempont volt 2015-ben, amikor megalakult a Willkommens kultúra, Willkommens politika, amit Angela Merkel ugye favorizált, hogy azért a munkáltatói szervezetek erőteljesen abba az irányba terelték a közbeszédet, hogy előregedik a német társadalom, nagyon sok fiatal munkavállalóra lenne szükség. Ezzel alapvetően nincsen gond, csak az a nagy helyzet, hogy akik bejöttek az országba, az nem mindenképpen munkavállalóként akarnak tevékenykedni, ami nem mindenképpen csak az ő hibájuk, hanem az egész rendszernek a hibája is. Olyan bőkezűek a szociális ellátórendszerek, hogy még a legjobb indulatú ember is inkább azt mondja, hogy nem dolgozik, hisz nem éri meg. Erre ékes példa, hogy az egyébként minden országban szorgos, dolgos ukránok Lengyelországban nagy mértékben hozzájártak a lengyel gazdasági csodához, még az ukránok se dolgoznak Németországban, azaz még egyébként a tisztességes, szorgos, dolgos emberekből is kineveli a német rendszer a munkába állás lehetőségét, hisz a bőkezű szociális juttatás semmi tevésre ösztönöz, és akkor emberi attitűd, hogy az ember nem dolgozik.
1: Na és akkor ezt ígérte meg, hogy megreformálja Friedrich Merz. Mit sikerült elérni ezen a területen? Milyen konkrét lépések voltak?
0: Itt is csak látszatintézkedésre került sor. Az történt, hogy az ukránok nem jogosultak már a polgári juttatásra, de azok az ukránok, akik 2025 áprilisa után jöttek az országba. Na most kiszámíthatjuk, hogy ez már nem egy túl nagy szám, és egyébként megint azoknál csapódott le, akik egyébként tisztességes emberek és nem rossz szándékkal jöttek. Összességében elmondható, hogy a probléma ott generálódik, hogy nagyon sokan megérkeztek a szociális ellátórendszerekbe, nyugdíj, egészségbiztosítás, akik sose fizettek egy perc járulékot sem, viszont ugyanúgy igénybe veszik a szolgáltatást. És a német kancellár erre is felhívta a figyelmet, hogy ez egy problémás helyzet, hogy egészségügyi szolgáltatáshoz majdnem a gyorsabban jutnak hozzá ezek az emberek, mint úgymond az a lakosság, aki ott van, folyamatosan fizet járulékot, adót fizet, és ezt az emberek tényleg úgy élik meg, hogy elveszik alóluk a talajt. És ez szerintem egy probléma. Azaz okosan kellene cselekedni, és olyan ösztönző rendszereket bevezetni, hogy jobban munkába lehessen állni, például rövidebb idő legyen munkanélküliségé, vagy akár a szociális juttatások, hát ahhoz kössék, hogy az emberek valamilyen közhasznú munkát vállalnak, akár közmunkát, de az ilyen elképzelésekre Németországban a jelenlegi kormánykoalíción belül nincsen ugye többség. Hisz, ahogy felvázoltam, a szociáldemokrata párt sok ilyen reform elképzelésnél inkább vissza akar venni. Megvalósítható lennének ezek az reform elképzelések az AfD-vel. De ugye tudjuk, hogy az AfD-vel nem akar kormányozni a CDU-CSU, hisz az AfD politika karanténban van, az úgynevezett tűzfal mögött van, így nagyon nem reális, hogy az AfD döntéshozatali pozícióba kerül, ami hamarabb.
1: Holott az AfD minden közvéleménykutatásban most már előzi a CDU-CSU-t. Milyen Friedrich Merznek magának a népszerűsége?
0: Nagyon rossz értékeket produkál a német kormány. Ugye a jelenlegi kormánykoalíció nem érné el már a 40%-ot se. A CDU-CSU pártszövetség a legújabb Forza felmérés szerint 22%-on áll, a szociáldemokraták 12%-on. Azaz, még a zöldekkel együtt se lenne meg az 50%-uk. Egészen tragikus ezek az értékek. Az AfD-ként szárnyal 26-27%-on áll, és egyértelműen ők a legnagyobb német párt most már, és a németek nagyon akarják már azt, hogy az AfD kerüljön kormányzati pozícióba. Összességében elmondható, hogy Friedrich Merznek az összes mérése 15-16%, ennyi a támogatottsága.
1: Ez alacsonyabb, mint Angela Merkelnek a legrosszabb idejében volt, ugye?
0: Ez alacsonyabb, hogy bármilyen német kancellárnak az utolsó 77 évben, vagy 80 évben. Gyakorlatilag ilyen rossz értéke 1949 óta senkinek se volt, még Olaf Scholznak se, aki csúfosan megbukott. És 84% úgy gondolja, hogy rosszul végzi a kormány a munkáját. 84%. Most gondoljuk végig, hogy a 84% azért egy masszív társadalmi többség, és így nagyon nehéz kormányozni. Elvesztette egy év után Friedrich Merz az emberek bizalmát, ha valaha az emberek bizalma megvolt neki.
1: Ugye nálunk is kormányváltás volt először is, hogyan fogadta Németország a német kormány, vagy milyen lesz most az együttműködés, milyen visszhangja volt ennek ott a mi kormányváltásunknak.
0: Németországban a kormánypárt, ugye a CDU-CSU, az Európa Néppárt alapító tagja, és tudjuk, hogy a Tisza párt is, legalábbis az európai frakció szintjén tagja az Európa Néppártnak. Természetesen ennek örülnek, hisz a párt, egy pártban történő politizálás mindig elősegíti a viszonyokat, azaz ennyi pozitívumot mindenképpen el kell mondanunk, hogy a magyar-német kapcsolatok etéren politikai szinten is javulásnak indulhatnak, hisz a CDU partnerként tekinti a Tisza kormányt, és egy párt szövetségben politizálnak ugye Brüsszelben, ez nagyon sokat számít. Megítélésem szerint a Fidesz viszonyát az rontotta jelentősen meg, hogy 2014-ben már nem támogatta Orbán Viktor Jean-Claude Juncker kinevezését az Európa Bizottság elnökére, és onnan elindult egy lavina, ami helyrehozhatatlan volt, az eltávolodás a néppártól, és ez nagyon nehezé tette a magyar-német kapcsolatokat, és bármennyire más koalíciókat vagy más opciókat próbáltak találni magyar részről, nyilvánvalóan az Európa Néppárt a legfontosabb Európa Pártszövetség, és ez, hogy a németek meg a most kormányzó CDU-CSU ott politizál, ráütötte a pecsétét a magyar-német kapcsolatokra. Így rövidre foglalva a kérdését, a németek ennek örülnek, és úgy gondolják, hogy a kapcsolatok most egy új helyzetre készülnek fel, egy új alapra lehet őket tenni, és enne van némi létjogosultság, hisz, ahogy elmondtam, sokat számít, hogy egy pártban politizálnak.
1: És akkor ez gazdasági számokra is fordítható lesz majd, vagy az megy magától úgy, ahogy eddig, vagy tényleg hatással lesz rá ez a javuló kapcsolat?
0: Megítélésem szerint a gazdasági szereplők a politika konjunktúrától nagyjából függetlenül teszik meg a döntéseiket. Természetesen a politikai körülményeknek mindig egy fontos szerepe van, de összességében ez egy külön rendszer. Nem szabad viszont azt elfelejteni, hogy a politika konjunktúrának a összképre, meg a hangulatra mindig egy nagy hatása van. Ha egy olyan hangulat uralkodik Németországban, hogy úgymond Magyarországon ismét egy együttműködő kormány van, egy EU-barát kormány van, úgymond egy demokratikus kormány van, hogy ezt hangoztatják gyakran, akkor sok gazdasági szereplőnél az a gát, hogy Magyarországon befektessen, az a gát, hogy Magyarországra jön, úgymond egy olyan kormánynál, aki nem olyan együttműködő, természetesen ez a gát, ez már nincsen, és e tekintetben akár fellendülésnek indulhatnak akár a magyar-német gazdasági kapcsolatok. Szükségünk van erre, hisz a magyar gazdaság nagyon ki van téve a német gazdaságnak, és így akár ez egy pozitív tartományt is öthet.
1: Utolsó témakör, Ukrajna és az iráni háború. Friedrich Merz azt is mondta, hogy a fellendülő gazdasági eredményeket, amiket majd ő fog produkálni, azt nagyrészt Ukrajna támogatására fogja költeni. Mennyire támogatja most Németország Ukrajnát? Amerika visszahúzódott ugye ettől, és azután majd az iráni háborúról is kérdezem.
0: Természetesen támogatják Ukrajnát. Fontos alaptétel Friedrich Merz politizálásának, hogy Ukrajnát támogatni kell minden áron. Ez viszont nem zárja magába azt, hogy feltételek nélkül a gyorsított eljárás mellett szállnának síkra, ami ugye azt jelenteni, hogy EU tagságot kapna Ukrajna a feltételrendszerek teljesítése nélkül. Friedrich Merz kijelentette, hogy se a 2027-es, se a 2028-as céldátum nem reális az ukrán csatlakozást illetően, és megítélésem szerint a német kancellár e tekintetben azért reálisan látja a helyzetet, de ugye a német közvélemény meg a német politikai elit úgy tartja, hogy Ukrajna támogatása anyagilag, katonailag minden feltétel mellett fel kell, hogy álljon.
1: Tehát függetlenül a gazdasági helyzettől, és hogy ez mennyibe kerül, a németek támogatják?
0: Hát ez majd egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, hogy igazán meddig elég a pénz. Szóval a német államnak át kell nézni a kiadásait, a szociális ellátórendszerre történő kiadásait, az ukrán menekültekre történő kiadásait, a hadakozás költséget, infrastruktúra, Ukrajna segítsége. Összességében azért kijelenthetjük, hogy minden azért nem megy. És Németország sokáig úgy gondolta, hogy nagyon gazdag, mindent meg tud oldani, de talán időnként prioritásokat is kell helyezni, hisz nem biztos, hogy mindent finanszírozni tudnak.
1: Az iráni háború kapcsán Németország először Franciaországgal együtt kategorikusan ellenezte az európai részvételt. Sok ország összefeszült Donald Trump-al, a spanyolok explicit módon, Emmanuel Macron inkább megúszásra próbál játszani és lavírozik. A Memton. Viszont a németek egyrészt fegyverkeznek, a fegyverzeti kiadásaikat is növelni kívánják. Most a Közel-Keletben, meg külföldi beavatkozások területén hogyan gondolkodik Merz és a kormánya?
0: Friedrich Merz kiadta a lózongot, ez a háború nem a mi háborunk. Azaz míg az ukrán-orosz háborút teljes mértékben saját háborúként fogják fel, és úgy gondolják, hogy Európa, vagy akár a nyugati civilizáció van háborúval Oroszországgal szemben, ezt a viszonyrendszert nem alkalmazzák erre a konfliktusra, ami nagyon beszédes, hisz először is nagyon sok muzulmán él már Németországban, Nyugat-Európában, azaz az egyértelmű pro-izraeli állásfoglalás nagyon veszélyes lehet az ötteni közvéleményre. Másodjára beláthatatlan következménye van ennek a konfliktusnak, nem tudjuk igazán, milyen irányba megy. A harmadik az az, hogy nagyon nehéz Donald Trump viszonyrendszerében úgymond valami pozitívat kiszűrni a németeknek, mindig nagyon nehéz itt lépkedni, ugye Merznek sikerült az első egy évében úgymond nem tönkretenni a Trump-al történő viszont, ez viszont az utolsó hetekben megkérdőjeleződött, hisz Donald Trump bejelentette hivatalosan, hogy 5000 amerikai katonát visszavonnak Németországból, és olyan kritikával illette Friedrich Merzet, ami hát kicsit kemény Donald Trump stílusában, de igaz, hisz úgy mondta az amerikai elnök, hogy a németek mielőtt nagyon beleavatkoznának ezekben a dolgokban, inkább hozzák rendbe a saját gazdaságukat, és próbáljanak rendet tenni Ukrajnában. De azért a bilaterális viszony elmérgesedése az egyik félnek se az érdeke, és bízom benne, hogy ezt akár lehet még reparálni, mert egy rossz amerikai-német viszony hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár, akár egész Európára nézve is.
2: Kedves hallgatóink, egy éve kancellár Friedrich Merz Németországban. Erről beszélgettünk a mai külpolitikai félórában Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Nagy János szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Az új kormány a magyar közlönyben megjelentek szerint soron kívüli vizsgálatot indít a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására. A vizsgálatot a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter vezeti. A kormány elrendelte, a Novák Katalin volt köztársasági elnök által hozott kegyelmi döntéshez vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. A vizsgálatért az igazságügyi miniszter felel, május 18-áig pedig nyilvánosságra hozzák az eredményeket. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla. Abból az 1300 milliárd forintos keret szerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött, alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keret szerződést, írja az MTI. A leköszönő kormány tagjai kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket, jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kormányzati átadás átvételi folyamatról tartott sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt Navracsics Tibor, Lantos Csaba, valamint Bóka János is. Gulyás Gergely hosszan sorolta az Orbán kormány eredményeit, köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek a zökkenőmentes átadás átvétel érdekében, majd bejelentette, hogy a volt kormánytagok a nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Végül a frakció vezető leszögezte, a Fidesz-KDNP minden olyan javaslatot támogat majd, ami Magyarország érdekében áll. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka, tájékoztatott a Magyar Kurír. A búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sors közösség bizonyítéka, emelte ki a zarándokoknak szóló üzenetében Tímár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően, írja a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége az ország nagy részén 10 és 25 mm között volt, de a délnyugati ország részben és foltokban keleten is 25-45 mm hullott, a Dunántúl északi tájain azonban 5 mm sem esett. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett elszórtan fordulhat elő zápor, néhol zivatar, azonban a Tiszántúlon még nem valószínű csapadék. A déli szelet helyenként erős lökések kísérik, hajnalra 3 és 12 fok közé hűl le a levegő, a leghidegebb az északi völgyekben valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a Magyar Csillagok, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
3: Köszöntöm Önöket! Csodálatos kiállításra hívom Önöket, amely május végéig látható a Párbeszéd házában, a Horánszky utcában. Textilművészek műveit láttatjuk most Orient Enikő, Tédorombi Mária és Láng Miticzky Katalin alkotásain keresztül a remény gondolatának ihletésére. Orient Enikő textilművész, ennek a kiállításnak a megálmodója, a remény a központi gondolat. Miért pont a remény?
4: Mi 2020-ban kaptam egy olyan felkérést, hogy az Arszakrára egy textil kiállítást szervezek, és hát sajnos a pandémia ideje volt ez, és kialakult, hogy nem lehet semmi rendezvény. De már elkezdtem szervezni, és érdeklődtem kollégáknál. Végig gondoltam, hogy kinek milyen munkái van a textil kollégák közül, és így alakult ki, hogy akkor 16-an összeálltunk erre a kiállításra, és hát akkor is már a reményünk volt. Az Arszakrának is, meg az Eucharisztikus Kongresszusnak is a témája ez a gondolat volt, és így egy röviden, egy kis szóval reményt adtuk címül. És akkor jött ugye a pandémia, elmaradások következő évben, talán esetleg, de a sok bizonytalanságban az merült föl bennem, hogy ha netán-tán tovább húzódik, akkor legalább egy kiadványunk legyen, ha már kiállítást nem lehet. És akkor egy kemény, sok-sok hónap, egy év munkája volt, mire egy kiadvány összeállt. Ehhez lelki erősítést kaptunk a Prokop Máriától, akit közösen kértük, hogy ő nyissa majd meg a kiállításunkat.
3: Prokop Mária művészettörténész, Esztergom megszállott szerelmese, és egyáltalán a művészetek minden művészeti ágnak szinte támogatója, és terjesztője, és képviselője, és olyan lelkesen beszélt ezen a kiállításon is arról, hogy milyen nagy szükség van a reményre, és ezek a műalkotások mennyi erőt tudnak adni mindannyiunk számára a túléléshez.
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon dolgozott bennünk, és nem csak ő, mellette még egy teológiai erősítést is kaptunk, mert pont abban az időszakban volt a plébániánkon a Pákozdi István atya, aki hát egy néhány évet tudott csak itt tölteni nálunk, de sok évvel ezelőtt már egy-egy vasárnapi misét tudott ott mi nálunk tartani, utána meg már plébánosként jött, és csak akkor mondtam, hogy hát mire készülünk, egy néhány gondolatát azért megosztja velünk, úgyhogy a kiadványba kettőjüknek a gondolatai vezették be a képeket. Ugyanazok a kiállítók voltak akkor is, 21-ben a Klebersberg kiállítóteremben, akkor egy későbbi időpontban pedig a Budai Klub galériába kaptunk meghívást, akkor is a reményt egy olyan címmel bővítettük, hogy Örök Remény. Ez volt annak a második kiállításunknak is a címe, és tavaly a pápa ugye meghirdette a remény évét, és akkor gondoltuk, hogy azért érdemes lenne még tovább folytatni. Tavaly indult el a rákérdezés, és felcsillant a remény, hogy következő évben kerültünk így ide erre a kiállításra, hogy most a Párbeszédházban van a kiállításunk.
3: Milyen volt a kiállítás megnyitó? Ki mit vitt haza belőle?
4: Nagyon-nagyon izgalmas volt mindenkinek a készülődés, a begyűjtés ugyanerre a témára mindenki újabb alkotást hozott. Mi az, ami mindenkinek ugyanúgy a remény még közelebbi megjelenítése. Bár a textileket készítésük idejével számítva nagyon hosszú ideig alakulnak ki.
3: Mert mennyi egy ilyen textilművész egy művének? Nem lehet nyilván átlagot sem mondani, de ezek napokban mérhetők, hetekben, hónapokban, években.
4: Én ilyenre csak azt tudom válaszolni, hogy egy élet van mögötte. Amit összegyűjtünk, abból kell leszűrni egy témára. A bővítés meg szűkítés, ez egy olyan oda-vissza gondolatsor mindig, hogy nem lehet azt mondani, még az se, hogy mikor fogta a kezébe a fonalat először, mert annak is van története.
3: Azt tűnt fel nekem, hogy mindenki nagyon pontosan, nagyon-nagyon közérthetően és mégis mélyen tud beszélni a saját műveiről. Ez nem olyan általános dolog. Ez a textilművészeknél nekem ez a tapasztalatom, hogy ott általános, tehát hihetetlenül érzékenyen tudják elmondani is a tartalmat.
4: Nagyon-nagyon gondolatilag végig kell az egészet építeni magunkba, hogy mit akarunk, mit szeretnénk kifejezni, a mi technikai meg megközelítésünkkel, lehetőségünkkel. Mindig a tartalom adja a megjelenítés, a formát is, mert a tartalom a fontosabb, és ehhez keressük meg a textilművészeten belül is azt a technikát, azt az anyagot, hogy ezerféle anyag lehet a szál is, azoknak a kapcsolódásai, a függőleges vízszintes szövetszerkezet, az tényleg az ég és a föld kapcsolatát jelzi, és a legszorosabb kötésszerkezet, a vászonkötés, de ennek is ezerféle változata van, a színeknek is jelentése van, mindegyik szín nagyon-nagyon meghatározó, hogy a fényt hogyan lehet megjeleníteni. Hát hadd mondjam akkor ahhoz, ha a megnyitóról volt szó. Azért a látványon és a beszéd szavain kívül még a megnyitóhoz a zenei hang is nagyon hozzátartozik. Gyönyörű volt, hogy a Felső Krisztinavárosi Szkóla elfogadta a meghívásunkat, és gyönyörűen az volt a meglepetésünk, két éneket hoztak, és az egyik ének kezdetéhez a kórus vezetője, Tőkés Tünde, elkezdett kiosztani papírokat, nem tudom, elképzelni. Hát az volt a lényeg, hogy az Isten boldog fénye című éneket azt a kórusa énekelte, és Tünde beintett mindenkinek, hogy mindnyájan a refrént énekeljük, hogy Isten boldog fénye hangban, énekhangban, látványban, érzelmekkel, mindennel a fény, és itt a teremben pedig a hatalmas nagy fény, ebben az óriási teremben, a díszteremben.
2: A Párbeszédháza, díszterme, csodálatos helyszín a textil művészek számára.
4: A refrén így szól, hogy Isten boldog fénye, el nem múló szépsége, szent és áldott Jézus Krisztus. Napnyugtával szemlélve az esti fényt, dicsőítjük az Atyát, a Fiút és Isten szent lelkét. Ezt a refrént mindenki, a kiállítás megnyitó résztvevői mindenki énekelte, és a közte lévő verszakokat pedig a kórus.
2: Orient Enikőnek milyen műve van itt most a kiállításon?
4: Én a főiskolán, a textil szakon belül a kézifestés nyomotanyag szakcsoportban voltam, és hát mivel a nagyipar megszűnt Magyarországon létezni, de a kezünkkel festés, a textilre festés, az szabadon szárnyalhat a továbbiakban is. Tehát én a textilre festem a képeimet, úgyhogy textilfestékkel is a szálat festem be, és így egy áttűnő látványban jelenik meg az a gondolat, amit én szeretnék valósággá tenni.
2: A válogatás nehéz egy ilyen kiállítás előtt?
4: A csoportosnál mindenki maga választotta meg, hogy mit ad be. A három alkalommal, ahogy a kiállítás létrejött évenként, minden alkalommal mindenki egy másikat tudott adni. Most is mindenki újat adhatott, csak a névsor, a résztvevők maradtak ugyanazok.
2: Én azt figyelem, hogy milyen szeretet teljes közösség is ez. Nagyon jó viszonyban vannak egymással. Egy lelkiség, egy nagyon mély lelkiség köti össze ezt a csapatot, ha jól látom, ezt a 15 művészt.
4: Igen, igen, tulajdonképpen Isten fog össze minket, a hitünk, mert a remény az alapja. A hit az alapja a reménynek, és akkor a hit remény szeretettel, tényleg szeretettel vagyunk egymással, és hát én is úgy tudtam összefogni ezt a kis csoportot, hogy embertársainknak a legjobbat és Istennek a legszebbet tudjuk akkor mi bemutatni.
2: Meddig lehet látni ezt a kiállítást a Párbeszédházában?
4: Május végéig, május 31-ig minden délután be lehet jönni a Párbeszédházba és a díszteremben. Itt fogad minket az a sok alkotás.
2: Mi lesz a következő forduló?
4: Még nem tudom, egyelőre. Most ez három alkalom volt, három a magyar igazság, de nagyon jó lenne, hogyha ha tudnánk nyitni fiatalabbok felé is.
2: Mert egy negyedik kiállítás a fiataloké lenne?
4: Bízunk benne és reménykedjünk, hogy tényleg a fiatalabbak is meg tudják nyitni a szívüket, és olyan alkotásokat tudjanak létrehozni, ami ugyanebben a gondolatkörben lesz megint a textilnek a különféle nyelvezetével, mert úgy színes paletta a textil.
2: Miben különbözik egy textilművész egy festőművésztől? Az anyag mennyire formálja az embert magát is?
4: Technikailag mindenki a saját útján jár, a ősi alapokon, amit még hozzá tud tenni mindenki még az egyéniségébe, és a tartalmat kell mindenféleképpen az adott célhoz megtalálni, és akkor a tartalomforma teljes egységben tud kialakulni.
2: Azt tűnik itt fel nekem, hogy a textíliák nagyon különösen mindig más és másképp formázhatók az egyéniségnek megfelelően, tehát szinte minden alkotás merőben eltér a másiktól. Tehát ahogy itt ezt most hallottuk, hogy ugye technika mennyire egyénileg formálódik, hogy ez olyan érdekes, hogy egy festőművész az technikát tekintve talán egyszerűbben tudja kifejezni magát, ugye, mint a textil?
4: Igen, hát a textil az az embert elkíséri a pólyától a szemfödőig. Tehát a textil egész életünkben azt a védelmet, a melegséget adja. Ugye a legszükebb ruházkodásban, a környezetünkben, a lakástextilben és az ipari textil egyszerűen körülöttünk van, fontos a kapcsolatunk a textillel.
2: Igen, ez tényleg, hogyha egy lakásba belépünk, ott is rögtön föltűnik, hogy ki vonzódik ehhez vagy ahhoz a textíliához, és idomul a környezet a személyiséghez, hát akkor a művészetben aztán végső kiteljesedését nyeri el.
4: És tartalommal, hogyha megtöltjük, hogyha szakrális tartalommal, akkor a Jóisten felé is ezen keresztül tudunk úgy megnyilatkozni, hogy embertársainkat is erre felé tudjuk vinni.
2: Igen, nekem sugároznak ezek a művek, tehát sokkal erősebben, mint egy festmény. Olyan fények, olyan kisugárzás jön a képekből, hogy magával ragadja az embert. És nagy a változatosság, mert részben bibliai elemek, hitbéli megtestesülések, részben van történelmi téma is, van irodalmi, ugye Balassi, Kecskés Ágnes például Balassi eleveníti meg a textíliáján. Ez milyen technika?
4: Eredeti a francia gobelen, a legtörténelmibb textil technikával oldotta meg, és a Makai Márti pedig a Gizella palástját ikatta, oldotta meg, az megint egy másik technika. Somodi Ildikó ikattal az angyali üdvözletet.
2: Mi ez az ikat? Muszáj, hogy megkérdezzem.
4: A szövéshez a felvető szálak már rendszerben megvannak, és akkor festik meg a szálakat a formának megfelelően, a rajzolatnak megfelelően, és utána szövik be a vízszintes bevető szálakat. Azokkal rengeteg variálást lehet még tenni, és az is egy ilyen áttetszőséget ad, és egy picikét mozgalmasabbá teszi az egyszínű, a festés, és a másik irányú szín egy raster megjelenésével adja akkor a képet.
2: A textilművésznek ugye meg kell tanulnia különféle technikákat, ki kell tapasztalni a textíliák válaszát, és aztán utána úgy érzem, hogy szabad a pálya, tehát utána már csak beleálmodja azt, amit át akar adni, ami sugárzik majd.
4: Hát én azt tudom mondani, hogy elsőben megtanulja mindenki az ABC-t, és egy életen keresztül levelezésékét, a verseket, a drámákat, mindent azokból a betűkből csinálja, abból állítja össze. Szálat meg kell ismerni, az ezerféle szálat és az ezerféle további technikai lépéseket, és ezeket tartalommal kell megtölteni.
2: Milyen egyszerűen hangzik ez így?
4: És amikor tartalomban a szakrális tartalom jelenik meg, akkor pedig tényleg még a következő dimenziók is itt vannak, mert az ég és föld összekapcsolódik. Mint ahogy a szálban is, a textilben is, a függőleges meg a vízszintes szálak, ahogy összekapcsolódnak a valóságban is, a függőleges meg a vízszintes, hogy fölfelé nézzünk, a talpunk alá nézzünk, ne botoljunk meg, és embertársainkhoz meg oldalra. Mint ahogy a keresztvetés.
2: Tédorombi Mária Fény felé című festmény előtt állunk. A textíliák között ez egy külön jelenség, annyira tökéletesen beleillik a textíliák sorába, hiszen selyemre készül.
5: Igen, én évek óta selyemre festek, én textilfestő nyomóként végeztem valamikor az egyetemen, és természetes, hogy minden olyan technikát, ami ebből adódik, azt tovább vittem az évek során, és kipróbáltam a textilre való kézzel festést. Tehát ez pontosan ugyanúgy készül, mint ahogy bármelyik festő, ecsetekkel, hengerekkel, ezzel, azzal a technikával, de sejemre és textilfestékkel. Van ezzelnek egy könnyedsége is éppen ezért, mert meg légiessége, mert egy kicsit a festék nem rajta réteget képez, hanem benne van az anyagban, nagyon vékonyan, nagyon finoman, és ettől egy ilyen könnyedsége van a képnek.
2: És furcsa, mert a színek ezt nem is indokolják, de van valami sejmes fénye az egésznek.
5: Hát, mert alapvetően az anyagnak van egy sejmes fényessége is. Én ugyanezekkel a festékekkel egy kicsit tompítom a fényét, de mégis átjön rajta.
2: Átüt rajta.
5: Igen,
2: átüt
5: igen.
2: Rajta. Miért fény felé a címe?
5: Hát ez ennek egy nagyon egyszerű témája van. Én egy hosszú utazást tettem meg Olaszországba, Velencei Biennálira mentem autóbusszal. Mindenki tudja, hogy az autópályán az alagutak sokaságával találkozik az ember, és nagyon utálatos dolog, hogy állandóan bemegyünk a sötétbe. Bent az alagútban még egy-két fénycsíkunk van, ugye, mert a mellettünk levő autóknak a vészfékezése, vagy éppen a világítása ad egy kis fényt, de mindenki várja, hogy mikor lesz már a vége az alagútnak, mikor jövünk ki belőle.
2: És reméli mindenki.
5: Igen, hogy kijutunk belőle, és én tulajdonképpen ezt a témát dolgoztam föl, mert nagyon szeretek foglalkozni magával az úttal, tehát a mi saját utunkkal, aminek természetesen van egy egészen profán dolga is, de van egy meditatív része is, hogyha úgy szeretném, vagy spirituális egy kicsit. Tehát az embernek van egy életútja is, aminek nagyon sokszor belekerül a nehézségekbe, és utána nagyon várja, hogy már végre kijussunk belőle, és tulajdonképpen ezt az átvitt értelmet is az ehőttem volna megfogalmazni a képbe.
2: Kiállítás címe a remény, és a kiállítás címe ihleti ilyenkor a művet, vagy egyszerűen az ember kiválasztja az életművéből, ami ide illik.
5: Ebben az esetben én nem tudtam erre készülni, tehát nem maga erre a kiállításra készült. Nekem a Kass Galériában volt egy nagy kiállításom 2022 tavaszán, és arra készült ez a sorozat, és ennek több része is van, tehát nem ez az egyszerű darab. Csak most ugye Enikő kérte, hogy valamilyen képet, vagy valamit hozzak, mert ezelőtt két héttel meg Óbudai Pince Galériában zárult egy másik kiállításom, és egyszerűen így nem jutottam ahhoz hozzá, hogy itt készüljek erre a kiállításra. És akkor végig gondoltam, hogy mi az, ami ebbe a világba beleillik, hisz a korábbi kiállításokon is szerepeltek mindig munkáim. Ott oda készültek többnyire, tehát ez az első, amire nem ide készült, de úgy éreztem, hogy ez a témához teljesen megfelelne, és az én gondolataim szerint erre a képre esett a választásom.
2: Sétálunk körbe itt a terembe, és Láng Miticzky Katalinnak a művelyet álltunk itt meg. Gyönyörűséges látvány, és annyiféleképpen lehet interpretálni ez a csoda benne, hogy a domborzata kiemelkedik, és hullámzik az egész. Mit lehet erről tudni?
6: Ez egy triptihon, tehát három részből áll. A fő alak, az a középső alak, és van mellette két mellékalak, mert ezek ilyen nagyon elvont, tehát nem figurális, hanem teljesen elvont és absztrakt. Az egész műnek a címe az evangélium, tehát az örömhír. És ez tulajdonképpen egy történetet mesél el a Bibliából, mégpedig azt a jelenetet, amikor az Úr Jézus a kereszten kileheli a lelkét, és a kárpit, a templom kárpitja aljától a fölig ketté hasad. Tehát ez egy valóságos történet is, mert így történt. Ez nagyon érdekes tudni azt, hogy a templomnak volt egy belső része, a jeruzsálemi templomnak egy legbelső része, ahova pap csak egy éppen egyszer mehetett be, ő is csak ilyen biztonsági intézkedésekkel, hogy egy kötelet kötöttek a derekára, hogyha netán rosszul lenne, vagy elájulna, vagy meghalna, akkor ki tudják húzni, mert oda nem volt szabad belépni. Csak a papnak, a főpapnak egy éppen egyszer. És ennek a templomnak ez a kárpitja, ez, amikor az Úr Jézus meghal, ez ketté hasad. Tehát valóságosan is megtörtént, hogy a kárpit ketté hasad. Hatalmas nagy szimbolikus jelentősége van, hogy megnyílt az út az Atyához. Jézus Krisztus kereszt halálával mehetünk az Atyához. Ezt a jelenetet szerettem volna ábrázolni. Tehát a középsőnek a nagyméretű mű, 2,60 méter magas és 1,30 méter széles, hát ez textilben ez nagyméretű műnek számít. Ennek a címe a kárpit ketté hasadása. És az egészet úgy próbáltam megfogalmazni, hogy kell elképzelni, elindulunk alulról, ez egy nagyon durván szőtt, egy nagyon plasztikus, szinte egy domborműszerűen megszőtt kárpit, és elindulunk a sötét színekből, a sötét lilákból, sötét vörösekből, sötét kékekből, majdnem feketéből elindulunk fölfele. És ahogy tulajdonképpen ebből a kilátástalan a világból a tekintetünk egyre feljebb megy az Úr Jézusnak az alakjára, csak nagyon jelképesen van ábrázolva, csak éppen a lehajló feje és a karjának csak egy vonala látszik, és ahogy megyünk fölfele, ugye az egyre színesedik a kép, rengeteg színt használtam, a narancsoktól vörösekig, az okkerekig és a kékek, zöldek, mindenféle ezer árnyalata. Ezzel szerettem volna azt érzékelni, hogy milyen szép és sokszínű a világunk. Annak ellenére, hogy ugye...
2: A sötétből indul,
6: igen, de úgy látszik, a bűn azért még nem hatalmasodott el annyira a világon, hogy azért ezek az életnek, ennek a sokszínűsége, tényleg a csodája a természetnek a minden mozzanatában tényleg fantasztikus és gyönyörű, a sokszínűsége látszódik itt a különböző mezőkön, és ahogy egyre megyünk fölfelé, és a tekintetünk már fönt van, egy ezüst kereszt ábrázolódik ki, és az Úr Jézusnak a lehajló feje és a két karja, és ezt az egész mint egy ilyen nagy harsona, belemegyünk a majdnem feketéből, a fehérbe, az aranyba, ezüstbe, ugye ennek a kiállításnak is az a címe, hogy a remény. Tehát itt van a nagy-nagy reménységünk, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy bennünket megmentsen, megváltóként jött, feláldozta az életét, és így mehetünk mi közvetlenül az Atyához Jézus Krisztus által. Ez a fő alak, a középső nagy textíliának ez a rövid összefoglalója. A két szélső pedig, ez olyan, mint egy ilyen történet elmesélése. Ugye, amikor a kárpit ketté hasad, akkor azt is olvassuk a Bibliában, hogy beleremegett az ég, és belerendült a föld, és a sziklák megnyíltak, és a kövek elmozdultak. A jobboldali mellékalak az a földnek a belerendülését, azt a nagy erőt, amit akkor gondolom lehetett érezni, hogy a történelemnek a legnagyobb eseménye történik meg ekkor, és akkor azok az oldalról való bemessződések, ez a belerendülés a földnek. És hát a föld színeivel itt is elindulunk a barnáknak ezerféle árnyalatából, és akkor itt is ugye a remény, ahogy megyünk fölfele, végül is aranyba torkolik az egész kép. A baloldali pedig ugye az égnek a belerendülése itt az ég színeivel, ugye kékek, fehérekkel, sokféle színárnyalattal dolgoztam, itt nem aranyba torkolik az egész, hanem ezüstbe. Ez körülbelül ennek a triptihonnak a rövid összefoglalója.
2: Hogy születik meg, tematikailag érdezem most egy ilyen alkotást, egyszer csak megérint valami történet, egy bibliai jelenet, egy kép, vagy hogy talál rá az ember erre?
6: Hát ez nagyon érdekes. Én ezt a témát már nagyon-nagyon régen forgattam a szívemben, meg az agyamban, de főleg a szívemben. Tehát évekig készültem rá, az az igazság, hogy nem is nagyon mertem egy darabig hozzáfogni, mert úgy éreztem, hogy ennek nekem nagyon meg kell bennem érnie ennek a gondolatnak. Én egy hívő ember vagyok, tehát gyakorló, én református vagyok, és ez a hitemnek az alapja, a közepe, a lényege, a reménye, hogy ez a hatalmas remény, ez a nagy lehetősége az embernek, hogy ha hiszel az Úr Jézusban, üdvözülsz, és akármennyire is az ember sajnos azt tapasztalja, hogy hát sajnos sokszor gonosz a világ, tényleg az emberiség valahogy a gőgében már teljesen megkergül, és nincsenek kapaszkodók, nincsenek célok, nincsenek remények, és egy hívő embernek, akinek személyes megváltója az Úr Jézus, egy ilyen csodálatos reménye van, és így élheti már itt a földi élet.

0: Elhangzott a magyar csillagok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: Május 14-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet. Kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel végkielégítésüket a távozó miniszterek. Távozik Magyarország apostoli nunciusa, Argentínában folytatja a munkát. Hat év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A részletekről a szerkesztőt hallják.
4: Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én jelentette be a háborús veszélyhelyzet kihirdetését a 3 hónappal korábban kitört orosz-ukrán háború miatt. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig, annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Ehelyett végül az országgyűlés alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény egyebek mellett átmenetileg fenntartja azt a rendelkezést, miszerint a fagykár és aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a száj- és körömfájás következményeivel érintett gazdálkodók fizetési moratóriumba részesülhessenek. A törvény továbbá a büntetés végrehajtásért felelős miniszter kötelezettségévé teszi a javítóintézetekkel kapcsolatos irányítási feladatok ellátását. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. A 95-ös benzint literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a kutakon, a gázolajat pedig legfeljebb 615 forintért. Marad az árristopp, és a januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították.
0: Orbán Anita külügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. A magyar diplomácia vezetője azt mondta Oroszország budapesti nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan,

0: hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Orbán Anita úgy fogalmazott, a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. A leköszönő kormány tagjai kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket, jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kormányzati átadás átvételi folyamatról tartott sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt Navracsics Tibor, Lantos Csaba, valamint Bóka János is. Gulyás Gergely hosszan sorolta az Orbán kormány eredményeit, köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek az ökkenő mentes átadás átvétel érdekében, majd bejelentette, hogy a volt kormánytagok a nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Az új kormány a magyar közlönyben megjelentek szerint soron kívüli vizsgálatot indít a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermek otthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálására. A vizsgálatot a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter vezeti. A kormány elrendelte a Novák Katalin volt köztársasági elnök által hozott kegyelmi döntéshez vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. A vizsgálatért az igazságügyi miniszter felel, május 18-áig pedig nyilvánosságra hozzák az eredményeket. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keret szerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf leköszönő honvédelmi miniszter kötött, alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keret szerződést, írja az MTI. Távozik Magyarország apostoli nunciusa. 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benecs memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érseket még Ferenc pápa nevezte ki a Szentszék nagykövetének 2022-ben. Tevékenységében az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt. Ferenc pápa 2023-as látogatása, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Magyarország apostoli nunciusa szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szent Atya tanítását és üzenetét. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápát 2 lövedék találta el. A merénylő a török Mehmet Ali Akça volt. Azon a helyen most macska kövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet évfordulóján, május 13-án az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott. A merényletet a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján követték el II. János Pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte a szűzanyához, és a merénylet után meggyőződéssel hangsúlyozta, hogy életét a Fatimai szűzanyának köszönheti, olvasható a Magyar Kurírban. Emberségesebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Luis Marín de San Martín érsek, pápai alamizsna mester az MTI-nek, azon a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum program iroda készített a Vatikánnal szomszédos menhelyen szerda este. A magyar ételekből álló vacsorát Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével valósították meg. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyed közösség tartja fent. Németország áprilisban tette közzé katonai stratégiáját, amelyben nyíltan kimondta, hogy az Európai Unió legerősebb haderejévé akarnak válni. A német tervek szükségességét igazolta a nemzetközi helyzet is, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 5000 fővel csökkenti az országban állomásozó amerikai katonák létszámát. Kövér Tamás összefoglalója.
1: Németország néhány év alatt látványosan maga mögött hagyta a II. Világháború óta követett hagyományos kül- és biztonságpolitikai gondolkodását. A katonai önkorlátozás és a gazdasági kapcsolatok elsődlegessége helyett máshová került a fókusz. Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzése szerint ezt a fordulatot rögzíti az új német katonai stratégia is, amely annak kinyilvánítása, hogy a következő másfél évtizedben katonai értelemben is vezető szerepre készül Németország. Az elemzők szerint a folyamat kezdete 2022. februárjához köthető, amikor 3 nappal Oroszország ukrajnai inváziója után Olaf Scholz a Bundestagban meghirdette a korszakváltás politikáját. A beszéd sokkoló volt, ugyanis a kancellár 2 történelmi jelentőségű döntést jelentett be, egyrészt létrehoztak egy 100 milliárd eurós külön alapot a Bundeswehr modernizálására, másrészt vállalták, hogy a német védelmi kiadások tartósan elérik a GDP 2%-át. A változás már nagyon érett, mert a Bundeswehr papíron ugyan Európa egyik legerősebb haderejének számított, a gyakorlatban azonban sokszor kevés volt a hadra fogható technika, és előfordult, hogy a német helikopterek vagy harckocsik jelentős része egyszerűen nem volt működőképes állapotban. Az új német stratégiával Berlin célja, hogy a Bundeswehr legyen a NATO legerősebb hadereje Európában. A stratégia mögött az a felismerés áll, hogy Németországban már egyre kevésbé tekintik magától értetődőnek, hogy az Egyesült Államok hosszú távon ugyanazzal az intenzitással garantálja Európa biztonságát, mint korábban. Washington figyelme ugyanis egyre inkább az indiai csendes-óceáni térségre és Kína feltartóztatására összpontosul, miközben az európai szövetségesektől azt várják, hogy saját kontinensük védelmében nagyobb szerepet vállaljanak, mondta mindenről az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzése.
0: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Kampuszán a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői adtak számot tudásukról írásbeli és szóbeli szintfelmérő vizsgán. A tanfolyam azoknak nyújt segítséget, akiknek nem a magyar az anyanyelvük, de a boldogulásukhoz fontos a nyelv ismerete. Az idei tanévben mintegy 2000 ukrán tanul magyarul. Nyíri Kata jelenti.
2: Kiskoromból tanulom, a mama meg az apukám magyarok, nagyon szépen beszélnek magyarul, és én is már akartam jobban beszélni.
3: Mondja Popovics Nikoletta, aki Visken él és ott jár a magyar, mint idegen nyelv tanfolyamra. Kozák Andrea tanárként vesz részt a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő programban.
4: Heti 2-szer volt foglalkozásuk, 1,5-2 órát. Most ebben a Kótyuk István akadálymentesítő tanfolyamban nagyon könnyű dolga volt a tanárnak, mert mint a haladó szintnek, mint a kezdő szintnek ki volt dolgozva egy tankönyv, szintén ki voltak dolgozva feladatok, amelyekkel dolgoztunk, olyan típus feladatok, amelyeket most a szintfelmérő vizsgán vannak.
3: A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő program kifejezetten azoknak az ukránoknak nyújt segítséget, akik számára a magyar nyelv idegen, de a mindennapi boldoguláshoz vagy munkavállaláshoz elengedhetetlen a nyelvismeret, vagy a felmenőik között voltak magyarok, és szeretnék megtanulni őseik nyelvét. Váradi Natália, a programot lebonyolító Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
2: 1943 főt csoportokra bontottunk, összesen 170 csoportban tanulnak most, gyerekek külön, idősebbek külön, és van 10 vegyes csapatunk is, de elsősorban gyermekcsoportokkal dolgozunk együtt. A legidősebb 79 éves, a legfiatalabb pedig 6 éves. 83 pedagógus kértünk fel hozzájuk. A 100 órás tananyag elkészül, tehát az az alap, és lehetőséget kínáltunk azoknak, akik tanulnak a tanfolyamokon, mind az 52 helyszínen, 35 csoportban, hogy hát mérjék fel, mit sikerült elsajátítani szeptembertől mostanáig.
0: Megkezdődtek a brassói fellegvár javítási és állagbiztosítási munkálatai. A munkálatok 8 hónapig tartanak, és 1 millió euróba kerülnek, Gáspár Sándor tudósít.
5: Brassó egyik látványosságának felújításával kapcsolatosan Georgescu Caru polgármester a remények, kedélyek csillapításával, lehűtésével kezdte. Hangsúlyozza, hogy az elengedhetetlen gyors beavatkozások még nem a várva várt átfogó restaurálás kezdetét jelentik, arra még mindig nincs elég pénz. De így a szakemberek, kutatók szakvéleményeket fogalmaznak meg a restaurálási terv elkészítése érdekében. A brassói fellegvár állagbiztosítási, javítási és karbantartási munkálatait 8 hónapra tervezik, költsége 1 millió euró, tehát karácsonyra be is fejezhetik. Így megállíthatják a műemlék további pusztulását. A brassói fellegvár csak 2023-ban került önkormányzati tulajdonba a lakosság kérésére, miután előbb a belügyminisztérium akarta hasznosítani. 1524-ben épült a Mártonhegyen a patkó alakú torony, hogy a várost ne ágyúzhassák a környező magaslatokról. Ehhez később 3 kisebb bástyát emeltek, majd 1630 és 31 óta a külső erődövet 4 olasz bástya védi, és csak felvonó hídon lehetett bejutni. 1849-ben Habsburg csapatok is állomásoztak benne. A kommunista időkben a román titkosszolgálat a Securitate börtöneként, majd levéltári lerakatként használták a festői épület együttest, amelynek helyreállításával még lenyűgözőbb lesz a Fekete templom és a Cenk városa, bár a fellegvár tényleges restaurálása még évekig váradhat magára.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kiállítás nyílt kedden Gyulafehérváron a 130 éve született Márton Áron püspök lelki örökségéről, számolt be a Krónika. A tiszteletre méltó Márton Áron püspöknek szentelt kiállítás a gyulafehérvári érseki palotában látható. A 2026-os Márton Áron emlékév alkalmából rendezett tárlat a nagypüspök életét, lelkipásztori szolgálatát és hitvalló tanúságtételét mutatja be. Amint a romkat.ro arról beszámolt, Hegedűs Enikő művészettörténész mutatta be a kiállítást, aki elmondta, az elképzelés az volt, hogy a zarándokokon és híveken kívül olyanok számára is bemutassák Márton Áron életművét, akik még nem hallottak róla. A tárlat, amelyet az éppen most zajló Romániai Katolikus Püspöki Konferencia gyulafehérvári ülésszakán jelenlévő római és görögkatolikus püspökök is megtekintettek, a tervek szerint más helyszíneken is bemutatkozik a Márton Áron emlékévben. Új fürdőt építenének Zselízen a régi strand helyett, olvasható a Pozsonyi Újszóban. A létesítmény egész évben működne. A fürdőben külső medencék, fedett úszómedence, élménymedencék, wellness részleg, szaunavilág, valamint relaxációs és egészségmegtartó szolgáltatások kapnának helyet. Juhász András, Zselíz polgármestere elmondta, a leendő fürdő nem a régi helyen, hanem egy másik helyszínen, a Garam felé vezető út déli oldalán lenne. Adománygyűjtés indult a tiszavirág megóvásáért, írta a Vajdasági Magyar Szó. Már csak néhány hét és Zentánál is virágba borul a Tisza, a folyó partján hamarosan ismét megjelenik Európa egyik legkülönlegesebb természeti jelensége, a tiszavirágzás, amikor a kérészek milliói rajzanak ki a vízből rövid, de annál látványosabb násztáncukra. A Zentai Csárda Polgári Egyesület a tiszavirág és a tisza élővilágának megóvása érdekében adománygyűjtő kampányt indított. nyitott a donacie.rs internetes oldalon. A kezdeményezéssel arra szeretnék felhívni a polgárok figyelmét, hogy a szennyezés, a felelőtlen emberi magatartás és a környezet tudatosság hiánya komoly veszélyt jelent erre az egyedülálló természeti jelenségre. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett elszórtan fordulhat elő zápor, néhol zivatar, azonban a Tiszántúlon még nem valószínű csapadék. A déli szelet helyenként erős lökések kísérik, hajnalra 3 és 12 fok közé hűl le a levegő, a leghidegebb az északi völgyekben lesz. Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani. Délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet. Kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket a távozó miniszterek. Távozik Magyarország apostoli nunciusa, Argentinában folytatja a munkát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 50 perc. Múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
8: 2026. május 14-e csütörtök van. Isten éltesse a ma ünneplő Bonifác és Gyöngyi Kereszt nevű hallgatóinkat. A Bonifác latin eredetű név, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi pedig a régi magyar gyöngy szóból származik. Lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása a Buda halálában. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngy testvér. Ma van áldozó csütörtök, mely a húsvét utáni 40. nap. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. Krisztus után az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját csütörtökön ünnepelték. 1918-ig a húsvéti szentáldozás utolsó napja volt. Ebből ered az egyedülálló magyar név áldozó csütörtök. Urunk mennybe menetelének liturgikus ünnepét több országban, így hazánkban is a következő vasárnapon tartjuk. Ma lenne 101 éves Nemeskürti István, Kossuth nagydíjas, Széchenyi és József Attila díjas, irodalom és filmtörténész, író, a Korvin Lánc kitüntetettje. Nemeskürti első írásai 1947-től a Vigilia című folyóiratban jelentek meg. Egész életében elkötelezett hívő embernek vallotta magát. 1950-től Budapesten tanított, egy ideig Pilinszky Jánossal együtt, 1956-tól a Magvető könyvkiadónál volt szerkesztő. A film világa iránt érdeklődő Nemeskürti 1961-től filmtörténetet oktatott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 63-tól a Magyar Filmgyártóvállalat stúdióvezetője, 72-től a Budapest Filmstúdió, 1984-től a Magyar Filmintézet igazgatója volt, 1987-es nyugdíjba vonulásáig. Majdnem 3 évtizeden át foglalkozott filmgyártással, irányítása alatt csak nem 160 magyar nagyjátékfilm készült el, és több, mint 30 első filmes alkotó indulhatott útjára. Munkásságának fő területe a 16. és 17. századi magyar irodalomtörténet, valamint a 20. századi magyar filmtörténet. Termékeny íróként több mint 50 kötet szerzője volt. Ismertségét igazán a hazaszeretet, a nemzeti lelkiismeret és felelősség kérdését boncolgató történelmi, kultúrtörténeti könyveinek köszönhette. Színműveket és filmforgatókönyveket is írt, utóbbira néhány példa, Egri csillagok, mint Oldott kéve, a Mincentiről szóló De Victus Vincit, Szakra korona. 2005-ben jelent meg Mi végre vagyok a világon címmel életinterjúja, amelyben beszélgető társa Koltai Gábor filmrendező volt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, többek között 2002-ben II. János Pál pápától a Nagyszent Gergelyren tiszti keresztje csillaggal kitüntetést vehette át. 2003-ban Prima Primissima díjat, 2004-ben Szent István díjat kapott. A rendszerváltás után először 2011-ben őt tüntették ki a Kossuth Nagy díjjal, 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjában részesült. Nemeskürti István, a tanár úr, ahogy a filmes és tudományos világban is emlegették, 90 évesen, 2015. október 8-án hunyt el Budapesten, és utolsó útjára november 3-án kísérték a belvárosi Szent Anna plébánia templomban. 129 évvel ezelőtt e napon avatták orvosdoktorrá, 18 évvel doktorálása után Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. A magyarországi törvények 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása következtében már nők is folytathattak egyetemi tanulmányokat hazánkban. Így elfogadták Zürichben szerzett orvosi diplomáját. Hugonnai Vilma addig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász, dr. Taufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. Miután Magyarországon is orvosdoktorrá avatták, oktatással foglalkozott. Ma van 197 éve, hogy megszületett Kammermayer Károly, akinek nagy érdemei voltak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1896-ig látta el, mert további három terminusban is újra választották. 23 évi polgármestersége alatt indult meg Budapest világvárossá fejlődése. Nevéhez fűződik a magyar nyelvű közigazgatás megteremtése, a kerületi előjáróságok kialakítása. Működése idején épült az Andrássy út, a Nagykörút, a Ferenc József híd, a déli összekötő vasúti híd, a parlament, a Mátyás templom, több kulturális létesítmény és a Nagycsarnok a Fővám téren. Továbbá kiépült az út, víz és csatornahálózat, megvalósult a szemétszállítás is.
0: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében,
1: és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Erősítsd azokat, akik az erejük végén járnak, vállalt feladatuk teljesítésében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk, hogy egyházi és világi közösségeinkben békesség, megértés és szeretet uralkodjék. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk azért, hogy a plébániák felújításakor a plébánosok segítséget kapjanak, hogy ők ez alatt is azzal foglalkozhassanak, amire elhívta őket az Úr. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor helyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Édesanyák, édesapák, fogadják el, hogy ajándékba kapták gyermekeiket, és az Úrnak neveljék őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: sem azokat, akik a legjobban rászorulnak virgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit a magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Kisiklott egy Intercity több kocsija Gyoma közelében, a balesetben két utas megsérült, az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek. A Mávinform tájékoztatása alapján a Békéscsabai vonalon jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Gyoma vasútállomás és csárdaszállás között nem közlekednek a vonatok. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében azt írta, a szerelvényen összesen 240-en utaztak, akiknek a mentésén az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság dolgozik. Hozzátette, a két sérült közül az egyik éppen a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett, őt mentő helikopter vitte kórházba. Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, derül ki a miniszter csütörtöki Facebook bejegyzéséből. Tanács Zoltán ezen kívül azt kérte kollégáitól, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, de a szakmai lapok maradhatnak, írja a híradó.hu. A miniszter azt is kérte, hogy az épület egyik liftjének programozását állítsák vissza gyári beállításra, hogy az ne kizárólag a miniszteri szinten álljon meg, hanem valamennyi emeleten használható legyen. Akut légúti tünetekkel járó megbetegedések miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél május 13-ától, jelentette be a kórház. Közleményükből az is kiderül, hogy a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont a súlyos állapotú betegek esetében biztosítják a kapcsolattartási lehetőséget. A kórház hangsúlyozta, a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A légúti járványra való tekintettel azonban minden belépőnek kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés.

0: Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata szerdán az MTI-vel. Azt írták, a polgármester május 8-ai hatállyal közös megegyezéssel megszüntette Gajdos László ügyvezetői tisztségét a Nyíregyházi Állatpark élén, országgyűlési képviselővé választása miatt. Pap Endrét határozatlan időtartamra nevezték ki. Idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszéje bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. A NAV azt ajánlja, érdemes regisztrálni a DÁP-ra vagy az Ügyfélkapu Plus-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A bevallásokat május 20-áig lehet javítani. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett elszórtan fordulhat elő zápor, néhol zivatar, a déli szelet helyenként erős lökések kísérik, hajnalra 3 és 12 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: A kristály hegy lovagja. Hegyi népmese. Fordította Füzesiné Szél Szilvia.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hős lovag. Tudjátok, milyenek a hősök? Bátrak, büszkék, tekintélyesek. A mi hősünk kiköpött középkori lovag volt. Tetőtől talpig vaspáncélban járt. Mikor az utcán végigvonult, mintha valami vaskereskedés haladt volna el a házak között, akkor az ajt csapott a páncélja, hogy a falak is remegtek belé. Képzeljétek csak el! Több mázsányi súlyt hordott magán, ennyit tett ki összesen a sisakja, a sisakrostéja, a mellvértje, a páncélzata, a vaskesztyűje, a lábvértje, meg a sarkantyúja. Gondoljatok csak bele, ha netán eszébe jut ebben a felszerelésben odasózni valakinek egyet. Hőslovagunknak volt egy lova is. Ez a ló is épp úgy fel volt szerszámozva, s felöltöztetve, mint ő maga. Tetőtől talpig acélban és vasban járt. Pompás egy vitéz volt ez a lovag, én mondom nektek. A szép lovag nevét senki sem tudta, de mivel pajzsába belevésve ez állt, nem félek semmitől, mindenki csak úgy nevezte, rettenthetetlen lovag. Épp megfelelő név egy lovagnak, igaz-e? És akkor a múltjáról még nem is beszéltem. Összeszámolni sem lehet, mennyi háborút vívott, hány ellenséget ölt meg fiatal korában. Minthogy aztán megöregedett, egy kis házban éldegélt csendesen, a Kristályhegy tetején, ahonnan az egész völgyet belátta, s ha kellett, az elnyomottak segítségére sietett. Néha, mikor teljes páncélzatban megjelent a faluban, a még nála is több vasba bújtatott lova hátán ülve, a gyerekek szaladtak a kapukhoz, hogy megbámulják. Csodálattal nézték, ahogy elhaladt előttük, és arra gondoltak, hogy rettenthetetlen lovagnak lenni sokkal szebb mesterség, mint nyájat őrizni vagy tejet árulni. Láthatjátok, hogy ezek a gyerekek milyen oktalanok voltak még, hiszen hogy valakiből hős lehessen, ahhoz bizony rátermettség is szükségeltetik. A mi hősünk természetesen nem volt híján a rátermettségnek sem. Egy nap a bátor lovag gondolt egyet. De mit is beszélek, hiszen az ember sorsa a teremtő kezében van. S lova hátán ülve elindult a falu templom tere felé. Ahogy azonban a lejtőre ráfordult volna, a ló megbotlott. Öreg volt már szegény pára. Meg aztán az a rengeteg vas is szörnyen nyomtas gyengítette a hátát, lebukfencezett a mezőre, és kilehelte a lelkét. A mi lovagunk méltatlankodni kezdett. A kutya fáját, zihált. Micsoda illetlenség ez, uram, hogy itt hagysz az út közepén hátasló nélkül. Most ugyan mihez kezdjek? A lovag ló nélkül olyan, mint a király korona nélkül. Ekkor odalépett hozzá egy parasztember, aki a mezőn állva végignézte az egész jelenetet, s így szólt. Ha óhajtja kegyelmed, megveheti az enyémet. A szegény ember lova nem volt más, csak egy kehes, erősen lesoványodott gebe, de a lovag azt gondolta magában, hogy a díszes acéllótakaró alatt senki sem veszi majd észre az állat kilógó bordáit s egyéb hiányosságait. Így aztán elhatározta, hogy megveszi a gebét, s szépen ráaggatta halott lovának minden felszerelését. Szerencsétlen ló, majd meghalt a lovag meg a vasruha súlya alatt. Így aztán nem gondolkodott sokáig, nagyot rúgott hátrafelé, s a levegőbe repítette lovagunkat. Ahogy a lovag repült, a lándzsa belefúródott a fejébe, s a lovag egy bokorba bukfencezett. A lándzsa így nyílegyenesen repítette őt a más világra.

0: Szegény lovag! Biztosan nem gondolta, hogy reggeli lovaglása ilyen tragikus véget ér. De, mint tudjuk, az ember élete egy hajszálon függ. Ha ez a hajszál elszakad, akkor bizony vége mindennek. Miután hősünk feleszmélt a döbbenetéből, körbenézett. De nem látott más, csak sötétséget. De olyan mély sötétséget látott, hogy abba belenézni, vagy nem nézni is félelmetes volt. Na, most aztán hol a csodában van? Megdörzsölte a szemét, de még mindig semmi. Olybá tűnt neki, mintha valami embersereg zajongását hallaná a közelből. Az emberek csak meneteltek fölfelé, mintha valami hegy tetejére tartanának. Na, szép, mormogta. Próbálta volna tapogatni a homlokát, de nem érzett semmit. Majdnem meghaltam. Micsoda felfedezés, nevetgélt mellette valaki. Meghaltál, és nem csak majdnem. A lovag fintorgott. Meghalni sosem túl kellemes. És te ki vagy? Kérdezte a láthatatlan embertől. Simone vagyok, válaszolt az előbbi hang. A Cortina tér rongyszedője.
1: Egy rongyszedő, te jó ég, gondolta magában a lovag, s arrébb akart húzódni, nehogy bármiféle köze legyen egy ilyen jötmenthez, de bárhogy igyekezett, sehogy sem sikerült távolabb kerülnie.
0: Gyerünk, kiáltotta egy hang. A többiek után indulás!
2: S a lovag egyszeriben egy láthatatlan felvonóban találta magát, bezsúfolódva a tömegbe. Hiába kereste maga körül a lándzsáját, meg a páncélkesztyűjét. Nem találta a holmiát sehol. Mesztelen volt. S habár vaksötétség vette körül, mégis igen kellemetlenül érezte magát.
0: Arra gondolt, hogy meglehetősen illetlen dolog így páncélzat nélkül pőrén megjelenni a teremtő színe előtt. Meg aztán, hogy ismeri majd így fel őt a mindenható?
1: Ne aggódj, mormogta mellette egy hang, fel fog ismerni.
0: Remélem is, dünnyögte a lovag kissé megnyugodva, s lélekben felkészült az úrral való találkozásra. Sosem lehet tudni. Szükség lesz a szolgálataira az égben is. Viszálykodás, versengés, vita ott is előfordulhat. Majd ő elrendez mindent.
1: Nem, nem, szólalt meg ismét a továbbra is láthatatlan személy. Nem lesz szükséged a munkádra odafenn.
0: Ki az, aki veszi a bátorságot magának, hogy ilyen hangnemben beszéljen velem? Kiáltott a lovag ingerülten. Amikor én beszélek, remeg a föld!
1: De nem az égben, csak odalent.
0: Ekkor megállt a felvonó, s a lovag kiszállt. Végre fényesség gyúlt előtte, s ebben a fényben megpillantott egy aranyajtót. Kop-kop, bekopogtak. Megérkezett Szent Péter a kulcscsomójával, s kinyitotta az ajtót.
1: Tudjátok, ugye kicsoda Szent Péter?
0: Az a kedves kis őszöregember, piros színű köntösben és kék bársonysapkában.
3: Jó napot, kellemesen utaztatok?
0: Na gyertek csak beljebb, de csendesen, majd én bevezetlek benneteket sorban.
3: Egy kicsit várni kell, mert ma már nagyon sokan jöttek, és az úr, mégiscsak az úr, nem lehet sürgetni.
1: Remélem, szólalt meg hősünk, rettenthetetlen lovagot nem várakoztatja sokáig.
3: Rettenthetetlen lovagot? Na lám csak, még sosem hallottam ezt a nevet.
0: Sok harcos megfordult már itt, s rengeteg uralkodó, de eddig bizony mindegyiknek ki kellett várnia a sorát. A lovag zsörtölődött egy keveset, de végül csak belenyugodott a sorsába.
3: Mikor aztán végre az úr színe elé járulhatott, térdre ereszkedett, s bemutatkozott.
0: Isten mellett az őrangyala állt kissé sápatagon, reszketőn, két hatalmas szemében könnyek csillogtak. A lovag látta, hogy egy hatalmas mérleg áll az úr előtt. Te következel, áldott lélek, szólt az Isten. Milyen jó cselekedeteket vittél véghez azokban az években, amelyek megadattak neked földi életed során. Uram, minden cselekedetemet a nemes lelkűség és a jó akarat vezérelte, felelt a lovag büszkén. A mindenható elmosolyodott. Igaz, hogy én vagyok a királyok királya, de jobb szeretem, ha atyámnak szólítanak. Milyen tettekről beszélsz? Ennél többet kell mondanod. Megvívtam, és megnyertem vagy 100 csatát. Ezrével írtottam az ellenséget, és megvédtem a gyöngéket a zsarnokoktól, sorolta a lovag a tetteit. Az Isten állát a kezébe téve hallgatta. Ez minden? Ez minden. Nézd csak oda, szólt az úr, s a mérlegre mutatott, amely elbillent az egyik oldalra. Rossz! Olvasta a lovag rémülten és dühösen. Fiam, mondta az úr, biztos vagy benne, hogy a zsarnok valóban zsarnok volt, s az elnyomott pedig elnyomott? Biztos vagy benne, hogy jobb háborúskodni, mint békét keresni? És biztos vagy benne, hogy nem a dicsőség, a hírnév és a haszonkedvéért cselekedtél jót, már ha egyáltalán valóban jónak lehet nevezni, amit műveltél? Nem játszott közre olykor a hiúság és a bosszúvágy is a tetteidben? A lovag lehajtotta a fejét. Én nem látok itt egyetlen jó cselekedetet, de még csak jó szándékot sem. Mit tudsz még elmondani?
2: Gyorsan, gyorsan, súgta a fülébe ijedten az őrangyal. Mesélj valamelyik jó tettedről, valamelyik irgalmas cselekedetedről.
0: A hőslovag behunyta a szemét, de nem jutott eszébe semmi. Az Isten mosolygott. Gyerünk, fiam, gyorsan.
2: Az őrangyal ekkor felállt és megszólalt. Uram, beszélek én helyette. Néhány éve történt, hogy a lovag egy hatalmas folyóban gázolt az ellenségei felé, akik a túloldalon barikádozták el magukat. Már majdnem odaért hozzájuk, mikor észrevette, hogy egy kiszáradt kavicsos ártérben 4 halacska vergődik. Nem törődve az ellenségeivel, akik már célba is vették nyilaikkal, megállította a lovát, leszállt a nyerekből, s oda sietett a halakhoz, hogy visszadobja őket a vízbe.
0: A mérleg ekkor átbillent a másik oldalra. Látod, szólt az úr a meghökkent lovakhoz, látod, hogy milyen kevéske jó cselekedet elegendő ahhoz, hogy megsemmisítsen egy halom rosszat. Látod az irgalmasságomat? Ezért az egyetlen jó tettért nyitva áll előtted a paradicsom kapuja. Rettenthetetlen lovag, aki hirtelen haragú volt, s egy kissé talán különc is, felkiáltott. Azt hiszitek, azért mentettem meg azokat a halakat, mert megsajnáltam őket? Csak is azért tettem, hogy megmutassam az ellenségeimnek, milyen nevetségesnek találom őket a nyilaikkal együtt.
2: Azzal fogta magát, kilépett az ajtón, s visszatért a világba, a kristályhegy tetején álló házacskájába. Szelleme azóta is ott él. A hegyi emberek gyakran látják holttalan éjszakákon, amint komoran és csendesen lovagol szellem lova hátán.

A Kristályhegy lovagja. A hegyi népmesét Borbás Gabi olvasta fel. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.

Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apának, anyának, jó éjszakát az egész világnak. Ámen.

0: Tóth Zoltán András felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Kisiklott egy Intercity több kocsija Gyoma közelében. A balesetben két utas megsérült. Az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek. A MÁV Inform tájékoztatása alapján a Békéscsabai vonalon jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Gyoma vasútállomás és csárdaszállás között nem közlekednek a vonatok. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében azt írta, a szerelvényen összesen 240-en utaztak, akiknek a mentésén az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság dolgozik. Hozzátette, a két sérült közül az egyik éppen a mosdóból tartott volna vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett. Őt mentő helikopter vitte kórházba. Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, derül ki a miniszter csütörtöki Facebook bejegyzéséből. Tanács Zoltán ezen kívül azt kérte kollégáitól, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, de a szakmai lapok maradhatnak, írja a híradó.hu. A miniszter azt is kérte, hogy az épület egyik liftjének programozását állítsák vissza gyári beállításra, hogy az ne kizárólag a miniszteri szinten álljon meg, hanem valamennyi emeleten használható legyen. Akut légúti tünetekkel járó megbetegedések miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél május 13-ától, jelentette be a kórház. Közleményükből az is kiderül, hogy a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont a súlyos állapotú betegek esetében biztosítják a kapcsolattartási lehetőséget. A kórház hangsúlyozta, a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A légúti járványra való tekintettel azonban minden belépőnek kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata szerdán az MTI-vel. Azt írták, a polgármester május 8-ai hatállyal közös megegyezéssel megszüntette Gajdos László ügyvezetői tisztségét a Nyíregyházi Állatpark élén, országgyűlési képviselővé választása miatt. Pap Endrét határozatlan időtartamra nevezték ki. Idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye a bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. A NAV azt ajánlja, érdemes regisztrálni a DÁPRA vagy az Ügyfélkapu Pluszra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A bevallásokat május 20-áig lehet javítani. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett elszórtan fordulhat elő zápor, néhol zivatar. A déli szelet helyenként erős lökések kísérik, hajnalra 3 és 12 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
4: A pásztor költemények kiváló lehetőséget adnak a poétáknak, hogy egyaránt megjelenítsék az érzések minden válfaját. Miközben a szellemességnek is utat engednek, nem feledve az egyszerű falusi élet báját. Vagy éppen azt, amit annak vélünk. Talán a mindig ijesztően közeli modernség fenyegetése űzi a költőt és olvasóját a védelmező természet ölére. Annak minden vélt vagy valós erejének köpenye alá simulva. Az elbóbiskoló táj álmának ködébe rejtezkedik, a városi csapdák és harcok elfáradt közkatonája. A csendes és egyszerre csendesítő élet, a nyugodtan nyers és őszintén örökkévaló pásztorlét, valamiféle atlantiszi boldog elsüllyedt birodalmat festenek a szemlélők elé. Ez pedig olyan fájó nosztalgiát döf a szívükbe, amely sosem létezett aranykor fényeibe pislog elveszetten. És éppen azért, mert sosem volt, s mindig elérhetetlen, sehol sem létezett, örökké felderíthetetlen, nos, éppen ezért teljesen elérhető és felderíthető az itt és mostban. Mivel nincsen egy hosszúságú és szélességi fokokkal meghatározható földrajzi pont, ahová belőhetnénk, emiatt igazából mindenhol van, meg sehol sincs. Azt is mondhatnánk, bennünk van, de nem belőlünk van. Ha van. És ez a ha nyitott mindenkinek. A ha mindnyájunknak szól, mind beléphetünk rajta. De csak is úgy, hogy a pásztori idill földjére az igazat, a valót, a maradandót, az örökkévalót visszük el. Mert csak akkor lesz, akkor marad beszennyezetlen, akkor töltheti be az álmokat beteljesítő szerepét. Ebbe a pásztori álomvilágba Christopher Marlowe is elviszi a rajongó szerelmest, az ifjút, akinek ámor vagy tán erosz már ügyesen megsebezte a szívét. Az ő versében a szenvedély átjárja a tájat, és a föld fölé emeli az embert, hogy szinte átrepüljön mezőket, erdőket, tavakat, és egyéb természeti tüneményeket. Christopher Marlowe, a szenvedélyes pásztor. Jöjj velem, légy a kedvesem, próbáljuk ki a végtelen erdők és hegyek örömét, s amit csak nyújt a domb, s a rét. Elülünk majd a bérc tetőn, alattunk nyájak a mezőn, köröttünk zuhogó patak, s madrigált zengő madarak. És ágyat rózsákból s füvek illatából vetek neked, főkötődet ezer virág, s öved hímezi mirtusz ág. És kapsz majd gyönyörű ruhát, mit bárányok friss gyapja ád, és szépen szeget papucsot, és rája színarany csatot. Zekéd szalmas repkény szövi, s korall, s borostyán díszíti, ha vonza szíved szerelem. Jöjj velem, légy a kedvesem. Pásztorok tánca, s végdalom ébreszt majd minden hajnalon, ha vonza boldog szerelem. Jöjj velem, légy a kedvesem. Minden, ami csak a Szabó Lőrinc fordította versben, ezen a tájon moccan, pihen, fénylik, árnyat ad, takar és ékesít, azért van, hogy magának a szerelemnek adjon méltó kíséretet. Akár csak királyt az udvar tartása, úgy veszi körbe a pásztort a táj, s minden keze alá simul, minden neki és érte igyekszik feladatát végezni, hogy dísz és ajándék lehessen. Így tudja az egyszerű neve nincs pásztor mindazt felajánlani szerelmesének, ami természet szerint nincs hatalmában. A horizonton tündöklő képek, a szikla alatt futó patak csobogása, a madarak éneke. Sosem volt egyedül a pásztor tulajdona. Hatalmasabb úr talán rendelkezhet velük. Lehet a szerelem, a szeretet királya, aki adományba, hitbizományba adhatja. De mégis. A kicsi pásztor szerelmes gondolata nem téved. Ez a meg nem nevezett, s mégis mindenható, mindent uraló fejedelem is ismeri a tiszta szív egész szeretetét. Nem veti meg, sőt, kedvét leli benne. S íme, erőltetni sem kell, s a szerető embert rögtön pártfogásába veszi, s neki minden uralmát odaadja. És ez így is maradhat, amíg igazi, tiszta, beszennyezetlen szeretetben egy marad vele. Amíg a pásztor szíve követi az egyetlen úr parancsát, addig követheti szerelmes álmát is, és lehet övé mindaz, amit kedvesének ígér. A táj, a szférák, az élőlények, s az összes emberi alkotások. Nem véletlen, hogy egy ilyen kulcsot, titkos zárat felpattintó vers választ szül sokakban. Walter Raleigh is gyorsan megalkotta kis riposztját, s egy év múlva az elsőnek cinikusnak vagy túlzóan józannak ható költeményt olvashatta a nagy értemű. Walter Raleigh, válasz Marlowe a Szenvedélyes pásztor a kedveséhez című versére. Volna ifjú a föld, s a vágy, s hihetném pásztorok szavát, vonzana az íj élvezet, mennék, és lennék kedvesed. De karámba kerül a nyáj, a bérc jeges, örjöng az ár, s elnémul a csalogány, vagy kínjában sír mindahány. Virág hervad, s a dús mezők meghódolnak a tél előtt, a szív bús, a szó csupa máz. Víg tavaszt követ, őszi gyász. Zekéd, cipőd, s a rózsaágy, koszorút, főkötőd, ruhád. Fonnyad, hull, nyoma sem marad. Dőrén érik, s okkal rohad. Borostyán dísz, repkény rügyek, korallcsatod, szalmaöved. Engem nem vonzanak ezek. Én nem leszek a kedvesed. Volnék ifjú, s a szerelem nem múlna, telne el sosem. Vonzana az íj élvezet, s akkor lehetnék kedvesed. Úgy tetszik, hogy a Ferenc Győző által fordított válaszversben az idealista, nemevilági pásztornak egy praktikusan gondolkodó mítikus lény felel, egy okos nimfa. A szép szavakra nem sokat adó higgadt hang meglepi az olvasót. Semmi pátosz, semmi szenvedély, csupa megfontoltság, visszafogottság és bölcsesség. A pásztori élet, a szerelmes érzelmek komolyan vétetnek, de a nimfa nem adja könnyelműségre a fejét. Szép érvelése egy másik józan világot idéz fel, ami ismerős pásztornak, költőnek, olvasónak egyaránt, ama bizonyos, valódi világ tolakszik a papírra. És éppen egy nimfa, egy már-már mesebeli alak emlékeztet mindenkit a valóság nem elhanyagolható létezésére. A hűség és mély szerelem valódi sziklaként alappá válhat. Tartósság, keménység és védelem, rendületlen biztonság, vihart kizáró hajlék lesz. És akkor, akkor igen, lehet a nimfa válasza.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. Dvorzsák 6. D-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk adásunkat, előadja a londoni filharmonikus zenekar.

0: Dvorzsák 6. D-dur szimfóniájának első tételét a londoni filharmonikus zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 2010. május 14-én hunyt el Sándor János karmester, a Győri Filharmonikus Zenekar alapítója és első karmestere. A hangolóban Johann Strauss szerzeményeit hallják az ő dirigálásával.

0: Kedves hallgatóink, a 2010. május 14-én elhunyt Sándor János karmesterre emlékeztünk. Johann Strauss szerzeményeit a Győri Filharmonikus zenekar adta elő. A hangolót Bökös Henrietta szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Távozik Magyarország apostoli nunciusa, 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Wallace Benecs memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érseket még Ferenc pápa nevezte ki a Szentszék nagykövetének 2022-ben. Orbán Anita külügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A magyar diplomácia vezetője azt mondta Oroszország budapesti nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Úgy fogalmazott, a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. A leköszönő kormány tagjai kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel végkielégítésüket, jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kormányzati átadás átvételi folyamatról tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely az eseményen hosszasan sorolta az Orbán kormány eredményeit, és köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek a zökkenőmentes átadás átvétel érdekében. Ezután bejelentette, hogy a volt kormánytagok a nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Az új kormány második magyar közlönyében megjelentek szerint vizsgálatot indít a bicskei gyermek otthonban történt jogsértések és a Novák Katalin lemondásához vezető kegyelmi döntés körülményei ügyében. Emellett Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, előkészítik a vagyonadót és felülvizsgálják a titkosított szerződéseket és kormányhatározatokat. Nem fizetik ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból a keret szerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter kötött, alig egy hónappal a választás előtt. Magyar Péter hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keret szerződést, írja az MTI. Idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye a bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Végül az időjárásról. Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délutántól nyugat felül megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar ezzel mondani? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 16. fejezetéből, a 16-tól a 20. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa a beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert, és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga. Szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk, radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldogávatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szentleckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de szent lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének főünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és szent lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

0: Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

hullatja levelét az idő vén fája, terítve hatalmas rétegben alája. Én ez avart jártam, tűnődve megálltam, egy régi levélen ezt írva találtam. Már keveházába Bendegúz megtére, Rof is odaszállott jó Buda testvére, most Buda országol, mert ő vala közbül, atya örökségén három fia közül. Tisza Duna síkján, Zagyva folyó mellett, sátora egy dombon kék égre szökellett. Ez vala a város, ez Buda királyi lakhelye, faművű sátorpalotái. Nem szorul e város tetemes falakra, nagy henyekövekből nincs együvé rakva, az erőnek szolgál kirepítő fészkül, nem a pulyaságnak biztos menedékül. Tündérpalotának bizonyára hinnéd, melyet a fuvó szél tova lehel innét. Mintha csak a földből kelne egy-egy ága, tornyosan áll s cifrán a puszta virága. Onnan Buda nyáját őrzi vala békén, szeliden országol húnok erős népén, lát egyenes törvényt, mint apa mindennek, ül lakomát vígan, áldozik Istennek. Egy nap is udvarhoz rendelte a főket, áldozni tanácsba összehívá őket. Gazdag aranyhímmel vont falu sátorban, a nagyok, a bölcsek telepedtek sorban. Ott vala ím öccse Etele királyfi, Bendegúz atyoknak éltes daliái, régi szalárd, bulcsú, torda öregtáltos, szömöre a kádár és a gyula álmos. Ott sunnyog a hátul az idegen detre, nem üle jobbágyként fő-fő kerevetre, tisztessége vagyon, de magát alázza, hódoló mosolynak arcát lepimázza. Hogy mind begyűlének, ezek és a többi, hún ágak apái, hún seregek főbbi, fényével a homlok mind szegül Budára, ő pedig így szókat vészen ajakára. Az öreg Istennek adassék tisztelet, ki hadszekerén jár magas felhők felett, megőzi a rosszat lángtollú nyilával, jókra viszont jót át két teli markával. Tanácsot az ember bízva miképp lejjen, kivált maga ülvén fejedelmi helyen. Ide-oda lelkét úgy verdesi baj, gond, mint hegy tetején fa szélmentibe hajlong. Ki meri mondani, ezt teszem, ez jó lesz, községre, magamra tisztelethozó lesz, nyilat is ellőjük, mindennapi példa, szélveri útjából nem jut soha célba. Gonosz egy ló a tett, fölveszi gazdáját, hagyja előbb fékkel igazítni száját, de neki bogárzik minden kicsiségre, viszi tűznek, víznek, lehajítja végre. Egyet tudok, ami emberi dologban, hogy sükere légyen, teheti legjobban. Józan, okos mérték. Ez folyamok partja, mely rohanó tettek árját visszatartja. Mértékre a kalmár javait emelvén, ott ül az igazság rúdja középnyelvén. Mértékkel a bíró feleket juháztat, közöli a vágást, engedve hibáztat. Ott az egyenesség, ott pihen a béke, hol lebegő súlynak más súly nehezéke. Két összefolyó víz háborogva indul, míg színbe verődik, ám csöndes azon túl. Emberem az ember, ki midőn vendégem, sem eszik, sem iszik túl rendes elégen. Ami nem árt, éli, ami fölös, hagyja. Tisztes

Öregségben az lész neme atya. Engem is oly szózat, Isten szava inte, nem most, de szünetlen, és már eleinte. Királyi hatalmam választani ketté. A régi tanács ím most serdületetté. Miért nekem egy szájjal dús lakomán laknom, azt, ki velem egy vér, onnan kitagadnom? Bíró, ha ítélnék, Kalmár, noha mérnék, ilyen igazságot tenni bizony félnék. Nem csökken azáltal húnok birodalma, hogy kétfelé oszlik tetején hatalma. Még terebélyesebb a fa, ha két ágú, noha egy sudartán nagyobb magasságú. Hatalmom teliét imhát ma kiöntöm, Etele öcsémet királyul köszöntöm. Két víz rokonárja így lészen egyenlő, így tartani egymást két súly elegendő. Nem gondolom azzal fénynek apadását, egy fátya tüzéről, ha gyújtani mását. Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal, sőt, ragyog a kettő még teljesbb világgal. Én a sokaságot bírni tudom békén, te, mint hadiménló kürtre riadt fékén, légy te, öcsém, a kard, én leszek a pálca, Isten a jó tettet jóval koronázza. Így szólva felállott, s derekáról Buda nyújtá dali kardját Etelének oda. Helyben hagyják ott mind bölcs szavait tettét, mivel öccsét nála jobban is szerették. Akkoron áldozni véres küre mentek Buda, Etel és a többi tanácsrendek. Álvala udvarban megrakva nagy oltár, feltűzve a szent kard legtetején volt már. Onnan imás szókkal ősztorda levette, előbb Buda karján erejét pedzette, aztán Etelének szögzé hegye fényét, vére ugyan verte a gyula edényét. Majd tiszta fehérményt, kin nem valaszeplő, kantár soha nem tört, nem nyűgöze gyeplő, ilyen lovat ólból pányván kivezettek, onnan, hol az oltár szent állati ettek. Kardját az öreg pap késmódra fonákul markolva döfé, hol rengőszügyi tágul, messze kirántotta szabjával a vérét, bíbor szalag osztán tarkázta fehérét. Összerogyott a ló. Most a garaboncok, mint keselyű had gyűl taglani új koncot, bőrét lefeszíték, johait fölmetszék, nézni a nézőknek oltárra helyezték. Akkor sem a táltos, sem más jelek őre Isten igazságát nem látta előre. Nem látta, hogy e nap véres napok atya, még a maradék is gyászolva siratja. Örömmel a mágját a gyula meggyújtá, láng lobogó nyelvét nagy egekre nyújtá, körben karikában zendült magas ének, gerjedve hatalmas tülkök felelének. Színborral edényét szömöre oszlatta, ízlelni előbb is Buda hősnek adta. Csend vált egyszeriben a daliák nyelvén, ő pedig így kezdé, poharát emelvén. Hadd, ura, ím hajsz szót, kinek neved Isten. Igaz nekem úgy légy, mint igazán eskem, hogy a mai szertől soha el nem állok, Etele öcsémmel visszát nem csinálok. Serleg teliéből most oltárra önte, lendítve kicsinyég társára köszönte, s ivott valamicskét. Öccse azonképpen a nagy örök esküt imádkozta szépen. Hadak, ura, Isten, az enyém is halljad. Soha te ne segélj, ha cselekszem olyat, hogy e mai szertől valaha elállok. Jó Buda bátyámmal visszát, ha csinálok. Erre ivott ő is. Azzal kavarintá, mind a maradékot oltárra zuhintá, sercegve a zsarát füstöt vete tőle, vészharagos lángok csaptak ki belőle. Megdöbbene torda.
hanem aztán másra fordultak az elmék, Vidor áldomásra. Éjfélig örömmel ittanak és ettek, hogy Buda és öccse ilyen osztályt tettek.

Második ének. Detre tanácsa. Másnap az esztendő tavaszi reggele jó húndaliákra mámorosan kele. Künn ragyogott égföld fénye, vidámsága, benn küzd vala köddel az elme világa. Künn már az aranynap sugarát elönti, mint páva, ha büszkén toluit berzenti. Szőke fodor felhők hattyúi az égnek, úsznak vala tükrén a mennyei kéknek. Tiszta az allég is, mintha üveg lenne, messzire a látás föl nem akad benne, reggeli szellőcske mosdatja hűs árral, csillan imit amott repeső bogárral. Ám jó Buda mindezt a sátor eresztül látja, miként felhőn, nagy poron keresztül. Az arany idő is neki halott sárga, visszás neki Isten gyönyörű világa. Benn pedig elméjét friss gond veri hajtja, marcon a józanság hidegen csúsz rajta. Vád neki, amit tett, bánja, amit nem tett, úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett. Ím most jöve hozzá Berni vitéz Detre, reggeli szokásból kora üdvözletre. Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét, okosan kérdezte ura egészségét. Azután elkezdi szót szóra felelvén. Terem a bölcs ige koros ember nyelvén, de ki állandóan be is váltja tettel, azt fogom én hívni nagy bölcs nevezettel. Tegnap a mérséket ételben, italban, bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban. De ma fejed bánja, csikorogsz utánas, ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna. Megkövetem arról királyi személyed, szabadon szólásom gonoszra nevéjed. Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak, harmadik öltő már, hogy a hunok látnak. Mert hogy Keveházán, tárnok vize mentén a nagy csata megvolt, Cezumornál szintén. Elborított minket tetemes nyíl kopja, Bendeguz atyádnak lettem hadifogja. Szolgállak azóta. Azelőtt megvallom, gyűlöltem a hunnak, ha nevét is hallom. Tűz, víz e világon nem oly esküdt ellen, mint vala hún és gót egymás faja ellen. Legelébb tárnoknál víttuk a főharcot, völgyében ledönténk sok barna hún arcot. Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla, még egyre világolt száz Detre acéla. Akkor megütének újfent Cezumornál. Bendeguz alátört humbérc ködös ormán, nyíla itt van most is csontomba temetve. Azóta nevem lőn vashomlokú Detre. Birkoztam atyáddal ereim fogytáig, vérem apadtáig, inam szakadtáig. Végre kezét nyújtá, ő, az acélmarku. Tetszett én nekem a becsületes alku. Nem adott el rabbá hadiszolga képen, kótyára hunok közt nem ereszté népem. Udvara közzévőn, fejedelmi sorral, szolgálni tanáccsal engede és karral. S a honnya veszett nép, régi szabad gótok, na hisz az is megvan, na hisz az is boldog. Szárnyad alatt békén gyarapodva élnek, nem töri a járom, jól vannak szegények. Én hát ennyi jóért ne fizetnék jóval, míg bírtam erővel, míg lehelek szóval. Bendeguz is gyakran, Rof is bekívánta vén Detre tanácsát, soha meg se bánta. Néked is azt mondom, terhedre ne essék, bolond szeren indult amaz új bölcsesség, mert valamint józan szavait eletted, olyan vala tegnap az a másik tetted. Mértékre imbolygott a beszéded rudja, de amit cselekvél, dőre, hebehurgya,
Nyilad is ellőtted, vaktába sebessen, paripádra ültél, vigyázz, le ne vessen. Micsoda tanács ez, ember ilyet halljon, az egy birodalom két főt, hogy uraljon? Féked egyik szárát, hogy kibocsást kézből, soha, soha nem költ józan, okos észből. Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e? Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte? Két törnek is, ugye nem elég egy hüvely? Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot művelj! Tagot is embernek párjával, az Isten ad a csupán egy főt, urrá egész testen. Egy darú ég csúcsán a falka vezére, méra is indul csak egy anya röptére. Ez a világ sorja. De te, bölcsebb, mint az, te a dolgok rendén egyet csavarintasz. Neked írott könyv is hazudik rovásra, hiú mesemondó az üdők tanácsa. Nem szegte hatalmát hunor ősöd ketté, utána fia bor, ilyen osztályt tetté, Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána. Egy helyet egyenként megültek utána. Így apos, így zombors, valamennyi előd zengőszavú dalban forog a nép előtt, így bendegúz és rof, kit te nyomon váltasz. Egyedül bírá mind hunok országát az. De te, bölcsebb, mint ők, visszafelé véjed, megfelezéd tegnap királyi személyed. Boldogtalan, ebből nagy leszen a kár még, hús vér az öcsédé, te maradsz az árnyék. Nem vádlom öcsédet, szíve hozzád hajló, de nyugtalan, ádáz, mint harci szilajló. Az is megural, ha bátran töri féked, de ha kezed gyönge, neki vadul, s véged. Örülsz, hogy ez osztály atyafiúságból, ne hidd, mivel esett hülye gyarlóságból, mint a hajós, mondják, ha támad a vihar, engeszteli önként becses marháival. Megfogyatád önként hatalmad egészét, hogy a fele árán megváltsd fele részét. Boldogtalan, itt nincs feles osztályban mód, feljött az erős nap, halványodik a hold. Ne adja, hogy érjem Isten e baj végét, de vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt, ne adja tanulnod a te magad kárán, de ha áldozat kell, te leszesz a bárány. Engem a nagy vénség tart egyedül búra, nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja. Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög, de ami veszendő, nem fordíthatom meg. Így zárta beszédét fejedelmi Detre. Soká Buda nem lelt épp szót feleletre. Mint sas fész kibe, ha idegen sas szállna, verte vadul szívét az ijegység szárnya. Végre süket hangon, mely két fele vásott. Mit tegyek? Ím késő, mondotta, tanácsod. Sok is a bánatra, de kevés a tetre. Most közelébb hajlott Berni okos Detre. Őrizd magad, úgymond Etele hírétül, azzal Buda romlik, ha Etele épül, s mely röpülő szárnyát terjeszti nevének, lészen neked úgy tudd, halottas az ének. Őrizd magad attól, gyenge szíved lássa. Félelem a gőgnek itató forrása, azzal veri szomját, növeli ártalmát, míg bátor eszesség letöri a szarvát. Ketten uralkodtok, ő annyi, miként te. No hát, ne legyen több, vigyázz elején te. Szénig ugyan tartja folyamot is partja, de ha nő egy újnyit, messze kicsap rajta. Két férfi birokban egyenlőn vetekszik.
Nehezen kél, aki egyszer alul fekszik. És hegy tetejéről a kő, ha megindul, le az aljig aztán nem áll meg azon túl. No hát, eleinte szemesen ügyeljed, hogy el ne szorítsa közös ülőhelyed, mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen, s visszakapaszkodni földre bukó félen. Atya fiúságból, puha békességből, oda ne is engedj semmit a tiédből, mert mikor az íjnak enged egyik szarva, félre rúg a másik, noha nem akarja. Nem mondom, öcséd is gonosz akarattal, de bizony rád nő, ha gyengének tapasztal. Viszi saját kénye rohanó dagája, mintha szelet fogván megered a gája. Ím, eleget mondék, te fogadd tanácsom, tartok, nehogy itten Etele meglásson, szeretem én őt is, de Budát meg féltem, mert messzire látó öreg időt éltem. Így szóval az agghős elmenne dolgára, hagyván Buda lelkét hánykódni magára. S hánykódik vala ez, mint habon a csónak, forgatván elejét és végét a szónak.

Arany János, Buda halála. Az első rész hangzott el. Felolvasta Jónás Gabriella. Hangmester Biksa Levente. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: A Vagantest Trio muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Távozik Magyarország apostoli nunciusa, 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benecs memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érseket még Ferenc pápa nevezte ki a Szentszék nagykövetének 2022-ben. Orbán Anita külügyminiszter csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A magyar diplomácia vezetője azt mondta Oroszország budapesti nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Úgy fogalmazott, a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását. A leköszönő kormány tagjai kárpátaljai gyermek otthonnak ajánlják fel végkielégítésüket, jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kormányzati átadás átvételi folyamatról tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely az eseményen hosszasan sorolta az Orbán kormány eredményeit, és köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek a zökkenőmentes átadás átvétel érdekében. Ezután bejelentette, hogy a volt kormánytagok a nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Az új kormány második magyar közlönyében megjelentek szerint vizsgálatot indít a bicskei gyermek otthonban történt jogsértések és a Novák Katalin lemondásához vezető kegyelmi döntés körülményei ügyében. Emellett Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, előkészítik a vagyonadót és felülvizsgálják a titkosított szerződéseket és kormányhatározatokat. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból a keret szerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter kötött, alig egy hónappal a választás előtt. Magyar Péter hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keret szerződést, írja az MTI. Idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszi a bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Végül az időjárásról. Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délutántól nyugat felül megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.

0: Mai műsorunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás, tudományos kutató, helytörténész. Induljunk egy kicsit messzebbről, mielőtt megismernénk a megpróbáltatásait Klembala Ernőnek, hogy ki is volt ő, milyen közegből származott, és hogyan lépett be a Jézus társaságába, és hogyan alakult az ő élete a rendi keretek között.
1: Klembala Ernő 1915-ben született Gölnicbányán. Ez a Nagy-Magyarország területen lévő szepesség egyik bányavidéke, ő ott született, ahol azt lehet mondani, hogy nem volt könnyű az élet. Édesapja az ő főművezetőként dolgozott, ő volt Klembala Ferenc. Édesanyja háztartásbeli, öten voltak testvérek, majd amikor 1920-ban megtörtént a nagy trianoni megpróbáltatás, a család átköltözött Miskolcra. Édesapja ott is ugyanazt a tevékenységet folytatta, mint Gölnicbányán. Egész pontosan a főművezetői állása az ipariskolában volt, vagyis ő ott tanított. Ugyanezt végezte Miskolcon is, majd, amikor az első 4 évet elvégezte Miskolcon, utána Budapestre költöznek, ahol szintén édesapja ugyanilyen beosztásban dolgozott, de Pesten már az Újpesti Magyar Királyi Állami Könyveskálmány Reálgimnáziumban fejezte be tanulmányait, és ott is érettségizett 1933-ban. Ezt követően rögtön az érettségi után jelentkezik a jezsuitákhoz felvételre a Manrizébe. Ez a Labanc utca 57 szám alatt található épület, ma már sajnos nem a jezsuita rendé. Itt 2,5 évet töltött el, egészségügyi okokból elbocsájtották. Ezt tudni kell róla, hogy az egészségi állapota gyerekkora óta, ami végigkísérte egész életét, nem volt kicsapongóan jó egészségi állapot. Az, hogy sajnos milyen állapotok voltak azok, amik miatt az egészségére nem lehetett azt mondani, hogy tökéletes, azt törvényileg nem mondhatom el, de az tény, hogy nagyon sok megpróbáltatása volt ebből ez miatt. A rendben az első 2,5 év után, mikor elbocsátják, 3 éven keresztül magánúton tanult tovább. Ebbe beleértem azt, hogy a hitbeli tanulmányokat, vagyis a papságra való felkészítés, amit ott már a jezsuitáknál elkezdtek, azt ő folytatja filozófiai tanulmányaival egyaránt, vagyis teológia, filozófia és a nyelvek. Több nyelven beszél, mire a jezsuita rendben levizsgázik, és a rendes tagságot megszerzi. De hogy ne szaladjunk ennyi előre, 939. augusztus 14-én kap újra felvételt a rendbe, és ekkor Pécsre kerül. A novíciátus 2 évét ott végzi, mint konviktusi prefektus. Majd 44 ősze itt éri, innen abból az épületből, ahol ő tanul, ahol van, ez már Szeged, 44 ősze Szegeden éri. A diákok ellátását, élelmezését már nem bírják ellátni, ezért mindenkit hazaengednek. És itt kezdődik az a fajta ismerettség ebben az épületben, a szegedi épületben, a későbbi, mondhatom azt, hogy nem csak segítője, hanem valamilyen szinten barátja is, akivel elhagyja a rendházat, és szüleihez megy Budapestre, magával viszi ezt a rendtársát, aki munkát szerez Pesten, és önfenntartó életmódra rendezkednek be, folytatják mellette a tanulást. Azért az nem kis dolog munka mellett tanulni. Majd amikor 45 áprilisában visszatér Szegedre a tanulmányi folytatásának céljából, 3. teológiai évet követően 46. június 26-án szentelték pappá. Eközben megtanult latinul, németül, olaszul. Később még hozzájön a francia nyelv is.
0: Hogyan alakult Klembala Ernő élete, hivatása, pappá szentelése után?
1: Miután pappá szentelték 46-47-ben a Szeged környéki tanyákon, és annak vonzás körzetében misézési feladatokat lát el, amivel megbízza őt a rend. Ezt nem csak úgy kell érteni, hogy templomban vannak olyan helyek, ahol közintézményben egy termet kijelölnek, és a misézés ott zajlik. Ezt azért emelem ki, mert az első szembekerülése az állammal itt fog történni, egy ilyen épületben. Úgynevezett ruhitanyán, méghozzá 46. szeptember 29-én. Mi történik itt? Misézésre készül, ahol ott van egy kántor is, és nem akarom megítélni a kántort, hogy milyen beállítottságú, de szerintem a hallgatók le fogják szűrni saját maguk véleményét erről az emberről. A lényeg, hogy a misén is elhangzik valami, és a mise maga sem teljesen mondható szabályosnak, amit Klembala szóvá tesz. Mind a két esetben ő az, akinek a megnyilvánulása nem tetszés kelt, vagy a résztvevőkben, vagy pedig a kántor számára. Maga a kántor misézés szempontjából olyan személyért kéri a misét, aki öngyilkos lett. Most azt tudjuk, mai napig így van, bár kicsit enyhébbek a szabályok, elnézőbbek az atyák, az egyház öngyilkosért misét sosem mond. Ez benne van a kódexben, nem mondható, vagyis Klembala megtagadja, hogy ezért a személyért misét mondjon. A másik, ami nagyon nem tetszett Klembalának, ez is az egyházi misézési, liturgiai leírásokban van benne, hogy misét csak borral lehet. A kántor viszont mustot hozott. Ezzel nem volt hajlandó misét bemutatni Klembala, borért küldött, amire a kántor nem volt hajlandó. De a kántor még azt is mondta, hogy majd mondja el a misén a elhunytnak a nevét, és majd ő kiénekli. Teljes mértékben elzárkozott ez ellen Klembala. Ennek ellenére elkezdődik a mise, majd tesz egy megjegyzést Klembala, mégpedig én nem tartom háborús bűncselekménynek, amire megpróbálták ráhúzni, hogy az, hogy egy istentelen népet felváltott egy másik istentelen nép. Erre a német, majd a szovjet népre gondol, akik leigázták Magyarországot, és ő így is fogalmaz, egy istentelen nép igázott le, stb. Voltak, akik erre elkezdtek mosolyogni, ezt Klembala észrevette. És erre megjegyzést is tesz, hogy ezek a parasztok, mert gondolom azok cselédek, meg napszámosok voltak, akik jelen voltak ezen a misén, jelen lettek volna ezen a misén, felálltak, kivonultak. Lényeg az, hogy Klembala ezek után összepakolt, elment és máshol tartotta meg a misét. Felháborodott a kántor, és elment a rendőrségre feljelenteni Klembalát, ahol izgatás és háborús bűncselekmény miatt indítottak ellene eljárást. Ez 1946 novemberében történik meg, amikor is elindítják a nyomozást Klembala ügyében. De amikor megkapná az idézést, nincs a rendházban. A házfőnök veszi át az idézést, majd átadja Klembalának. Mellette újságcikk jelenik meg a szegedi helyi lapokban, ami érezhető a politikai rendőrségnek az akarata, hogy mi jelenjen meg az újságban, és mindenről értesülve, lelombozva kéri a házfőnököt, hogy innen bocsássa el, mert nem szeretné, hogyha az ügye kompromitálná a rendházat. Aztán a házfőnök ezt tudomásul veszi, és segítőkezet nyújt neki. De hogyan történik meg az ő kivonulása az épületből? Az egy kicsit kémregénybe illő. A rendőrségi nyomozati anyagokból olvasva, azokat, akik kihallgattak ezekkel kapcsolatosan, azokból a kihallgatási jegyzőkönyvekből érződik, hogy fedezik. rendtársukat és egymást is. Mindenki azt mondja, hogy ő nem vett részt abban, hogy Klem Bala hajnalban, mint a kámfor eltűnt az épületből, mert hogy hajnal 5-kor volt az ébresztő a rendházban abban az időben, és a szemben lévő cellából kijövő testvére nem látta, hogy fel lenne kapcsolva a villany az ő szobájában, ezért azt gondolta, hogy engedélyt kapott arra, hogy tovább maradhasson ágyban. A reggelinél nem jelenik meg. Majd reggel 7 órakor kellett volna, hogy misézzen Klem Bala. Arra napra ő volt beosztva. Akkor sem jelent meg, így a mise elmaradt, és ezt követően a rendtársak egyiken megy és jelenti a házfőnöknek, hogy Klem Bala eltűnt. Sem a reggelinél, sem a misén, mit neki kellett volna tartania, nem jelent meg. A szobájában minden érintetlen. A házfőnök bement és meggyőződött arról, hogy a szobája semmilyen kirívó dolgot nem tartalmaz, az ablak be van csukva, és ez nagyon fontos, hogy be van csukva, mert a jelentések azok, meg az elképzelések a rendőrség szempontjából elég érdekesek, és ezt követően maga a házfőnök, amikor a rendőrség kérdezi őt, hogy mit tapasztalt, mit gondol, hogy hogyan menekült el Klem Bala Ernő, segítő kéz, vagy pedig saját maga mászott ki az ablakon, ugrott le több mint 2 méter magasról az udvarra, majd egy ugyancsak egészen magas kerítésen átmászik, majd a másik oldalon kiugrik, ami zajjal jár, és egyéb dolgok. Ezek megmosolyogtatóak, mert, mint ahogy mondtam az elején is, Klem Balának az egészségi állapota törékeny. Alkalmatlan lenne ilyen akrobatikus mutatványokra, viszont egy biztos, a kapus az nem látta. Mármint az, aki a kapuban teljesített szolgálatot, ez azt jelenti, hogy ő fogadta a vendégeket, odairányította, ahová kell, vagy a testvérek kibemozgását tudta irányítani, segíteni. Ő nem látta Klem Balát. A házfőnök sem tudott arról a jegyzőkönyv szerint, hogy elhagyta volna a házat, vagy engedélyt kért volna a ház elhagyására, viszont azt tudjuk későbbről, az Egerben történt letartóztatása után elhangzott jegyzőkönyvekből, mármint ott felvett jegyzőkönyvekből, hogy igenis a házfőnök tudott, sőt segítette az ő szökését. Sőt, ő maga engedte ki az épületből. Ő volt az, aki megmondta, hogy hová menjen, kit keresen, egyebek. A másik állomás helyére így kerül. Ez ugye Kalocsa.
0: Még nem menjünk Kalocsára. Nézzük meg, hogy mi történt vele Szegeden, hogy alakult a sorsa. Mi történt a nyomozás során, milyen eljárások zajlottak Klem Bala Ernő ellen.
1: Szegeden a népügyészség 47, ugye 46-ról beszéltem, 47 végén indítják el a nyomozást. De a nyomozást, mivel nem találják Klem Balát, hiába az újságcikk, hiába a széleskörű országossá kiterjesztett nyomozást, nem találják, ezért mindenfélét megpróbálnak bevetni, hogy valamilyen nyomást tudjanak magára, a rendre is, és Klem Balára is gyakorolni, nem jön össze. És eljutnak arra a pontra 47. december 20-án, hogy bűncselekmény hiányában az eljárást vele szemben megszüntetik, vagyis nem izgatott, és háborús bűncselekményt nem követett el. Ez az egyetlen egy olyan eljárás a háromból, ami ilyen eredménnyel végződik. Ezt követően ugye Kalocsán tanul magánúton tovább, mert még a tanulmányait szerette volna folytatni, és ezt magasabb szintre emelni, ami azért meg is látszott a későbbi élete során, hogy milyen nagy segítséget nyújtott neki az elhelyezkedésekben. Majd ezt követően Budapestre kerül, ahol le is vizsgázik 47-ben. Ugye magánúton folytatott tanulmányai után jön a nagy vizsga, és ez 47-ben sikeresen meg is teszi. De az alatt, az idő alatt, amit Budapesten, mint próba év tölt, történik valami a rendházban, azok a fölötte járó rendtársak, akik szintén tanonc éveiket töltik ott, felfedeznek azonosságot az ő előtte 2 évvel ugyanott tanuló rendtárs és Klembolak között. Ezért elkezdik Kisvargának nevezni, de miért? Klembola nem mondja, még ott sem a házfőnöknek, sem a rendfőnöknek, hogy ő ellene Szegeden volt eljárás. Őt keresték, lapult. Nem beszélt hangosan semmiről, mindenről hallgatott, ő inkább a figyelő pozíciót vette fel. Mikor a Kisvarga elnevezést meghallotta, hagyta, hogy a rendtársai így nevezzék, de innentől kezdve Varga Péter néven mutatkozik be bárhol van, bármilyen tevékenységet folytat. 48-ban kerül Kispestre, ahol Mária kongregációt vezet. Ezt a kongregációt jezsuita szerzetes atyák hozzák létre, és adják egymásnak, mikor az egyik elhagyja az állomásait, akkor jön a következő, és így kerül összetűzésbe egy újabb esettel a hatóságok, újabb nyomozást rendelnek majd el, de mi is volt ez? Hát itt is a szovjetek elnyomását mondhatni, hogy kifogásolta, és ez neki nagyon nem tetszett. De nem is ez volt a legfőbb ok, hanem volt egy beépített ember. Én úgy gondolom, hogy beépített ember ebbe a kongregációba, és feltette egy kérdést, ami utólag ki lett forgatva. A ráadott válasz legalábbis mindenképp. Mégpedig lehet-e jogos egy háború, és lehet-e ölni? Ezt a kérdést föltette Klembolának az egyik hallgató, és a kérdés ugye érezhető, hogy abban az időben, hogyha vagyunk, akkor ez nagyon provokatív. Klembola erre az erkölcs tankönyv ide vonatkozó szakaszát szóról szóra elmondja. Ezt a kérdést föltette volna egy erkölcstan tanár is, mégpedig azt a választ adja, hogy igen, lehet. Lehet jogos a háború, és lehet ölni abban az esetben, hogyha védekezés másképp nem hárítható el. Vagyis az élete vagy a nemzet fennmaradása másképp nem biztosítható, csak is önvédelemből történhet mindez. Ezt kiforgatták, és úgy gondolták, hogy a kommunista rendszerben szolgáló rendőr meggyilkolását nem ítélte el, hanem pártolta Klembola. Erről szó sem volt. Ezt már később a rendszer adta hozzá. A politikai rendőrség egy újabb újságcikket hozott létre. Egy egész terjedelmes cikk jelenik meg az egyik újságban, és itt elindul gyorsan megint egy eljárás, de aztán ez az eljárás le is áll. Mert Szegedről jön az értesülés a budapesti rendőrségre, ahol a nyomozást folytatják, hogy az a szegedi rendőr, aki Klembola ellen nyomozott Szegeden, az azt mondja, hogy nagy valószínűséggel, sőt meggyőződése, hogy a Varga, a kis Varga Péter, a Varga Péter és Klembola egy és ugyanaz a személy. Itt megy az adókapok az ügyészség és a rendőrség között, minden esetben azon, hogy az ügyész szeretné, hogyha elindul a nyomozás, de nincs értelme, mert szökésben van, és a szegedi tapasztalatokra alapozva a budapesti rendőrségen, főként egészen pontosan Kispesten nem indítanak eljárást, nehogy az legyen, ami Szegeden, hogy nincsen Klembola, van egy eljárás, és megszűnik. Nem, itt végigviszik, végigerőltetik, és a vége az lesz, hogy 2,5 év szabadságvesztésre ítélik, de hogyan távolétében. Nincs védője, ő magát megvédeni nem tudja, mert nincs ott. De miért? Ezt majd egy picit később szeretném mondani, mert ez az ítélet, ez izgatás vágyával történik, meghozatalra, és mint tudjuk, ez az igazán, azt lehet mondani, hogy bármire, ami a kommunista államnak nem tetszett, azt ebbe a témakörbe húzzák bele, és ez azt lehet mondani, hogy gumiparagrafus, amit használnak, ami eredetileg 2 év és 10 év közötti börtönbüntetést indítványoz elő. Most ő ebből 2,5 évet kapott. Aztán Borbé István tartományfőnök az, aki végül, mikor itt Budapesten, mikor ezek a dolgok kiderülnek, Klembola ugyanazt játssz el, mint Szegeden, hogy kéri a tartományfőnököt, mert a házfőnök egy és ugyanaz a tartományfőnökkel, aki nem más, mint Borbé István, hogy engedj el innen, hogy ne kompromitálja a rendházat és a rendet, amire itt is sor kerül. ő itt azt mondja neki, hogy menjen Egerbe, keresse meg az ottani jezsuita rendtársát, Rozmás Jánost, aki az egri szeminárium lelkiigazgatója, és a szemináriumi magánkápolnába kérje meg, hogy alkalmazza őt. Ez meg is történik, mikor megérkezik Egerben, Takács találkozik Rozmánnal, és nem mondja, hogy ellene Szegeden, Kispesten eljárás indult, keresi a rendőrség, és hogy miféle tevékenységek miatt voltak vele szemben eljárások. 1950-ig jutunk el, ahol Recsken kellene bejelentkeznie. 1950, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy bár egészségileg nem jó állapotú, nem igazán erős egészség állapota van, de lelkileg mindenképpen erős. 1950-ben tudjuk jól, hogy Recsk egészen pontosan 50 nyara, amikor a recski internáló tábor beindul. De már előtte is vannak ott AVH-sok, vannak ott politikai rendőrök, vannak ott büntetésvégrehajtási emberek, és a többi, és a többi. Szóval elég nagy a mozgás. Klembala mégis ide kell bemenjen a rendőrségre, bejelentkeznie. Nem tud bejelentkezni, mert nincsenek papírjai. A tartományfőnök adott neki ugyan Takács Sándor névvel egy anyakönyvi kivonatot és személyigazolványt. De ez kevés volt neki az, hogy rendesen meg tudjon jelentkezni, ezért az eredeti Takács Sándornak, akivel mondtam, hogy Szegeden a háború alatt, mielőtt el kellett volna hagyni a 46 nyarán a rendházat, mivel nem bírták élelmezni a diákokat, és hazament a szüleihez, ő volt az, akit vitt magával. Takács Sándort vitte magával a szüleihez, és Takács Sándor által szerzett munkahelyen dolgoztak, mindaddig még vissza nem tudtak menni az iskola folytatására. Na és Takács Sándorról azt kell tudni, hogy ő az a személy, aki a jezsuitáknak a illegalitásba vonulását nagyban elősegítette, támogatta hamis iratokkal. Gyártja, ontja magából azokat az iratokat, amik ebben segítik rendtársait. Na, Klembalával is ez történik. A saját anyagát, születési papírjait és életrajzát adja oda, azért, hogy minden egyes alkalommal, mikor szükséges, tudja használni, és a rendőrségen be tudjon jelentkezni, sőt, tovább megyek. Ő maga jelentkezik be a rendőrségen. Nem Klembala jelentkezik be, mint Takács Sándor, hanem Takács Sándor jelentkezik be Recskre úgy, hogy előtte ő kijelentkezett Pesten. És ő visszajelentkezik, Takács Sándor, a testvére nevén Pestre. Így elég kuszává válik a történet. Egerben már Czapik Gyula, mint Takács Sándor alkalmazza. Vélhetően én tudott arról, hogy ő nem Takács Sándor, hanem Klembala Erne.
0: Klembala Ernő jezsuita szerzetes megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató volt.

0: Arcok és sorsok. Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.

0: Helyzetben van most a német gazdaság, és hogyan hat mindez Magyarországra? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával, akitől azt is megkérdezem, hogyan befolyásolja a magyar kormányváltás a két ország kapcsolatát. Köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Az interjút zajos helyen tudtuk rögzíteni, a hangminőségért elnézésüket kérem. Friedrich Merz egy éve van kancellári pozícióban. Nagyon fontos ígéretekkel indította el egy évvel ezelőtt a mandátumát. A legfontosabb ígérete a gazdaság fejlesztése, a második a migráció visszaszorítása, a harmadik pedig a szociális reformok, egészségügyi terület, nyugdíjrendszer reformja. Vegyük sorra, a legfontosabb ígérete a gazdasági fejlesztés volt. Azt mondta, hogy Németország világreformáló képessége a gazdasági erejétől függ. Mit sikerült teljesíteni ezen a területen?
1: Friedrich Merz kormánya 2025. május 6-án lépett hivatalba, és valóban hangzatos ígéreteket tett, de ennél több ígéret is hangzott ugye el. A kampánynak az egyik középpontjában az állt, hogy felelősen gazdálkodik az állam, az állampolgárok pénzével. Azaz a hitelfelvételt ugye 0,35%-ban maximalizálják. Ez egy régi szabály, amit a régi kormány nem tudott sose betartani, és emiatt bukott meg, de sajnos ebből nem lett semmi, hisz pont még kormányba lépése előtt egy alkotmánymódosítással ezt a szabályt megszüntették, és egy nagy adósság kezdésbe kezdett a német kormány, még nem is volt hivatalba, azaz etéren már nem működtek a dolgok, és a gazdaság élénkítés és a szociális kiadások megnyírbálása tekintetében is inkább csak felismerés van a CDU-CSU részéről. Friedrich Merz okosan jól megfogalmazza a problémákat, de politikai cselekvés nem következik, hisz a CDU-CSU pártszövetség a szociáldemokratákkal van egy koalícióban, és ez a koalíció nem teszi lehetővé, hogy ilyen téren előrelépéseket tudjanak elérni, hisz a szociáldemokraták sok téren rálépnek a fékre, és nem engedik ezeket a reformokat. És említette ugye a migrációt, a migráció területén inkább csak látszatintézkedésekre került sor, hisz a határellenőrzések nagy mennyiségű migráns már nem tartóztatnak fel, a kitoloncolások számát minimálisan növelték, de még mindig nem érte el azt a kívánt szintet, ahol már tényleg egy fordulatról beszélhetnénk. Azaz itt is inkább azt mondhatjuk, hogy a problémát felismerték, látják, hogy mit kell tenni, de óriási előrelépés nem tapasztalható e téren sem.
0: Visszatérve még egy pillanatra a gazdaságra, nem is egy pillanatra, hiszen a német gazdaságtól mi magyarok is eléggé erősen függünk, úgyhogy ez bennünket is érint most. Milyen a német gazdaság helyzete? Ugye az ipar is sokáig akadozott, ellátási láncok problémái miatt, energetikai gondok miatt. Az okokat is kérem, hogy mondja el, de hogy hogyan áll a német gazdaság, és mit éreznek ebből a német emberek?
1: A német gazdaság természetesen még mindig egy nagyon erős gazdaság, Európának a legerősebb gazdaság, és világszínvonalt képvisel, de sajnos stagnál. Évek óta nem történt előrelépés, és 0,3%-os GDP növekedés gyakorlatilag egy stagnációt jelent.
0: Bocsánat, ez az európai átlaghoz képest, ami 1,5%, nagyon alacsonyan van.
1: Igen, ez egy nagyon alacsony érték, az egyik legrosszabb az Európai Unióban, és nagyon rossz hír ez nekünk, hisz mi a német gazdasághoz ezzel szállal köthetőek vagyunk. A járműipar nagyon nehéz helyzetben van. A 2016-os, 17-es legmagasabb értékhez képest a produkált járművek száma 30%-kal visszaesett manapság. Az elektromobilitásra nem találták meg a választ, és ez csak kis részlete a sokszínű problémáknak, amit a német gazdaság összehozott. Beszéltünk az energiaválságról, ugye a zöld átállás nagyon forszírozta még a régi kormány, de a jelenlegi is. Atomenergiaműveket kikapcsolták, orosz energiát nem importálnak, nagyon megbízhatatlan az energiaellátás már Németországban, és drága, és ez is együtt a sok strukturális kérdéssel egy hátrány a német piaci versenyképesség tekintetében. Sok német cég úckodik a magas bérkiadásoktól, ez Németországban már régóta egy probléma, most már magas energiakiadások vannak, sőt, a strukturális, infrastruktúrális problémák is ott vannak, mi több, magas bürokrácia, magas adók, mindez nem teszi lehetővé azt, hogy a német cégek tényleg tudjanak jól prosperálni. Sok gazdasági szereplő úgy gondolja, hogy legalább az attitűdben a gazdaság ellenes környezet a német kormányzat részéről már megváltozott, de ugye nem csak attitűdbeli változások kellenek, hanem konkrét politikai cselekvés, és sajnos Németország

0: Országban lassú a döntéshozatal, lassan jutunk A-ról B-re, míg elköltődnek tényleg pénzek, míg egy változást implementálnak, míg egy új törvény megszületik, az általában éveken át történő folyamat, és így Németország nem felkészült arra, hogy egy rapidan változó világpolitika helyzetre jól és gyorsan, hathatásosan tudjon reagálni.
1: A hallgatóknak elmondom, hogy egy nagyon zajos helyen, egy kávézóban vagyunk kénytelenek beszélgetni, hiszen Bauer Bence rendkívül elfoglalt és utazás előtt közvetlenül, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy így is elfogadta a felkérést, hiszen másképp nem tudtuk volna elkészíteni ezt az interjút. Mit éreznek a német emberek a gazdasági helyzetből? Azért a németek gazdagok. Ők még nem érzik ezt, vagy most már igen elégedetlenek kezdenek lenni?
0: Németország egy magas színvonalon van, és egy magas színvonalon panaszkodnak az emberek, úgy ezt el kell mondanunk, hogy mi mindig nagyon jó a helyzete a német embereknek, és Angela Merkel maga úgy fogalmazta egyszer meg, hogy még mindig az individuális élethelyzet nagyon jó, nagyon magas az életminőség, így nagyon sok ember nem igazán látja annak szükségességét, hogy reformokra lenne szükség a gazdaságszerkezetben, a foglalkoztatáspolitikában, a szociális ellátó rendszerekben. Adok erre egy példát, ami egyébként szépen illusztrálja, hogy hogy van ez. Németországban dolgozzák Európa szinte majdnem a legkevesebb munkaórát, 1350 munkaórát dolgoznak. Németországban majdnem a legmagasabb a home office arány, 83 munkanap, és csak ott egy hónapot a németek betegeskednek. Friedrich Merz ezt joggal kritizálta, hisz a német rendszer lehetővé teszi azt, hogy csak telefonon felhívjam az orvost, és egyből kiír engem, táppénzre helyez. Friedrich Merz ezt kritizálta a home office, szóval sokan nem akarnak igazán már 40 órában dolgozni, mert elkényelmesedtek. Szerintem erről a magas színvonalról a németeknek engedniük kell, és meg kell érteni azt, hogy ezt a magas jólétet munkával kell elérni. Most az utolsó évek generációja ezt a munkát előállította, de akik már most fiatalon lépnek a munkaerőpiacra, vagy úgy az élet közepén vannak, már nagyon nem látják úgy, hogy nekik miért kéne többet dolgozni. Ők úgy gondolják, hogy eddig is minden szép, minden nagyon jó, amíg évente kétszer el lehet menni nyaralni, 5 évenként ott az új autó ház előtt, addig így minden rendben van, de azért a struktúrális kérdések látszanak. Egy német fiatalnak már gyakorlatilag lehetetlen saját ingatlanhoz jutnia, még ha akár 2 jó kereső is van, nehéz lakáshoz jutnia, magasak az adók, és sokan úgy gondolják, hogy dolgoznak, de valamilyen módon a szociális ellátó rendszerek behoznak egy csomó embert az országba, évente 50 milliárd ugye a polgári juttatás, akik nem serkentik őket arra, hogy dolgozzanak, hanem a semmittevést finanszíroz, az még a kevés ember, aki dolgozik.
1: A migrációt már említette, mik a számuk?
0: A migráció számai ténylegesen csökkennek, most már nagyjából felére ment vissza az újonnan beérkezők száma, de az a helyzet, hogy minden egyes beérkező már túl sok, és minden egyes az országban illegálisan tartózkodó már túl sok, ebből is van ugye több százezer. Maga a migráció már nem jelentős. Sokkal nagyobb probléma a már beérkezett emberek. Az utolsó 10 évben bejött 6-8-10 millió ember, attól függ, hogy számítjuk ezt.
1: És bocsánat, de ők már német állampolgárok.
0: 3 év után lehetett német állampolgárságért folyamodni, ezt az új kormánykoalíció 5 évre módosította, ez a CDU-nak egy nagy kampányigérete volt. Sokan már német állampolgárok, de azért sokan még nem, és a meglévő emberek, akik bejöttek, azoknak az integrációja, a munkaerő piacra történő beemelése, a bűnözés csökkentése, a szociális ellátórendszer rendbetétele, az oktatással történő foglalkozásnál jelenik most már meg ez a kérdés, azaz, ha senki nem jön be az országba, minden illegális embert kitoloncolnak, akkor is még vannak problémák a már ott lévőkkel, hisz jogos elvárása a német társadalmak, ezek az emberek váljanak részesévé a német társadalmak, én semmi gond nincsen, de gyakran ellenkező tendencia figyelhető meg, ők inkább a szociális ellátórendszerekbe jöttek be, munkával nem nagyon töltik az életüket, és integrációs nehézségekkel küzdenek ők és gyerekeik. Ez megjelenik az oktatásnál, hogy a német diákoknak a 35-40%-a már migrációs hátterű. Ez nagyon nehéz egy nagyvárosban, ahol ez az arány még magasabb, egy normális oktatást szavatolni. Nagyon nehéz akár egy tanárnőnek érvényt szerezni agresszív fiatal muzulmán férfiakkal szemben, akik megjelennek az iskolákban, akik már nem is tudnak jól németül, de viszont nagyon erősen egy patriarchális muzulmán dominanciájú társadalomból érkeztek. És folyamatosak ezek az együttélési problémák, azaz én már ott látom igazán, hogy a migráció bejött a társadalomba, és megjelenik mindenféle problémaként, amit a német politikának kezelnie kellene.
1: Tudják kezelni, vagy egyszerűen csak kommunikációsan lefolytják a problémát, hogy az emberek ne lássák, amit látnak, vagy ne higgyenek a szemüknek.
0: Éles különbséget látok a két kormánypárt között, míg a CDU-CSU köreiben látják ezt a problémát, és tudják, hogy erről beszélni kell. Úgy a Szociáldemokrata párt komplett tagadásban van, bár a szavazói látják, hogy van itt némi gond, de például Berbel Bász, szociális ellátásokért felelős miniszter, pont a minap tett egy nagyon kérdéses kijelentést, ugyanis kijelentette, hogy senki nem jön ide be a szociális ellátórendszerekben. Ezt már ugye a helyben dolgozók azonnal cáfolták, nagyon sok ékes példát bemutatva. Azaz a Szociáldemokrata párt még a probléma komplett tagadásában van, a CDU-CSU viszont már felismerte. A németek viszont nem hülyék, minden nap tapasztalják ezeket a problémákat, akár a tekintetben nagyon sokan vannak, akik nem dolgoznak, viszont csomó pénzt kapnak az államtól. Akár a tekintetben az iskolai színvonal folyamatosan csökken, pont emiatt, akár a tekintetben, hogy rossz a közbiztonság, nők nem mernek este kimenni már sötétben az utcára, romlanak a közszolgáltatások, a vonat, az igazgatás, sok minden. Az államnak a kapacitásait leköti a migráció, nem tudja jól kezelni, és most már 73% vélekedik úgy, hogy az állam nem képes ellátni a feladatait. Ez egy pocsék érték, és ilyen értékkel gyakorlatilag megkérdőjelezik a mindennapoknak a léte, és megkérdőjeleződik az, hogy az állam egyáltalán a helyzet magaslatán áll-e még Németországban.
1: És akkor megérkeztünk a szociális területhez, a nyugdíjreform, az egészségügy megreformálható, rendbe tehető-e, mit a probléma, előregedő társadalom, de ugye van egy másik, ahogyan is mondta, alternatív társadalom, amelyik erősödik és fölnövekszik, és a fiatalok erősödnek. Tehát hogyan lehet ezt összehozni?
0: Döntő szempont volt 2015-ben, amikor megalakult a Willkommens kultúra, Willkommens politika, amit Angela Merkel ugye favorizált, hogy azért a munkáltatói szervezetek erőteljesen abba az irányba terelték a közbeszédet, hogy előregedik a német társadalom, nagyon sok fiatal munkavállalóra lenne szükség. Ezzel alapvetően nincsen gond, csak az a nagy helyzet, hogy akik bejöttek az országba, az nem mindenképpen munkavállalóként akarnak tevékenykedni, ami nem mindenképpen csak az ő hibájuk, hanem az egész rendszernek a hibája is. Olyan bőkezűek a szociális ellátórendszerek, hogy még a legjobb indulatú ember is inkább azt mondja, hogy nem dolgozik, hisz nem éri meg. Erre ékes példa, hogy az egyébként minden országban szorgos, dolgos ukránok Lengyelországban nagy mértékben hozzájártak a lengyel gazdasági csodához, még az ukránok se dolgoznak Németországban, azaz még egyébként a tisztességes, szorgos, dolgos emberekből is kineveli a német rendszer a munkába állás lehetőségét, hisz a bőkezű szociális juttatás semmit tevésre ösztönöz, és akkor emberi attitűd, hogy az ember nem dolgozik.
1: Na és akkor ezt ígérte meg, hogy megreformálja Friedrich Merz. Mit sikerült elérni ezen a területen? Milyen konkrét lépések voltak?
0: Itt is csak látszatintézkedésre került sor. Az történt, hogy az ukránok nem jogosultak már a polgári juttatásra, de azok az ukránok, akik 2025 áprilisa után jöttek az országba. Na most kiszámíthatjuk, hogy ez már nem egy túl nagy szám, és egyébként megint azoknál csapódott le, akik egyébként tisztességes emberek, és nem rossz szándékkal jöttek. Összességében elmondható, hogy a probléma ott generálódik, hogy nagyon sokan megérkeztek a szociális ellátórendszerekbe, nyugdíj, egészségbiztosítás, akik sose fizettek egy perc járólékot se, viszont ugyanúgy igénybe veszik a szolgáltatást. És a német kancellár erre is felhívta a figyelmet, hogy ez egy problémás helyzet, hogy egészségügyi szolgáltatáshoz majdnem a gyorsabban jutnak hozzá ezek az emberek, mint úgymond az a lakosság, aki ott van, folyamatosan fizet járólékot, adót fizet, és ezt az emberek tényleg úgy élik meg, hogy elveszik alóluk a talajt. És ez szerintem egy probléma. Azaz okosan kellene cselekedni, és olyan ösztönző rendszereket bevezetni, hogy jobban munkába lehessen állni, például rövidebb időre legyen munkanélküliség, vagy akár a szociális juttatások, hát ahhoz kössék, hogy az emberek valamilyen közhasznú munkát vállalnak, akár közmunkát, de az ilyen elképzelésekre Németországban a jelenlegi kormánykoalíción belül nincsen ugye többség. Hisz, ahogy felvázoltam, a Szociáldemokrata párt sok ilyen reform elképzelésnél inkább vissza akar venni. Megvalósítható lennének ezek az reform elképzelések az AfD-vel. De ugye tudjuk, hogy az AfD-vel nem akar kormányozni a CDU-CSU, hisz az AfD politika karanténban van, az úgynevezett tűzfal mögött van, így nagyon nem reális, hogy az AfD döntéshozatali pozícióba kerül ami hamarabb.
1: Holott az AfD minden közvéleménykutatásban most már előzi a CDU-CSU-t. Milyen Friedrich Merznek magának a népszerűsége?
0: nagyon rossz értékeket produkál a német kormány. Ugye a jelenlegi kormánykoalíció nem érné el már a 40%-ot se. A CDU-CSU pártszövetség a legújabb Forza felmérés szerint 22%-on áll, a szociáldemokraták 12%-on, azaz még a zöldekkel együtt se lenne meg az 50%-uk, egészen tragikus ezek az értékek. Az AfD-ként szárnyal 26-27%-on áll, és egyértelműen ők a legnagyobb német párt most már, és a németek nagyon akarják már azt, hogy az AfD kerüljön kormányzati pozícióba. Összességében elmondható, hogy Friedrich Merznek az összes mérése 15-16%, ennyi a támogatottsága.
1: Ez alacsonyabb, mint Angela Merkelnek a legrosszabb idejében volt, ugye?
0: Ez alacsonyabb, hogy bármilyen német kancellárnak az utolsó 77 évben, vagy 80 évben. Gyakorlatilag ilyen rossz értéke 1949 óta senkinek se volt, még Olaf Scholznak se, aki csúfosan megbukott. És 84% úgy gondolja, hogy rosszul végzi a kormány a munkáját. 84%. Most gondoljuk végig, hogy a 84% azért egy masszív társadalmi többség, és így nagyon nehéz kormányozni. Elvesztette egy év után Friedrich Merz az emberek bizalmát, ha valaha az emberek bizalma megvolt neki.
1: Ugye nálunk is kormányváltás volt először is, hogyan fogadta Németország a német kormány, vagy milyen lesz most az együttműködés, milyen visszhangja volt ennek ott a mi kormányváltásunknak.
0: Németországban a kormánypárt, ugye a CDU-CSU, az Európa Néppárt alapító tagja, és tudjuk, hogy a Tisza párt is, legalábbis az európai frakció szintjén tagja az Európa Néppártnak. Természetesen ennek örülnek, hisz a párt, egy pártban történő politizálás mindig elősegíti a viszonyokat, azaz ennyi pozitívumot mindenképpen el kell mondanunk, hogy a magyar-német kapcsolatok etéren politikai szinten is javulásnak indulhatnak, hisz a CDU partnerként tekinti a Tisza kormányt, és egy párt szövetségben politizálnak ugye Brüsszelben, ez nagyon sokat számít. Megítélésem szerint a Fidesz viszonyát az rontotta jelentősen meg, hogy 2014-ben már nem támogatta Orbán Viktor Jean-Claude Juncker kinevezését az Európa Bizottság elnökére, és onnan elindult egy lavina, ami helyrehozhatatlan volt, az eltávolodás a néppártól, és ez nagyon nehezé tette a magyar-német kapcsolatokat, és bármennyire más koalíciókat vagy más opciókat próbáltak találni magyar részről, nyilvánvalóan az Európa Néppárt a legfontosabb Európa pártszövetség, és ez, hogy a németek meg a most kormányzó CDU-CSU ott politizál, ráütötte a pecsétét a magyar-német kapcsolatokra. Így rövidre foglalva a kérdését, a németek ennek örülnek, és úgy gondolják, hogy a kapcsolatok most egy új helyzetre készülnek fel, egy új alapra lehet őket tenni, és enne van némi létjogosultság, hisz, ahogy elmondtam, sokat számít, hogy egy pártban politizálnak.
1: És akkor ez gazdasági számokra is fordítható lesz majd, vagy az megy magától úgy, ahogy eddig, vagy tényleg hatással lesz rá ez a javuló kapcsolat?
0: Megítélésem szerint a gazdasági szereplők a politika konjunktúrától nagyjából függetlenül teszik meg a döntéseiket. Természetesen a politikai körülményeknek mindig egy fontos szerepe van, de összességében ez egy külön rendszer. Nem szabad viszont azt elfelejteni, hogy a politika konjunktúrának a összképre, meg a hangulatra mindig egy nagy hatása van. Ha egy olyan hangulat uralkodik Németországban, hogy úgymond Magyarországon ismét egy együttműködő kormány van, egy EU-barát kormány van, úgymond egy demokratikus kormány van, hogy ezt hangoztatják gyakran, akkor sok gazdasági szereplőnél az a gát, hogy Magyarországon befektessen, az a gát, hogy Magyarországra jön, úgymond egy olyan kormánynál, aki nem olyan együttműködő, természetesen ez a gát, ez már nincsen, és e tekintetben akár fellendülésnek indulhatnak akár a magyar-német gazdasági kapcsolatok. Szükségünk van erre, hisz a magyar gazdaság nagyon ki van téve a német gazdaságnak, és így akár ez egy pozitív tartományt is ölthet.
1: Utolsó témakör, Ukrajna és az iráni háború. Friedrich Merz azt is mondta, hogy a fellendülő gazdasági eredményeket, amiket majd ő fog produkálni, azt nagyrészt Ukrajna támogatására fogja költeni. Mennyire támogatja most Németország Ukrajnát? Amerika visszahúzódott ugye ettől, és azután majd az iráni háborúról is kérdezem.
0: Természetesen támogatják Ukrajnát. Fontos alaptétel Friedrich Merz politizálásának, hogy Ukrajnát támogatni kell minden áron. Ez viszont nem zárja magába azt, hogy feltételek nélkül a gyorsított eljárás mellett szállnának síkra, ami ugye azt jelenteni, hogy EU-tagságot kapna Ukrajna a feltételrendszerek teljesítése nélkül. Friedrich Merz kijelent bejelentette, hogy se a 2027-es, se a 2028-as céldátum nem reális az ukrán csatlakozást illetően, és megítélésem szerint a német kancellár e tekintetben azért reálisan látja a helyzetet, de ugye a német közvélemény, meg a német politikai elit úgy tartja, hogy Ukrajna támogatása anyagilag, katonailag minden feltétel mellett fel kell, hogy álljon.
1: Tehát függetlenül a gazdasági helyzettől, és hogy az mennyibe kerül, a németek támogatják.
0: Hát ez majd egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, hogy igazán meddig elég a pénz. Szóval a német államnak át kell nézni a kiadásait, a szociális ellátórendszerre történő kiadásait, az ukrán menekültekre történő kiadásait, a hadakozás költséget, infrastruktúra, Ukrajna segítsége. Összességében azért kijelenthetjük, hogy minden azért nem megy. És Németország sokáig úgy gondolta, hogy nagyon gazdag, mindent meg tud oldani, de talán időnként prioritásokat is kell helyezni, hisz nem biztos, hogy mindent finanszírozni tudnak.
1: Az iráni háború kapcsán Németország először Franciaországgal együtt kategorikusan ellenezte az európai részvételt. Sok ország összefeszült Donald Trump-al, a spanyolok explicit módon, Emmanuel Macron inkább megúszásra próbál játszani és lavírozik. Viszont a németek egyrészt fegyverkeznek, a fegyverzeti kiadásaikat is növelni kívánják. Most a Közel-Keletben, meg külföldi beavatkozások területén hogyan gondolkodik Merz és a kormánya?
0: Friedrich Merz kiadta a lózongot, ez a háború nem a mi háborunk. Azaz míg az ukrán-orosz háborút teljes mértékben saját háborúként fogják fel, és úgy gondolják, hogy Európa, vagy akár a nyugati civilizáció van háborúval Oroszországgal szemben, ezt a viszonyrendszert nem alkalmazzák erre a konfliktusra, ami nagyon beszédes, hisz először is nagyon sok muzulmán él már Németországban, Nyugat-Európában, azaz az egyértelmű pro-izraeli állásfoglalás nagyon veszélyes lehet az ötteni közvéleményre. Másodjára beláthatatlan következménye van ennek a konfliktusnak, nem tudjuk igazán, milyen irányba megy. A harmadik az az, hogy nagyon nehéz Donald Trump viszonyrendszerében úgymond valami pozitívat kiszűrni a németeknek, mindig nagyon nehéz itt lépkedni, ugye Merznek siker az első egy évében úgymond nem tönkretenni a Trump-al történő viszont. Ez viszont az utolsó hetekben megkérdőjeleződött, hisz Donald Trump bejelentette hivatalosan, hogy 5000 amerikai katonát visszavonnak Németországból, és olyan kritikával illette Friedrich Merzet, ami hát kicsit kemény Donald Trump stílusában, de igaz, hisz úgy mondta az amerikai elnök, hogy a németek mielőtt nagyon beleavatkoznának ezekben a dolgokban, inkább hozzák rendbe a saját gazdaságukat, és próbáljanak rendet tenni Ukrajnában. De azért a bilaterális viszony elmérgesedése az egyik félnek se az érdeke, és bízom benne, hogy ezt akár lehet még reparálni, mert egy rossz amerikai-német viszony hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár, akár egész Európára nézve is.
1: Kedves hallgatóink, egy éve kancellár Friedrich Merz Németországban. Erről beszélgettünk a mai külpolitikai félórában Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: az Ian Jazz Planet muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra van. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
3: Köszöntöm Önöket! Csodálatos kiállításra hívom Önöket, amely május végéig látható a Párbeszéd házában, a Horánszky utcában. Textilművészek műveit láttatjuk most Orient Enikő, Tédorombi Mária és Láng Miticzky Katalin alkotásain keresztül a remény gondolatának ihletésére. Orient Enikő textilművész, ennek a kiállításnak a megálmodója, a remény a központi gondolat. Miért pont a remény?
4: Mi 2020-ban kaptam egy olyan felkérést, hogy az Arszakrára egy textil kiállítást szervezek, és hát sajnos a pandémia ideje volt ez, és kialakult, hogy nem lehet semmi rendezvény. De már elkezdtem szervezni, és érdeklődtem kollégáknál. Végig gondoltam, hogy kinek milyen munkái van a textil kollégák közül, és így alakult ki, hogy akkor 16-an összeálltunk erre a kiállításra, és hát akkor is már a reményünk volt. Az Arszakrának is, meg az Eucharisztikus Kongresszusnak is a témája ez a gondolat volt, és így egy röviden, egy kis szóval reményt adtuk címül. És akkor jött ugye a pandémia, elmaradások következő évben, talán esetleg, de a sok bizonytalanságban az merült föl bennem, hogy ha netán-tán tovább húzódik, akkor legalább egy kiadványunk legyen, ha már kiállítást nem lehet. És akkor egy kemény, sok-sok hónap, egy év munkája volt, mire egy kiadvány összeállt. Ehhez lelki erősítést kaptunk a Prokop Máriától, akit közösen kértük, hogy ő nyissa majd meg a kiállításunkat.
3: Prokop Mária művészettörténész, Esztergom, megszállott szerelmese, és egyáltalán a művészetek minden művészeti ágnak szinte támogatója, és terjesztője, és képviselője, és olyan lelkesen beszélt ezen a kiállításon is arról, hogy milyen nagy szükség van a reményre, és ezek a műalkotások mennyi erőt tudnak adni mindannyiunk számára a túléléshez.
4: Igen, hát ez nagyon-nagyon dolgozott bennünk, és nem csak ő, mellette még egy teológiai erősítést is kaptunk, mert pont abban az időszakban volt a plébániánkon a Pákozdi István atya, aki hát egy néhány évet tudott csak itt tölteni nálunk, de sok évvel ezelőtt már egy-egy vasárnapi misét tudott ott mi nálunk tartani, utána meg már plébánosként jött, és csak akkor mondtam, hogy hát mire készülünk, egy néhány gondolatát azért megosztja velünk, úgyhogy a kiadványba kettőjüknek a gondolatai vezették be a képeket. Ugyanazok a kiállítók voltak akkor is, 21-ben a Klebersberg kiállítóteremben, akkor egy későbbi időpontban pedig a Budai Klub Galériába kaptunk meghívást, akkor is a reményt egy olyan címmel bővítettük, hogy Örök Remény. Ez volt annak a második kiállításunknak is a címe, és tavaly a pápa ugye meghirdette a remény évét, és akkor gondoltuk, hogy azért érdemes lenne még tovább folytatni. Tavaly indult el a rákérdezés, és felcsillant a remény, hogy következő évben kerültünk így ide erre a kiállításra, hogy most a Párbeszédházban van a kiállításunk.
3: Milyen volt a kiállítás megnyitó? Ki mit vitt haza belőle?
4: Nagyon-nagyon izgalmas volt mindenkinek a készülődés, a begyűjtés ugyanerre a témára mindenki újabb alkotást hozott. Mi az, ami mindenkinek ugyanúgy a remény még közelebbi megjelenítése. Bár a textileket készítésük idejével számítva nagyon hosszú ideig alakulnak ki.
3: Mert mennyi egy ilyen textilművész egy művének? Nem lehet nyilván átlagot sem mondani, de ezek napokban mérhetők, hetekben, hónapokban, években.
4: Én ilyenre csak azt tudom válaszolni, hogy egy élet van mögötte. Amit összegyűjtünk, abból kell leszűrni egy témára. A bővítés meg szűkítés, ez egy olyan oda-vissza gondolatsor mindig, hogy nem lehet azt mondani, még az se, hogy mikor fogta a kezébe a fonalat először, mert annak is van története.
3: Azt tűnt fel nekem, hogy mindenki nagyon pontosan, nagyon-nagyon közérthetően és mégis mélyen tud beszélni a saját műveiről. Ez nem olyan általános dolog. Ez a textilművészeknél nekem ez a tapasztalatom, hogy ott általános, tehát hihetetlenül érzékenyen tudják elmondani is a tartalmat.
4: Nagyon-nagyon gondolatilag végig kell az egészet építeni magunkba, hogy mit akarunk, mit szeretnénk kifejezni, a mi technikai megközelítésünkkel, lehetőségünkkel. Mindig a tartalom adja a megjelenítés, a formát is, mert a tartalom a fontosabb, és ehhez keressük meg a textilművészeten belül is azt a technikát, azt az anyagot, hogy ezerféle anyag lehet a szál is, azoknak a kapcsolódásai, a függőleges vízszintes szövetszerkezet az tényleg az ég és a föld kapcsolatát jelzi, és a legszorosabb kötésszerkezet a vászonkötés, de ennek is ezerféle változata van, a színeknek is jelentése van, mindegyik szín nagyon-nagyon meghatározó, hogy a fényt hogyan lehet megjeleníteni. Hát hadd mondjam akkor ahhoz, ha a megnyitóról volt szó. Azért a látványon és a beszéd szavain kívül még a megnyitóhoz a zenei hang is nagyon hozzátartozik. Gyönyörű volt, hogy a Felső Krisztinavárosi Szkóla elfogadta a meghívásunkat, és gyönyörűen az volt a meglepetésünk. Két éneket hoztak, és az egyik ének kezdetéhez a kórus vezetője, Tőkés Tünde, elkezdett kiosztani papírokat, nem tudtuk elképzelni. Hát az volt a lényeg, hogy az Isten Boldog Fénye című éneket azt a kórusa énekelte, és Tünde beintett mindenkinek, hogy mindnyájan a refrént énekeljük, hogy Isten Boldog Fénye hangban, énekhangban, látványban, érzelmekkel, mindennel a fény, és itt a teremben pedig a hatalmas nagy fény, ebben az óriási teremben, a díszteremben.
3: A Párbeszéd háza, díszterme, csodálatos helyszín a textil művészek számára.
4: A refrén így szól, hogy Isten boldog fénye, el nem múló szépsége, szent és áldott Jézus Krisztus. Napnyugtával szemlélve az esti fényt, dicsőítjük az Atyát, a Fiút és Isten szent lelkét. Ezt a refrént mindenki, a kiállítás megnyitó résztvevői, mindenki énekelte, és a köztelévő verszakokat pedig a kórus.
3: Orient Enikőnek milyen műve van itt most a kiállításon?
4: Én a főiskolán, a textil szakon belül a kézifestés nyomatanyag szakcsoportban voltam, és hát mivel a nagyipar megszűnt Magyarországon létezni, de a kezünkkel festés, a textilre festés, az szabadon szárnyalhat a továbbiakban is. Tehát én a textilre festem a képeimet, úgyhogy textilfestékkel is a szálat festem be, és így egy áttűnő látványban jelenik meg az a gondolat, amit én szeretnék valósággá tenni.
3: A válogatás nehéz egy ilyen kiállítás előtt?
4: A csoportosnál mindenki maga választhatta meg, hogy mit ad be. A három alkalommal, ahogy a kiállítás létrejött évenként, minden alkalommal mindenki egy másikat tudott adni. Most is mindenki újat adhatott, csak a névsor, a résztvevők maradtak ugyanazok.
3: Én azt figyelem, hogy milyen szeretett teljes közösség is ez. Nagyon jó viszonyban vannak egymással. Egy lelkiség, egy nagyon mély lelkiség köti össze ezt a csapatot, ha jól látom, ezt a 15 művészt.
4: Igen, igen, tulajdonképpen Isten fog össze minket, a hitünk, mert a remény az alapja. A hit az alapja a reménynek, és akkor a hit remény szeretettel, tényleg szeretettel vagyunk egymással, és hát én is úgy tudtam összefogni ezt a kis csoportot, hogy embertársainknak a legjobbat és Istennek a legszebbet tudjuk akkor mi bemutatni.
3: Meddig lehet látni ezt a kiállítást a Párbeszéd házában?
4: Május végéig, május 31-ig, minden délután be lehet jönni a Párbeszéd házba és a díszteremben. Itt fogad minket az a sok alkotás.
3: Mi lesz a következő forduló?
4: Még nem tudom, egyelőre, most ez három alkalom volt, három a magyar igazság, de nagyon jó lenne, hogyha ha tudnánk nyitni fiatalabbok felé is.
3: Mert a negyedik kiállítás a fiataloké lenne?
4: Bízunk benne és reménykedjünk, hogy tényleg a fiatalabbak is meg tudják nyitni a szívüket, és olyan alkotásokat tudjanak létrehozni, ami ugyanebben a gondolatkörben lesz megint a textilnek a különféle nyelvezetével, mert hogy színes paletta a textil.
3: Miben különbözik egy textilművész egy festőművésztől? Az anyag mennyire formálja az embert magát is?
4: Technikailag mindenki a saját útján jár, az ősi alapokon, amit még hozzá tud tenni mindenki még az egyéniségébe, és a tartalmat kell mindenféleképpen az adott célhoz megtalálni, és akkor a tartalomforma teljes egységben tud kialakulni.
3: Az tűnik itt fel nekem, hogy a textíliák nagyon különösen mindig más és másképp formázhatók az egyéniségnek megfelelően, tehát szinte minden alkotás merőben eltér a másiktól. Tehát ahogy itt ezt most hallottuk, hogy ugye technika mennyire egyénileg formálódik, hogy ez olyan érdekes, hogy egy festőművész az technikát tekintve talán egyszerűbben tudja kifejezni magát, ugye, mint a textilművész?
4: Igen, hát a textil az az embert elkíséri a pólyától a szemfödőig. Tehát a textil egész életünkben azt a védelmet, a melegséget adja. Ugye a legszükebb ruházkodásban, a környezetünkben, a lakástextilben és az ipari textil egyszerűen körülöttünk van, fontos a kapcsolatunk a textillel.
3: Igen, ez tényleg, hogyha egy lakásba belépünk, ott is rögtön föltűnik, hogy ki vonzódik ehhez vagy ahhoz a textíliához, és idomul a környezet a személyiséghez, hát akkor a művészetben aztán végső kiteljesedését nyeri el.
4: És tartalommal, hogyha megtöltjük, hogyha szakrális tartalommal, akkor a Jóisten felé is ezen keresztül tudunk úgy megnyilatkozni, hogy embertársainkat is erre felé tudjuk vinni.
3: Igen, nekem sugároznak ezek a művek, tehát sokkal erősebben, mint egy festmény. Olyan fények, olyan kisugárzás jön a képekből, hogy magával ragadja az embert. És nagy a változatosság, mert részben bibliai elemek, hitbéli megtestesülések, részben van történelmi téma is, van irodalmi, ugye Balassi, Kecskés Ágnes például Balassi eleveníti meg a textiliáján. Ez milyen technika?
4: Eredeti a francia Gobelin, a legtörténelmibb textil technikával oldotta meg, és a Makai Márti pedig a Gizella palástját ikatta oldotta meg, az megint egy másik technika. Somodi Ildikó ikattal az angyali üdvözletet.
3: Mi ez az ikat? Muszáj, hogy megkérdezzem.
4: A szövéshez a felvető szálak már rendszerben megvannak, és akkor festik meg a szálakat a formának megfelelően, a rajzolatnak megfelelően, és utána szövik be a vízszintes bevető szálakat. Azokkal rengeteg variálást lehet még tenni, és az is egy ilyen áttetszőséget ad, és egy picikét mozgalmasabbá teszi az egyszínű, a festés, és a másik irányú szín egy raster megjelenésével adja akkor a képet.
3: A textilművésznek ugye meg kell tanulnia különféle technikákat, ki kell tapasztalnia a textiliák válaszát, és aztán utána úgy érzem, hogy szabad a pálya, tehát utána már csak beleálmodja azt, amit át akar adni, ami sugárzik majd.
4: Hát én azt tudom mondani, hogy elsőben megtanulja mindenki az ABC-t, és egy életen keresztül levelezésékét, a verseket, a drámákat, mindent azokból a betűkből csinálja. Abból állítja össze. Szálat meg kell ismerni, az ezerféle szálat és az ezerféle további technikai lépéseket, és ezeket tartalommal kell megtölteni.
3: Milyen egyszerűen hangzik ez így?
4: És amikor tartalomban a szakrális tartalom jelenik meg, akkor pedig tényleg még a következő dimenziók is itt vannak, mert az ég és föld összekapcsolódik, mint ahogy a szálban iparban is, a textilben is, a függőleges meg a vízszintes szálak, ahogy összekapcsolódnak a valóságban is, a függőleges meg a vízszintes, hogy fölfelé nézzünk, a talpunk alá nézzünk, ne botoljunk meg, és embertársainkhoz meg oldalra, mint ahogy a keresztvetés.
3: Tédorombi Mária Fény felé című festmény előtt állunk. A textíliák között ez egy külön jelenség, annyira tökéletesen beleillik a textíliák sorába, hiszen selyemre készül.
5: Igen, én évek óta selyemre festek, én textilfestő nyomóként végeztem valamikor az egyetemen, és természetes, hogy minden olyan technikát, ami ebből adódik, azt tovább vittem az évek során, és kipróbáltam a textilre való kézzel festést. Tehát ez pontosan ugyanúgy készül, mint ahogy bármelyik festő, ecsetekkel, hengerekkel, ezzel, azzal a technikával, de selyemre és textilfestékkel. Van ezzelnek egy könnyedsége is éppen ezért, mert meg légiessége, mert egy kicsit a festék nem rajta réteget képez, hanem benne van az anyagban, nagyon vékonyan, nagyon finoman, és ettől egy ilyen könnyedsége van a képnek.
3: És furcsa, mert a színek ezt nem is indokolják, de van valami sejmes fénye az egésznek.
5: Hát, mert alapvetően az anyagnak van egy sejmes fényessége is, én ugyanezekkel a festékekkel egy kicsit tompítom a fényét, de mégis átjön rajta.
3: Átüt rajta.
5: Igen,
3: átüt
5: igen.
3: Rajta. Miért Fény felé a címe?
5: Hát ez ennek egy nagyon egyszerű témája van. Én egy hosszú utazást tettem meg Olaszországba, Velencei Biennálira mentem autóbusszal. Mindenki tudja, hogy az autópályán az alagutak sokaságával találkozik az ember, és nagyon utálatos dolog, hogy állandóan bemegyünk a sötétbe. Bent az alagútban még egy-két fénycsíkunk van, ugye, mert a mellettünk levő autóknak a vészfékezése, vagy éppen a világítása ad egy kis fényt, de mindenki várja, hogy mikor lesz már a vége az alagútnak, mikor jövünk ki belőle.
3: És reméli mindenki.
5: Igen, hogy kijutunk belőle, és én tulajdonképpen ezt a témát dolgoztam föl, mert nagyon szeretek foglalkozni magával az úttal, tehát a mi saját utunkkal, aminek természetesen van egy egészen profán dolga is, de van egy meditatív része is, hogyha úgy szeretném, vagy spirituális egy kicsit. Tehát az embernek van egy életútja is, aminek nagyon sokszor belekerül a nehézségekbe, és utána nagyon várja, hogy már végre kijussunk belőle, és tulajdonképpen ezt az átvitt értelmet is az ehőttem volna megfogalmazni a képbe.
3: Kiállítás címe a remény, és a kiállítás címe ihleti ilyenkor a művet, vagy egyszerűen az ember kiválasztja az életművéből, ami ide illik.
5: Ebben az esetben én nem tudtam erre készülni, tehát nem maga erre a kiállításra készült. Nekem a Kass Galériában volt egy nagy kiállításom 2022 tavaszán, és arra készült ez a sorozat, és ennek több része is van, tehát nem ez az egy szem darab. Csak most ugye Enikő kérte, hogy valamilyen képet, vagy valamit hozzak, mert ezelőtt két héttel meg Óbudai Pince Galériában zárult egy másik kiállításom, és egyszerűen így nem jutottam ahhoz hozzá, hogy itt készüljek erre a kiállításra, és akkor végig gondoltam, hogy mi az, ami ebbe a világba beleillik, hisz a korábbi kiállításokon is szerepeltek mindig munkáim, ott oda készültek többnyire, tehát ez az első, amire nem ide készült, de úgy éreztem, hogy ez a témához teljesen megfelelne, és az én gondolataim szerint erre a képre esett a választásom.
3: Sétálunk körbe itt a terembe, és Láng Miticki Katalinnak a művejét álltunk itt meg. Gyönyörűséges látvány, és annyiféleképpen lehet interpretálni ez a csoda benne, hogy a domborzata kiemelkedik és hullámzik az egész. Mit lehet erről tudni?
6: Ez egy triptihon, tehát három részből áll. A fő alak, az a középső alak, és van mellette két mellékalak, mert ezek ilyen nagyon elvont, tehát nem figurális, hanem teljesen elvont és absztrakt. Az egész műnek a címe az evangélium, tehát az örömhír. És ez tulajdonképpen egy történetet mesél el a Bibliából, mégpedig azt a jelenetet, amikor az Úr Jézus a kereszten kileheli a lelkét, és a kárpit, a templom kárpitja aljától a fölig ketté hasad. Tehát ez egy valóságos történet is, mert így történt. Ez nagyon érdekes tudni azt, hogy a templomnak volt egy belső része, a jeruzsálemi templomnak egy leges legbelső része, ahova pap csak egy éppen egyszer mehetett be, ő is csak ilyen biztonságos biztonsági intézkedésekkel, hogy egy kötelet kötöttek a derekára, hogyha netán rosszul lenne, vagy elájulne, vagy meghalna, akkor ki tudják húzni, mert oda nem volt szabad belépni. Csak a papnak, a főpapnak egy évben egyszer. És ennek a templomnak ez a kárpitja, ez, amikor az Úr Jézus meghal, ez ketté hasad. Tehát valóságosan is megtörtént, hogy a kárpit ketté hasad. Hatalmas nagy szimbolikus jelentősége van, hogy megnyílt az út az Atyához. Jézus Krisztus kereszt halálával mehetünk az Atyához. Ezt a jelenetet szerettem volna ábrázolni. Tehát a középsőnek a nagyméretű mű, 2,60 méter magas és 1,30 méter széles, hát ez textilben ez nagyméretű műnek számít. Ennek a címe a kárpit ketté hasadása. És az egészet úgy próbáltam megfogalmazni, csak kell elképzelni, elindulunk alulról, ez egy nagyon durván szőtt, egy nagyon plasztikus, szinte egy domborműszerűen megszőtt kárpit, és elindulunk a sötét színekből, a sötét lilákból, sötét vörösekből, sötét kékekből, majdnem feketéből elindulunk fölfele. És ahogy tulajdonképpen ebből a kilátástalan a világból a tekintetünk egyre feljebb megy az Úr Jézusnak az alakjára, csak nagyon jelképesen van ábrázolva, csak éppen a lehajló feje és a karjának csak egy vonala látszik, és ahogy megyünk fölfele, ugye az egyre színesedik a kép, rengeteg színt használtam, a narancsoktól vörösekig, az okkerekig és a kékek, zöldek, mindenféle ezer árnyalata. Ezzel szerettem volna azt érzékelni, hogy milyen szép és sokszínű a világunk. Annak ellenére, hogy ugye...
7: A sötétből indul,
6: igen, de úgy látszik, a bűn azért még nem hatalmasodott el annyira a világon, hogy azért ezek az életnek, ennek a sokszínűsége, tényleg a csodája a természetnek a minden mozzanatában tényleg fantasztikus és gyönyörű, a sokszínűsége látszódik itt a különböző mezőkön, és ahogy egyre megyünk fölfelé, és a tekintetünk már fönt van, egy ezüst kereszt ábrázolódik ki, és az Úr Jézusnak a lehajló feje és a két karja, és ezt az egész mint egy ilyen nagy harsona, belemegyünk a majdnem feketéből, a fehérbe, az aranyba, ezüstbe, ugye ennek a kiállításnak is az a címe, hogy a remény. Tehát itt van a nagy-nagy reménységünk, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy bennünket megmentsen, megváltóként jött, feláldozta az életét, és így mehetünk mi közvetlenül az Atyához Jézus Krisztus által. Ez a fő alak, a középső nagy textíliának ez a rövid összefoglalója. A két szélső pedig, ez olyan, mint egy ilyen történet elmesélése. Ugye, amikor a kárpit ketté hasad, akkor azt is olvassuk a Bibliában, hogy beleremegett az ég, és belerendült a föld, és a sziklák megnyíltak, és a kövek elmozdultak. A jobboldali mellékalak az a földnek a belerendülését, azt a nagy erőt, amit akkor gondolom lehetett érezni, hogy a történelemnek a legnagyobb eseménye történik meg ekkor, és akkor azok az oldalról való bemessződések, ez a belerendülés a földnek. És hát a föld színeivel itt is elindulunk a barnáknak ezerféle árnyalatából, és akkor itt is ugye a remény, ahogy megyünk fölfele, végül is aranyba torkolik az egész kép. A baloldali pedig ugye az égnek a belerendülése itt az ég színeivel, ugye kékek, fehérekkel, sokféle színárnyalattal dolgoztam, itt nem aranyba torkolik az egész, hanem ezüstbe. Ez körülbelül ennek a triptihonnak a rövid összefoglalója.
7: Hogy születik meg, tematikailag érdezem most egy ilyen alkotást, egyszer csak megérint valami történet, egy bibliai jelenet, egy kép, vagy hogy talál rá az ember erre?
6: Hát ez nagyon érdekes. Én ezt a témát már nagyon-nagyon régen forgattam a szívemben, meg az agyamban, de főleg a szívemben. Tehát évekig készültem rá, az az igazság, hogy nem is nagyon mertem egy darabig hozzáfogni, mert úgy éreztem, hogy ennek nekem nagyon meg kell bennem érnie ennek a gondolatnak. Én egy hívő ember vagyok, tehát gyakorló, egy református vagyok, és ez a hitemnek az alapja, a közepe, a lényege, a reménye, hogy ez a hatalmas remény, ez a nagy lehetősége az embernek, hogy ha hiszel az Úr Jézusban, üdvözülsz, és akármennyire is az ember sajnos azt tapasztalja, hogy hát sajnos sokszor gonosz a világ, tényleg az emberiség valahogy a gőgében már teljesen megkergül, és nincsenek kapaszkodók, nincsenek célok, nincsenek remények, és egy hívő embernek, aki akinek személyes megváltója az Úr Jézus, egy ilyen csodálatos reménye van, és így élheti már itt a földi életét is, és aztán kiteljesedhet majd a földi élet befejezése után, mikor színről színre, és Istennek a dicsőségében osztozva élhetünk majd, sőt, hát még ígéret van arra, hogy kapunk dicsőséges testet is, és ebben az Istennel való közösségben lehetünk ebben az örömben. Hát ennél nagyobb reménység, és ennél nagyobb öröm, és ennél nagyobb lehetőség, azt hiszem, az ember számára nem adódhatott.
3: Orientenikő Tédorombi Mária és Láng Miticki Katalin nevében is elköszön a szerkesztő, Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Handel G-dur koncertójának 5. tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólaltatta meg Rolla János vezetésével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 141 évvel ezelőtt ezen a napon született Otto Klemperer, német zeneszerző és karmester, aki 3 évig volt a Budapesti Operaház karmestere. A hangolóban Beethoven 5. szimfóniájából hallanak részletet, melyet Otto Klemperer vezényel. Előadja a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara.

Kedves hallgatóink, az 1885. május 14-én született Otto Klemperer német zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Beethoven 5. szimfóniájának részletét vezényelte, előadta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.

Debussy kis szvítjének részletét a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Ungvári Judit bemondó, valamint a technikai munkatársak Urbán Péter és Bójás János. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Azt állítják továbbá, hogy az újkor embere egyre inkább elveszíti azt a belső középpontot, amely személyiségének tartást, egész életének pedig irányt ad. Megfigyelhető az is, hogy a mai ember a számonkérés bármely igényénél, vagy az odaadás minden rezzenésénél bizonytalanná válik, és öntudata mögött egyre fenyegetőbb félelem rejtőzik. Az embernek meg kell keresnie azt a belső középpontot, azt a terheket is elviselő biztonságos tartást, azt a biztos alapot, melyből a világba kiléphet, s amelyhez újból visszatérhet. Hogy mindezt megtaláljuk, ehhez nem elég hétvégeken vagy szabadságunk idején a természetbe menekülni. Eltekintve attól, hogy ez a természet egyre inkább elveszíti igazi jellegét az idegenforgalmi létesítmények miatt, maga a tóparton vagy a hegyekben eltöltött idő nem képes kellő mértékben kiegyensúlyozni a fenti hatásokat. Eredményezhet ugyan bizonyos testi-lelki megerősödést, ez azonban hamarosan elhasználódik. Szükség van egy állandóan ható, valódi ellensúlyozó erőre. Ez az ellensúlyozó erő azonban nem lehet csupán szellemi természetű. A költészet, zene, a képzőművészetek épp úgy nem kielégítőek, akár a filozófia, vagy valami hasonló. Ugyanezt állítják többnyire az orvosok is, de arra a kérdésre, hogy mit is tegyünk, nemigen tudnak válaszolni. De hogyha valamit tanácsolnak, az valamiféle vallásos jellegű összeszedettségre, elmélyülésre, elmélkedésre irányul, ami annyit jelent, hogy bizonyos értelemben vett imádságot kell gyakorolni. Ez azonban nehéz, ha hiányzik a meggyőződéses hit. Az imádság ugyanis csak akkor segít, ha nem a hatásai miatt, hanem Istenhez való benső kapcsolatból fakad. Mennyire fontos tehát, hogy akiknek megvan ez a kapcsolatuk, meg is őrizzék. Ami pedig a látszólagos gyengeséget, az életre valóság hiányát illeti, bár a gáncsoskodásra való helyes válaszról még lesz szó, biztos, hogy az igazi imához az alázat is hozzátartozik. Ez azonban nem gyengeség, hanem igazság. Az az erő, amely nem érti a szentségben a fönséget, és nélkülözi az alázatot iránta, az mélyen terméketlen. Az embernek szüksége van az imádságra, hogy lelki egészségét megőrizze. Imádkozni azonban csak élő hitből lehet. Másrészt viszont, és itt zárul a kör, a hit csak akkor marad élő, ha imádság kíséri. Az imádság ugyanis nem olyan tevékenység, amelyet gyakorolunk vagy elhagyunk, és közben hitünk érintetlen marad, hanem épp az imádság hitünknek a legelemibb megnyilvánulása. Maga a kapcsolat Istennel, akire hitünk irányul. Előfordulhat olyan időszak az ember életében, amikor felhagy az imádsággal, de huzamosan lehetetlen megmaradnunk a hitben, imádság nélkül, mint ahogyan nem lehetséges élni sem lélegzés nélkül. Újból a lélegzetvétel gondolata jön elő. Nincs éppen ez ellentétben azzal, amit az előbb állítottunk? Nincs élet légzés nélkül, tehát a légzés szükségképpen megállás nélkül történik. Sem akarni, sem gyakorolni nem kell. De ez is csak félig igaz, hiszen létezik elsatnyult, elhanyagolt, beteg lélegzés is, és könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy erősítenünk, gyógyítanunk kell légzésünket, azaz gyakorolnunk kell. De ne feszegessük tovább a dolgot, maradjunk annyiban, hogy a légzés alapjában véve magától megy akár a szívverésünk. A kép azonban csak akkor lesz teljes, ha meggondoljuk, hogy az előbb említett légzés miféle élethez tartozik, és honnan is származik az az élet. Hitünk szerint első, természet szerinti életünkben Isten egy második, új életet ébresztett, amely ma még csak csírájában létezik, de ki kell bontakoznia. Ez a csíra még gyenge, sérülékeny, bizonytalan, mint kezdetben minden élő. A régi élet ránehezedik az új életre. Visszatartja, korlátot szab neki, félrevezeti. A tudásunkkal és érzékeinkkel közvetlenül tapasztalható élet,
A természet szerinti ember élete az ennek megfelelő testi és szellemi szükségszerűségekkel. Ez az élet minden további nélkül érvényesül, a másik élet azonban el van rejtve, ritkán tapasztalható meg. A hit világába tartozik, ápolni kell. Így komoly mi bennünk annak a veszélye, hogy nem törődünk új életünkkel, s engedjük, hogy a régi felülkerekedjék. S mi alatt a természetes légzés erőteljesebbé válik, addig a rejtett, a Szentlélektől származó egyre gyengébb lesz, még csak teljesen meg nem áll. Az új, belső életet Isten adta a kezünkbe, mint a törékeny gyermeki életet az édesanya kezébe, vagy egy veszélyeztetett életet ápolója kezébe. Így meg kell majd önmagunktól kérdeznünk, vajon mennyire becsüljük ezt az új életet? Mit jelent számunkra, s le kell vonnunk az ebből adódó következtetéseket? Mindent meg kell tennünk, ami ennek az új életnek megőrzéséhez és kibontakoztatásához szükséges. Az őszinte hit és belső bizonyosságainak indításai nem fognak félrevezetni bennünket, hanem megmutatják, amit az igazság ajánl. Isten szavának és az általa megvilágosított és megerősített emberi tapasztalatnak az igazságát.

0: Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A pásztor költemények kiváló lehetőséget adnak a poétáknak, hogy egyaránt megjelenítsék az érzések minden válfaját. Miközben a szellemességnek is utat engednek, nem feledve az egyszerű falusi életbáját, vagy éppen azt, amit annak vélünk. Talán a mindig ijesztően közeli modernség fenyegetése űzi a költőt és olvasóját a védelmező természet ölére. Annak minden vélt vagy valós erényének, erejének köpenye alá simulva. Az elbóbiskoló táj álmának ködébe rejtezkedik, a városi csapdák és harcok elfáradt közkatonája. A csendes és egyszerre csendesítő élet, a nyugodtan nyers és őszintén örökkévaló pásztorlét valamiféle atlantiszi boldog elsüllyedt birodalmat festenek a szemlélők elé. Ez pedig olyan fájó nosztalgiát döf a szívükbe, amely sosem létezett aranykor fényeibe pislog elveszetten. És éppen azért, mert sosem volt, s mindig elérhetetlen, sehol sem létezett, örökké felderíthetetlen, nos, éppen ezért teljesen elérhető és felderíthető az itt és mostban. Mivel nincsen egy hosszúságú és szélességi fokokkal meghatározható földrajzi pont, ahová belőhetnénk, emiatt igazából mindenhol van, meg sehol sincs. Azt is mondhatnánk, bennünk van, de nem belőlünk van. Ha van. És ez a ha nyitott mindenkinek. A ha mindnyájunknak szól, mind beléphetünk rajta. De csak is úgy, hogy a pásztori idill földjére az igazat, a valót, a maradandót, az örökkévalót visszük el. Mert csak akkor lesz, akkor marad, beszennyezetlen, akkor töltheti be az álmokat beteljesítő szerepét. Ebbe a pásztori álomvilágba Christopher Marlowe is elviszi a rajongó szerelmest, az ifjút, akinek ámor vagy tán erosz már ügyesen megsebezte a szívét. Az ő versében a szenvedély átjárja a tájat, és a föld fölé emeli az embert, hogy szinte átrepüljön mezőket, erdőket, tavakat, s egyéb természeti tüneményeket. Christopher Marlowe, a szenvedélyes pásztor. Jöjj velem, légy a kedvesem, próbáljuk ki a végtelen erdők és hegyek örömét, s amit csak nyújt a domb, s a rét. Elülünk majd a bérc tetőn, alattunk nyájak a mezőn, köröttünk zuhogó patak, s madrigált zengő madarak. És ágyat rózsákból s füvek illatából vetek neked, főkötődet ezer virág, s öved hímezi mirtuszág. És kapsz majd gyönyörű ruhát, mit bárányok friss gyapja ád, és szépen szeget papucsot, és rája színarany csatot. Zekéd szalmas repkény szövi, s korall, s borostyán díszíti, ha vonza szíved szerelem. Jöjj velem, légy a kedvesem. Pásztorok tánca, s végdalom ébreszt majd minden hajnalon, ha vonza boldog szerelem. Jöjj velem, légy a kedvesem. Minden, ami csak a Szabó Lőrinc fordította versben, ezen a tájon moccan, pihen, fénylik, árnyat ad, takar és ékesít, azért van, hogy magának a szerelemnek adjon méltó kíséretet. Akár csak királyt az udvar tartása, úgy veszi körbe a pásztort a táj, s minden keze alá simul, minden neki és érte igyekszik feladatát végezni, hogy dísz és ajándék lehessen. Így tudja az egyszerű neve nincs pásztor mindazt felajánlani szerelmesének, ami természet szerint nincs hatalmában. A horizonton tündöklő képek, a szikla alatt futó patak csobogása, a madarak éneke sosem volt egyedül a pásztor tulajdona. Hatalmasabb úr talán rendelkezhet velük, lehet a szerelem, a szeretet királya, aki adományba, hitbizományba adhatja. De mégis, mégis. A kicsi pásztor szerelmes gondolata nem téved. Ez a meg nem nevezett, s mégis mindenható, mindent uraló fejedelem is ismeri a tiszta szív egész szeretetét. Nem veti meg, sőt, kedvét leli benne. S íme, erőltetni sem kell, s a szerető embert rögtön pártfogásába veszi, s neki minden uralmát odaadja. És ez így is maradhat, amíg igazi, tiszta, beszennyezetlen szeretetben egy marad vele. Amíg a pásztor szíve követi az egyetlen úr parancsát, addig követheti szerelmes álmát is, és lehet övé mindaz, amit kedvesének ígér. A táj, a szférák, az élőlények, s az összes emberi alkotások. Nem véletlen, hogy egy ilyen kulcsot, titkos zárat felpattintó vers választ szül sokakban. Walter Raleigh is gyorsan megalkotta kis riposztját, s egy év múlva az elsőnek cinikusnak vagy túlzóan józannak ható költeményt olvashatta a nagy értemű. Walter Raleigh, válasz Marlowe a Szenvedélyes pásztor a kedveséhez című versére. Volna ifjú a föld, s a vágy, s hihetném pásztorok szavát, vonzana az íj élvezet, mennék, és lennék kedvesed. De karámba kerül a nyáj, a bérc jeges, örjöng az ár, s elnémul a csalogány, vagy kínjában sír mindahány. Virág hervad, s a dús mezők meghódolnak a tél előtt, a szív bús, a szó csupa máz. Víg tavaszt követ, őszi gyász. Zekéd, cipőd, s a rózsaágy, koszorút, főkötőd, ruhád. Fonnyad, hull, nyoma sem marad. Dőrén érik, s okkal rohad. Borostyán dísz, repkény rügyek, koralcsatod, szalmaöved. Engem nem vonzanak ezek. Én nem leszek a kedvesed. Volnék ifjú, s a szerelem nem múlna, telne el sosem. Vonzana az íj élvezet, s akkor lehetnék kedvesed. Úgy tetszik, hogy a Ferenc Győző által fordított válaszversben az idealista, nemevilági pásztornak egy praktikusan gondolkodó mítikus lény felel, egy okos nimfa. A szép szavakra nem sokat adó higgadt hang meglepi az olvasót. Semmi pátosz, semmi szenvedély, csupa megfontoltság, visszafogottság és bölcsesség. A pásztori élet, a szerelmes érzelmek komolyan vétetnek, de a nimfa nem adja könnyelműségre a fejét. Szép érvelése egy másik józan világot idéz fel, ami ismerős pásztornak, költőnek, olvasónak egyaránt, ama bizonyos, valódi világ tolakszik a papírra. S éppen egy nimfa, egy már-már mesebeli alak emlékeztet mindenkit a valóság nem elhanyagolható létezésére. A hűség és mély szerelem valódi sziklaként alappá válhat. Tartósság, keménység és védelem, rendületlen biztonság, vihart kizáró hajlék lesz. És akkor, akkor igen, lehet a nimfa válasza.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

Salvatore Lanzetti Szonáta ámolban című művének részletét Máté Balázs és Jeremy József előadásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0:30. Hangárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és kedves vendégemet, a kiváló jazzgitárost, gitárművészt, aki több stílusban is otthon van és ötcsillagosan muzsikál és szerez zenéket, vezeti a zenekarait. Halper Lászlóról van szó, a kiváló gitárművészről, a több száz éves zenész dinasztia tagjáról. Szervusz, Lacikám!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást!
0: Parádés koncert előtt állunk, ezért is szakítottunk időt a beszélgetésre és a különleges zene anyag bemutatására. Nyilván tőled várjuk az esemény beharangozását, de azért azt minden hallgató, tehát egy új szülöttnek minden vicc új szokták mondani, és ugye sokan, akik most élnek abban a szakaszukban, most lépnek abba az életszakaszba, hogy egyszer csak megismerik Halper László nevét és zenéjét, hiszen mindannyian így voltunk ezzel. Legyen a Sirius, vagy Bartók, vagy Liszt. Tehát ugye tudni kell, hogy több száz évre visszamenőleg édesanyád családjában ugye 300 évig lett keresve, hogy minden férfi zenész volt. Ugye hát a nagyapa is, Mágó Károly már 32-ben ugye Görögországban, Kolumbia kiadónál adta ki a lemezeit, dédapa is tárogató zenész volt, az Állami Operaházban játszott, úgyhogy ezt mindent érdemes rólad elolvasni, de közben leginkább mielőtt átadom a szót, arra szeretnék kitérni egy mondat erejéig, hogy ami a te különlegességed, túl azon, hogy saját jogodon és zenéddel is csodálatos quintetben vagy formációkban muzsikálsz, sőt komponálsz, ugye van egy olyan jó értelembe vett mániád, hogy Jimi Hendrix és Beatles, ugye két mérföldkő óhatatlanul forradalmárok és progresszív művészek voltak, pályájával foglalkozol, és itt most a mai műsornál, ugye, ahogy hallhattuk is a nyitó tapasztalt vagy dalból, a Hendrixhez való viszonyulásod és az ő munkásságának a Parád és Halperféle jazzbe feldolgozása van terítéken, és lesz is a közeljövőben, úgyhogy elhallgattam, tiéd a szó.
1: Igen, hát ugye több formációm van, melyel ugye Jimi Hendrix számait jazzes feldolgozásban játszottam. Ennek ugye az egyik csúcspontja volt, amikor a MIPA-ba Hendrix 70. születésnapja alkalmából Steve Gadd és Eddie Gomez-zel, valamint Fekete Pisti barátommal játszottunk a MIPA-ban. Ez a formáció, ez a Halper Hendrix World, ez azért kapta ezt a nevet, hogy World, mert hogy ebbe egy kicsit a világzenei hatásokat is beleültetjük, vagy átültetjük. Ugye május 20-án lesz egy olyan koncert a Budapest Jazz Clubból, hál' Isten ezzel a formációval már nem első alkalommal játszunk, ahol még egy plusz vendégünk is lesz, egy világot járó világsztár, tulajdonképpen Robi Lakatos, de hát a zenekarban is fantasztikus emberek játszanak velünk, ugye Lisztes Jenő cimbalmozik, aki szintén a legnagyobb színpadain muzsikál a világ különböző pontján, Szokolai Dongó Balázs, akire ez ugyanennyire igaz, és a népi fúvós hangszerek nagy mágusa, tehát az 86 fajta furuján, dudán, mindenfélén játszik ebben a formációban. A ritmus szekció két nagyon jó barátom, Kosztyu Zsolt basszusgitározik és Hajas László dobol. Amit hallottunk felvételt, ugye ezzel a zenekarral már készítettünk egy lemezt, Voodoo Child címmel, ugye van a Jimi Hendrixnek a Voodoo Child című kompozíciója, ami ugye slangbe azt jelenti, hogy voodoo srác, és hát mi srácok vagyunk, ezért több számba tettem, ott a Kossuth Díjas Balogh Kálmán cimbalmozik, és néhány felvételen vendégként Solti János dobol, nagyon szeretem ezt a lemezt. Részben ennek a lemeznek az anyaga lesz hallható egyébként május 20-án a Budapest Jazz Clubban is.
0: Most, hogy említetted ezt a Halper Hendrix World, hogy nem véletlen az elnevezését, talán én is belegondoltam, hogy a több évtizede hallgatjuk és szeretjük és gyűjtjük természetesen a Hendrix lemezeit, zenéjét, de hogy tényleg, ahogy te mondtad egyszer, az is megragadt bennem, hogy azért emeltél kalapot, mert annyira egyedi, univerzális és nagy formátumú és szerteágazó és szabolátlan a szó legjobb értelmében, hogy simán a world musicos elemekkel is abszolút ötvözhető, mint ahogy a jazzel is. Igen. És ugye a Beatles csodálatos melódiái is, főleg az utolsó éveikben, amikor már ugye a művészi szinten, hát az Abbey Roadot mai napig csodálatosan őrzöm, vagy a Let It Be utolsó két lemez, de már az előtte levő is, ugye Borzsor. Tehát nem véletlen, hogy Ella Fitzgeraldtól kezdve ugye a Big Bandekig, ugye a Can't Buy Me Love, tehát akkora kincs és olyan szellemi műhely, hogy bármilyen stílus stílussal gyönyörűen és hamar ízlésesen tud passzolni. Gondolom, te is ezt érezted.
1: Abszolút, és ugye ennek valahol talán az a titka, akár a Beatlesről, vagy most Jimi Hendrixről beszélünk, hogy hihetetlen erős komponisták voltak. Tehát Jimi Hendrix nyilván azt emeli ki az ember elsőként, vagy az jut róla eszünkbe elsőként, hogy forradalmasította a gitárjátékot. Tehát ő tulajdonképpen, hogy Jaco Pastorius megalkotta a modern basszusgitározás stílusát, ő tulajdonképpen megmutatta, hogy az elektromos gitár igazán mire van. Mert addig inkább az volt a jelentőség, hogy hangosabb volt, mint az akusztikus gitár, de ugye a lehetőségeit kiaknázta, tehát a visszagerjedéssel művészi módon játszott, stb. Stb. Tehát mindig ez jut róla eszünkbe, természetesen, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az ő pályafutásán, de az, hogy hihetetlen erős komponista volt, és nagyon erős szövegíró. Tehát ezt ritkában emeljük ki, amiatt, hogy annyira jó gitáros volt. És ez azt hiszem, hogy akár most Beatlesről beszélhetünk, vagy bármi olyan zeneszerzőről, aki nagyon erős kompozíciókat hozott létre, az erős szerzeményekhez nagyon sokféleképpen lehet hozzányúlni, mert maga az alapanyag már annyira zseniális, hogy nagyon inspiráló és nagyon jól belepasszol mindenféle zenei közegbe.
0: Azért ettől függetlenül vagány gyerek vagy, hogy te úgy gondoltad, hogy hát akkor ezt most egy kicsit jazzbe áttesszük. Mert az nyilvánvaló volt, hogy úgy csinálni föl teljesen fölösleges, mert még ha sikerül is, akkor is azt mondja az ember, hogy hát csak akkor mi van, ott van, csinálta 100 évvel ezelőtt, most miért túl sok munka van vele, és nem hálátlan. De így, amikor mindig mindenre ezt mondtam, a Pink Floydos magyar gyerekeknek is mondtam, hogy nipoén van abban, hogy vért, verítéket, izzadságot nem kímélve lejátszátok közelítőleg ugyanúgy, még a verseket sem magyarítjátok. Ne haragudjatok, hát aranypofák vagytok, csodálatos a Pink Floyd, de ez nem igazán értem. Úgyhogy a te esetedben teljesen nyilvánvaló. Főleg, hogy a kis hegedülni tanuló Halper Lacika pont fekete bluesgitáros kapcsán dobta le a svájci sapkát 13 évesen, és könyörgött gitárért, vagy kapott, vagy talált, vagy vett, vagy nem is, és elindult a másik vonal, az igazi, ugye, úgymond?
1: Igen, az az igazság, hogy számomra bármit csinálok életemben, az mindig nagyon fontos a kreativitást. Engem az izgat. Tehát én belőlem nagyon rossz klasszikus zenész lett, hogy én azt kezdtem el tanulni a hegedűn. A család, ugye az unokatestvére mind kiváló klasszikus zenészek, mind zeneakadémiát végeztek. Az unokanővérem az ráadásul ilyen 100-ból 1 volt, hogy olyan diplomát kapott a zeneakadémia, nem az volt bér, vagy művész tanár, hanem hogy művész. Ez az volt, hogy valaki olyan szinten játszott a diplomakoncertjén, akkor nem 5-öst kapott, hanem egy lehetőséget, hogy egy zongora versenyt egy szimfonikus zenekarra lejátszon, és ott már nem osztályzat volt. Tehát, hogy csak ezt arra mondom, hogy ki kell voltam körülvéve. Én nagyon rossz klasszikus zenész lettem volna, annak ellen, hogy a hegedülés nagyon jó ment, hála Istennek, mert engem az érdekel, hogy valamiből valamit csinálni. Tehát én a blues-zal, a jazz-zel találtam meg azt a zenei közeget, amiben én élvezettel működöm, és valóban így, hogy szerintem, aki nálam Jimi Hendrixet jobban szereti, az festi magát, de soha nem akartam olyan zenekart csinálni, hogy én Jimi Hendrix számokat úgy játszom, hogy van. Természetesen más emberek zenekaraiban játszottam Hendrixeket, ez egy más kérdés, de a saját produkcióimban soha nem akartam így. Engem ez izgatott, amikor olvastam, hogy a Miles Davis-szel készültek egy közös lemezre, és ez a zene történet tragédiája, hogy ez szegény Jimi Hendrix fiatalkori halála miatt nem jött össze. Engem ez érdekelt, hogy a jazzzel és más műfajokkal hogy nyilván azt nem tudom kitalálni, hogy ő mit csinált volna, mert ő zseni volt, én meg nem vagyok az, de ettől függetlenül azért eljátszhatunk a gondolattal, és a kreativitásunkat kihasználva azért szabad ezzel játszani, hogy ezt a zenei közeget máshova helyezni.
0: És jól is tetted, nem sokan teszik a világon, én téged tudlak egyedül, de hát ez nem jelenti azt, ugye nem tudhatunk mindent, de az biztos, hogy nagy érzés, hogy egy magyar kiváló barátunknak jutott ilyesmi eszébe, és ilyen szinten műveli, ahová ugrottak ilyen világcsillagok, mint Eddie Gomez vagy Steve Gadd, hát kimondani is csoda.
1: Hát, hogy Randy Brecker, ugye, aki tulajdonképpen hát az egészet elindította, hogy ebbe az irányba tudjak menni, hogy ilyen nagy nevekkel játszani, játssza, mert őt kerestem meg az első Hendrix Jazz lemezemmel ismeretlenül az interneten, hogy van egy ilyen produkció, és neki annyira megtetszett, ami demoanyagot küldtem, hogy az e-mailbe az volt a válaszban az első mondat, hogy I like your music a lot, hogy nagyon tetszik a zenéd. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkő volt.
0: Hát akkor már indul is a következő Purple Haze, és nyilván majd pár nap múlva élőben is élvezhetjük, ahogy a Halper, Hendrix, World és a zenekar ugye ezekkel a csodálatos művészekkel elénk tárja.
1: Május 20 Budapest Jazz Club.
0: Élő tüzes valójában. Köszönjük szépen, Halper.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Paul Desmond és Jim Hall felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Gyermekmunka, globális környezetszennyezés, hatalmas gyárak és bányák olyan problémákat okoznak mindezek, amelyeket úgy érezzük, hogy mi nem tudunk irányítani. Sokszor halljuk a globális környezeti felelősség kifejezést, de azt azért nem érezzük, hogy valóban hatással lennénk ezekre a folyamatokra. Pedig vagyunk, ugye? Vagyunk. Ezt a kérdést most először is Friedrich Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság programvezetőjének teszem fel, mert szakmailag azt hiszem, hogy a legjobban te tudod elmondani, hogy tudunk-e hatni mindarra, amire úgy érezzük, hogy egyébként nem vagyunk hatással.
1: Hát igen, szóval benne, ha az életünket helyben éljük itt Magyarországon, Budakeszin, Budapesten, Monoron, stb., de mégsem lehet a mindennapjainkat elvonatkoztatni a globális hatásoktól, és ez fordítva is igaz. Tehát a mindennapi cselekvéseink egyenként talán jelentéktelennek tűnhetnek, de összességében mégis globális következménnyel járnak, és hát ez mind az éghajlatváltozáson keresztül, mind a különféle egyéb globális környezeti problémákon keresztül ma már egyre inkább megjelenik. Ugye 15 évvel ezelőtt jelent meg talán a Nature tudományos folyóiratban a Rockström és munkatársainak az a tanulmánya, amelyben arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy ma már egyre inkább elérjük a globális fenntarthatósági határokat különféle területeken, nem csak az éghajlatváltozás területén, hanem a talajpusztulás, a nitrátosodás, a levegőszennyezés és mindenféle egyéb ilyen területeken, és körülbelül ma már vagy 7 ilyen területen, amelyet ők 15 évvel ezelőtt ábrázoltak először a Nature-ben, ma már 7 olyan terület van, ahol átléptük a globális fenntarthatósági határokat. Tehát nagyjából elértük már a plafont.
0: Ez azt jelenti, hogy olyan visszafordíthatatlan károkat okoztunk. Ez a határ azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan kár, amelyen már akármit csinálunk most, nem tudunk segíteni. Ezt hát jelenti ugye, ez a határ?
1: Ez azt jelenti, hogy túlléptük azt a határt, ami hosszú távon fenntartható lenne, ezért mindenképpen vissza kellene magunkat egy kicsit fogni, vissza kellene fognunk a fogyasztást, a termelést, át kéne alakítani a különféle globális termelés és fogyasztási mintázatokat, az ipari szerkezetet, stb. És ugye pont ebből kiindulva indult el néhány évvel ezelőtt, vagy kezdődött egy olyan elmélet, amit mondjuk Funk elméletnek hívnak. Ebben a Rockströmék által készített ábrában ilyen különféle területeken már túlnyúlunk. Tehát egy ilyen kördiagramon, hogy ábrázolják, bizonyos területeken kinyúlnak már a tortából, mert átléptük a fenntarthatósági határt, és ebben a Funk elméletben pedig azt mondják, hogy vissza kéne jönni ezen a tortán belülre, minthogyha egy Funknak a belső részét érnénk el nagyjából. Tehát mindenképpen csökkenteni kellene különféle területeken is a globális környezeti lábnyomunkat.
0: Na most, amiről beszélsz, az egy természetvédelmi, vagy egy tudományos magazinban megjelent cikk, és ezek a túllépések, ezek azért nem itt minket, Magyarországot, vagy a jóléti világot érintik nagy részt. Tehát Európa, Észak-Amerika az kevésbé érzi ezeket a hatásokat, amelyek most hozzánk még csak tudományos eredményeken keresztül, meg mondjuk ilyen nagyon megdöbbentő felvételeken keresztül, amely a világ más részén tapasztalható környezeti hatásokat mutatja, így jutnak el. Hát, igaz? Tehát, hogy az is gond, hogy mi nem érezzük, pedig nagy részt mi okozzuk, a mi fogyasztásunk okozza mindezt.
1: Igen, alapvetően tényleg ez a kép, ez a helyzet. Nagy részt ezt itt Magyarországon viszonylag kevésbé érezzük, de mondjuk például az éghajlatváltozás kapcsán azért látszik, hogy már Magyarországon is, Közép-Európában is sokkal nagyobb mértékű a felmelegedés, mint a globális átlag, és pont az elmúlt napokban egyre többen hívták fel a figyelmet, hogy az idei tavaszon alig volt például csapadék, és az elmúlt évek során folyamatosan tapasztalt tavaszi, meg nyári, nyárközepi aszály egyre súlyosabb, És ebből a szempontból mi már valamilyen mértékben mi is tapasztaljuk ezeket a hatásokat, de ez sokkal nagyobb mértékben jelentkezik az úgynevezett globális délen, tehát mondjuk a fejlődő országok Afrika, Dél-Amerika, Dél-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia területén. Például, hogyha csak azt nézzük, hogy az éghajlatváltozás miatt leginkább érintett országok, azok tényleg úgy nagyjából Afrika közepén, illetve India, Pakisztán, Afganisztán és néhány dél-amerikai ország az, ahol egyértelműen jelentkezik, hogy náluk sokkal nagyobb a fenyegetettség például az éghajlatváltozás miatt.
0: Másik vendégem Ladányi Benedikt Ildikó, kommunikációs vezető. Azt a programot is irányítja, megtervezte, amely bemutatja gyerekeknek, iskoláknak, és hát felnőtteknek is egyébként, csak most hangsúlyt a gyerekek felvilágosítására tesszük. Tehát, hogy hatnak ezek a globális folyamatok. Hát ezt meg lehet magyarázni, vagy be lehet mutatni úgy egy iskolásnak, hogy megértse azt, hogy ő is hat erre a folyamatra, és egyébként meg ne ijedjen meg, mert nyilván meg kell mutatni, hogy milyen katasztrófák vannak, milyen a gyerekmunka, vagy milyen ez, amikor olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak a munkások, nem csak gyerekek, hogy a mindennapi lét vagy a testi biztonságuk kerül veszélybe.
2: Igen, a Magyar Természetvédők Szövetsége globális környezeti nevelési programja erre a problémára hívja fel a figyelmet. Nagyon sok iskolába járunk előadást tartani, van róla kiállításunk, oktatóanyagunk, kapcsolódó játékunk. Először így a gyerekeknek mi arra próbáljuk felhívni a figyelmét, hogy az éghajlatváltozás hatásait valóban mi is érezzük a saját bőrünkön, a saját életükből szoktunk példákat kérni arra, hogy tapasztalta a hőséget, az aszályt, hogy esetleg árvíz volt, ezekre emlékszik, és megmutatjuk azt, hogy ezt nem csak elszenvedni lehet, hanem valóban tehetünk is ellene, hogy jobb legyen, és ebben próbálunk segítséget nyújtani a gyerekeknek, hogy ilyen különböző szinteken mit tehet otthon azért, hogy ezt a klímaváltozást csökkentse, mit tehetünk helyi közösségként, és mit tehetnek akár a döntéshozók is. Jó, hogyha a gyerek egy ilyen átfogó képet lát erről a programról.
0: Ildikó, te mész ilyen programokat tartani, vagy ilyen előadásokat tartani, de például az iskolai programheteken a pedagógusok is a ti segítségetekkel átadhatnak ilyen információkat. Te tapasztalod-e a gyerekeknél a klímaszorongást? Ez a fogalom, ez már úgy benne van azért a mindennapjainkban. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon félünk attól, hogy mi lesz, hogy fog minket érinteni, vagy a Földet, hogy érinti mindez, annyira, hogy ez mondjuk befolyásolja a mindennapi jólétünket, de ezzel keveredik egy ilyen tehetetlenségérzést. Tehát a gyerekekben, kisgyerekekben, általános iskolásokban van-e ilyen klímaszorongás?
2: A gyerekek ebben még talán kevésbé nőttek bele, legutóbb egy általános iskolában voltam, ott még egy kicsit ilyen pozitív, jókedvűen állnak hozzá, de a munkánk során, amikor középiskolásokkal vagy egyetemista fiatalokkal dolgozunk, nagyon sokat tapasztaljuk, hogy a fiatalok szoronganak, és ezért tartjuk egyébként fontosnak azt, hogy megtanítsuk, hogy van lehetősége tenni ellene, hogy azt próbáljuk a programjainkon keresztül véghez vinni, hogy a cselekvéssel oldjuk ezt a szorongást, hogy nyilván nem tudja egymaga ezt a helyzetet megváltoztatni, de egy ilyen pozitív hozzáállással a sok-sok kicsi majd előre viheti ezt a cselekvést, hogy már valódi hatása legyen és érződjön.
0: Most bocsánat, akkor lehet, hogy én is egy klímaszorongó vagyok, de én azt gondolom, hogy azért a nagy folyamatokat nem mi irányítjuk, hiszen olyan országokon, kontinenseken átnyúló vállalatok diktálják a gazdasági erőt, ami akár a törvényhozást, az Európai Uniós politikát irányítja abban, hogy milyen döntések születnek arról, hogy például milyen szennyezőanyagokat bocsáthatnak ki, mekkora területet bányászhatnak, vagy milyen gazdasági döntéseket hoznak országokban, vagy kontinenseken ezekkel a környezetszennyező tevékenységekkel kapcsolatban, hogy hát itt én mit tudok tenni? itt ember mit tehet egyáltalán egy ilyen hatalmas multinacionális vállalattal, vagy sok vállalattal szemben?
1: Hát alapvetően itt az a lehetőség, amikor nem egyedül akarunk szembeszállni ezzel a problémával, hanem közösségeket hozunk létre, és megpróbálunk a döntéshozókra is hatni, megpróbálunk akár petíciókhoz csatlakozni, meg egyebek, és amikor látják a döntéshozók, hogy hát sok ember tartja fontosnak egy adott problémát, akkor van rá esély, hogy igenis hatást érjünk.
0: Tehát vagy neked már volt ilyen sikerélmények?
1: Én szerencsés vagyok, mert én a Magyar Természetvédők Szövetségénél pont olyan témákkal foglalkozhatok, ahol viszonylag gyakran vannak siker élményeink. Ugye talán az egyik legutóbbi ilyen eset az az volt, amikor az EU és a dél-amerikai közös piac között tervezett úgynevezett EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezménynél elértük azt, hogy az Európai Parlament ne bólintson rá, hanem kikérje például az Európai Unió bíróságának a véleményét, és sikerült elérnünk azt, hogy szinte kivétel nélkül majdnem minden magyar európai parlamenti képviselő megszavazza az ezzel kapcsolatos határozatot, de hát ott van mondjuk a másik kedvenc...
0: Várjál, és ez mit jelent a gyakorlatban? Ez jó hangzott, így csak milyen hatása van
1: ennek? Hát ugye időt tudunk nyerni, és akár van rá esély, hogy ezt az egyezményt megakadályozzuk.
0: Ami miért lenne rossz? Miért lenne rossz ez az egyezménynek, hogyha megvalósulna?
1: Hát ez alapvetően még inkább felgyorsítaná a Dél-Amerikából az Európai Unióba irányuló mezőgazdasági termékeknek az áramlását. Ez még nagyobb mértékben felgyorsítani az esőerdőirtást Dél-Amerikában, és ennek következtében jelentős mértékben megnőne az üvegházhatásúgázok kibocsátása is, plusz ugye a szállítás miatt, meg egyebek. Ráadásul ez még... tulajdonképpen veszélybe sodorná az európai mezőgazdaságot is. Tehát ez egyrészt a dél-amerikaiaknak is rossz, globális szinten is rossz, és akár még az éghajlatváltozás miatt, még Afrika is emiatt rosszul járna. Egy másik kedvenc példám az meg mondjuk az, amikor az elmúlt évtizednek a közepén hosszú kampányolás során sikerült megakadályoznunk az EU és az Egyesült Államok között tervezett hasonló szabadkereskedelmi egyezményt, azt végül sikerült teljesen megakadályozni. Értve a másik kedvencem az, amikor erdélyi, verespataki, romániai barátainkkal közösen körülbelül 2 évtizeden át küzdöttünk a Verespatakra tervezett cianidos technológiai aranybánya beruházás ellen, és a végén sikerült elérnünk azt, hogy ne kapjon engedélyt a kanadai cég, Románia beterjessze az UNESCO-hoz a világörökség listára Verespatakot, mert ugye itt 2000 éves római kori tárnák vannak a földmélyén, ami nagyon fontos kulturális örökség, és miután a román kormányt beperelte a kanadai cég, végül a nemzetközi úgymond választott bíróság nagy meglepetésre elutasította a kanadai cégnek a kérvényét, és nem kellett Romániának több milliárd dollár kártérítést fizetnie. Tehát
0: és itt mind arról volt szó egyébként, hogy ugye ezek a természetvédelmi szervezetek, a Magyar Természetvédők Szövetsége is olyan összefogást tudtak elérni, és olyan kommunikációt, hogy mindenki szerintem hallott erről, minden ember mögétek állt ebben, tehát akkora volt a vízhangja, hogy nem tették meg, hogy csak úgy a föld alatt bekúsznak ezekbe.
1: Igen, és hát ugye ebben a témában volt olyan időszak, amikor szinte napi kapcsolatban voltunk éveken át a verespataki barátainkkal. Volt úgy, hogy tüntetéseket szerveztünk minden hétvégén szinte hasonlóan, ahogy Romániában volt, nagyon sok nagyvárosban minden hétvégén tüntetés, és mindenféle hasonló. Tehát de hát még hosszasan lehetne sorolni a globális problémákat, amelyekkel
0: nem felhépünk. Tehát itt egy lehetőségünk, hogy nem egyedül szorongunk, hanem hogy csatlakozunk ezekhez a kezdeményezésekhez.
1: Én ugye általánosságban már szerintem egy 25-30 éve is mindig azt mondtam, hogy én amikor környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni, akkor én a Gája sajtószemlében nagyon sok hírt olvastam mindenféle környezetpusztító tevékenységről, meg globalizációról, meg egyebek, és ez engem, hogy akkor még a klímaszorongás kifejezést nem ismertük, de nálam ez nem úgy csapódott le, hogy kardomba döltem, hanem sokkal inkább tetre sarkalt, hogy hát itt vannak ezek a problémák, és ezek ellen fel kell lépni, és csináljunk valamit. Hát így lettem végül környezetvédő aktivista.
2: És én itt egy picit visszakanyarodnék a neveléshez. A Magyar Természetvédők Szövetsége az elmúlt években fiataloknak segít abban, hogy felkészítsük őket, és a fiatalok hangját kihangosítsuk a döntéshozók felé, és így például felkészítés segítséget nyújtva nekik. Tavaly 15 fős fiatalból álló csoport készült hosszú tréningeken arra, hogy találkozott végül az Energiaügyi Minisztérium döntéshozóival, a klímapolitikáért felelős államtitkárral, vagy Magyarország utazó nagykövetével, és megtanulhatták azt a fiatalok, hogy számít a hangjuk, és hogy fontos az, hogy ők is eljutathatják véleményüket a döntéshozók felé, és itt kapcsolódik össze a konkrét ügy, meg a példa, és a tanítás, meg a nevelés kérdése.
1: Én ez még egy dolgot tennék hozzá, ugye pár évvel ezelőtt talán parlamenti képviselők, ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem parlamenti képviselők az Alkotmánybírósághoz fordultak a kormány által elfogadott klímatörvény elégtelensége miatt, és ebbe az Alkotmánybíróságnál beindított folyamatba a mi ifi csapatunk tagjai fiatalok is becsatlakoztak, és mint érintett a jövő generáció tagjaiként, hogy őket aztán kifejezetten érinteni fogja az éghajlatváltozás, illetve az éghajlatváltozás elleni fellépésnek a költségei még inkább őket fogják érinteni, hogyha a jelen kormány nem tesz elegendő lépéseket, és ezzel is hozzájárultak ahhoz, hogy végül az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy elégtelen ez a klímatörvény, és felszólította a döntéshozókat, hogy idén június végéig alkossanak meg egy új klímatörvényt, amelyben aztán a Magyar Természetvédők Szövetsége is kezdeményező annak a civil összefogásnak, amely most kvázi már odáig eljutott, hogy elindult a társadalmi vitája a klímatörvény koncepciónak és a tervezett normaszövegnek, és ebbe is, ha jól tudom, becsatlakoztak a fiatalok is.
0: Természetvédők Szövetségének két munkatársával, Friedrich Róberttel és Ladányi Benedekt Ildikóval a globális-lokális hatásokról, folyamatokról beszélgetünk. Mit tehetünk mi, mondjuk fogyasztóként, vagy mit tehetünk mi a saját életünk döntései során azért, hogy ne legyen rosszabb, vagy jobb legyen az a környezeti terhelés, például kevesebb legyen, amely meghatározza a globális környezeti átalakulást. Konkrét példákat kérek szépen, mind a ketten most dobáljatok ilyen ötleteket.
2: Például így az élelmiszereink kapcsán a vásárlásunk egyfajta szavazat is. Nagyon fontos, hogy milyen termékeket vásárolunk, és így ösztönöznénk az embereket arra, hogy helyi évszaknak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket vásároljanak például.
0: Na, akkor gondolom a csomagolás az egyik probléma, hogyha valami messziről érkezik, csomagolják.
1: Igen.
0: Szállítani kell.
1: Igen.
0: Különböző vegyszereket használnak, hogy idáig elérjen épségben az a gyümölcs, és nem a helyi termelőt támogatjuk ezzel a döntésünkkel. De például az miért rossz így globális szempontból, hogy mondjuk nem a dél-amerikai, nem tudom, marha tenyésztőt támogatom azzal a döntésemmel, hogy egy onnan érkező szépen becsomagolt sztéket veszek meg.
1: Hát ugye alapvetően, ha megnézzük, ha nem fair trade termékkel találkozunk, már pedig az alapvetően azért Magyarországon még nem igazán terjedt el széles körben a mindenféle élelmiszerek esetén a fair trade termékeknek a vásárlása.
0: Várja, magyarázd meg, hogy mi a fair trade?
1: Tehát ugye a fair trade a tisztességes kereskedelemnek az angol elnevezése, amely arról szól, hogy ellentétben a ma globálisan elterjedt módszerekkel, ahol elsősorban a multinacionális cégek és a kereskedők teszik zsebre a termékek árában megjelenő haszon túlnyomó részét, eközben a termelők, a helyi gazdák, vagy a összeszerelő üzemekben dolgozó fiatal hölgyek, vagy akár gyermekek nagyon kevés pénzt kapnak a munkájukért, szinte éhbérért dolgoznak, sokszor szinte rabszolga körülmények között,
0: Tehát, hogyha nem fertréd ez a marha felett, akkor
1: ez az általános,
0: kizsákmányolják valószínűleg a termelőt.
1: Óriási mértékben kizsákmányolják, és ráadásul még nagyon sokszor egészségtelen körülmények között is állítják elő a különféle termékeket, és ezzel szemben a fertréd, a tisztességes kereskedelemből származó mozgalmak ne nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen munkakörülmények között lehetőleg mondjuk az élelmiszerek esetén vegyszermentesen történjen a termelés, ráadásul megfelelő bért is kapjanak, megfelelő javadalmazást kapjanak a munkájuk, vagy az általuk előállított termékek ellenérteként a gazdák, vagy a mezőgazdasági munkások, vagy hogyha mondjuk feltrét pólóról beszélünk, akkor pedig a textil üzemekben dolgozó munkások, vagy mondjuk az okostelefonok esetén pedig az összeszerelő üzemekben dolgozó munkások.
0: Jó, a marha szelet kapcsán akkor még egyet behoznék, hogy ahhoz, hogy egy dél-amerikai marha fölnőhessen, ahhoz ugye legelő kell, ehhez viszont eserdőt írtanak.
1: Egyrészt, másrészt pedig, ha nem is Dél-Amerikából származó marhahúst eszünk, de az Európában megtermelt hústermékeknek és a túlnyoma részén, mondjuk, ha a szarvasmarhát nézzük, akkor sok esetben Dél-Amerikában termesztett génmódosított szójával, szójatakarmánnyal etetik az állatokat, tehát itt is mindenképpen környezeti problémákat, éghajlatváltozást, esőerdőirtást és egyebeket okozunk.
0: Úgyhogy a magyar marhánál ez biztos, hogy nincs meg? Tehát itt Magyarországon a magyar marhákat nem etethetik ilyen génmódosíthatott növényekkel?
1: Sajnos nem ez a helyzet, tehát az Európai Unióban csak a termesztésre van lehetőség, hogy korlátozzák a tagállamok, de a takarmányok esetén nincsen tiltva, illetve nem kötelező még jelölni sem, hogyha az adott hústermék, tejtermék vagy tojás olyan állatból származik, amelyet génmódosított takarmánnyal etettek. Ezért itt alapvetően a pozitív példa az, ami lehetséges, a pozitív jelölés, tehát hogyha GMO-mentes hús, tojás, tejtermék jelölésű termékkel találkozunk, ott van arra esélyünk, hogy abban nem génmódosított dél-amerikai szójával találkozunk, hanem mondjuk Európában megtermelt nem génmódosított szóját, illetve hát lehetne a szóját helyett más Európában megtermelhető fehérje tartalmú növényeket, takarmány növényeket is felhasználni, vannak a alternatívák. A másik, ha már szóba hoztuk a dél-amerikai marhát, akkor pedig megemlíteném a Magyar Természetvédők Szövetségének már évek óta folyó kezdeményezését, heti egy húsmentes nap kezdeményezést, amelynek keretében elsősorban a közintézményekre fókuszálva próbáljuk azt elérni, hogy egyrészt az oktatási intézményekben, óvodákban a gyerekek, vagy akár különféle nyugdíjas otthonokban, stb. Legalább hetente egyszer húsmentes ételt kapjanak az emberek, és ilyen módon, közvetett módon csökkentsük a hústermékek előállításából származó környezeti terheket, stb. És hát ennek kapcsán is különféle szemléletformáló tevékenységeket is végeztünk, illetve együtt dolgozunk néhány olyan nagyobb intézménnyel, akik sok esetben több ezer vagy több százezer ember közvetkeztetését végzik, és vannak olyanok, akik csatlakoztak ehhez a heti egy húsmentes nap kezdeményezésünkhöz.
0: Ehhez család is csatlakozhat, tehát mi is elhatározhatjuk ezt. Akkor egy ilyen vásárlással, de az élelmiszervásárlással kapcsolatos témát már említettetek. Most mondjatok mondjuk még kettőt, ami nem élelmiszer. És a mi döntésünk abban, a mi felelősségünk abban, hogy a globális jó.
1: Hát ugye említettem már a telefonokat, de úgy általában a különféle elektronikai, műszaki, stb. Cikkek esetén, ugye pár hónappal ezelőtt már beszélgettünk erről a kérdésről. Ott ugye az, amit általában javasolni szoktunk, hogy lehetőleg minél inkább meghosszabbítsuk ezeknek a termékeknek az élettartamát, ha elromlik, akkor inkább javítassuk meg, vagy pedig, ha lehetőségünk van rá, akkor hosszabb élettartamú, könnyen javítható telefont vegyünk, amikor már erre még sincs lehetőség, mert ezzel tudjuk leginkább csökkenteni az elektronikai eszközeink környezeti terhelését, környezeti lábnyomát, illetve ugye manapság már egyre inkább elterjedt az, hogy hát az okostelefonokat nem csak telefonozásra használjuk, hanem különféle médiafogyasztásra, és ugye az elmúlt pár évben pedig még a mesterséges intelligencia használata is elterjedt. Márpedig ezzel kapcsolatban azért nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligenciának óriási energiaigénye van, és ennek következtében még inkább megnő a digitális iparágnak a környezeti lábnyoma. Tehát azért, hogyha lehetséges, akkor próbáljuk minél inkább minimalizálni például az ilyen irányú eszközhasználatunkat.
2: Én a ruhavásárlást hoznám be így egy konkrét mindennapi példának. Ez a gyorsan cserélődő fast fashion termékekből származó mérhetetlen mennyiségű ruha, amit megvásárolunk. Valójában sokszor ezekben is távoli tájakon gyermekmunka bújik, illetve olyan kizsákmányoló körülmények, amit például itt a telefonok vagy az élelmiszerek kapcsán is érintettünk. Mit tehetünk mi? Biztos, hogy kell az a tizedik póló. Érdekes, erre szoktuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy lehet, hogy a kevesebb is elég. Emellett ruhacserékre buzdítjuk őket, vagy turkálóból, másodkézből való ruhavásárra, ruhacserével is nagyon sokat könnyíthetünk, hogy kevesebb terméket kelljen előállítani a mérhetetlen fogyasztásunk miatt.
1: Hát a másik pedig, nem csak a termékekre figyelünk, hanem mondjuk az életmódunknak, például a közlekedés. Tehát, hogy ha figyelembe vesszük azt, hogy nekem most például több mint egy órába telt, míg Budakeszről ide értem, mert akkor a dugó volt a Budakeszi úton, meg Budakeszi főutcáján, és ennek részben az az oka, hogy átlagosan, hogy nagyjából 1,2 ember ül egy autóban. Tehát, hogyha úgy oldanánk meg mondjuk az életünket, hogy nem ülünk fölöslegesen autóba, nem repkedünk évente több alkalommal, mondjuk nyaralás vagy egyéb céllal a világ különféle országaiba, hanem mondjuk vonatra szállunk, ha szükséges egyáltalán külföldre menni, vagy inkább Magyarországon helyi turista célpontokat látogatunk meg, mert azért Magyarországon is bőven van látnivaló, és nem muszáj mondjuk Bali szigetére, vagy a Seychelles szigetekre, vagy nem tudom hova utazni nyaralási célra. Már ezzel is jelentősen csökkenthetjük a környezeti lábnyomunkat, és mondjuk üljünk fel inkább biciklire. Én például a kisfiamat általában biciklivel szoktam elvinni óvodába, és szinte egyedül vagyok olyan, aki mielőtt megvettük az utánfutós biciklit, azelőtt meg busszal vittük az óvodába. Egyedül voltunk szinte a buszon. Ez nem kéne mindig autóval menni óvodába vagy iskolába a gyerekekkel.
2: Évek óta a partnerünkkel, az Éghajlatvédelmi Szövetséggel megrendezzük az iskoláknak ezt a Mozdulj a klímáért programot, és ebben is próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az autózás helyett az iskolába például tömegközlekedve, gyalog vagy biciklivel érkezzenek, hogy nagyon fontos, hogy ez a szemléletformálás már kisgyerekkorban is elkezdődjön, és meglássa azt, hogy ez egy követhető jó példa. Szerintem a szülőnek nagyon nagy felelőssége van a példamutatásban, hogy mi ki tudunk-e szállni ebből a kényelmes életünkből egy pillanatra.
0: Nem tudom, hogy ez a program, az a program-e, amit én most a lányomnak az iskolájában látok, hogy pontokat gyűjthetnek, akik biciklivel vagy rollerrel érkeznek meg a munkahelyre, az iskolába.
2: Igen, ez a program össze szokott zajlani, és igen, ez az a program, amikor a gyerekek ilyen zöld pontokat gyűjthetnek, de nem csak az utazás és az iskolába érkezés az egyetlen témája ennek a programnak, hanem például próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az élelmiszerfogyasztásban is, hogy például gyógynövényekből, a saját iskolakertjükből miket állíthatnak elő, például szörpvers, versenyt is tartottak a gyerekeknek, hogy hogyan lehet természetes anyagokból szörpöt előállítani. Szóval az életnek ez a sok-sok területére koncentrál, csak egyik a közlekedés, de valójában fontos, hogy már gyerekkortól ezt tanulják, hogy igenis tehetünk.

0: mindenképpen is felelősek nagyban, és arról is, hogy mi, hogy tehetünk akár azzal, már hogy nem ülünk kocsiba azért, hogy jobb legyen egy kicsit a helyzet. Vajon ezeknek az ismereteknek az átadására az iskola a megfelelő hely? Tehát nyilván például azzal, hogy nem ültök kocsiban, nem biciklivel viszed a gyermekedet, mert otthon is tanítasz, de miért gondoljátok úgy, hogy nagyon fontos az, hogy az iskolákba eljussatok ezekkel az információkkal?
1: Azt tapasztaljuk, hogy bár a családoknak is nagyon nagy a felelőssége ebben, hogy hogyan élünk és mit teszünk a mindennapokban, a gyerekek rengeteg időt töltenek el az oktatási intézményekbe, és könnyen el tudjuk elkötelezett pedagógusokon keresztül érni őket, és nagyon-nagyon fontos, hogy halljanak ők is ezekről a problémákról. A Magyar Természetvédők Szövetsége az oktatási intézmények számára létrehozott egy ökoháló programot, amelyhez ilyen oktatási intézmények csatlakozását várjuk, amelyhez ingyenesen lehet csatlakozni. Nagyon sok kiállítást, programot ajánlunk a csatlakozó intézményeknek, segítséget nyújtunk nekik a témahetek megszervezésében.
0: Ami egyébként egy kötelező iskolai feladat, tehát egyébként is kell ilyen program,
1: igen, csak nem mindegy, hogy egy tartalmas és jó programmal találkozik a gyerek, vagy egy kötelezően letudott lemenedzselt téma hétnek a részese, és hiszünk benne, hogy ez az élmény alapú tanulás nagyon fontos, és azért vannak, hogy kiállításainkunk, az játékok kapcsolódnak, nagyon sok lehetőségre hívjuk fel a pedagógusok figyelmét, hogy akár minket meghívva, de akár önállóan is megtarthassák ezeket a programokat.
0: Most, hogyha mondjuk az iskolában egy ilyennel találkozik a gyerek, akkor utána ő ezt hazaviszi, és azt mondja, nem tudom, az anyunak, hogy hát ne ezt a kakaót vegyük meg, mondjuk, mert láttam, hogy ott van az a kis jel a másik kakaón, ami pont a fair trade-nek a jele, és akkor olyannak a kakaóját vegyük, aki meg is kapta, a termelő is megkapta a megfelelő fizetséget azért, hogy ő dolgozott.
1: És például a múltkori alkalommal, amikor az iskolában jártam a gyerekeknek előadást tartani, megdöbbentek a gyerekek, mert nem csak, hogy nem ismerték ezt a logót, de azt gondolták, hogy ezt a terméket ők nem tudják megvásárolni, és amikor szembesültek vele, hogy ezt a környékbeli boltokban vásároltuk, és utána megnézték, akkor rájöttek, hogy igen, nem biztos, hogy messze kell mennünk a lakóhelyünktől, és tudunk ilyen terméket vásárolni, hogy egy kis odafigyeléssel akár a változás is fontos.
2: Nem csak az iskolákat célozzuk, tehát mondjuk az ökohálóhoz is csatlakozhatnak másféle intézmények, akár kulturális művelődési házak, stb. Tehát mindenki, aki valamilyen módon érdekelt lehet a szemléletformálásban. Tehát ugye a kiállításainkat máshova is, vagy akár vidéki helyi civil szervezeteknek is szívesen kölcsönadjuk, és elsősorban nem csak a kiállításokat, hanem mondjuk például az elfigyelő programunk keretében is, de más program keretében is készítettünk különféle játékokat. Például egy nagy másfél méterszer másfél méteres kigyók és létrák típusú elfigyelő asztali társasjátékot egy hatalmas dobókockával, és mondjuk így ilyen játékos formában ismerhetik meg a gyerekek például a mobiltelefonokhoz és más elektronikai eszközökhöz kapcsolódó környezeti és társadalmi problémákat, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket mondjuk ők megtehetnének pozitív lépésként, ettől függően tudnak felmászni a létrán, vagy lecsúszni.
0: Mi volt ez az elfigyelő?
2: Hát az elfigyelő az informatikai és mobiltelefonokkal, elektronikai eszközökkel kapcsolatos programunknak a neve, de ezzel kapcsolatban például egy vetélkedőt is csináltunk a gyerekeknek, és talán az a legjobb, amikor egy ilyen vetélkedőn keresztül a gyerekek saját maguk kell, hogy utána nézzenek ezeknek a problémáknak, utána olvassanak, és akkor rádöbbennek, hogy jé, hát én ezt nem is tudtam, hogy mondjuk az okostelefonhoz ilyen gondok is kapcsolódnak. És ez az, amikor ténylegesen hatást lehet elérni.
0: Az iskolákban így jelen vagytok, hogyha mondjuk családban szeretnénk mi ezt a mindennapjaink részévé tenni, akkor hogy tudatosítsuk ezt a gyerekekben, mondjuk a döntéseinknél? Mondjam azt, hogy most azért vesszük ezt, mert nem tudom én, akkor ez fair trade termék, vagy most nem veszünk ezt meg azt,

0: most, amikor vásárolunk, akkor nem veszem meg neked mondjuk azt az édességet azért, mert ha túl sokat veszünk, vagy külföldről behozott árut veszünk, akkor azzal a környezetünket károsítjuk. Hogy oldjuk meg ezt a mindennapokban?
1: Én inkább a pozitív oldalról példaadással közelíteném meg. Nem hiszek benne, hogy a megvonás vagy a hiányérzet kialakítása az segítene, hogy én inkább úgy közelítenék, hogy ezt azért vesszük, mert hogyha ezt a terméket vásároljuk, akkor az jó még másoknak is, és a környezeti problémákon is segít, és hogyha a gyerek megtapasztalja, hogy mondjuk ez a kakaó finom, akkor nem hiányérzete lesz, hanem ez a pozitív jó érzése, és én ugyanígy ilyen pozitív jó példának mondanám, hogy jó, akkor a piacon vásároltuk a helyi termelőtől ezt a finom cseresznyét. Emlékszel, hogy milyen finom volt akkor? Akkor máskor is itt vásárolunk, hogy én ezzel a pozitív mintaadásban hiszek. Nagyon-nagyon sok kiadványunk van egyébként a családok számára is, és szerte itt az országban nagyon sok rendezvényen, fesztiválon veszünk részt, ahol ezekkel a szemléletformáló sátrainkban találkozhatnak az emberek.
2: Nagyon fontos az, hogy megpróbáljunk egy picit hátrébb lépni, és kiszakadni ebből a reklámok és mindenféle egyéb ilyen agymosás által történő befolyástól, egyrészt mi magunk is elgondolkozni, meg a gyerekekkel is elbeszélgetni arról, hogy biztos, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy mindig minél több tárgyat, minél több játékunk, tárgyi játékunk legyen, stb., és minél többet fogyasszunk, és gondolkozunk el azon, hogy ezeknek milyen hatásai vannak, és hogy tényleg szükségünk van-e erre, és tényleg szükségünk van-e arra, hogy mindenből egyre többet és többet fogyasztunk és vásároljunk. Mennyivel jobb az, hogyha mondjuk mi magunk fára mászunk, és mondjuk leszedjük a fáról a cseresznyét, stb. Persze, lehet, hogy egyszerűbb és kényelmesebb levenni a boltok polcairól, de egy teljesen másfajta élményt és másfajta tudást és tapasztalatot ad az, amikor a gyerek saját maga tesz erőfeszítést, elgondolkozik, vagy elbeszélgetünk vele a problémákról, és saját maga tapasztalja meg azt, hogy mivel függ össze, és milyen élményeket ad az, amikor mondjuk nem csak egy termékkel és egy tárgyal találkozik, hanem egy valódi élménnyel.
0: Most a globális környezeti felelősségünkről szóló beszélgetést ezt itt lezárnám. Azért, mert még a műsor vége előtt szeretném, hogyha a vágatlan májusról egy picit beszélhetnénk. Még május van, és sokfelé látjuk szerintem a városban is ezeket a kis táblákat, hogy méhlegelő. Hajlamosak vagyunk azért arra is gondolni, hogy most itt azért rakták ezt a táblát, mert akkor nem kell kaszálni azt a területet, nem lesz szép rendezett, hanem ott maradhat nyugodtan a dzsumbúj és mondjuk a száradó különböző gazokfüvek.
2: Ez egy Angliából indult kezdeményezés, ha jól emlékszem, 2019-ben indult. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy globális szinten óriási mértékben pusztulnak a rovarok, ezen felül a természetpusztítás is jelentős, és azzal, hogy orvaszájba akár hetente levágják a kis kertekbe, vagy akár az önkormányzati területeken a füvet. Ezzel nagyon sok esetben egyrészt a beporzók elől veszik el a lehetőséget, mert nem lesznek akkor virágzó vadvirágok a területen. Másrészt, ami az idei nagyon aszályos tavaszon még inkább jelentkezik, hogy hát ha levágjuk a füvet, akkor utána teljesen ki fog száradni, hogyha még a következő másfél-két hónapban nagyon kevés csapadék lesz. Tehát, hogyha meghagyjuk nőni, legalább foltokat meghagyunk nőni a kertjeinkben, vagy a közterületeken, akkor ezzel, ahol nagyobb mértékben megnő a különféle vadvirágok, füveknek, stb. A mérete, ott van esély arra, hogy mondjuk hajnalban kicsapódjon a harmat, és sokkal hűvösebb, kevésbé forró. Tehát az éghajlatunkat, a klímánkat is ezzel tudjuk mérsékelni, és még a beporzó rovaroknak is jót teszünk. És hát ugye idén az új környezetvédelmi miniszter is beállt mögé, a kezdeményezés mögé, és valószínűleg ennek is hatására ma már több tucat település csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Budapest, Székesfehérvár, Balassagyarmat, Zalaegerszeg, Szeged, Debrecen, Fehérvár, Csurgó, stb. Hosszasan lehetne sorolni, és hát bízunk benne, hogy, hogy a következő hetekben, hónapokban minél több ember próbálja majd egy kicsit pihentetni a kaszát, a fűnyírót, vagy a damilos kaszát és egyebeket, és egy pici lélegzetet, lélegzetvételnyi pihenést hagy a vadvirágjainknak.
0: És hogyha most nem vágjuk le a füvet, vagy a vadvirágokat a kertünkben, mert akkor most szűkítsünk arra, hogy a mi felelősségünk, meg a mi kertünk milyen, akkor egyszer csak ott lesz egy csomó száraz, meg száradó gaz. Mikor vágjuk akkor le? Amikor már térdig ér a minden,
2: hát ugye,
0: nem látunk ki belőle, az jó nekünk
2: hát egyébként? Ha jól megnézzük, ahol nem vágjuk le, ott sokkal üdébb, zöldebb a kertünk, ahol levágtuk, ott viszont mindenki ég, és ott lesz nagy szárazság. Természetesen, hogyha ha nagyon nagy mértékben folytatódik az idei tavaszon tapasztalt asszály, akkor, akkor talán ez is megváltozhat. De alapvetően úgy kéne talán arra figyelni, hogy ha tudjuk, hogy jön mondjuk a következő néhány napban eső, akkor esetleg akkor érdemes picit levágni akkor, de évente egy-két kaszálás bőven elegendő egyébként. Tehát nem kell azonnal kaszához nyúlni abban az esetben, hogyha már 3 mm-nél vagy 3 cm-nél magasabb a fű, érdemes legalább 10 centire meghagyni, de hogyha hagyunk egy néhány foltot legalább, ahol mondjuk derék magasságilag megnő, ott tényleg van rá esély, hogy különféle virágzó növényeink is lesznek, főleg, hogyha még különféle lehetőleg a helyi körülményeknek megfelelő vadvirágkeveréket is elszórunk.
1: Aki így bizonytalankodik, vagy szívesen tenne, és nincs ötlete, hogy milyen lépésekkel indulhat el a fenntartható kertművelésbe, annak jó szívvel ajánljuk a Mi Sokszínű Kertünk programunk kiadványait. Itt lépésről lépésre kaphatnak ötleteket arra az emberek, hogy mit csinálhatnak a saját kertjükben, és pici magyarázatot is azért, hogy ez miért fontos, miért teszünk vele jót, mi az a következő lépés, amit még tudunk vállalni mi is, biológiai sokféleség megőrzéséért, és május van, tele vagyunk jeles nappal, ami a természetvédelemhez kapcsolódik. Május 22-én ünnepeljük a biológiai sokféleség napját, ez egyben a magyar természet napja is, hogy jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy ilyen közös cselekedetekkel tovább tudunk tenni környezetünk védelméért.
0: Köszönöm szépen, tehát akkor most a vágatlan május kapcsán és a környezeti sokszínűség kapcsán arra is utaltunk, hogy a kertekben mit tehetünk. Egyetlen sor még ide, azt kérem Ildikótól, hogyha nincs kertünk, akkor hogy csatlakozhatunk, vagy mit tehetünk a vágatlan májusért, meg a sokszínűségért?
1: A programunknak egyik pontja, hogy akár a balkonon egy tenyérnyi földdarab is elég ahhoz, hogy néhány növényt, virágot ültessünk, és a saját közérzetünk és a környezetünknek is jobb lesz.
2: Hát ha pedig a vágatlan május témához akarunk közvetlenül hozzászólni, akkor pedig írjunk mondjuk levelet a döntéshozóknak, vagy vegyük fel a telefont, és hívjuk fel a polgármestert, vagy a jegyzőt, hogy ha látjuk, hogy mondjuk a mi településünk még nem csatlakozott ehhez a vágatlan május kezdeményezéshez, akkor az önkormányzati képviselők, vagy a polgármester hozzanak egy olyan döntést, hogy mondjuk Budakeszi is csatlakozzon a vágatlan májushoz, vagy más települések.
0: Ladányi Benedikt Ildikó, a Természetvédők Szövetsége kommunikációs vezetője, Friedrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetsége gazdasági igazságosság program vezetője. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és nem csak a globális és lokális felelősségünkről beszéltetek, hanem akkor erről a nagyon konkrét lehetőségről is. A mai műsort készítették Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Köszönöm figyelmüket!

0: Az elmúlt percekben a 4Play és a Nagy János trió egy-egy felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra van.

Itt az akvarell, a 21. század hagyománya, Modem Debrecen. Egy mese szerző, aki költő. Stabat Mater, Rossini módra. Ezeket a témákat kínálja ma kulturális ajánló műsorunk, a szerkesztő Nagy György András.

0: Mitől modern a modem? Mitől múzeum, ha kortárs? A Debreceni Intézmény megalapításának 20. évfordulója előtt most egy kiállítást tiszteleg, de talán az utóbbi szó túlzás is, hiszen a tárlat célja pont az, hogy bemutassa, mennyire a cívis város szellemi életének szerves részévé vált a kiállítóhely. Vizi Katalin igazgatóval Nagy György András beszélgetett.
1: Nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy jó lenne, hogyha létrejönne a modem baráti köre. Nem tudom, hogy ez azóta sikerült-e.
2: A modem baráti körét itt a 20. évforduló kapcsán terveztük. Főleg majd a valódi születésnap dátumához, a szeptemberi fordulóhoz kötjük, úgyhogy most még az előkészítési fázisban van a történet.
1: Azért ez a kiállítás talán egy kicsit már is megelőlegezi ezt a baráti kört, hiszen a művek kiválasztásának a koncepciója az egy ilyen, bár bocsásson meg, nekem az jutott eszembe a régi televíziós műsor címe, hogy önök kérték, mi teljesítjük.
2: Igen, ezzel mi is viccelődtünk a felkészülés során. Igen, a koncepció az a jubileumra épült, tehát az elmúlt 20 évre. Legfontosabb partnereinket hívtuk meg, hogy válogassanak a gyűjteményből. Egyrészt megszólítva és bevonva őket ebbe az évfordulós ünneplésbe, másrészt pedig egy olyan hátsó szándékkal is, hogy egyébként, aki a modemen keresztül ismeri Debrecen kulturális életét, az még inkább betekintést nyerjen ennek intézményi sokszínűségébe.
1: Mennyire lett ön